Jézus, kérlek, jöjj el most közénk, add, hogy meg tudjuk nyitni a szívünket, és igazán felé tudjunk fordulni szerte az országban, a Kárpát-medencében és az egész világon, ahol most bekapcsolódtak ebbe a szentségimádásba, add, hogy tiszta szívvel tudjunk hozzád fordulni.

rejtező istenség, hittel áldalak, ki elrejteztél itt bors kenyér alatt. Szívem te előtted megalázkodik, mert ha téged szemlél, megfogyatkozik. Szám, kezem, látásom benned fennakad, bizton hitem mégis hallásból fakad. Hiszem mind, amit szól Istennek fia, nincs igazabb, mint az igazság szava. Rejtél a keresztfa istenségedet, itt az emberség is elrejtezkedett. Mind a kettőt valván és hittel hívén, mit a jobblator kért, azért esdek én. Sebeit Tamással nem szemlélhetem, te vagy mégis vallom, Uram, Istenem. Add, hogy egyre jobban higgyek te neked, te benned reméljek és szeresselek. Uram halálának szent emlékjele, élő kenyér, nekünk élet kenyere. Hogy belőled éljen, késztesd lelkemet, soha ne feledje édességedet. Kegyes pelikánunk égi szeretet, véredben tisztátlant, mosd meg engemet. Egy cseppje elég, ha a mérlegbe hull, az egész világnak bűnváltsága ul. Jézus, most csak arcod leplét láthatom. Add meg, Uram, amit úgy szomjúhozom, boldogan, lepletlen lássam színedet, és dicsőségedben dicsérhesselek. Aquinói Szent Tamás.

34. Zsoltár. Dicsőítem az Urat minden időben, dicsérete ajkamon marad mindig. Lelkem dicsekedjék az Úrban, hadd hallják meg a szegények, és örüljenek. Velem együtt magasztalják az Urat, áldjuk a nevét mindannyian. Kerestem az Urat, és ő meghallgatott, kimentett engem minden bajból. Nézzetek rá, és öröm tölti el lelketek, s arcotok nem fog elpirulni. Lám, egy szegény kiáltott, s az Úr meghallgatta, minden szorongatásból kiszabadította. Az Úr angyala védőfalat emel, s körülveszi az igazat, hogy oltalmazza. Ízlejétek és lássátok, mi jóságos az Úr. Boldog az ember, ki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, akik őt félik, nem szenvednek hiányt. A fiatal oroszlán nyomorog és koplal, de akik az Urat keresik, nem szűkölködnek. Gyertek, fiaim, és hallgassatok rám, az Úr félelmére tanítalak titeket. Ki az, aki élni akar, ki kíván sok évet, hogy élvezze a boldogságot? Őrizd nyelvedet a gonoszságtól, s ajkadat az álnok beszédtől. Hagyd el a rosszat, és válaszd a jót. Keresd a békét, és járj a nyomában. Az Úr szeme az igazakra tekint, füle meghallja kiáltásukat, de a gonoszoktól elfordítja arcát, s eltörli emléküket a földön. Az igazak kiáltottak, s az Úr meghallotta, megmentette őket minden bajtól. A megtört szívűekhez közel van az Úr, a bánatos lelküt meggyógyítja. Sokféle szenvedést ismer meg az igaz, de az Úr mindből kiszabadítja. Az Úr megőrzi minden tagját, hogy egy se zúzódjék szét. A gonoszság halálba sodorja a bűnösöket, s akik gyűlölik az igazat, megbűnhődnek érte. A hűségeseknek az Úr megmenti lelkét. Aki hozzá menekül, azt nem érheti kár.

Zengd a titkot hangos ének, zengd a testet és a vért, mi gyümölcse szűzi méhnek, ontott, mint királyi bért, a világ minden bűnének bőséges váltságáért. Lett az Isten egy közülünk, embertestbe öltözött, ige magvát üdvözülnünk szorta szét a nép között, se csodát szerezte ülnünk, mielőtt elköltözött. Végső este megfogadta régi törvény szent szavát, mint a törvényt tenni szabta, úgy rendelte asztalát, étekül, hogy általadta enkezével önmagát. Az igének igéjére testé válik a kenyér, lesz a színbor Krisztus vére, bár szemet hozzá nem ér. Ezt a hű szív, hogy felérje, itt a puszta hit segél. Hát te nagy szentség elébe hódolattal jöjjetek, ó bizonyságok helyébe, újszer ádít életet. Érzék nem hat rejtekébe, itt csak élő hit vezet. Az atyának és fiúnak hajtsunk térdet és fejet, kettejüktől származónak egyenlőképp tisztelet. Háromságban egyvalónak, földön és a föld felett. Aquinói Szent Tamás.

kenyér alapjában tesz, a bor alapjában téradatik neked. Hogy amikor magadhoz veszed Krisztus testét és vérét, vele test és vér közösségé váljál. Mert így leszünk Krisztus hordozókká, testének és vérének tagjainkban való elosztódásával. Így leszünk Szent Péter szerint az isteni természet részeseivé. Egykor Krisztus a zsidókkal vitázva mondotta, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Minthogy pedig azok a mondottakat nem lelki értelembe vették, botránkozva távoztak, azt gondolva, hogy testi ételt juttat nekik. Az Ószövetségben is voltak az asztalra kitett kenyerek, de minthogy az az Ószövetséghez tartozott, véget ért. Az Új Szövetség kenyere pedig mennyei és kelyhe üdvöt adó. Megszenteli a lelket és a testet, mert miképp a kenyér a testnek van számva, így az ige a lélekhez szól. Ezért ne a kenyér és a bor puszta mi voltát nézzed, hiszen Krisztus teste és vére az az Úr állítása szerint. Mert ha nem az sugallja neked az érzékelés, a hit biztossá és szilárddá tesz. Ne félj az érzék szerint, hanem a hit győzzön meg arról kételkedés kizárásával, hogy Krisztus az ő testére és vérére méltatott. Jeruzsálemi Szent Cirill.

Uralkodó Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus, az élet és halhatatlanság forrása. Te jóságodnak túláradása folytán az idő teljességében testbe öltöztél. Megfeszítettél érettünk hálátlanokért és megtévejedettekért. Magadat feláldoztad, és a bűn által megrontott természetünket megújítottad. Hajlítsd hozzám füledet, és hallgasd meg esdő szavaimat. Vétkeztem, Uram, vétkeztem az ég ellen és Te ellened, s nem vagyok méltó, hogy dicsőséged magasságába föltekintsek. De Te, Uram, ki hosszú türelmű és nagy irgalmú vagy, megértésemet óhajtván nem engedtél elveszni bűneimben, hiszen prófétád által Te jelentetted ki, ember szerető, hogy akarván nem akarom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljem. Azért, bár az égre és a földre, sőt, a mulandó életre is méltatlan vagyok, mérhetetlen jóságodban bízva mégis hozzá sietek. Fogadj vissza engem, ember szerető Krisztusom, mint ama bűnös asszonyt, a vámost és a tékozló fiút. Irgalmadban bízva járulok eléd, ki azt mondtad, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem marad, és én ő benne. Kegyelmezz azért nekem, Uram, s bár bűnös vagyok, ne utasíts el magadtól, hanem tégy velem irgalmat szerint, és legyen a te szentséged gyógyulásomra, üdvözítésemre, lelkem és testem megszentelésére. Legszentebb tested és véred mentsen meg a gonosz támadásaitól, és az ördög minden csalárdságától. Szolgáljon életem megjobbítására, az erényekben és a tökéletességben való előrehaladásomra, az örök élet útra valójául. Félelmetes ítélőszéked előtt pedig kedvesen fogadott védelmemre. Nagy Szent Bazileosz.

0: Szentségimádást közvetítettünk a Mária Rádió kápolnájából.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Az embernek örökké nagy problémája, hogy akinek ír, ez még a egyszerű levélbe is probléma, azokat az igazságokat megírja-e vagy ne, tehát nehogy az olvasót valamiképpen elszomorítsa. Van egy másik oldala is ennek, amikor megírja, és sértések és szomorúságok vesznek belőle, mert azok az

0: emberek, akikről szól, bár a szeretet jegyével történik, nem értik meg pontosan, félreértik, és nem értik a célját. A saját valóságukkal nem akarnak szembenézni. Volt nekem néhány ilyen esetem, például az én félreértésem is volt, nem csak az olvasói. Kispadok meséi címmel írtam egy publicisztikát, amiben arról szinte boldogan és dicsekedve írtam, hogy ülnek és van élet a faluban, kiülnek a kispadokra, ami ugye előtte nem nagyon volt, és már megint nincsen, mert nincs hozzá ember. Na de én azt írtam, hogy mit pletykálnak, tehát ez a mit pletykálnak tulajdonképpen kipletykáltam őket is, akiket inkább a szeretet jegyébe szólítottam volna meg. Tehát ezekre az érzelmi dolgokra az írónak nagyon vigyázni kell, ahogy Szent Pál is óvatos volt a híveivel.
1: Ág István, Kossuth és József Attila díjas költő gondolatait hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Kérés az öregséghez. Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holló. Csak gugdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatag szájú emberektől, könyvekbe plántált szó rengetegektől. Csak gyökeres szót adj, s közel a véghez egy pátosztalan, kurta szó elég lesz. A túlsó partot látó révülésben, a készen hagyra ezt felelni, készen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Isten oltó kése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád, bordáim közt próbáid éles kését megáldom, s mosolygom az ostobák dühött jaját és hió melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál, mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom. És győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcád fényű arcom.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Homlokomon fehér csillag. Tüskebokrokból csillagképek ágabogává fényesültem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy önmagamból fölrepítsen. Minden keserű szerelem alján lelkem parittyák feszítették, minden sírból föltámasztották hős vágyak tárt testem keresztjét. Minden kígyói fájdalomból sasok szárnya emelt föl engem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy alvó lelkem földerengjen. Homlokomon fehér csillagok, s borzongó dalok hajnalodnak, s a kivirágzó tüskebokrok léptem előtt földig hajolnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas

0: világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen angol költő verse, amelyet a felesége halálára írt. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzá most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét. Ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is, ugyanaz most is, ami volt örökké, megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnem, hisz csak szemetek erőtlen látni engem? Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Megkeresztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, kegyelmez!
0: Krisztus, kegyelmez!
2: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Isteni irgalom, a Teremtő fönséges tulajdonsága!
0: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, a Megváltó legnagyobb tökéletessége!
0: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, a Megszentelő végtelen szeretete!
0: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, a Szent Háromság fölfoghatatlan titka!
0: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése!
0: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében!
0: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket!
0: Bízunk benned.
2: Isten írgalom, aki átöleled a világegyetemet.
0: Bízunk benned.
2: Isten írgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
0: Bízunk benned.
2: Isten írgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
0: Bízunk benned.
2: Isten írgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
0: Bízunk benned.
2: Isten írgalom, aki megigazultá teszel minket a megtestesült igében.
0: Bízunk benned.
2: Isten írgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
0: Bízunk benned.
2: Isten írgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
0: Bízunk benned.
2: Isten írgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az írgalom anyját adtad nekünk.
0: Bízunk benned.
2: Isten írgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
0: Bízunk benned.
2: Isten írgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
0: Bízunk benned.
2: Isten írgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
0: Bízunk benned.
2: Isten írgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
0: Bízunk benned.
2: Isten írgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
0: Bízunk benned.
2: Isten írgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
0: Bízunk benned.
2: Isten írgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
0: Bízunk benned.
2: Isten írgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
0: Bízunk benned.
2: Isten írgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
0: Bízunk benned.
2: Isten írgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
0: Bízunk benned.
2: Isten írgalom, az aggódó szívek vigasza.
0: Bízunk benned.
2: Isten írgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
0: Bízunk benned.
2: Isten írgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
0: Bízunk benned.
2: Isten írgalom, aki megelőzöl minden minket kegyelmekkel.
0: Bízunk benned.
2: Isten írgalom, a haldoklók békéje.
0: Bízunk benned.
2: Isten írgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
0: Bízunk benned.
2: Isten írgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
0: Bízunk benned.
2: Isten írgalom, minden szentnek koronája.
0: Bízunk benned.
2: Isten írgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
0: Bízunk benned.
2: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
0: Kegyelmezz nekünk!
2: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
0: Hallgass meg minket!
2: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
0: Irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, kegyelmezz!
0: Krisztus, kegyelmezz!
2: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
2: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
0: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
2: Könyörögjünk! Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
0: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
4: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink, az irgalmasság órájában, a Mária Rádió Szőnyi úti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szentvérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szentvérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezünk minden szent misében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus Szentvére.
2: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában telhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.

0: Mária Rádió.
1: Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió műsorát hallják. Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és a másik mikrofonnál pedig Széles László Lőrinci plébános ül velem szemben. Kedves Laci atya, szeretettel köszöntelek rádiónk egri stúdiójában.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Köszönöm Böbe üdvözlő szavait, én is szeretettel köszöntelek téged, mint állandó munkatársat, és a rádióhallgatókat is.
1: Tovább folytatjuk zenei időutazásunkat az 1971-es Táncdalfesztivál dalai között. Ne sírj, erről énekel nekünk hamarosan Korda György. Gondolom, egy csodálatos előadást hallunk.
2: Nem csak az előadás lesz csodálatos, hanem a dal szövege is. Gyakorlatilag balladeszerű szövege van, kicsalja az ember szeméből a könnyet. Mielőtt idéznék belőle, hadd mondjam el, hogy ez hogy jutott eszembe. 1971-ben akkor mentem az általános iskola 5. osztályába, és szeptemberben egy vándorcirkusz érkezett a szülőfalunkba. Volt egy velem egyidős és nagyon csinos kislány, aki arra az időre a mi iskolánkba járt általános iskolába, és a mi osztályunkhoz csatlakozott. Ez csak pár hétig tartott, addig, amíg a vándorcirkuszot tartózkodott. És nagyon jól emlékszem, hogy egy reggel a tanítás előtt ez a kislány elővette egy spirálfüzetet. Kitette az asztalra, maga elé, és azt mondta nekünk, hogy na, mit szóltok a Táncdal Fesztiválhoz? Egy dal lett nekem a nagyon nagy kedvencem. Figyeljetek csak, egy az egybe le is írtam a dalnak a szövegét, mert annyira tetszik. Ez pedig nem más, mint a Ne sírj című felvétel. És akkor felolvasta a lány, és annyit mondott nekünk, na mit szóltok, ugye, hogy csodálatos? Egy 5. osztályos lány vallomása volt ez. És úgy jutott eszembe ez a dal, hogy kérjem a kívánság műsorba, hogy a tószegi állomás helyemre szintén vándorcirkusz érkezett. Az utcán kiplakátolták, és ahogy ezt olvastam, emlékeimből beugrult ez a lány, akiről már semmit nem tudok, a nevét sem, azt se tudom, merre van, de a dal révén ez rögtön bevillant az emlékeimből. Hogy milyen csodás a szövege, hadd idézzek belőle. Így kezdődik a dal szövege, úgy ment el ő is, hogy visszajön. Nevetett, kisbátor katona volt. Nézte a lány szemét, tréfálkozva vette fegyverét, visszatükrözte a nyári ég vidám tekintetét. Ne sírj, ha többé sose látnál, ne várj, ha már hiába várnál. Ne sírj, hisz nem ér rajta múlik, hogyha egyszer nem jövök. Biztos lesz más, ki megvigasztal téged. Ne félj, majd meggyógyít az élet, de én szeretlek, amíg élek, amíg élek, amíg élek.
1: Csodálatos a dal szövege, valóban egy igazi szerelmi vallomás.
2: Igen, majd figyeljék meg a kedves hallgatók, az a dal szomorú vége, hogy ez a katona meghal a háborúban. És hadd ne mondjam el a dal szövegét, hogy mi a történet vége. Figyeljék a kedves hallgatók, önmagáért beszél, ez is olyan, ahogy Böbével szoktuk emlegetni, hogy kicsalja az ember szeméből a könnyet. Megint csak meg kell erősítenem, hogy ezek a szövegírók valóságos költők voltak.
1: Ennyi emlék és történet után énekeljen most nekünk Korda György, dalának címe Ne sírj. Nosztalgiázzunk Laci atyával. Válogatása 60-as, 70-es évek zenéjéből.

0: és javaslom, hogy most látogassunk el a zene segítségével a Vadnyugatra. Ebből a felvételből két verziót is meghallgatunk. Miért?
1: Mert nekem annyira megnyerte a tetszésemet, én ennek csak a stúdió felvételét ismertem, és nem tudom már Tari Viktor melyik műsorában hallottam lemez felvételét is. Annyira tetszik a mai napig, hogy most adásban mind a két változatot beszerkesztettem.
0: Nem más a dal, mint a Sziklajok Lüdzsó. De ezentúl még mit lehet róla tudnunk és elmondanunk?
1: Zalatnai Sarolta énekelte. Egy olyan vadnyugati férfiről szól a dal, aki a nyugat réme, de van valaki, aki tőle is retteg. Ez nem más, mint a felesége. Nevetve kell mondanom, de erről szól a dal.
0: Humoros lesz akkor a dal.
1: Engedjék meg, kedves hallgatók, hogy idézzek belőle. Vadnyugati fene gyerek, minden kabboly tőlene meg. Lépt alatt döng az egész padló, ő a sziklaöklő Joe. A refrénje így van, hogy Joe senkitől soha se fél. Vágtat ő a prérin, mint az északi szél. Ám amikor hazatalál, bátorsága messze-messze száll. Hadd ne idézzek többet, figyeljék a kedves hallgatók, megint csak, hogy milyen találó a dalnak a szövege. Ez úgy megmaradt a gyerekkoromból, hogy megjegyeztem cím szerint, előadó szerint, illetőleg már gyerekkoromban megtanultam a szövegét.
0: A Sziklaöklő Joe-ról énekel nekünk Zalatnai Sarolta, és akkor elsőként most következzen a dal stúdió felvétele.

0: Az imént hallott dal lemez felvételével folytatjuk mai nosztalgiai zenei időutazásunkat. Ezen túl mit lehet még róla tudnunk?
1: Korábban szóltam már arról, több dal esetében megtörtént, hogy készítette stúdiófelvételt róla, általában ezt a Magyar Rádió készítette el, és későbbiekben vagy egy időben lemezen is megjelent ugyanaz a felvétel. A lemez felvételen vagy a stúdiófelvétel szerepelt, vagy pedig a hanglemezgyártó vállalat saját stúdiójában készített felvételt az adott előadóval. Ez valósult meg Zalatnő Sorolt esetében is, a Sziklöklő Joe című felvételénél. Nem lesz nagyon sok a különbség, de figyeljék a kedves hallgatók, észre lehet venni, hogy a zenei háttérben, a kíséretben is más, mint a stúdiófelvétel.
0: Pontosan erre szerettem volna rákérdezni, hogy azért valami különbséget, némi különbséget felfedezhetünk a két felvétel között? Azon túl a stúdiófelvétel és lemezfelvétel.
1: Igen, gyakorlatilag a zenei kíséretben lesz a különbség, de ezt figyelni kell, hogy az ember észrevegye, de meg fogják hallani a kedves hallgatók, hogy észrevehető a különbség.
0: Ezen információk tudatában hallgassuk akkor Zalatnai Sarolta Sziklaöklű Joe című dalának lemezfelvételét. Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás, széles látás.

0: ő a sziklaöklű Joe.
1: A folytatásban Aracki László énekel nekünk. Ha az a dalának címe, hogy Eleonóra, akkor jól gondolom, hogy egy szerelmi vallomás szól, ismételted a Szent István Rádió hullámhosszain?
2: Igen, de majd a szövegét figyeljék a kedves hallgatók, a fiú szerelmét a lány nem egészen viszonozza.
1: És akkor viszonzatlan szerelemről szól.
2: Igen, de majd mindjárt idézik a szövegéből, kiderül, hogy pontosan mi is a dolog háttere. Nem az elejétől, hanem csak a másik strófát idézem, mert így hangzik. Csábított a lugas volt a ludas, pontosan. Ülve ott a padon, átölelt a karom, gondosan. Válaszolt a kezed, csillogott a szemed, kezdtem remegni. Kellett nekem téged szeretni. Hadd ne folytassam, figyeljék meg a kedves hallgatók, hogy milyen sokat mondó a szövege. A fiú szerelmi vallomása úgy végződik, úgy van a dal utolsó sora, hogy gyere vissza azonnal. Tehát a szíve mélyén azért szereti a lányt, és várja őt vissza.
1: Aracki László énekel nekünk, dalának címe Eleonóra. Ez a dal is először az 1971-es Táncdalfesztiválon hangzott el, és elhangzik most itt, a Szent István Rádióban.

0: Miért van ez így? Gyakran tesszük fel ezt a kérdést emberi életünk során. Azt viszont nem gondoltam, hogy ez a kérdés még egy sláger címeként is visszaköszönhet. De most visszaköszön, hiszen ez a most következő dal címe, vagyis miért van ez így? Erről énekel nekünk hamarosan a Neoton együttes. Na de mit is mondhatunk el a dallal kapcsolatban, Laci atya?
1: Ez a Neoton együttes nem azonos a Neoton familiával, hanem ez egy korábbi formáció. A Neoton familia későbbiekben alakult, úgy tudom, hogy ebből az együttesből. Ez még a klasszikus Neoton együttes, amely az 1960-as években kezdett. A dal szövege egy olyan fiatalról szól, akit az élet megpróbált, próbára tett, csalódás érte, de mégsem adja fel, és lép tovább, megy tovább az élet útján. Hadd nem mondjak erről többet, figyeljék meg a kedves hallgatók, megint csak azt mondhatom, a dal szövege önmagáért beszél.
0: Ezek után hallgassuk a Neoton együttes Miért van ez így című dalát. Nosztalgiázzunk Laci atyával!

0: A folytatásban a hegyek lányáról énekel nekünk Delhussa John. Mit mondhatunk el a dallal kapcsolatosan?
1: Nem tudom, hogy ezzel a dallal tűnt-e fel ez az énekes, lehetséges. A dal egy olyan fiúról szól, aki beleszeret egy olyan lányba, aki a hegyek között él. Jól emlékszem a gyerekkoromból, erre a dalra különösen, a nővéremmel és a sógorommal együtt néztük a fesztivált, és a sógorom már akkor megjegyezte, miután a dal elhangzott, hogy ez gyönyörű és csodálatos volt. Én ehhez sok társulni tudok, hogy milyen sokat mondó a szövege, egy strófát hadd idézzek belőle. Hegyek lánya, szép szerelmem, öreg fástól elszerettem. Gyűlölnek most erdők, mezők, széllel vernek szürke felhők. Hadd ne folytassam, majd figyeljék a kedves hallgatók, hogy ennek is milyen sokat mondó szövege van, és az örök téma a szerelem ihlette a szövegíróját.
0: A hegyek lányáról szól tehát a most következő dal. Delhussa John énekel nekünk.

0: Kedves Laci atya, a most következő dalnak köszönhetően megtudhatjuk, hogy milyenek is azok a pesti férfiak. Kovács Kati segít majd nekünk ebben?
1: Pontosan, meg a szövegíró is, aki a sláger szövegét írta. A dalban fog szerepelni még az szó is, hogy Sláger Múzeum. Úgy kezdődik, hogy tegnap este jártam én a Sláger Múzeumban. Tehát ez nem csak zenei nosztalgiázást jelenthet, hanem a szerelem terén a régi férfiak vonatkozásában is, akik szokták elmegetni, hogy lehozom neked a csillagot is az égről, majd ilyesmi fog szerepelni a dal szövegében is. Csak úgy ízelítőképpen hadd idézek. Tegnap este jártam én a Sláger Múzeumban, úgy éreztem magam, mint egy vén panoptikumban. Slám az egyik emelvényen állt egy pesti férfi, miért került a múzeumba, mindenki megérti. Maga rég nem lesz a világon, mikor én még mindig imádom. A pesti férfi így udvarolt, valamikor réges rég, 900 plében még. Hadd ne folytassam a szövegét, önmagáért beszél, a régi gentleman férfi típus a Budapestről, a fővárosból, ez szólal meg a dal szövegében.
0: És kísér a Lloyd együttes, mit lehet róluk tudnunk?
1: Bevallom, nem sokat tudok róluk, ennél a felvételnél kísérőzenekarként találkozhatunk a nevükkel.
0: A folytatásban Kovács Kati énekel nekünk a pesti férfiról, kísér a Lloyd együttes.

0: Kedves hallgatóink, az imént hallott felvétellel az 1971-es Táncdalfesztivál dalainak végéhez értünk, legalábbis azon dalok gyűjteményének, amelyek Széles László Lőrinci plébános magángyűjteményében megtalálhatóak. A teljesség igénye nélkül, de azért próbáltad, kedves Laci atya, egy csokorba szedni ezeket a dalokat. Köszönjük szépen neked, hogy így is felelevenítettük a 71-es Táncdalfesztivál hangulatát.
1: Visszautalnék arra, amiről már beszéltünk korábban Böbével, hogy azokat a dolgokat válogattam össze a gyűjteményembe, amelyek a tetszésemet megnyerték. Illés együttes lemeze, Ízlések és pofonok. Ebből adódóan nekem ezek voltak meg, és ezeket tudtuk lejátszani.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai zenei időutazásunk végéhez értünk. Elköszönünk Önöktől, de csak mára, mert hogy azzal a jó hírrel szolgálhatok Önöknek, hogy találkozunk legközelebb, 2 hét múlva. Köszönöm szépen Széles László Lőrinci plébánosnak a beszélgetést és a zenei szerkesztést. És köszönöm szépen a technikai munkatárs Bilincsik Márton munkáját is. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok Önöknek. A viszont hallásra!

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézise következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a katolikus egyház katekizmusához visszatérve a 10 parancsolat bevezetéséről szólnék, mint egy általánosságban a parancsolatokról, csak hogy tudjuk elhelyezni, hogy hol van ez a katolikus egyház katekizmusában. Az első rész a hitünkről szólt, erről már volt szó, be is fejeztük, utána voltak a misztériumok, a szentségek, utána van az élet Krisztusban, ez a keresztény erkölcsiség, de azon belül megfogható számunkra a 10 parancsolat, amely ugyan az Ószövetségből való, de az Új Szövetségben sem veszítette el az érvényét. És miután a 10 parancsolatnak már több részéről volt szó, hiszen akár a közélet, akár az igazság, igazmondásnál nem fogom annyira részletesen magyarázni, mint vagy 15-20 évvel ezelőtt, mert ha jól emlékszem, akkor már én ezeket magyaráztam. Viszont mindig újra meg újra föl kell frissíteni, ahogyan a zsidók is 7 évente felolvasták a 10 parancsolat törvényét, és újra magyarázták, értelmezték a népnek, és ezt valljuk mi is, hogy azt lehet időszerűsíteni, mint ahogy a katolikus egyház katekizmusa tette, illetve a legújabb időkben II. János Pál pápa egy enciklikájában az igazság ragyogása Veritatis Splendorban erről szólt a Szentatya, erről is, hogy ennek ma is megvan az érvénye. Talán, hogy messzebbről futunk neki, akkor azt mondhatjuk, hogy a világnak vannak törvényei. Mert nem össze-vissza világban élünk, vannak a élettelen világnak, amelyel a természettudomány foglalkozik a kozmosszal, van az élő világnak, legyen az a növényvilág, állatvilág, hát miért ne volnának az embernek törvényei, de nem csak biológiai törvényei kell, hogy legyenek, mert a biológiai törvényével az orvostudomány foglalkozik, de épp az új idők meglátása, hogy az ember nem csak biológiai lény, hanem lelki, és éppen ezért mindig így pszichoszomatikusan kell az embert is vizsgálni. Na most a pszichológiájához, a lelkéhez is bizonyára törvények kellenek, hogy az jól működjék, és miután közösségi lények vagyunk, a társadalomnak is meg kell a törvényeket szerkeszteni az együttélés miatt. És hát mi valljuk azt, hogy már eleve a teremtettségünkben vannak olyan isteni gondolatok szívünkbe írva, amelyek különbséget tudnak tenni a jó és a rossz között. Tehát az ember lelkiismeretében érzi, ha csak el nem tompult, hogy mi a különbség a jó és rossz között. De hát ezt fejleszteni kell, ezt magyarázni kell, és éppen ezért erre korai időktől fogva törekedett az emberiség. Amikor mi nézzük a törvényeket, amire vissza tudunk emlékezni, akkor azt kell mondani, hogy nem a 10 parancsolat, vagy a Pentateukus, Mózes 5 könyvében található törvények a legősibbek, merősebbek is vannak tőle. Mi a Hammurabi törvényét szoktuk hozni, 1750-es évekből való, ez egy 2 méter 25 centis oszlopra lett ráírva, és a múlt század 10-es éveiben találták meg ott Mezopotámiában, a Tigris-Eufrates környékén, a Úrvárosa környékén, és ugye megfejtették, aztán elhozták Európába. Úgy gondoltuk sokáig, hogy ezek az írásbeliségnek azok a törvényei, amelyek számunkra a legősibbek. Mert ebben vannak erkölcsi törvények is. Például az úgynevezett Talia törvény, amit jelent. Például, hogy szemet szemért, fogad fogért, valaki kinyomta a másik szemét, akkor a törvény azt mondta, akkor az övét is ki kell nyomni. A Talia törvény. De sok más ilyen élettel kapcsolatos jogi törvények is voltak benne. De éppen ugye a régészet, aztán a történelem felmutatja azt, hogy pontosan abban a civilizációban, amit mi sumér civilizációnak mondunk, arra épült rá a babiloni birodalom, és ott van egyébként Irak és Irán azon a tájon, és ezért mondjuk egy kis szörnyű aktualitás, hogy ugye valaki el akarja törölni ezt a civilizációt, tehát őrültség, ugye? Tehát itt van a legősibb civilizációja a most általunk ismert kultúrának, és hát ilyen nevek, hogy az Úrnamu, Lipitistár, Esnua, itten fölösleges sok számadatot mondani, de biztos, hogy a Krisztus előtti 2000. év tájékán íródtak ezek. Tehát korábban, mint az oszlop, a Hammurabié, ami általában ismert a kultúr emberek előtt. És hát a 13. századra térhető, a Mózes könyvéből lévő 10 parancsolat, tehát 1200-as évekből, és aztán hát jóval később az aténi törvényhozás, a drákon törvényei, azért mondják, hogy ilyen drákoi törvények, nagyon szigorú törvények voltak az aténi városállamban, hát az a Krisztus előtti 7. századból való. A római törvények a 7 vagy 12 táblás törvény, meg a Krisztus előtti 5. századból. De minden esetre a Mózes könyvéből való, az a 13. századi időkre nyúlik vissza, de éppen a Biblia tudomány fejtette meg, hogy rájuk hatott a környezet. Tehát mi nem úgy képzeljük a kinyilatkoztatást, még az Ószövetségben sem, hogy Isten, mint egy tőcséren keresztül magyarázta volna Mózesnek, hogy a kőtáblára ezt írt föl, hanem úgy vezette a népet, azokat a gondolatokat adta neki, úgy inspirálta, ösztönözte őket, hogy ezeket meg tudják fogalmazni, és ezzé váljon a kinyilatkoztatás. Na most, hogyha már említettem a 13. századot Mózes könyvének a kialakulására, akkor azt kell mondanom, hogy A Kodolányi könyve az égő csipkebokorról, hatalmas könyv. Kodolányi Gyula sokat foglalkozott az ember ős történetével. Ugyanúgy foglalkozott a magyar középkorral, Julianus barát Boldog Margit könyvei erre mutatnak, de ő a Vasfiaiban, meg a Vízözönben, meg ezekben foglalkozott az őstörténettel. És van neki egy égő csipkebokor című hatalmas könyve. Az Mózesről ír, de nem a bibliai elbeszélés alapján. Mert abban, Kodolányi könyvében van egy rabbi, aki, mint egy öreg bölcs, elkezdi magyarázni, hogy hogy volt az ősidőkben. És magyarázza Mózes történetét. És abban pont fordítva van, mint a Bibliában. A Bibliában úgy van, hogy a zsidó gyerekeket, fiúkat meg akarja ölni a fáraó. Ez elrejtik, és a fáraó szolgálói megtalálják a Nílusba, bekerül a fáraó udvarába, nagy kultúrára tesz szert, és ott ébred majd később tudatára annak, hogy ő zsidó. És nagy műveltséggel visszamegy a zsidókhoz. De Kodolányinál úgy van, hogy egy egyiptomi hercegnőnek ilyen szerelmi, tehát ilyen szerelem gyereke. Tehát egy kapitánya lévő kapcsolatából születik, el is tüntetik először, aztán előhozzák már, mikor nagyobb lett a gyerek, és volt egy fáraó, az Eknaton fáraó, az később élt, mint a második Ramszesz, akinek idején a zsidók kivonultak Egyiptomból, ugye a Sástengeri csoda, meg csata, meg minden idején, az egy századdal később élt. De az Eknaton volt az, aki eljutott valamiképpen a monoteizmus eszméjéhez, hogy nincs sok Isten, csak egy. Csak hogy az Eknaton fáraó az a napot találta meg az egy Istenben, hogy az egy Isten maga a nap. És ugye így jön a párhuzam, hogy ez a Mósze, a Mózes összehaverkodik, barátkozik Eknatonnal, ott van a herceg udvarban, és hát ők közös elgondoláson vannak, hogy nincs sok Isten, csak egyetlen Isten van. Csak hogy a Mószének még több esze lett, még több segítségét kapott, és azt mondta, hogy nem a nap az Isten, hanem az egész világnak a teremtője, valamiképpen egy szellemi lény. És ez a Mósze megy majd el a néphez, és akkor onnét már folytatódik a történet, hogy elmegy a zsidókhoz, vezeti őket, de Kodolányi könyvében Mózes nem zsidó, hanem egyiptomi. Egyébként ezt nem magától vette, ezt a gondolatot, mert voltak ilyen gondolatok, ők összegyúrta Kodolányi Filon gondolatait, az egy ilyen Krisztus korában élt görög műveltségű alexandriai zsidó volt, összegyúrta az egyiptomi ilyen legendákkal, és írói vénával egy nagyszerű könyvet írt belőle, mert hatalmas gondolatai vannak Kodolányinak abban. Például ilyet mond, ugye a vége ez, hogy ameddig az ember az Isten közelében volt, barátságában, mint ahogy mondjuk paradicsomba, a dolgok rendbe mentek. De azóta, hogy eljött, eltért Istentől, azóta van az a fölfordulás a világban, aminek ma is napjainkban tanúi vagyunk. És hát végül is ez egy bibliai gondolat, mert ugye a jó és rossz tudás fája gondolat az, hogy majd én megmondom, hogy mi az igazság és mi a jó. És még egy visszatérés Kodolányi könyvére, hogy az a Mózes már majdnem hasonlít Jézushoz. Olyan mondatai vannak, mint magának, majdnem Jézusnak. Egyébként a Ószövetségben is van hasonló, azt mondja Mózes, hogy hozzám hasonló prófétát fog majd küldeni nektek az Úr. És hát a keresztény gondolkodók azt mondták, hogy hát nem más ez, mint maga Jézus Krisztus. Na tehát, ugye ez volt az alapállás, hogy visszamegyünk a keresztény ókorban, és már a kinyilatkoztatás fényében Ó és új szövetségi gondolkodás fényében azt mondhatjuk így a törvényekről, hogy háromféle módon lehet osztályozni őket. Vannak a szívbe írt törvények, amelyek a teremtettségünknél fogva bennünk van, hogy ráérzünk a jóra, ráérzünk a rosszra. És hát római közis levélben Szent Pál mondja is, hogy szívünkbe van írva, és a pogányoknak az a bűne, hogy nem ismerték, felismerték az Istent, de nem engedelmeskedtek neki. És hát maguk a zsidók is mondták, hogy voltak szívbeírt törvények. Hát a pátriarkáknak is volt erkölcsi rendje. Tudták, hogy mi a jó, és mi a rossz, mert érezték azt Ábrahám is, meg a Izsák Jákob is, amikor lekerültek Egyiptomba, ha valami rosszat tettek, hogy az nem jó. Mózesnek kellett eljönni, hogy ezt a szívbeírt törvényt a kinyilatkoztatás hatására leírja, írásba foglalja. És mi azt mondjuk, hogy Mózesig tartott a szívbeírt törvény, az Ószövetségtől, vagy a Mózestől kezdődött az Ószövetség törvényi rendje. Sokkal több törvény van, mint a 10 parancsolat. Hát szoktuk mondani, hogy nehéz is volt a 613 parancsot megtartani, tiltó rendelkezéseit, meg a parancsoló rendelkezéseit, hiszen a Pentateukus, így mondjuk, hogy Mózes 5 könyve, az tele van törvényekkel. És épp a Biblia tudomány mondja azt, hogy valószínűleg a kazuisztikus törvényekbe, azok a aprólékos törvények, hogy főz meg a birkát, meg mi legyen a rabmadárral, meg a kalickában lévő madárral, meg ilyenek, mert ilyenek is vannak, hogy ezek át vannak véve valamiképpen az ókor törvényességéből. De miután a zsidóknál nincs külön állami törvény, és nincs külön vallási törvény, ezért együtt volt a Mózes 5 könyvébe, és nagyon nehéz volt megmondani, hogy melyik a legfontosabb. Melyik a legfontosabb törvény, ugye? Kérdezte az írástudó is Jézustól. És hát akkor már a zsidók arra rávezetődnek Mózes által, hogy azért a legfontosabb a 10 szó. Mi így mondjuk, hogy 10 parancsolat. De eredetileg így van, hogy 10 szó. Van, ugye a dekalógusnak mondjuk már görögösen, ugye a 10 parancsolat. De van a törvények összessége, az a zsidóknál a Tóra. Az a 5 könyvben lévő sokféle könyv. És ezt a görögök nomosznak mondták, ja, a Tórát. És hogy a Tórát ugye már magyarázni, értelmezni kellett, de ott volt a 10 szónak a törvénye, ami megmaradt érvényével az új szövetségben is. Mert azt mondjuk, hogy Jézus Krisztusnak a halálával új törvény lépett életbe, de az Ószövetségből a 10 parancsolat megmaradt. Azt is szoktuk mondani, hogy a 10 parancsolatot mi nem Mózes miatt fogadjuk el, mert akkor Mózes miatt el kellene fogadni a különböző más aprólékos törvényeket is, hanem Jézus Krisztus miatt, aki azokat jóvá hagyta, és ha jól megfigyeljük, igencsak a természet törvényekből is kiolvasható parancsok vannak a 10 parancsolatban. Hát kivéve azok az első, hogy Uradat Istenedet imád, a faragott kép, bár az össze van vonva nálunk az elsővel, az Úr napját szenteld meg, azért ezek már kimondottan olyan törvények, amik így nincsenek benne a szívbe írt törvénybe, hanem ehhez kinyilatkoztatás kellett. És hát mi elfogadjuk az Ószövetség törvényeit Jézus Krisztus miatt, aki mindezt jóvá hagyta. Amikor oda megy hozzá a fiatal ember, mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Azt mondja, tartsd meg a parancsokat. Nem azt mondta neki, hogy hallgassd meg az én hegyi beszédemet, hanem tartsd meg a parancsokat. Tehát érvénybe tartotta. És akkor azt mondja, ezeket mind megtartottam. Tehát jóvá hagyja, amikor azt mondja, hogy de ha tökéletes akarsz lenni, mondja Jézus, akkor jön az új szövetség evangéliuma, akkor még azt is tedd meg. De a parancsokhoz az az ígéret fűződött az Ószövetségben, ha megtartjátok, akkor tiétek lesz az ígéret földje, ezt mondja Mózesnek a Hórebnél, a Sínai hegynél, ha megtartjátok, tiétek lesz, és szabadságban fogtok élni. Nálunk az új szövetségben azt mondjuk, hogy az üdvösséget megnyered általa, ha megtartod a parancsolatokat. Tehát Jézus jóvá hagyta ezt a 10 szót, a 10 parancsolatot, és hát ennek aztán adott egy értelmezést. Mert mikor ezekből is megkérdezték, hogy hát még mit azt mondták volna, hogy hát mondd meg nekünk még rövidebben, hogy mi a fontos. Akkor azt mondta, Isten és ember szeretet. Főtarany. Ugyanis a 10 parancsolat első 3 parancsolata az Isten szeretetre irányul. A többi 7 az embertársal kapcsolatos. És azt mondja, tartsd meg ezt a 2-t. Az Isten szeretetre irányulót, és az ember szeretetre. Lehet azt mondani, hogy a horizontális és a vertikális vonatkozásodban, hogy a Istennel való kapcsolatodban, és az embertársaiddal való kapcsolatodban, tartsd meg a parancsolatokat. Tehát maga ezt Jézus jóvá hagyja. De aztán még inkább tovább viszi később. Tehát egyrészt azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy beteljesítsem. Akkor még egy ilyen keleties aláfestéssel mondja, hogy még egy i betű, egy jot se veszhet el a régi törvényből, hanem értelmének meg kell maradnia, be kell teljesülnie. Aztán már az utolsó vacsorán azt mondja, hogy Én azokat hajtottam végre, azokat a parancsokat, amit atyámtól kaptam és láttam. Ott már nem a 10 parancsolatot mondja, hanem amit atyámtól hallottam és kaptam. És utána hozzáteszi, hogyha szerettek engem, akkor megtartjátok parancsolatomét. És akkor bennem lesz az örömötök. És akkor már elmegy abba az irányba Jézus, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Hogy már nem egy külső hang mondja nektek, hogy ne lopj, ne paráználkodj, hanem amit én megkaptam, azt átadom nektek, és ez össze van foglalva a szeretet parancsában, és e szerint éljetek. Tehát akkor már gyakorlatilag ebbe a világba beleviszi azt az abszolút transzcendens tanítást, ami az Istentől származik. A keresztényeknél az első időkben ugye, gondot jelentett, hogy hát mit őrizzenek meg, mit ne. És emlékszünk arra, hogy volt az apostoli zsinat. Gondot jelentett, mert az első keresztények zsidók voltak. És azért volt a folytott állattevése, tilalmas volt. Hát nálunk nem tilalmas. Ugye a vér étel megevése. Tehát voltak olyan törvények, amiket nem tudták, hogy most hogy kell tartani. És akkor összejönnek Jeruzsálembe, és azt mondják, hogy azért, hogy meg ne botránkozzanak a zsidók, tartsátok még ezt, hogy ne egyetek vért, meg folytott állatot, de egyébként nyugodtan megehetnétek, de hogy ne legyen botrány belőle. Viszont tisztázzák azt, hogy a rituális törvények nem tartoznak már ránk, mert Jézus se tartotta fontosnak. Na most, ahogy mi a törvényeket kapjuk, vagy a 10 parancsolatot kapjuk, az két helyütt van meg, a kivonulás könyvébe, amikor kiszabadultak Egyiptomból, Mózes fölment a Hóreb hegyére, Sínaira lejött, hozza a 2 kőtáblát, ismerjük a történetet, ennek is van egy irodalmi adaptációja, Mózes, Madács Mózese összetöri a táblát, mikor látja, hogy a nép bálványimádó. És aztán az úgynevezett másodtörvénykönyv, ez egy későbbi alkotása a zsidóságnak. Valószínűleg, amikor visszatértek Babilonból, akkor összerendezik a törvényeket még egyszer, hogy mi az, amit meg kell tartani. És ez volt a Deuteronomium, a második törvénykönyv, amiben ismételten felolvassák a törvényeket, benne a 10 parancsolatot. A 10 parancsolat gyakorlatilag a kettőben ugyanaz, de hosszabbám, mint amit mi megtanultunk gyerekkorunkban, hogy egy mondat, hogy ne lopj, meg ne hazudj, hanem én vagyok a te urad Isten, tehát hosszabban van bevezetve, hosszabban van befejezve, és magyarázat van hozzáfűzve. És amikor ott van a szombat törvénye, amit mi vasárnapban szoktunk megtartani, így csak zárójelben mondom, hogy ez a szent hagyomány műve. Mert még a keresztényeknél sincs az, hogy kimondották volna, hogy na mostantól nektek a szombat egy vasárnapot kell tartani, hanem hagyományá lett, mert így tartották a keresztények. Életformává lett. Na most a szombat törvénye a kivonulás könyvében lévő 10 parancsolatban a teremtéssel van megindokolva, hogy hát az Isten megpihent akkor, és hát te is pihenj meg. A másiknál meg, hogy te kijöttél Egyiptomból, a rabszolgaság házából, és milyen jó lett volna, hogyha ugye tarthattál volna Isten tiszteletet szabadon. Hát akkor legyen a szabbat egy ilyen nap, a szombatnak az ünneplése. Tehát más módon indokolja meg, és hát lehet azt mondani, hogy hát fejlesztik ezt az életrendet, a zsidók is magyarázzák, ugyanis őnáluk is az élethelyzetekre alkalmazni kellett többször, és hát erre jöttek aztán az írástudók, a magyarázók, különböző talmudok ezt már aprólékossá teszik. Tehát ők maguk is magyarázzák a 10 parancsolat egyes pontjait, de mindig visszatérnek arra, hogy ez a szövetségünk Magna Chartája. Nagy, igen, a szövetségünk. Tehát lehet azt mondani, hogy az alkotmányunk. És ez változhatatlan. Mert Istentől való. Már valamiképpen a szívbeír törvény is ilyennek kellene, hogy legyen. Mert az Istentől való. Csak miután a mai ember elveszítette az Istennel való kapcsolatát, a transzcendenciáját, sem szívbeírt törvénye nincs neki, természettörvény, se természetjog nincs neki, se a 10 parancsolatot nem fogadja el. Tehát úgy van, mint a paradicsom kerti ördög, hogy majd ti mondjátok meg, hogy mi a jó és mi a rossz. És ennek vagyunk a tanúi ma gyakorlatilag. Az ember akarja megmondani egyszerűen a nép többség elvével, hogy jó-e vagy rossz. Ott a eutanázia kérdése, ami évezredeken át tilalmas volt. De hát azt mondták, hogy mit szenved az ember fölöslegesen? Én is azt mondanám, ha nem hinnék Istenbe, hogy nincs semmi értelme a szenvedésnek, ha nem hinnék Istenbe. De miután elveszítette az emberiség ezt az érzékét, akkor azt mondja, hogy bocsássuk szavazás elé. És ha megszavazzák, hogy lehet, ilyen törvény, olyan törvény, akkor az élet-halál urává válnak. Egyszerűen van, többség jelv alapján. Ebből mi lesz? Hogy alig élnek meg néhány évtizedet a törvények. És hát most ugye megint ki kell kacsintanunk a mai helyzetre. Annak idején az aranybulla az egy alkotmány volt. Még Rákóczi is arra hivatkozott, amikor elindította a szabadságharcot. Hogy megmondta az aranybulla a nemzeti ellenállás jogát? Nem cselekszem törvénytelenül, mert benne van. Eltelt 1200, mit tudom én, 30 valamennyitől, 1700-ig, 500 év. Most 11-ben kiadott alkotmány lehet, hogy fél év múlva érvényét veszti. De ez is ebből adódik. Mert még egy aranybullánál is a Szent Háromság egy Isten nevében fogalmaznak. Ugye? Tehát ezt csak azért mondom, hogy a parancsok és törvények azok igenis átnyúlnak a mi időnkbe, és ezeknek meg kell adni mindig a kellő tiszteletet, és értelmezni kell, hiszen a 10 parancsolat alapvető törvényeinél senki jobbat ki nem tudott találni, ami szabályozna az Istennel és az emberrel való kapcsolatot. Még azt is el kell mondani a kezdetnél, hogy ugye 10 van a zsidóknál, 10 van a katolikusoknál, ortodoxoknál, de más a beosztás. Ez abból adódik, hogy Szent Ágoston úgy osztotta be, hogy a faragott képet ne imádj, azt nem vette különállónak, mondván, hogy Jézus Krisztus arról nem beszélt. Ezért is katolikus templomokat nyugodt szívvel lehet festményekkel, szobrokkal díszíteni, hanem össze beleolvasztotta az elsőbe. Hát akkor az utolsót, a két kívánságot, az anyagit, meg a más feleségének a kívánását, házastársának, az ketté vette. Hát valóban kettő is. Viszont a zsidóság a Filónét, azért, akiről már említést tettem, egy alexandriai zsidó volt, ő a görög-római kultúrát próbálta összehozni a logosz tanával, meg sok minden mással. Ő úgy alakította ki, hogy meghagyta a faragott képet ne imádnak külön, és az utolsó kettőt, hogy házastársát ne kívánt, más tulajdonát ne kívánt, egybe vonta. Ezt tartják a protestánsok, és némely ortodoxok. A katolikusok azt, amit mi is ismerünk, ugye? De ettől függetlenül ugyanaz a 10 parancsolat, csak hogyha valaki számozásbeli különbséget talál, akkor ezt így értse. Ugye annak idején jött hozzám egy irodalmár, hogy a Móricz Zsigmond légy jó, mint halálig voltan, ugye nem a, ugye a 6. parancsolatnak, hanem a 7. van a paráznaság. Hát hogy van ez? És akkor mondtam neki, hogy ebből adódik, hogy Móricz Zsigmond a református 10 parancsolatot, annak beosztását vette alapul, és ugye ezért más számozást említ.

0: És akkor újra leszögezte azt, amit az első évezred, két évezredben is tartottunk. És hát nagyon röviden erre utalok itt ebből a enciklikából, azt írja. Az erkölcsi parancsokat, melyeket Isten az Ószövetségben adott, és amelyek Isten megtestesült fiának személyében elérték tökéletességüket az új és örök szövetségben, hűségesen kell őrizni, és folyamatosan meg kell valósítani végig a történelmen, a különböző kultúrákban. E parancsolatok értelmezését Jézus az apostolokra és utódaikra bízta, s hozzáadta az igazság lelkének, a Szentléleknek különleges segítségét. Aki titeket hallgat, engem hallgat. A Szentlélek világosságával és erejével teljesítették az apostolok küldetésüket, hirdették az evangéliumot, s megmutatták az Úr útját, tanítván mindenek előtt Krisztus követését és utánzását. Tehát ebben a enciklikában újólag aláhúzza azt, hogy ennek megmaradt az érvénye az új szövetségben, vagyis az egyházban. És hát a katolikus egyház katekizmusa megerősíti és magyarázza a 10 parancsolatot a katolikus egyház katekizmusának harmadik részében. Hát erre majd visszatérünk még az év hátralévő évében. Szokták azt mondani, hogy ó, nekünk túl kell emelkedni azon már, hogy egy lelkiismeret vizsgálatnál csak ezt nézzük. Hát én nagyon örülnék neki, ha valaki ezt úgy jó átgondolná a lelkiismeret vizsgálatnál, és e szerint végezne a gyónását. De úgy igazán, hiszen földolgozzák a lelki tükrök. Ne olyan formán, mint Erdélyben voltam, egy ilyen tömeggyóntatásba befogtak, ez nem gyónási titok kibeszélése, és akkor jöttek a gyerekek, és akkor elkezdték. Első ellen vétettem, második ellen kicsit vétettem, harmadik ellen nem vétettem, ötödik ellen nagyon vétettem kicsit. Mikor már harmadik, negyedik szó hallottam, akkor mit számolgatnak ezek itten? És akkor rájöttem arra, hogy hát ezek a 10 parancsolatot mondják, de hát azért ez így nagyon szemérmes dolog, hogy hát egy kicsit vétettem hatodik ellen, ötödik ellen, kicsit, hát azért sokkal keményebb dolog, mint azt mondja, hogy házasságot törtem, ugye? Vagy súlyos, vagy nagy dolgot elloptam, ugye? De hát azért a 10 parancsolat az igenis ma is iránytű lehet, és már az nem egy alsó fok, az egy emelkedett szint, amire aztán jön, amire Jézus úrunk azt mondja, ha tökéletes akarsz lenni, akkor ezt is ezt tedd. Hát kívánom azt, hogy a 10 parancsolat mélyebb megismerése adjon nekünk útirányt, a 10 szó az életben való eligazodáshoz. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsek atya katekézisét hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
3: A fájdalmas rózsafűzért a roma közösségért ajánljuk fel, különösen a kárpátaljai magyar nyelvű roma közösségért, akiket különösen is sújt a háború szörnyűsége.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen!
4: Kedves hallgatóink! A fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk, vérrel ítélkezett. Szent Lukács evangéliumából. Az utolsó vacsora után Jézus az olajfák hegyére tartott. Tanítványai követték. Amikor odaért, így szólt hozzájuk. Imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Aztán mintegy kőhajtásnyira tovább ment, és térre vonulva így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesüljék, hanem a tiéd. Akkor megjelent egy angyal a mennyből, és megerősítette. Majd halálfélelem vett erőt rajta, és még álhatatosabban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel ítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel ítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelverítékezett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
8: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Így jövendőlt a szenvedő megváltóról Izaiás. Ő a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmainkat viselte. Mi pedig mindegy leprásnak tekintettük, akit megvert és megalázott az Úr. Valójában ő a mi gonoszságainkért szenvedte sebeit, a mi bűneinkért vállalta, hogy összetörjék. Megsanyargatása nekünk szerzett békességet. A testén kéklő ütések bennünket gyógyítanak. Mindnyájan, mint tévelygő juhok, bolyongunk. Járja mindegyikünk a maga útját. Az Úr pedig ő rátette mindnyájunk bűneinek terhét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is áldott, a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
9: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostorozta.
9: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostorozta.
9: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
9: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
9: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
10: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Ki hitt annak, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg. Úgy nőtt fel színe előtt, mint a hajtás, és mint a gyökér a szomjas földből. Nem volt szép alakja, sem ékessége, hogy megnézzük őt, és nem volt olyan a külseje, hogy kívánjuk őt. Megvetett volt, és utolsó az emberek között, fájdalmak férfia és betegség ismerője, aki elől elrejtettük arcunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronázta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak
8: hívalmára. A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Minden ellenségemnek gúnytárgya lett belőlem, szomszédainak csúfja, félelme ismerőseimnek, aki meglát, odakűn, fut előlem. A szívekből, mint aki meghalt, oly feledésbe estem én, olyan lettem, mint az összetört edény. Hallottam én, sziszegnek rám sokan, körös körül, körülem rettenet. Ellenségeim összesúgtak, és terveket kolholtak, hogy elvegyék életemet. De én, Uram, bizalmamat beléd vetem, azt mondom, te vagy az én Istenem, az én sorsom a te kezedbe, ellenségem és üldözőm kezéből ragadj ki engem. Orcám ragyogjon fel szolgád előtt, és irgalmaddal szabadíts meg őt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
9: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
9: vidd a mennybe a lelkeket,
7: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Jézus kivezették arra a helyre, melyne Golgota, azaz koponya hely a neve. Ott mirhával kevert bort kínáltak neki, de nem fogadta el. Azután keresztre feszítették, és megosztották ruháit. Sorshúzással döntve el, kire mi jusson. 3. óra volt, amikor megfeszítették. Az elítélésének okát jelző táblára ezt írták.
4: a zsidók királya. Vele együtt keresztre feszítettek két rablót is, egyet jobbjára, másikat baljára. Így beteljesedett az írás szava, és gonosztevőként bántak vele. Mi atyám, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
8: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
8: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk, Úrunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Úrunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
8: Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
8: Mindörökké. Amen.
3: A fájdalmas rózsafüzért, a roma közösség békességért ajánlottuk fel.
2: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Július 19-e. Halljátok meg az Úr igéjét. Ezt Izajásnál olvassuk a 66. fejezet 5. versében. Halljátok meg az Úr igéjét. A fogságból hazatért nép számára az újra felépített templom és a benne zajló kultusz biztosítékot jelentett. Pedig az Úr nincs kötve a templomhoz és a kultuszhoz, hiszen a menny az ő trónusa, és a föld az ő lábainak zsámolya. Ez a tény nem az Isten tisztelet fontosságát gyengíti, de hangsúlyozza, hogy nem elég a külső Isten tisztelet, hanem szükséges annak belső tartalma. Mi a belső tartalma? Az élő hit. És Isten igéjének komolyan vétele. Ez a fontos és szükséges. Izajás könyvének egyik nagy témája ez. A gépies Isten tiszteletben, az önelégült vallásosságban nem telik kedve az Úrnak. Valóban az egyház jelenléte ebben a világban csak élő hittel, szeretettel, Isten igéjére és annak evangéliumi tartalmára való figyelemmel, valamint jézusi cselekvéssel hiteles. A hitelesség kérdéséről van szó. Az egyház akkor hiteles, ha élő a hite, ha evangéliumi tartalma, a cselekvése is. A külső keretben kell, hogy ott legyen a belső tartalom. Manapság azonban lehet, hogy a belső tartalom helyett a külső keretek megtartásának fontosságát kellene hangsúlyozni. Kell a megtérés, kell az élő hit. De ha ezután minden korábbi külső keretet gőgösen elvetnek, a régit mindenestül hitetlennek bélyegezve, mert azonnal újabb és élőbb kell, bizony, ott nagy baj van. Lehet, hogy ebben a bajban vagyunk. Az igaz egyház ismertetője az egyház fegyelem. Ehelyett ma sok gyülekezet azt teszi, azt hirdeti, amit csak akar. Olyan Isten tiszteleti keretben, amilyenben a kedvét leli. Egy individualista világban az egyéni hit felismerései vitathatatlanok. A zsidóság számára a változatlan kultusz, a zsidóság számára a változatlan Isten tisztelet, változatlan kegyesség és a szigorúan továbbadott üzenet. Ez jelentette a legtöbbször a megmaradást. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése.

0: amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne terény, mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
1: Hírpercek.
2: Iskolát épít Ugandában a katolikus Caritas. Egy brazíliai 12 éves kisfiú kórházban fekvő gyermekek számára készített a rózsafűzéreket. Kármelhegyi Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva zarándoklatot szervezett a Mária út Egyesület július 18-án szombaton. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt szabad ég alatt tanuló 176 gyermek számára Uganda egyik legszegényebb térségében, közölte a katolikus Caritas hétfőn az MTI-vel. A katolikus Caritas új nemzetközi fejlesztési programot indított Uganda északkeleti részén. A kezdeményezés központjában a Szent Dániel óvoda és általános iskola áll, amelynek 176 tanulója jelenleg megfelelő iskolaépület nélkül többnyire a szabad ég alatt fák árnyékában vesz részt az oktatásban. A katolikus Caritas 20 ezer dolláros támogatásával megvalósuló első fejlesztési szakaszban egy egyszerű, biztonságos két tantermet magába foglaló iskolaépület készül el. A program része a meglévő rossz állapotú illemhelyek felújítása és az alapvető higiéniai feltételek javítása is. Brazíliában él egy 12 éves fiú, aki a korához képest meglepő küldetést teljesít. A jobb, könnyen nevű növény bogyóiból készít rózsafűzéreket, amelyeket aztán különböző kórházakban fekvő beteg gyermekeknek ajándékoz, számolt be a zarándok.ma. A kisfiú egyedül ültetél a növényeket és szedi le a termését is, amiből aztán a kórházakban elajándékozandó rózsafűzéreket szintén maga készíti. A történet néhány évvel ezelőtt kezdődött, amikor elmélyült a Szűz Mária iránti tisztelete. A kisfiú elmondása szerint minden akkor kezdődött, amikor 7 éves volt, és a nagymamájával naponta nézte a tévében a katolikus műsorokat. Ebben az időben érezte meg a hívást, ami egykor egy egyszerű rózsafűzér iránti tiszteletnek indult, az mára már egy kis misszió lett. A rózsafűzér bizonyosság a beteg gyerekeknek, hogy nincsenek egyedül. A karmelita rend megújítását a Kármelhegyi Boldogasszonyt ünnepelték július 16-án, ezért a Mária út Egyesület zarándoklatot szervezett július 18-ára. Az zarándoklat Mária Besnyőről indult Gödöllőn át Kerepesre, olvasható az Egyesület Facebook oldalán. Az zarándoklatot a családokért, a szentségi házasságért, a megfogant életekért, a premontrai kapucinus és verbita szerzetesekért és a magyarokért ajánlották fel. A Mária Besnyői kegytemplomnál volt a gyülekező. A szent misét követően a zarándokok megtekintették a templomot, gyertyát gyújtottak és imádkoztak. Ezt követően a zarándokok Gödöllőn a premontrai Szent Ágoston templomot keresték fel, ahol csendes szentségimádást tartottak. Gödöllőn, az Erzsébet parkban, a stációknál együtt imádkoztak és gyertyát gyújtottak. Kerepesre a Szent Anna templomhoz délután 5 óra körül érkeztek meg a zarándokok.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
3: Az imaórák liturgiája. Reggeli dicséret következik.
4: Istenem, jaj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Mi

Pirkad a hajna rózsaszínű fénykép. Forduljon buzgón a világoráz, hangos imánkat.

Adja meg mindezt az isteni fölség. Az Atya Isten sörök egy szülöttje,

0: Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké szeret minket. Alleluja! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket. Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket. Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket. Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején, meghallgatott és tágos útra vezetett. Velem van az én Uram Istenem. Mitől féljek? Ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, és megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni. Körülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket. Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket. Körülvettek, mint a méhrajok, tűzük felém csapott, mint a rőzselánk, de az Úr nevében porba sújtom őket. Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem, de az Úr felkarolt és megsegített. Az Úr erősségem és dicsőségem. Ő lett az én szabadítóm. Örömújongástól és énektől hangosak az igazak sátrai. Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, az Úr jobbja emelt föl engem, az Úr jobbja művelt csodákat. Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit. Megfenyített az Úr és megpróbált, de nem adott halálra engem. Tárjátok ki az igazak kapuit, bemegyek, hogy áldjam az Urat. Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta. Hálát adok, mert meghallgattál engem, te lettél szabadítóm. A kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve. Mindezt az Úr vitte végbe, a csodát saját szemünkkel látjuk. Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Adj nekünk, Uram, szabadulást! Adj nekünk, Uram, jólétet! Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk az Úr házából titeket. Isten az Úr, ő ragyog felettünk, álljatok sort lomboságakkal egészen az oltár szarváig. Hálát adok neked, te vagy Istenem, magasztallak Istenem téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké szeret minket. Alleluja. Alleluja. Áldja az Urat az Úr minden műve. Alleluja. Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, dicséretre méltó és magasztos örökké. És áldott a te dicsőséges szent neved, dicséretre méltó és magasztos, mindörökkön örökké. Áldott vagy templomod dicsőséges szent helyén, nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy királyi trónodon, nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy, aki a mélységekbe tekintesz, és a kerubok fölött trónolsz, dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy az égbolt fölött, dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Áldja az Urat az Úr minden műve. Alleluja! Minden lélek az Urat dicsérje. Alleluja! Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton. Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek, mert nagysága végtelen. Dicsérjétek őt harsona szóval, dicsérjétek lanttal, citerával. Dicsérjétek dobbal és körtánccal, dicsérjétek citerával és fuvolával. Dicsérjétek őt zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával. Minden lélek az Urat dicsérje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Minden lélek az Urat dicsérje. Alleluja. Ne felejtsd, hogy az Úr Jézus Krisztus, Dávid sarja, feltámadt a halálból. Igaz kijelentés ez, ha meghalunk vele, majd élünk is vele, ha tűrünk vele, uralkodni is fogunk vele. Ha azonban megtagadjuk, ő is megtagad minket, de ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg.
1: Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk. Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk. Elbeszéljük csodatetteidet, és nevedet szólítjuk. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek. Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk. Rejtve egy véka lisztve a kovász átalakítja és megnöveszti azt, ilyen a mennyek országa is. Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erő szabadított, támasztott minékünk, szolgájának Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által. Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy

neki szolgálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani,

hogy bocsánatot nyerjen minden bűnünk. Istenünk irgalmas szívétől,

lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

0: Jön a mennyek országa is. Szívből zengjünk dicséretet a hatalmas és jóságos Istennek, aki szeret bennünket és tudja, mire van szükségünk. Téged dicsérünk, Urunk, és Te benned van bizodalmunk. Mindenható Isten, világmindenség királya, áldunk Téged, aki minden érdemünk nélkül és bűneink ellenére is meghívtál minket, hogy megismerjük igazságodat és felségednek szolgáljunk. Téged dicsérünk, Urunk, és Te benned van bizodalmunk. Istenünk, Te úgy akartad, hogy nyitva legyen előttünk az irgalom ajtaja, add, hogy soha se tévedjünk le az élet útjáról. Téged dicsérünk, Urunk, és Te benned van bizodalmunk. Add, hogy akik szeretett fiat feltámadását ünnepeljük, ezt a napot lelki örömben tölthessük el. Téged dicsérünk, Urunk, és Te benned van bizodalmunk. Add meg, Urunk, híveidnek az imádság és a dicséret lelkét, hogy mindig mindenért hálát adjunk neked. Téged dicsérünk, Urunk, és Te benned van bizodalmunk. Mondjuk az Úr imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Urunk Istenünk, könyörülj népeden, és add nekünk bőségesen kegyelmed ajándékait, hogy mindenkor élő hittel, reménységgel, szeretettel és állandó éberséggel teljesítsük parancsaidat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

0: Mária Rádió.
1: Jézusom, bőséges gyümölcsöt termő szőlőtő, emlékezzél bőven ömlő véredre, amely úgy árat értünk, mint szőlőleve a szőlő sajtolóban. A római katona lándzsájától átszúrt szívedből vér és víz folyt ki, kifolyt az utolsó cseppig. Szent tested, mint elhervadt mirha csokor függött a kereszten, csontjaidból a velő kiszáradt, sápadt és halálosan fehér voltál. Keserű szenvedésedre és kiontott drága véredre kérlek, Jézusom, hogy sebezd meg a szívemet, s bűnbánatom és szeretetem legyen ételem és italom egész életemen át. Téríts egészen magadhoz, szívem legyen örök lakóhelyed, minden szavam tetszésedre legyen, életem alkonya szolgáljon dicséretedre, hogy elnyerhessem általad a mennyországot, és téged az örök dicsőségben, az ég minden angyalával és szentjeivel dicsérhesselek, és magasztalhassalak az örökké valóságon át. Amen. Svéd Szent Brigitta.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya rádióját. A Mária rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.
2: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.
3: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozz egyedül a terheit! Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Folytatódik a szentszéki képviselők ukrajnai küldetése. Sevcsuk érsek, megbocsátás és kiengesztelődés kell az európai népek emlékezetének gyógyításához. Az argentinai magyar közösség jövőjéről. Interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária Klub elnökével, a Mindszentínum gondnokával. Sevcsuk érsek. Megbocsátás és kiengesztelődés kell az európai népek emlékezetének gyógyításához. A háború kontextusában is föl kell fedeznünk az imádság erejét. Ma sokkal inkább, mint valaha szükség van a kapott és adott megbocsátásra, hogy meggyógyítsuk az európai népek történelmi emlékezetét. Így nyilatkozott a vatikáni médiának Sviatoszláv Sevcsuk, kijev-halicsi görög-katolikus nagyérsek, aki ukrajnai missziójának második napján találkozott Paul Richard Geleger érsekkel és Visvaldász Kulbokász érsek apostoli nunciussal. A latin rítusú katolikus egyházi struktúrák újra megnyitása 35. évfordulójára rendezett ünnepséget vasárnap tartják a berdicsi vikármelitak egyhelyen. 14. Leó pápa különleges küldöttje pénteken este érkezett Kijevbe, miután Lviv és a főváros között félúton fölkereste a rivnei Szent II. János Pál templomot. Sevcsuk érsek azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos a közös ima és a Szent Atya jelenléte képviselőin keresztül elmondta. A háborús helyzetekben újra fölfedezzük az ima értelmét és erejét. Együtt imádkozni azt jelenti, hogy találunk egy teret, ami gyógyítja a sebeket. Az ima balzsam, a Szentlélek gyógyító kegyelme, ami áthatja a szenvedő ember szívét. Együtt imádkozni azt jelenti, hogy osztozunk az ajándékokban. Maga Jézus mondta, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, én ott vagyok közöttük. De együtt imádkozni a Szent Atya különleges küldöttjeivel annyit tesz, mint az egyetemes egyház keblén imádkozni, magával, a Szent Atyával imádkozni. Érezni az atyai simogatást. Ezért Cuppi bíboros és Geleger érsek jelenléte számunkra az egyetemes és katolikus egyház látható jele, amely átölel minket és velünk együtt imádkozik. Hogyan működnek együtt az ukrajnai háborúban a különböző katolikus közösségek a szenvedő lakosság javára? A vatikáni újságíró kérdésére Sevcsuk érsek kifejtette. Ukrajnában ugyanazok a tragédiák, ugyanazok a lelkipásztori és humanitárius kihívások állnak előttünk, nem csak a katolikusok, hanem az ortodox testvérek, a protestánsok, a zsidók és a muzulmánok között is, akik részét alkotják az egyházak és vallási szervezetek összukrajnai tanácsának, mely éppen a napokban ünnepli 30 éves fennállását. Az együttműködés szó szerint életmentést jelent, és olykor a keresztény tevékeny szeretet valóban túllép a felekezeti vagy rítusbeli határokon. Együtt tudunk tanúskodni, bizánci és latin rítusú katolikusok, ahogy II. János Pál mondta, a katolikus szeretet hitelességéről, mely átölel, gyógyít, megment és mindenkit szolgál. Mire van főként szüksége a lakosságnak, amikor a bombázás és a háború egyre intenzívebbé válik? Az ukrajnai görög katolikus egyház vezetője elmondta, hogy nagyon sok mindenre szükség van. Az ENSZ hivatalos adatai szerint ma Ukrajnában 5 millió ember él humanitárius vészhelyzetben, és csak 2 milliót tudnak ellátni azokkal a forrásokkal, melyeket ezek a nemzetközi intézmények biztosítanak. Ahogy a kijevi polgármester mondta egyszer, az egyháztól nem annyira ruhára, kenyérre és élelmiszerre van szükség, hanem a remény szavára. Tehát most, amikor ukránok milliói szenvednek, Ez az új evangelizálás pillanata, a nagy megtérésé, mert az emberek Istenre szomjaznak. Csak Krisztus egyháza képes begyógyítani ezeket a sebeket és válaszolni, megadni az élet kenyerét, az oltári szentséget, Isten igéjét azoknak, akik Istent éhezik és szomjazzák. A Geleger érsekkel való találkozón érintették a kiengesztelődés és a megbocsátás témáját. Hogyan lehet ezeket a nagy ajándékokat hordozni és előmozdítani egy ilyen nehéz nemzetközi helyzetben? Sefcsuk érsek elmondta. Ezekben a hónapokban ünnepeljük II. János Pál pápa történelmi látogatásának 25. évfordulóját. Ő Péteri szolgálata szerves részeként úgy látta, hogy segítenie kell Európa népeinek kiengesztelődését. Ő maga mondta, hogy kötelessége gyógyítani az európai népek történelmi emlékezetét, főként amikor olyan sebekről van szó, amelyek ma is nagyon mélyen vannak a szívünkben a II. Világháború után. Ezekhez a régi sebekhez most hozzáadódnak ennek az Isten káromló háborúnak a sebei, melyeket Ukrajnában élünk. De mi az az orvosság, amit Wojtyla pápa nekünk ajándékozott? Ő azt mondta nekünk, hogy az emlékezet gyógyítására a balzsam, a megbocsátás, az adott és kapott megbocsátás. Mindannyian bűnösök vagyunk, és tisztában vagyunk azzal, hogy megsértettük szomszédunkat. A határos népeknek olykor negatív emlékük van a fájdalmas múltról. De nem szabad ennek rabjaivá válnunk. Olyan múlt ez, amit nem tudunk megváltoztatni. De a megbocsátáson keresztül jobb jövőt építhetünk. Ezért a megadott és megkapott megbocsátás ajándéka az orvosság, ami gyógyítja az európai népek történelmi emlékezetét. Zárta gondolatait a vatikáni médiának adott interjúban Sviatoszláv Sefcsuk, Kijev-halicsi görögkatolikus nagyérsek.
1: Az argentinai magyar közösség jövőjéről interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Mincentinum gondnokával. Második rész. Az argentin főváros Palermo negyedében található magyar katolikus intézmény történetéről, jelenlegi szerepéről beszélgettünk múlt vasárnapi július 12-i adásunkban az argentinai magyarság bemutatása keretében a Mincentinum gondnokával. Ez alkalommal az interjú második részében a 40 ezernél is több magyar számláló Argentínában e diaszpora közösség ünnepeibe, programjaiba, jövőjének esélyeibe és saját családja emigráns történetébe vezet be bennünket Pál Magdi, a Buenos Aires-i Hungária klub elnöke, a Mincentinum gondnoka.
2: Ha a jövőre tekintesz, bizakodó vagy?
3: Van jövő. Most van egy szép csoport megint, hogy kezdik új tilingok, és most kezdenek átmenni a reggős csoportra, mert már a másik kezdik abba hagyni, és kezdik, akkor megint egy másik tilingó lesz, akik most kezdik a táncokat. Már csak azért, és hogy szombaton találkoznak az Rinyi körből, a cserkészekkel, az fönt fog maradni, az megy tovább. És az ünnepségek, a március 15, október 23, ezek mind nagyon, nagyon fontos ünnepség. Még vannak nagymamák és szülők, legalábbis a gyerekeknek ezt és nálunk van a Hősök napja. Minden utolsó vasárnap májusban a Hősök napja 3:30. De ez már 35 éve.
2: És ez mit jelent?
3: Hogy a Hősök napja a temetőben, a német oldalán, nekünk van egy nagy fal, és a kápolna azt egy magyar építette. Minden évben jönnek a trombitás, jönnek a németek, mert ők azt mondják, hogy ott nekik szoktan szerepelni kell, és fölvonulnak a cserkészek, és mindig van egy beszéd, valami furuljázás, beszél a nagykövet, és ennyiből áll. De a hősöket minden évben meg vannak tisztelve.
2: Milyen sűrűn szerveztek különböző programokat?
3: A Hungária klubban vannak koncertek. Itt is vannak koncertek, de itten inkább gála lirika. Az, hogy vacsora is van, lirika énekekkel.
2: Tehát itt a Mincentinumban.
3: Ez a Mincentinumban. Aztán a cserkészeknek millió táborok vannak, évközben egy vagy két napos. És vannak ezek a fesztiválok, a táncfesztivál, aztán van a március 15, hogy ez a Hungáriában van, az október 23-on a nagykövetnek a ünnepséget, de nekünk a Palacio de la Libertad nagyon szép a Rucsozin ház mögött, ott van egy nap, nekünk ottan ünneplünk az argentinok és a diplomáciával.
2: És hát vannak a magyar misék, illetve a magyar istentiszteletek.
3: A páterak, akkor mennek, Biblia délutánok.
2: És rendszeresen van magyar szentmisétek? Mármint úgy magyar szentmise, hogy akkor, amint említetted, hogy argentin atya, igen. De ti magyarul énekeltek, meg magyarul válaszoltok.
3: Mondjuk, hogy igen.
2: Minden vasárnap?
3: Nem. Inkább két hetenként. Ez a másik problémánk. Mi azért jöttünk, mentünk a magyar misékre, mert a szüleink, nagyszüleink akartak találkozni, a többi magyarok, akik együtt utaztak. Közben mi megesküdtünk, és jönnek a mi gyerekeink, és azok mennek katolikus iskolákba közel, ahol te laksz. Azoknak majdnem kötelező menni abba a templomba misére. Így mindig lustábbak az emberek bejönni a városba a nagy misékre. De jó, a Szent István mise, az kell, húsvét, virágvasárnap és Erzsébet, azok kötelező.
2: Karácsony?
3: Nem, mindenki megy már a saját iskola, vagy a közel a lakásokhoz.
2: Te ugye itt születtél, tehát a szüleid érkeztek ide. Mikor és hogy kezdődött itt az ő életük?
3: Tirolban ismerkedtek meg, legalább másik 20-szor, hogy mindig azt hittem, hogy ezek a nagynéném, mert mikor megkapták az engedélyt kijönni Argentinába, a mamiék 48-ban kapták meg, apjék 49-ben kaptak vagy Ausztráliába, vagy ide, de úgy látszik, az apjém rábeszélt, a szüleire érkeztek. Én mindig azon csodálkozom, hogy jó, megérkezel ide, óriási Argentina, és hogy két hétre rá találkoztak az én anyukám családjával.
2: És ez hogy történt?
3: És mert a Takács bácsi és a többiek, azok mentek, tudták, hogy mikor jönnek a hajók a partra, és akkor hogy tudnak segíteni, mit tudnak csinálni, mert először te kapsz a emigráns hotelba, két hétig kapsz helyet. De reggel hétkor mindenkit kitettek, hogy menjenek keresni munkát, vagy helyet, hova költözött, miközben jöttek az olaszok is, és a többiek. És így Takács lett aztán nagykövet, argentin nagykövet Észak-Amerikában. Nagyon barátja volt az ő szülei, az én nagypapájának, és aztán a Takáccsal voltam együtt az Ámiszben, ő volt az elnökünk, az első Ámisz elnökünk. Az apjék 49-ben jöttek ki, és én 53-ban születtem itt a Argentinában. A mami részről a nagypapám szerzett egy helyiséget, valami hentes, azt mondta, hogy csak kell csinálni kolbászt, és hentes volt. És a másik nagypapám az építészmérnök, és a föld alatti
2: évvonalat
3: ő tervezte.
2: Fantasztikus.
3: Igen.
2: Mindig az merül föl, amikor latin-amerikai országokban járok, hogy ide kerül Magyarországról valaki, hogy egyáltalán hogy kezdi? Hogy illeszkedik be itt egy társadalomba, ami egészen más szerkezetű? Mihez kezd?
3: A nagypapám, mint hentes, és akkor egy pár kvádrára vette egy jó nagy telket, és fölépítette a gyárt, a Szájbár gyár volt. A nagypapám az csatlakozott egy céggel, a GOP, akik terveztek ilyen dolgokat. Volt egy nagy épület, nem is tudom a nevét már, hogy elküldték Európába, hogy nézzék át, hogy ezt, amit a nagypapám tervezett, ezt előre lehet vinni. És közben az én keresztpapám volt az Organtal, aki Argentinában hozta a acero címát, hogy az ellene sima acél. Németországból hozta ezt az acélt, ami elforgott, és az épületekre, és így kezdtek építeni. Minden háromnak nagyon jól ment. Van egy híd a ügyvéd egyetem előtt, hogy nem tartja semmi, azt ajándékozta a Szeroszíma, az itteni óriási nagy expo, ami volt a Argentinában. És az összes hidak, minden az a Szeroszímát csinálja, a vasak csak van egy jöttek.
2: Lenyűgöző. Nagy elismerés. Tehát végülis a magyarok itt is...
3: Itten jól ment a magyarok. 48-49-50-es években, akik jöttek, azok mind mérnökök, ügyvédek, építészmérnökök. 27-ben jöttek, akik dolgoztak a földet. És az 56-osok már 56-ban már mindenki kulturált ember volt.
2: Érdekes. Te végülis tényleg tökéletesen beszélsz magyarul. Hogy tudtad megtartani az identitásodat és a magyar nyelvet?
3: Nekem egy olyan normál dolog volt. A mamiéval és az apja, amikor beszéltünk, mert nagymamámmal, mindig magyarul volt. És akkor megjelent egy nagynéni német. Csak volt egy időszak, hogy emlékszem, a reggel beszéltünk németül, és délután magyarul, és aztán mentünk az iskolába, angol iskola meg ráadásul. Az ment egy ideig, aztán jöttek a testvéreim, és én meg az egyszerűen németül beszélek a három testvértől. Büszke voltam, hogy én hétköznap mentem az iskolába, és pénteken volt nekem a reggelsor, a szombaton volt a cserkészet, és vasárnap volt az rinnikör. Itt van a különbség. Ezt mi csináltunk, és így szépen megtartottuk. A mostani fiatalok egy nap jönnek csak össze, hogy a szombat reggel 10-kor az rinnikör, és aztán jön az ebéd a Hungáriába, és aztán jön a cserkészet. Mi? Egy napot. Most sok a program, ahova kell menni, és akkor csak egy napra tették össze. És rábeszélni a gyerekekre, hogy járjanak, csak az egy nap azt rászánják.
2: Sok az elfoglaltság nyilván, igen. Tömbösíteni kell.
3: És akkor nekem voltak az osztártársam születésnapja, és még a magyaroknak, és akkor sokszor az argentinokat hívtam meg a cserkészbárra.
2: Végülis magyar férjet találtál magadnak?
3: Igen, és a cserkészünnel, egy magyar férj, az én gyerekeink beszélnek magyarul, az unokáim a szominak voltak a Rákóczinál, értenek, de nem. Van a kettő, igen, kettő perfektül beszél magyarul, mert ott van Magyarországon, de a másik három inkább angol.
2: Öröm hallani, hogy mégis te úgy érzed, hogy itt van jövője a magyar közösségnek.
3: Még egyelőre, én mindig azt mondjuk, hát még 10 év. És akkor még, hát még 10 év, és ez így mondjuk már jó pár évben meg. Mindig ilyen valaki, vagy valami történik.
2: Igen.
3: Ezekkel a kácsépések, ez 9 éve, hogy létezik, azok is segítenek az egész, jobban összekapcsolódunk az egész országban ezekkel a programokkal. Megy. Valahogyan még megy.
2: Igen. Mindig a gondviselés gondoskodik a jövőről, ugye?
3: Így van.
2: Igen.
3: Igen, most már jön lenne a fiatalabbak is, hogy kezdenek ők is dolgozni.
2: Igen.
3: Nekik is előre kell gondolni, mit lehetne csinálni, hogy valahogyan vonzani a gyerekeket, hogy jöjjenek és csinálják tovább, hogy edni. Mindig van, ki kell találni.
2: Kreatívnak kell lenni.
3: De még milyen kreatív?
2: És példát mutattok a fiatal generációknak.
3: Igen. Vannak versenyek, karácsonyra, ki csinálja a legszebb karácsonyi Betlehem dolgot, vagy a faragásokkal.
2: Ez szívmelengető, hogy itt egy ilyen kis Magyarországot talál az ember a világ végén, úgymond.
3: Most, hogy jönnek ezek a csere Magyarországról, most már 6-7 éve, és a többiek mennek egy ilyen Airbnb-be, mint ahol lakni, és ott a magyarok azok ide jönnek, és hétvégén mindig ide jönnek, és azt mondják, nem igaz, Magyarországon vagyunk, hogy milyen szép meg ez, és van nekik helyük, meg kint van egy grill, és akkor grilleznek, és van hely a másik házakban, azok csak kis házak menni, aludni.
2: Igen.
3: Szóval arra is a mindszentinő.
2: Nagy elismerés nektek, hát, hogy itt
3: fent tartjuk. Kell csinálni, valahogyan érzed, hogy ezt kell csinálni. Nemként csinálni, de senki sem nem kap semmit, semmilyen.
2: Még nagyobb elismerés emiatt, hogy lélekből, szívből csináljátok, mert úgy gondoljátok, hogy fontos. További sok erőt és kitartást ehhez, és nagy elismerést tényleg.
3: Kell is tovább, igen, igen.
2: Látszik, hogy a lelkület az megvan.
3: Minden megvan. És éppen most nyáron itten, és már ez a szezon, ahol kell javítani és festeni.
2: További sok erőt és kitartást ehhez az igen fontos misszióhoz.
3: Igen, igen, köszi szépen. És köszi szépen mindenki, aki hallgatta ezt az egészet.
2: Mi köszönjük, hogy megismerteted a hallgatóinkat az itteni valósággal. Köszönjük szépen.
0: Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária Klub elnökével, a Mindszentínum gondnokával, Somogyi Viktória beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Augusztusban izgalmas programsorozattal készül a Café Francesco csapata. Kávéházi szabad egyetemként augusztus 24-től 29-éig. Augusztus 24-én hétfőn Török Csaba atya előadását hallhatjuk 14. Leó pápa és a mesterséges intelligencia címmel. Augusztus 25-én kedden dr. Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke tart előadást Keresztény Európa válsága és jövője címen. Augusztus 26-án szerdán Hit és pszichológia, önbizalom és bizalom, Istenben és emberekben címmel ad elő Széles Anna keresztény pszichológus. Augusztus 27-én csütörtökön Martos Levente Balázs püspök és Marti Zoltán beszélgetnek arról, hogy jól kommunikál az egyház. Augusztus 28-án pénteken dr. Darabos Ádám és Jancsó András beszélgetését hallgathatjuk meg Kereszténység és politika címmel. Augusztus 29-én szombaton könyvbemutatóval zárul a programsorozat Karmelita lelkiség a világban. Muraközi Nóra és Kovács Emese ismertetik Boldog Marie Eugène, Sarutlan Karmelita szerzetes, akiben a Szeretet lelke lakást vett című művét. Az előadások hétközben 19 órakor kezdődnek, szombaton 16 órakor. A korábbi felvételek is visszanézhetőek a YouTube csatornán. Szent Mise a Bízd rá magad segítő közösségért, és mindazokért, akik hozzájuk fordulnak segítségért. Időpont minden hónap utolsó vasárnapja, 18 órakor. Helyszíne Budapest, Budapest Lágymányosi Szent Adalbert plébánia, 11. kerület, Etele út 3 szám alatt. Imádkozzunk együtt egymásért. 2026. április 26-ától kezdődően minden hónap utolsó vasárnapján Szentmisére hívnak 18 órától. A Szentmisét Kelemen László atya mutatja be a Bízd rá magad segítői közösségért, valamint azokért, akik hozzájuk fordulnak segítségért. Hisznek abban, hogy a szolgálat nem csak cselekvés, hanem imádság is, és hogy mindaz, amit a kísérés, a beszélgetések egymáshoz hordozása során végeznek, Isten jelenlétében válik teljessé. Ez az alkalom lehetőség közösségük megerősítésére, hálaadásra és megújulásra is. Bekapcsolódni lehet személyesen, vagy ha úgy nem lehetséges, egy értük mondott imával.
0: Programajánlót hallottak.

0: ültek vagy térdeltek hajóba szerdán, köztük Vajda Attila és Kozman György olimpiai érmesek. Előbbivel közösen vállalt szerepet az idei eseményen Sipos Tamás, az Irigy Hónajmirigy és a Sing Sing frontembere, az alapítvány jószolgálati nagykövete, ők az UTE kenusaival karöltve egy különleges zenei összeállítással tisztelektek Kolonis György emléke előtt. A 2008-as olimpiai felkészülés során egy edzés alkalmával Kolonis rosszul lett, és már nem tudták megmenteni az életét. Június 21-én vasárnap ünnepi alkalomra gyűltek össze a Genfi Magyar Katolikus Misszió közössége. Három esztendő után ismét első áldozásra került sor a tanévzáró szentmisében. 10 gyermek járult az Eukarisztiához. A több mint 6 évtizede szolgáló misszió Genf bonzás körzetében Svájc és Franciaország területein élő magyar katolikusok lelki otthona, ahol nemzedékről nemzedékre adják tovább a hitet, az anyanyelvet és a keresztény hagyományokat, számolt be a Magyar Kurír. Az első áldozás nem egyetlen nap eseménye, hanem hosszú hónapok közös készületének beteljesedése. Az első áldozás idén is arról tett tanúságot, hogy a hit továbbadásának legtermékenyebb talaja az a közösség, ahol a lelkipásztorok szolgálata, a családok elkötelezettsége és a gyermekek nyitott szíve egymásra talál. A hitből fakadó szolgálat tovább él a gyermekek életében. Elindult a jelentkezés a Veszprémi Főegyházmegye idei Tekerj Magdéval ifjúsági kerékpáros zarándoklatra. Az augusztus 8-ai programmal Boldog Bódi Mária Magdolna születésének 105. évfordulójára emlékeznek. A résztvevők Balatonfüszvőről indulnak, és a Balatonfelvidék több települését érintve kerékpároznak egészen Badacsonytomaig. A 105 kilométeres út során lelki programok, közös imádság, strandolás, közös étkezések és esti fürdőzés is várja a fiatalokat. A szervezők szállás lehetőséget is biztosítanak azoknak, akik a nap végén Badacsonytomajon maradnának. A zarándoklat célja, hogy a résztvevők testben és lélekben is megerősödjenek, miközben megismerik Boldog Mária Magdolna életpéldáját és a Balatonfelvidék keresztény értékeit. A jelentkezés részletei a Veszprémi Főegyházmegye honlapján érhetők el.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Az embernek örökké nagy problémája, hogy akinek ír, ez még a egyszerű levélbe is probléma, azokat az igazságokat megírja-e vagy ne, tehát nehogy az olvasót valamiképpen elszomorítsa. Van egy másik oldala is ennek, amikor megírja, és sértések és szomorúságok vetnek belőle, mert azok az emberek, akikről szól, bár a szeretet jegyével történik, nem értik meg pontosan, félreértik, és nem értik a célját. A saját valóságukkal nem akarnak szembenézni. Volt nekem néhány ilyen esetem, például én félreértésem is volt, nem csak az olvasói. Kispadok meséi címmel írtam egy publicisztikát, amiben arról szinte boldogan és dicsekedve írtam,

0: láttam, hogy ülnek, és van élet a faluban, kiülnek a kis padokra, ami ugye előtte nem nagyon volt, és már megint nincsen, mert nincs hozzá ember. Na de én azt írtam, hogy mit pletykálnak, tehát ez a mit pletykálnak tulajdonképpen kipletykáltam őket is, akiket inkább a szeretet jegyébe szólítottam volna meg. Tehát ezekre az érzelmi dolgokra az írónak nagyon vigyázni kell, ahogy Szent Pál is óvatos volt a híveivel.
1: Ág István, Kossuth és József Attila díjas költő gondolatait hallották.

0: Jó reggelt kívánunk minden kedves Mária Rádió hallgatónak! 2026. július 19-e vasárnap van. Önök a Mária Rádió szombathelyi és zalaegerszegi stúdiójának közös napindító műsorát hallják. A mikrofonnál Sárközi Violetta
1: és Kótáné Koltai Veronika köszönti Önöket.
0: A mai műsorunkban Vas és Zala megyei középiskolás fiatalokkal beszélgetünk, akik példaképeik lehetnek társaiknak. Nem csak jó tanulók, hanem kiemelkedő közösségi munkát is végeznek. Műsorunk első felében Lengyel Renátával, a szombathelyi Boldog Salkaházi Sára Technikum és Kollégium tanulójával beszélgetünk, aki évek óta a Szombathelyi Állatvédő Egyesület aktív önkéntese. Társával, Lénárt Veronikával csapatban első helyezést ért el a Kárpát-medencei 4. Kós Károly pedagógiai versenyen. A lányok 3 egyperces oktató kisfilmet készítettek, amelynek középpontjában az állatok védelme és ebben az ember felelőssége áll. Majd a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium most érettségizett diákjával, Miklós Rozáliával beszélgetünk, aki a jeles érettségi bizonyítványa mellett a közelmúltban a rangos Helikon ünnepségen népdal kategóriában aranyfokozatot ért el, és több éve egy nagyon különleges színház tagja, amelyben épek és sérültek játszanak együtt. Az Imre Sándor Szeretett Színházról is beszélgetünk vele. Műsorunk második felében a szombathelyi Premontrei Szent Norbert Gimnázium 2 diákját, Farkas Gergőt és Kerecsenyi Gábort kérdezzük annak apropóján, hogy közel egy éve megálmodták és elindították a Premo Podcast sorozatot, amelyet ma már sokkal többen néznek, mint az iskola tanulóinak létszáma. Érdekes témákat hoztunk ma is, tartsanak velünk! Most azonban hallgassuk meg a nap evangéliumát és annak magyarázatát Boldvai Márton Bertalan premontrei atyától.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Amíg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent, felütötte fejét a konko is. Akkor a szolgák odamentek a gazdához, és megkérdezték. Uram, te ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnét került hát bele a konkoly? Az így válaszolt, ellenséges ember műve ez. A szolgák erre megkérdezték. Akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt, nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba. Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb ez minden más magnál, mégis, amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai, és ágai között fészket raknak. Végül ezt a példabeszédet mondta nekik. A mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az asszony, belekever 3 véka lisztbe, és az egész megkel tőle. Mindezt példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak, és példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott, példabeszédekre nyitom ajkamat, s hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől. Akkor elbocsátotta a tömeget és hazament. Tanítványai pedig odajárultak hozzá és kérték, magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Erre ő ezekkel a szavakkal válaszolt. Aki a jó magot veti, az az emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki ezeket elveti, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogy a konkolyt összeszedik, és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, hogy szedjék össze országában mindazt, ami botrányos, és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik. Ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Az igazak pedig, mint a nap, ragyogni fognak atyuk országában. Akinek van füle, hallja meg. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban, kedves testvéreim, Konkoly és a búzának a példabeszédje sokak számára már ismerős lehet, sokszor el szokott hangozni vasárnapi szentmiséken. Azt talán kevesen tudják, hogy a konkolynak mi a különlegessége, és nem véletlen, hogy Jézus kifejezetten ezt a gaszt vagy gyomnövényt választotta, nem egy tetszőleges másik növényt. Hiszen a konkolynak megvan az a bosszantó tulajdonsága, hogy nem csak amikor elvetik a búza közé, akkor csúnyává teszi, vagy nehézé teszi az aratást, hanem a konkoly az tulajdonképpen a búzának a gyökerére tekeredik rá. Onnan szívja az életét. Egy élősködő növény. És ezért is mondja azt Jézus, hogy nem lehet úgy kitépni a konkolyt a búza közül, hogy ne tépnénk ki a búzát is gyökerestül. Mert a konkoly a búzának a gyökeréből nyeri az életét. Azt szívja. Azt hiszem, hogy ez ismerős lehet mindannyiunk számára, akár a lelki életben is ez a fajta élősködő világ. Vannak olyan dolgok, amik nekünk is mondhatnám így, hogy elszívják a lelki erőnket, elszívják az időnket, olyan energiát vesznek el tőlünk, amit akár az Istenre is fordíthatnánk. Láttam nem olyan régen egy videót, egy természetfilmből származott víziló szerepelt a képen, és az látszott, hogy a vízilóra leselkedett valamilyen ragadozó állat, talán egy oroszlán, vagy valamilyen nagy testű ragadozó. A víziló nem különösebben érdeklődött az iránt, hogy mi is az, ami leselkedik rá, hanem ment a maga útján. És egyszer csak az látszik, hogy ennek a vízilónak a hátára ráugrik ez az oroszlán, de a víziló az megy tovább rendületlenül. Nem kezd el vele harcolni, ahogy megy, próbálja magáról lerázni, de megy az útján. És egy idő után aztán nyilván az oroszlán is úgy menet közben leesik a vízilóról. Nem talál rajta fogást, bár belemélyeztette a fogát, nyilván fájdalmat okozott neki, de nem tudta leteríteni. A víziló rendületlenül ment tovább. Talán kicsit egyszerűnek hangzik ez a történet, de azt hiszem, hogy helyes hozzáállás az, hogyha mi is a hitéletünkben így tudunk gondolni, akár a bűneinkre, emberi gyarlóságainkra. Vannak olyan dolgok, amik sajnos elkísérnek bennünket, rossz szokásaink, bűneink, hibáink, rossz berögződéseink. De az Isten nem arra hív bennünket elsősorban, hogy ezekkel küzdjünk, vagy ezekkel harcoljunk, vagy ezeket minden áron legyőzzük. Az Isten arra hív bennünket, hogy minél közelebb kerüljünk hozzá, minél inkább meg tudjuk valósítani az ő életét itt, ebben a világban. Az ő akaratát az életünkben. És amíg az Isten felé tartunk, és nem hagyjuk abba az imádságot, nem fáradunk bele a jó tettekbe, nem fáradunk bele bocsánatot kérni, szentgyónáshoz járulni, addig az Isten felé tartunk, növekszünk az Isten felé, mint a búza. Még akkor is, hogyha az életünkben ott vannak azok a dolgok, amik elszívják a lelki erőnket az Istentől. Mai vasárnap kérjük ahhoz a jó Istennek a kegyelmét, hogy mi is, amikor a saját életünkre tekintünk, akkor ne kedvetlenítsen el bennünket az életünknek a konkolya, a bűneink, a hibáink, amik lehúznak bennünket, amik időt vesznek el tőlünk, amik erőt vesznek el tőlünk, hanem tekintsünk a búzára, amely növekszik az Isten felé, egyre közelebb kerül a napfényhez, hogy aztán végül learassák, megőröljék, kenyér legyen belőle, életté váljon konkoly nélkül, vagy akár a konkolyjal együtt. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Köszönjük a nap evangéliumát és annak magyarázatát Boldvai Márton Bertalan premontrei atyának. Most ezenek következik, utána visszajövünk, maradjanak velünk.

0: Lengyel Renáta, a Szombathelyi Boldogsalkaházi Sára Technikum 11. osztályos tanulója van itt most velünk a stúdióban, aki a Kárpát-medencei 4. Kós Károly pedagógiai versenyen társával együtt csapatban első helyezést ért el. 3 egyperces oktató videófilmet készítettek Lénárt Veronikával együtt. Hát akkor kezdjük ott, hogy milyen verseny is volt ez, és hogy kerültetek oda?
1: Szóval ez egy iskolai kezdeményezésű verseny volt. 2 felkészítő tanárunk javaslatára indultunk el ezen a versenyen, aminek a témája az állatvédelem volt. Hozzám nagyon közel állt ez a téma, ugyanis én évek óta önkéntesként tevékenykedek az Állatvédők Vasi Egyesületénél Szombathelyen, és nagyon szeretem az állatokat, sokat foglalkoztam ezzel a témával, így nagyon tetszett ez az ötlet, hogy egy ilyen témájú versenyen elinduljak. Erre a versenyre mi stop motion kisfilmeket készítettünk, amiknek a lényege, hogy képkockánként vettük fel a történeteket, amiket Lego figurával játszottunk el, és ezeket a képkockákat egy program segítségével videóvá vágtuk össze.
0: Azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy ti oktatási asszisztensnek készültök ebben a technikumban, tehát maga az, hogy egy oktatófilmet készítetek gyerekeknek, azért ez szakmátoktól nem áll távol.
1: Igen, oktatási asszisztensnek tanulunk. Én a jövőben igazából szeretnék gyerekekkel foglalkozni, szeretnék főként általános iskola felső tagozatban tanítani matematikát első körben, illetve én még állatvédelmi pedagógusnak szeretnék tovább tanulni a későbbiekben, szóval ezért is közel áll hozzám a téma.
2: Mi itt a felvétel előtt láttuk Violettával ezt a 2 kisfilmet, ami erre a versenyre készült. Röviden a hallgatóknak is el tudnád mondani? Tudom, nehéz így azért rádión keresztül átadni, de nagyon-nagyon fantasztikus képi világa volt, zenével együtt, mindent, tehát tényleg profi munka. Miről is szól ez a 2 videó?
0: Azért azt még elmondjuk a hallgatóknak, hogy mindkettőnket nagyon lenyűgözött. Egyébként körülbelül 2x1 perces anyagot láttunk most itt, 2 nagyon rövid filmet, és nagyon-nagyon lélekhez szóló
2: Igen,
0: volt.
2: Igen, meghatóak a történetek tényleg.
1: Az első videó, amit ugye láttatok, az volt, hogy annak a témája a kutya csíp volt igazából. A kutya csíp az igazából egy kutyába ültethető részszám nagyságú készülék, aminek a segítségével könnyedén tudjuk azonosítani az állatokat, hogyha esetleg ugye elkóborolnának, és arra szerettem volna a videóval felhívni az emberek figyelmét, hogyha ez az egyébként kötelező mikrocsip benne van a kutyában, akkor akár bármelyik benzinkúton is le tudják ezt olvasni, és lehetőleg hamarabb haza tudják juttatni a kutyát.
0: Mert úgy fogalmazom, ha benne van, és hogy kötelező. Igen. Van olyan, hogy kötelező, de még sincs benne a kutyában?
1: Igen, hogyha, jól tudom, ez 2013 óta egy kötelező, amit bele kell rakniuk a kutyákba az állatorvosoknak, viszont sajnos a menhelyen lévő kutyákban nincsen ilyen mikrocsip, ezért is nem tudjuk őket visszaadni azonnal az eredeti gazdáknak, még akkor sem, hogyha valami csoda folytán előkerülnek. Viszont van 1-2 olyan kivétel, akiben már benne van ez a chip.
0: Az egyik kisfilmet mondtad el, hogy mi a témája, mi a másiknak, mert azért a 2 kisfilmmel indultál a versenyem.
1: A másik témája az pedig igazából a húsvéthoz kapcsolódik, azon belül is a húsvéti nyúlvásárláshoz. Nagyon sok szülő úgy áll hozzá a húsvéthoz, hogy vesz a gyerekének egy húsvéti nyuszit, aki hozza a tojásokat, ajándékokat, mindent. Viszont ezek után nem gondolnak abba bele, hogy egy élő lényt vásároltak, akiről gondoskodniuk kellene, és azt hiszik, hogy ez a húsvéti nyúlként megvásárolt nyuszi, hogyha elengedik a vadonban, akkor egy boldog életet tud majd élni, és ezért az erdőszéleken, városhatárban elengedik ezeket az állatokat. Viszont mivel a házi nyúl az nem egyenlő a vadon élő mezei nyullal, ezért ők mindig az ember társaságát fogják keresni, és ebből adódik rengeteg olyan probléma, hogy a nyulak az úttesten szaladgálnak az autók között, ez az állatokra is veszélyes, ugyanis megsérülhetnek, illetve veszélyes az autósokra nézve is, ugyanis az autókban is kárt tehetnek. Ezek a nyulak, akik a videóban szerepeltek az elején, az a négy nyúl, ők is az Állatvédők Vasi Egyesületénél vannak jelenleg, az ő gondozásukban élnek, hasonló, szinte ugyanilyen körülmények között kerültek be hozzánk.
0: Hány éve vagy te ennek az Állatvédő Egyesületnek a tagja, és egészen konkrétan milyen feladataid vannak ott?
1: Én 2022-ben kezdtem el kijárni, de akkor még csak nyílt napokon négy kutyasétáltatóként. Igazából mostanában is főként kutyasétáltató vagyok, viszont most már részt veszek a takarításban is, az állatok ellátásában, szocializációban. Ugye itt nem csak kutyák vannak ezen a menhelyen, hanem
0: nyulak is, mert ezt tudjuk a videóban.
1: Nyulak is, igen, de ezen túl macskák, kecskék, bárányok, pulykák, tyúkok. Igazából majdnem minden állat megtalálható.
0: És te mindenfajta állattal foglalkozol ott kint?
1: Igen, igyekszek mindenben segíteni. Nyilván azokat a feladatokat csinálom, amiket kérnek tőlem, de például takarítottam már teknős medencét is. Főként a kutyáknál szoktam segíteni a takarításban.
0: És hetente hányszor mész ki, és mennyi időt szánsz rá?
1: Én rengeteg időt szánnék rájuk, viszont sajnos ez még nem lehetséges, ugyanis jelenleg ugye dolgozok. Az óvodában egy ilyen szakmai gyakorlatom, viszont így is hetente egyszer azért ki tudok menni egy 3-4 órára.
2: Miért fontos ez neked, hogy kijárj oda?
1: Igazából nekem általános iskolában egy nagyon rossz osztályom volt. Nem szerettek, kiközösítettek, és az osztályfőnököm javasolta annó ezt a menhelyet, hogy hát ha ez tetszene nekem. És amikor elkezdtem ide kijárni, én akkor jöttem arra rá, hogy igazából nem minden ember olyan gonosz, hogy ők sokkal kedvesebbek velem, szeretek velük beszélgetni, akik ott dolgoznak lányokkal, meg valamilyen szinten visszahozott a depresszióból ez a tevékenység.
2: Tehát igazából ilyen terápiás jelleggel.
1: Igen.
2: Ha nincs is ez így kimondva, de a hatás az érződik.
0: És te magad is hívtál már ki oda másokat korosztályodból, hogy jöjjenek, nézzék meg, ez nagyon jó lesz nekik?
1: Hát igazából így kihívni hívtam, de végül nem jöttek, mindig volt valami kifogás, viszont idén szerveztem egy adománygyűjtést az iskolán belül a számukra, ilyen tárgyi adományokat, kutyatápot, cicakaját, igazából bármit, amit ők hoztak például a kutyáknak ruhákat is.
0: Az elején már mondtad a beszélgetésnek, hogy mi szeretnél lenni majd, ha végzel az iskoláiddal, és elhangzott az, aztán én itt ilyen kikerekedett szemmel néztem rád, hogy matematika tanár, nem olyan sok gyerektől halljuk ezt, és ez akkor hogy állsz a matematikával?
1: Hát én igazából országos versenyeken is indulok, illetve megyei versenyeken is.
0: Matematikából?
1: Igen. Idén például egy megyei verseny, vagyis hát egy ilyen országos versenyen megyei szinten értem el első helyezést.
2: Na, gratulálunk
0: is. Igen.
1: Illetve tavaly is értem el első helyezést. Idén még a Zrínyi matematikai versenyen megyei második helyezést lettem.
2: Azért is meglepő itt a matematika, mert itt végig az állatokról beszéltünk, hogy mennyire szereted őket, egy menhelyen önkénteskedsz, hogy nem gondolkodtál abban, hogy mondjuk egy ilyen akár állatorvosi, vagy állatokkal foglalkozó pályát, szakmát válasz?
1: Gondolkodtam már ezen is, ugye nekem az állatvédelmi pedagógia az, ami érdekel főként, és utána olvastam, és akkor én ezt úgy olvastam, hogy 3 évet kell pedagógusként dolgozni ebben, és arra gondoltam, hogy akkor igazából szeretem a matekot is, szóval, hogyha először a matek tanár leszek, abban dolgozok, akkor még tovább tudok tanulni.
0: Ha már a filmről beszélgetünk, vagy így kerültünk ugye kapcsolatba a nyertes kis videókkal kapcsolatban, hogy lesz ennek folytatása? Tervezel-e további kisfilmeket?
1: Hát igazából, hogyha lesz más hasonló jellegű pályázat, akkor igen, illetve hogyha lesz még ötletem, hogy mit meg hogyan kéne csinálni. Nyilván azért korlátozott vagyok ebben valamilyen szinten. Nincsen olyan technikai felszerelésem hozzá, amivel ezt nagyban tudnám teljesíteni. Viszont ilyen kisebbeket azért még egyet-kettőt valószínűleg igen.
2: Beállítod a bábukat, a kutyákat, a környezetet, minden, lefotózod, és akkor a fényképekből csinálsz egy gyorsított videót?
0: Egy mozgóképet.
2: Igen.
1: Igen, a fényképekből készül ez a mozgó videó igazából. Úgy van, hogy be kell állítani a figurákat, akkor ugye lefotózom őket úgy, és akkor a program elmenti azt a képet. És utána arrébb rakom a figurát, még egy képet készítek.
2: Mennyi idő ez elkészíteni?
1: Hát attól függ, melyik videó, mert a nyúlás az azért több idő volt, az jóval több képkockából is állt, meg kicsit bonyolultabb a története is.
2: És tegyük hozzá, hogy ez valós történet.
1: Igen. Ilyen 8-9 óra az biztos volt, a másik az rövidebb, az olyan 6 óra alatt talán meg volt.
0: És hány képet jelent ez, hogy 6-8 óra, de akkor az hány kép?
1: Az biztos, hogy több mint 100 kép a kutyás videó. A másik, a nyulas az jóval több, az 300-400, majdnem 500 kép.
0: Ugye ez egy Kárpát-medencei verseny volt. Ez azt jelenti egyébként, hogy határon túlról is érkeztek egyébként versenyzők erre a versenyre?
1: Igen, az eredményhirdetésen is több határon túli csapat is volt, akik úgymond helyezést is értek el, de ezen kívül is voltak.
2: Tudod, hogy hányan jelentkeztek? Vagy a döntőbe hányan, hány csapat jutott be esetleg?
1: Ugye nem volt külön ilyen döntő, az eredményhirdetésen 18 csapat volt ott.
0: Uh-huh. És hol volt a díjátadó?
1: Békés Csabán volt a díjátadó.
0: És kaptatok egyébként valamit?
1: Igen, egy ilyen hangszórót kaptunk igazából, pendrive-ot, könyvet, emléklapot.
0: Köszönjük szépen, és akkor sok sikert kívánunk neked a továbbiakban, és hogy az álmaid teljesüljenek.
2: És gratulálunk még egyszer az idei tanév sikereihez.
1: Köszönöm.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben beszélgetést hallhattak Lengyel Renátával, a Szombathelyi Boldogsalkaházi Sára Technikum diákjával, aki egy rangos szakmai verseny első helyezését tudhatja magáénak, Lénárt Veronika társával együtt.
0: Aki kíváncsi Renáta által alkotott videókra, megtekintheti őket a Szombathelyi Egyházmegye honlapján.
2: Most egy kis zenével folytatjuk a napindítót, majd ismét mi következünk.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Szombathelyi és Zalaegerszegi stúdiójának közös napindító műsorát hallják. Mai témánk a példaképek. A Zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, gimnázium és kollégium most érettségizett diákjával, Miklós Rozáliával beszélgetünk Zoom kapcsolaton keresztül. Rozi nem csak a jeles érettségi bizonyítványának örülhet, hanem annak is, hogy az idei évben a nagymúltra visszatekintő Helikon ünnepségeken népdal kategóriában aranyfokozatot ért el. Emellett szülőfalujában, Vonyarcvashegyen a több mint 20 éves Imre Sándor Szeretett Színház aktív tagja, amely pár éve példakép díjban részesült. Mindezekről beszélgetünk Rozival. Köszöntünk téged most így Zoom kapcsolaton keresztül. Akkor kezdjük talán azzal, Rozi, hogy mikor is kezdette ezt a népdaléneklést, amiben most egy nagyon szép sikert könyvelhetsz el magadnak.
1: Először is köszönöm szépen a lehetőséget. A népdaléneklést ezt már egészen kicsi koromtól elkezdtem. Gyakorlatilag már szerintem lehet, hogy előbb tudtam énekelni, mint beszélni. Már óvodás koromtól kezdve nagyon szerettem énekelni. A nagymamám, illetve édesanyám voltak azok, akikkel rengeteget énekeltem együtt, főleg édesanyámmal, aki már kicsi koromtól kezdve énekelt nekem. És aztán gyakorlatilag első osztályba, hát ha mondhatom így, akkor fedezett föl az énekkarnak a vezetője, Bújtorné Nagy Judit, és ő indított el engem ezen az utamon, és vitt az énekversenyekre, és gyakorlatilag onnantól kezdve már nem volt visszaút, de nem is annyira akartam visszalépni. Gyakorlatilag tényleg már kicsi koromtól kezdve indult az éneklés.
0: Mondjuk el azért azt a rádió hallgatóknak, hogy te nagyszüleid egyébként Erdélyben élnek ma is, tehát van ilyen kötődésed, esetleg az erdélyi népdalokat is tanították, hiszen mondtad, hogy nagyszüleid is aktív szerepet vállaltak abban, hogy te nagyszerű népdalénekes legyél.
1: Igen, tanultam erdélyi népdalokat. Az énektanáraimmal megjártam külön népdalének tanárokhoz. Ővelük azért rendszeresen tanultunk erdélyi népdalokat is. Igen, és ezt volt szerencsém egyébként Erdélyben, édesapámnak abban a faluban, ahol fölnevelkedett, ott elénekelni nagy közönség előtt, úgyhogy ez egy megható pillanat volt.
0: Nem első alkalommal vettél részt az idei évben a Helikon ünnepségekkel. Mikor kezdted el erre a nagymúltú ünnepségen részt venni, és milyen díjakat hoztál el onnan, nyilván elsősorban magadnak és az iskoládnak?
1: A Helikon verseny az ugye két évenként kerül megrendezésre, így én ugye kétszer tudtam eddig részt venni rajta. Két évvel ezelőtt Bukovini népdalcsokorral bronz minősítést szereztem, és hát idén pedig, amikor az iskola elindított, akkor egyrészt nagyon örültem ennek a lehetőségnek, illetve hát elég nagyon örültem annak, hogy sikerrel záródott ez a verseny. Aranyminősítést szereztem, illetve elnyertem a Helikoni külön díjat is.
0: Akkor gratulálunk, és ha jól gondolom, akkor most már többet nem tudsz ezen majd részt venni, mert ez csak középiskolásoknak van, ugye?
1: Igen, igen, igen.
0: De hát te nem csak ebben nyújtasz kiemelkedőt, hanem egy szeretett színháznak is az aktív tagja vagy. Én bevallom hősesen, tőled hallottam először erről a szeretett színházról, igyekeztem utána nézni, és nagyon nagyszerű dolgokat csinál ez a színház. Kezdjük ott, hogy te mióta vagy ennek a tagja, és hogy eddig milyen szerepek azok, amit megtaláltak téged.
1: Én 2020 nyarán csatlakoztam a színházhoz, amikor idejöttek egy tábort tartani, ahol a Valahol Európában című műzikát próbáltuk, és lehetőségünk volt itt a helyi gyerekeknek, hogy úgymond így bekapcsolódjunk ilyen kisebb szerepekbe ebbe a darabba. És hát olyan jól sikerült ez a tábor, hogy rögtön lett belőle még egy, ahol a Dzsungel könyvét adtuk elő, és a Valahol Európában ott még csak egy, hát idézőjelesen mondom, a csak egy gyereket játszottam, aki úgymond így nem volt így megnevezve, ugye valahol Európában nagyon sok gyerek szereplő van, akiknek így van egy-egy mondatuk, és a Dzsungel könyvében viszont már megkaptam Tuna szerepét, Maugli szerelme, Tuna karakterű Maugli szerelme, és hát igazából ott indult el, aztán a későbbiekben volt szerencsém Mihály-don a Légy jó, mint halálikban Nyilas Misit eljátszani, voltam a Padlásban kölyök szerepében, aztán újabban a Valahol Európában megkaptam Éva, azaz Suhanc szerepét. Legyetek jók, ha tudtokban, ott Leonetta szerepét volt szerencsém eljátszani, úgyhogy azért voltak itt nagyobb szerepek, aminek elképesztően örültem, de természetesen a kisebb szerepeket is mindig ugyanolyan lelkesedéssel játszottam és játszom a mai napig.
0: Mondd el, Rozina, a rádióhallgatóknak azt, hogy mitől olyan különleges ez a színház?
1: Ez a színház, ez épekkel és sérültekkel játszik. Gyakorlatilag ez a mottója is, hogy épek és sérültek egy színpadon. Ez igazából azt jelenti, hogy olyan fogyatékkal élőkkel is játszunk egy színpadon, akik a mindennapi életben talán nem tudnak annyira kitűnni, és nem tudják megmutatni, hogy ők igenis mennyire tehetségesek, és mennyire az idézőjeles egészségesek közé valók. És a színház gyakorlatilag őket próbálja egy kicsit fölemelni, és azt a sztereotípiát, mi szerint ők talán kevesebbet érnek, ezt így eloszlatni, és megmutatni a világnak, hogy igenis ők is ugyanannyit érnek, és ugyanolyan tehetségesek, sőt, talán sok esetben még több tehetséget hordoznak, mint egy átlagos ember.
0: Hol működik ez a Szeretett Színház?
1: Jelenleg Vonyarcvashegyen működik, ahol én is élek. A polgármester úr nagyon nyitott volt és befogadó itt a színház felé, színházzal kapcsolatban, és hát ő adott helyet ennek a színháznak. Igazából a művelődési házban szoktunk próbálni, vagy nyáron a szabadtéri színpadon, amely egyszerre kertmoziként is ugye funkcionál, és hát itt is vannak azért zömébe előadások, de az országot is ugye járjuk folyamatosan, és mindenfelé vannak előadások.
0: Azért adja magát a kérdés, hogy ha Vonyarcvashegyen működik ez a színház, ami azért nem egy nagy település, és hogyha ott éppen nincs egyébként fogyatékossággal élők részére intézmény, akkor hogy kerülnek ezekbe a darabokba fogyatékossággal élő színészek?
1: Színházunk igazgatója, Bartokos Tamás, ő már gyakorlatilag 20 éve ugye csinálja ezt a színházat, és ő azért bejárta itt az országot, és ő is alapította ugye ezt a színházat. És neki azért volt szerencséje különböző szociális intézményekbe belelátni, vagy hát ott részt venni, foglalkozni sérültekkel, és ugye ezek a kapcsolatok azért megmaradtak, és hát igazából ilyen szociális intézményekből hoz úgymond sérülteket, akikkel ugye nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és ők nap mint nap minden egyes darabban, darabról darabra ugye játszanak velünk. Egyébként van olyan is, amikor egy-egy előadásra akár iskolás gyerekeket, vagy ilyen sérült embereket egy-egy darab erejéig részt vesznek a produkcióban. Ilyenre is van példa, de egyébként van egy fix társulat, de egy nagyon nyitott társulat egyébként.
0: Mennyi időt szánsz erre a színházra?
1: Hát most az utóbbi évben őszintén egy kicsit lecsökkentettem a színházban való részvételemet, ugye most érettségiztem, és itt azért nagyon a tanulásra fókuszáltam, úgyhogy itt sajnos egyébként itt az ének, meg a néptánc, mert néptáncolok is, eléggé a háttérbe szorult, de egyébként, hogyha általános időt nézem, amikor éppen nem érettségizek, akkor azért úgy viszonylag sokat, főleg a nyáron, azért úgy akkor beindulnak az előadások, és akkor azért elég sok időmet, vagy hát igyekszek minél több időt elfordítani ezekre a dolgokra.
0: Beszéltél a tanulmányaidról, nagyon szépen érettségiztél, jeles lett az érettségid, amihez szintén gratulálunk, és hova mész tovább tanulni? Mik a tervek?
1: Pécsre adtam be a jelentkezésemet, és óvónőnek szeretnék tovább tanulni, és most már csak várom úgy az eredményeket, július 23-án fog kiderülni, hogy fölvettek vagy sem. Úgyhogy a jövőben így a gyerekekkel szeretnék majd foglalkozni óvónőként. Úgyhogy remélem, hogy azokat a talentumokat, amiket a Jóistentől kaptam, át tudom nekik is adni.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Hát Rozina, akkor gratulálunk még egyszer a jeles érettségihez, és akkor azt kívánjuk neked a várva várt felvételi ponthatárokat, amikor megtudod, akkor bent legyél azok körében, akik felvételt nyertek abba a felsőoktatási intézménybe, ahol szeretnél tovább tanulni. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben beszélgetést hallhattak Miklós Rozáliával. Most zene következik, majd a hírek, utána folytatjuk napindító műsorunkat, maradjanak velünk!

0: Mária Rádió.
1: A szívemet jártatom. Városról városra madárként száldosva a szívemet jártatom. Nyájas völgyek, ormok szeme közé kormot fú fekete vonatom. Gyakorta, de vágynék, ellibegő árnyék megállani valahol, ám már a tűnékeny gép messze vidéken kacaráz és zakatol. Itt is, ott is mécses, csöpp emberi fészek meleg szeme hunyorog, szuszogó gyerekek, gyökerek, békességes otthonok. Volt nekem is egykor gyönyörű gyerekkor, ó, anyaszem mosolya, volt nekem is kettő. Ó, drága gödöllő, ó, szép, kegyes iskola. Az egyik lebontva, másika számomra temetővé változott. Oda már madárka letörött fa ágra, csak sírni, ha száldosok. Görög hát, karikám, fekete paripám, hegyen, völgyön, temetőn, ostoros négyszelek, érzelek, bokám bizseregtetőn. Minek tétovázzunk, maradandó házunk úgy sincsen a nap alatt. Miért volna kímélned, elvillan az élet, ha botorkál, ha szalad. Szakadt gyökereit, síró csöpp ereit szárogast fel vigyázva, s széjjel teregetve tájakba, szívekbe küld el őket, világba. Teljenek, éljenek, lelkekhez férjenek, emberekhez egyenként. Szívvel, ha felfogod, így lehet otthonod mind az egész mindenség.

0: tizedik alkalommal indult útnak a fiatal felnőttek 22 plusz zarándoklata Tokajból Máriapócsra. A mintegy 60 kilométeres gyalogos zarándoklat a Miskolci Egyházmegye görög-katolikus ifjúsági fóruma szervezi, amelyhez idén több mint 80 fiatal csatlakozott. A zarándoklat Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök indította útnak, aki lelki útra valójában Boldog Gajdics Pál vértanú püspök példáját állította eléjük. Arra buzdította a résztvevőket, hogy a nehézségek között is Krisztusba kapaszkodjanak, hiszen, ahogy Jézus mondja, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Az idei zarándoklat mottója Izaiás proféta szavaiból származik, utat készítek a pusztában, emlékeztetve arra, hogy Isten a legnehezebb élethelyzetekben is utat nyit az ember előtt. A háromnapos gyalogos zarándoklat szombat este érkezett meg a Máriapócsi kegyhelyre, ahol a fiatalok imádságaikat és személyes kéréseiket ajánlották fel a Pócsi Szűzanya oltalmába. A Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén rendezték meg a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye skapulári és társulatainak találkozóját a Szatmár-Németi Székesegyházban. A különböző plébániákról érkezett hívek közös imádsággal és Szent Gyónással készültek az ünnepi szentmisére, amelyet Illyés Csaba általános helynök mutatott be. Homiliájában hangsúlyozta, Isten nem csupán vendége szeretne lenni az ember életében, hanem velünk akar lakni. Kiemelte, hogy a skapuláré a Szűz Máriához tartozás látható jele, ugyanakkor arra is hív, hogy viselői családjukban, plébániájukon és munkahelyükön Krisztus szeretetének hiteles tanúi legyenek. A szentmisén Borotta Otto plébános megáldotta az új skapulárékat, és befogadta a társulat új tagjait. A találkozó végén a közösségek beszámoltak az elmúlt év lelki életéről, majd testvéri együttléttel zárták a napot. Az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat idén 44. alkalommal várja a fiatalokat. A július 16 és 19-e között zajló rendezvény mottója Dicsérjétek az Urat és áldjátok, amely Assisi Szent Ferenc naphimnuszából származik. A nyitónapon Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegye Karitas igazgatója arról beszélt, hogy a boldog élet kulcsa a szeretetből fakadó jó döntésekben rejlik, hiszen, mint fogalmazott, döntéseink szépsége a szeretettől függ. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be, aki homiliájában arra buzdította a fiatalokat, hogy ne maradjanak egyedül terheikkel, hanem bizalommal forduljanak Krisztushoz, aki békét és megerősítést ad. Az idei találkozón mintegy 500 fiatal vett részt, akiket az előadások, kiscsoportos beszélgetések, koncertek, szentségimádás és közös imádság segít abban, hogy mélyebben találkozzanak Istennel és egymással. Kedves hallgatóink, ezzel a szeretettel búcsúzom Önöktől. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Áldott szép vasárnapot kívánok!
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: A mai témánk a példaképek. A Szombathelyi Szent Norbert Premontrei Gimnázium 3 diákja egy podcast sorozatot álmodott, és aztán valósított meg Premó Podcast néven. Közülük ketten itt ülnek most a Szombathelyi stúdióban velünk szembe. Köszöntjük a stúdióban Farkas Gergőt és Kerecsényi Gábort.
1: Köszönjük a meghívást,
2: köszönjük
1: hogy itt lehetünk.
2: A meghívást, és köszöntjük a kedves hallgatókat.
1: Mi is, igen.
0: Fiúk, akkor meséltek el a hallgatóknak, hogy kezdődött ez a podcast.

0: Tulajdonképpen Gergővel a közös munkánk az egy kávézóban kezdődött, ott találkoztunk először. Te voltál az, aki rám írtál, hogy van...
1: Én voltam a felbújtó, igen.
0: Te voltál a felbújtó. És tulajdonképpen ott a kávézóban alakult ki köztünk egy olyan beszélgetés, és egy olyan összhangot találtunk meg rögtön az első beszélgetésünk alkalmával, ahol kiderült az, hogy nagyon-nagyon egy hullámhosszon vagyunk azzal kapcsolatban, amit szeretnénk képviselni így az iskola szinterén belül, és tulajdonképpen ott alapozódtak meg olyan ötletek, amelyeket végül ki tudtunk bontakoztatni, ilyen volt ez a Premo Podcast is, de ez tulajdonképpen a te fő ötleted volt.
1: Ez úgyhogy... egyértelmű, mert a Premo Podcast az lényegében totálisan, meg az amúgy nem ott alakult ki, nem a kávézóba. A kávézóba ott gyakorlatilag a diák önkormányzatos elképzeléseinkről beszéltünk, abszolút, hogy mi hogyan alakítanánk a diák önkormányzatot, hogyha mi lennénk a vezetősége, mik lennének azok a főbb szempontok, amiket mi követnénk. És ahogy így folyamatosan elmélyedtünk a beszélgetésben, az rajzolódott ki, hogy lényegében ugyanarra gondoltunk, ugyanúgy elképzeléseink voltak, és az elképzeléseink azok nagyon gyorsan és nagyon, nagyon szimmetrikusan találkoztak egymással, és ez egy tök jó beszélgetés volt látni azt, hogy egy iskolán belül két azonos figura találkozhat, és végül minden a terv szerint haladt.
2: Időben itt hol járunk? Ez az idei tanévet jelenti, vagy már a korábbi években?
0: Nem, ez a korábbi évben volt, ez 2025 májust írtunk ekkor, és pont az iskolai diákönkormányzati elnök éppen akkor mondott le, és pont akkor találkoztunk így, és akkor éppen aktuális volt az új diákönkormányzati elnöki választás, és akkor abban maradtunk így kettőnk között, hogy én voltam a kezdeményezettebb, mert én az előtte lévő évben is benne voltam a diák önkormányzatnak a vezetőségébe, és ebből kifolyólag engem indítottunk elnöknek, de tulajdonképpen koalícióban indultunk, de én voltam az, akit az elnökválasztáson elnöknek jelöltünk, és akkor végül meg is választottak engem elnöknek a diák önkormányzat tagjai, és tulajdonképpen onnan indultunk, te lettél az egyik alelnök, illetve elnök helyettes, és akkor elkezdtük a közös munkát.
1: Így van.
2: Tanárok közül, vagy a tanári karból volt, aki mellétek állt, támogatott, vagy segítette a munkátokat, vagy abszolút ez ilyen alulról jövő kezdeményezés is, és a megvalósítás is tőletek függ?
1: A podcastre a legtámogatóbb tanárunk, az egyben a iskolánknak az igazgatója, Bertalan atya, ő volt az, akinek felvázoltuk ezt az ötletet, ezzel úgymond engedélyt is kértünk, hogy ilyet amúgy lehet-e. És ez is egy vicces történet egyébként, mert mesélj, amikor így vázoltuk, akkor ilyen nagyon, nagyon apró dolgokra gondoltunk, hogy egy termet esetleg iskolán kívül megkaphatnánk-e órák után, ahol szerzünk egy mikrofont, és mondta,
0: és berendezzük, meg
1: mit berendezzük, ilyen ötletekkel mentünk, és mondta, hogy de miért nem használjátok a stúdiót.
0: És igen, és akkor közben kiderült, hogy az iskolai rendházban, a szomszéd rendházban, ahol az atyánk laknak, ott azon belül van egy található egy ilyen profi kellékekkel felszerelt stúdió.
1: És mi ezt abszolút nem is tudtuk.
0: Ezt nem tudtuk, és akkor utána volt az, hogy elhívtak minket, hogy menjünk és nézzük meg, és hogyha tetszik, akkor nyugodtan beköltözhetünk, és megkapjuk kölcsönhasználatra a stúdiót, és akkor ott fogjuk tudni készíteni ezeket az adásokat.
1: Úgyhogy ő volt nekünk a legnagyobb támogatónk, és az, amikor körbevezettek minket a stúdióba, akkor ez az igazi első látásra szerelem volt. Tehát, hát, hogy úgy éreztük, hogy egy projekt, ami eddig csak egy képzelet volt, annak már van helye, és maga a közeg is nagyon
0: igen,
1: tetszett.
0: Tehát én nyugodtan mondhatjuk azt, hogy amint úgymond beléptünk a stúdióba, már ott az első percekben beleláttuk azt, hogy tulajdonképpen mit is lehetne kibontakoztatni ebből az egészből tulajdonképpen.
3: És mi az, amit ti tettetek hozzá a stúdióhoz? Azt mondjátok, hogy ti rendeztétek be, de akkor mi az, amit ti vittetek?
1: Hát a berendezés az úgy, hogy mi rendeztük be, az olyan szempontból így van, hogy mi helyeztük el a bútorokat, mi raktuk föl a falra a dolgokat, amik fönn vannak
3: a bútorok, amik raklapok.
1: Raklap bútorok. Hogy azok egyébként ott voltak helyileg, de egy teljesen más felállásban, és egyébként nagyon nehezek voltak, tehát ez a pakolás, ez egy külön élmény volt, illetve magát a Premo Podcast molinót, annak a megtervezését, annak a falra rakását, először is nyomdába elvinni, kinyomtattatni, mindenképpen szerettünk volna egy Premo címert is, mert hogy mégiscsak egy iskolai podcast, hogy ezeket mind mi tettük hozzá, és maga az, hogy mi van a kamerák mögött is egy elég érdekes dolog, azt is mi alakítottuk ki, a mikrofonnak a kábel, ami átnyúl az egész szobán belül, úgyhogy vannak benne vicces dolgok, és jó látni azt, hogy folyamatosan adásra adásra fejlődött ez az egész, és még mindig vannak terveink ezzel, így a következő tanévre nézve.
3: Ne fussunk előre, eddig 13, a sorozat 13 filmje készült el, vagy műsora készült el. Kikkel készítettetek eddig interjúkat? Ezt gyorsan elmondjuk a hallgatóknak, hogy itt nem ilyen 10 perces interjúk, hanem komoly műsorok készültek itt.
0: Igen, ezek nem 10 perces adások, hanem minden egyes héten hárman közösen úgy indultunk, hogy mindig megbeszéljük, hogy ki legyen az aktuális vendég, és általában az iskola pedagógusait, illetve iskolai diákokat hívunk be a stúdióba, hogy kicsit megismerjük őket, hogy tulajdonképpen egyes embereknek, pedagógusoknak, akik minket tanítanak, azok az emberek, akik minket vesznek körül tulajdonképpen az iskolai mindennapokban, őnekik mik a hátterük, hogy ők honnan indultak, milyen iskolába jártak, stb. Megtervezzük, hogy ki legyen a következő vendég. És akkor készítünk egy ilyen adás, tulajdonképpen egy adástervet, és utána pedig a stúdióban pedig leforgatjuk az adást, ami egy ilyen nem, ahogyan említésre került, nem egy 10 perces kis rövid beszélgetés, hanem volt már több mint egy órás adás is, illetve az adás átlag az tulajdonképpen 3/4 óra és 50 perc között mozog.
1: És egyébként ezek lehetnének hosszabbak is. Abszolút. Tehát, hogy egyébként ez egy úgymond adásidőnek nevezett valamiben fut, de egyébként nincs ez lekorlátozva, hogy mennyi idő egy adás, tehát ezt nem így kezdtük el, hogy akkor egy órások lesznek maximum, hanem szimplán, hogy tényleg valamilyen szempontból nézhetők legyenek, meg ne legyen unalmas hosszú távon. Úgyhogy csak azért van egy órás adás, és nem 3 órás, de egyébként általában, akikkel eddig beszélgettünk, még bőven lettek volna ott.
0: Ezt akartam én is mondani.
1: Ezek ilyen estében nyúló adások lettek volna, hogyha nem zárjuk le a vége felé.
0: Így van.
2: Említetted az előbb meg, illetve Violetta, te is a bevezetőben, hogy 3 diák, hogy 3-an ültök le. Említsük meg a 3. diákot is, hogy ki ül.
0: Igen, Horváth Zalán barátunk.
1: Drága barátunk, köszöntünk téged innen is. Ő jelenleg sajnos nem tudott eljönni az interjút adni, mert éppen vezet. Ő próbálkozik. Mondta, hogy mindenképpen említsük meg, és gondoljunk rá itt, hogy lehet,
0: gondolunk rád.
1: Valakibe éppen tolad bele, vagy 6-szor igazítja a parkolását, úgyhogy gondolunk rád.
2: Milyen volt a diákok részéről a fogadtatása ennek a podcast sorozatnak?
0: Pozitív, abszolút, én is azt tudom mondani. Az elején meglepetéssel fogadták, amikor legelőször bejelentettük, hogy indul egy ilyen, mert ezt így szerintem nyugodtan elmondhatjuk, hogy az elmúlt években így ez az iskolai élet, ez tulajdonképpen nem volt ennyire aktív, mint amennyire ezt így mi felpörgettük, és ezért is
1: próbáljuk
0: felpörgetni, és én ezért is gondolom azt, hogy egy kicsit meglepetésként érte a diákokat. De amint így elkezdődött ez az egész projekt, és felkerültek az első adások, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket is kaptunk, és ez a nézőszámokból is látszódott, mert voltak olyan adások, amik bőven több mint 1000-es, 1500-as nézettség fölött volt, és tényleg azt gondolom, hogy az a mi szintünkön legalábbis én a szónak nevezném. Igen.
3: Szerintetek még kik azok, akik kíváncsiak a ti podcast sorozatotokra?
1: Szülők. Nagyon-nagyon sok szülő, és ők kifejezetten annak örülnek egyébként a diákoknak a szülei, hogy ezen keresztül, itt még megemlítenék egy videó megosztó platformot, a mi diák önkormányzati évünk alatt még elkezdtük csinálni a iskolának a TikTok profilját is, ahol rövid tartalmakat, viccesebb tartalmakat, ott is szintén diák, tanár egybefogva, videókat közvetítettünk, és nagyon szeretik azt a szülők, hogy ezen, illetve a Premo Podcast-en belül beleláthatnak abba, hogy az iskolán belül mi történik, mert hazaér a gyerek, mit mond, milyen volt iskola, jó volt, elfáradtam, fárasztó volt, és ennyibe lezárja a beszélgetés, de így a szülő valamilyen szempontból beleláthat abba, pláne a Premo Podcast-en keresztül, hogy egyáltalán ki a tanár, aki tanítja, milyen kaliberű az a tanár, lehet-e vele beszélgetni, és ennek kifejezetten örülnek, hogy ilyenre van lehetőség. Illetve azok a diákok, akik még nem premos diákok, de továbbtanulás előtt állnak, azoknak is ilyen figyelemfelhívó, hogy ebbe az iskolában ilyenek is vannak, és hogy ilyen közegbe tudnak jönni.
3: Nyilván mindenkinek van egy múltja, és én bevallom, hogy is egy jó néhány adásotokat én is megnéztem. Nagyon-nagyon jók ezek a műsorok.
0: Köszönjük.
3: Úgyhogy gratulálni tudok hozzá. És hát, ha már így azt mondjuk, hogy mindenkinek van egy múltja, tudjuk azt is, hogy te 10 éves korodban már ezekből a műsorokból tudjuk, hogy szerepeltél.
1: Hát,
3: méghozzá egy főzős műsorban.
0: Masterchef Juniorban.
1: Master Junior, most már tudod.
0: Most már tudom én is.
1: Most már tudod, adásban nagyon nem sikerült, tehát jött körbelőtte.
0: Ott volt konyhafőnök, meg séfe, csak az, ami ténylegesen volt.
1: Igen, 10 éves koromban én már úgymond média közegbe kerültem, nagyon fiatalon egyébként, akkoriban nagyon fel se fogtam, hogy mi történik, meg hogy egyébként ez egy milyen világ, és nekem nagyon tetszett ez az egész közeg, az, hogy forgatás, hogy többször fel kell venni valamit, maga annak a menete, hogy kulisszák mögött, tehát most egy kis 10 évesen nem látsz bele abba, hogy egy műsor miből áll, és akkor észrevetted azt, hogy egy epizód, amit valaki egy este alatt, másfél óra alatt meg fog nézni, az neked kőkemény 4 napodba telik, mire az leforog, és ugyanabba a koszos pólót fel kell venned, hogy úgy tűnjön, hogy az amúgy tényleg másfél óra volt. És igen, tehát 4 adást éltem meg abba a műsorban, de az nekem így is egy nyaramból elvett kb. 1,5-2 hónapot 10 évesen.
2: Gergő, főzés, akkor ez a podcast készítés, médiavilága, és még itt talán felvételen kívül beszélgettünk róla, hogy te egyébként az orvosi egyetemre is készültél.
1: Igen.
2: Ugye jövőre lesz az utolsó végzős évetek. Hogyan képzeled el a jövőt? Melyik úton indulnál tovább?
1: Őszintén megmondva, fogalmam sincsen. Tehát, hogy nagyon, nagyon nehéz az én szerepem ebben, hogy megtaláljam az utamat, mert nagyon sok minden érdekel, nagyon sok minden leköt, és kellő szerénysége, hogyha mondhatom, nagyon sok mindenben jó vagyok. És ebből kiválasztani azt, hogy mi lenne a legjobb, az nekem nagyon nehéz, és ez picikét ilyen frusztrációval is eltölt a jövőre nézve, hogy tényleg már csak 1 év, tehát amikor jöttem a Premóba, ugyanez volt, hogy azért választottam gimnáziumot, azért választottam a Premót, hogy majd itt kitalálom, hogy mit szeretnék, hogy mi lesz az én utam, és ahogy így végignézek magam, hogy eltelt fölöttem itt az élet, és tényleg már célegyenesben vagyok a továbbtanulásnál, és még mindig ugyanott tartok, mint annó 9-esként, hát az nem nyugtat meg abszolút.
0: Nem, mert annyira messzinek tűnt, tehát én is mindig úgy voltam vele, hogy még 9-es vagyok, van egy csomó idő, mire eljutunk a végéig, és most, hogy ilyen hamar eljutottunk odáig, hogy tulajdonképpen a nyári szünet után már csak 10 hónapunk van hátra, kemény, igen.
1: Kemény. Úgyhogy nagyon jó kérdés ez, hogy mi az én utam. Mindenképpen emberekkel szeretnék foglalkozni, mert nagyon szeretek megismerni új embereket, és beszélgetni velük, megismerni, hogy ők milyenek, picit átadni magamból is, hogy én milyen vagyok, úgyhogy mindenképp emberekkel szeretnék foglalkozni, csak még az irányban nem vagyok biztos, hogy mi lenne a legjobb számomra.
0: A sztorinak, amit le lehet ebből szűrni, ezt a fiatalabb diáktársainknak nyugodtan tudjuk üzenni, hogy nem baj, hogyha nem tudjátok még, hogy mit szeretnétek lenni.
1: Én sem tudom.
0: Megjön az ideje.
2: Gábor, neked sulin kívül, podcasten kívül mi az, ami még kitölti az idődet?
0: Sok minden. Engem az iskolában különösen, akik úgy közelebbről ismernek, és foglalkozok, most beszélgetünk velük. Én egy nagyon-nagyon sokszínű ember vagyok, sportoló is. 2 sportágat is űzök jelen pillanatban, az egyik a tenisz, a másik pedig a darts. 3 éves korom óta teniszezem, 6 éves korom óta versenyszerűen, úgyhogy most már 11 éve versenyszerűen teniszezek, illetve most már majdnem 1 éve versenyszerűen dartsozok. Ezen kívül pedig mellé ilyen önkéntesként ilyen különböző munkavégzés zajlik. Például amikor úgy adódik lehetőség, akkor teniszedző is vagyok, tehát teniszt oktatok a Tenisz Egyesületemben, illetve szintén a Tenisz Egyesületemben jelen pillanatban a marketing és közösségi média vezetésnek a szakágát viszem én.
3: Azért ezt mondjuk el, hogy ez mennyi feladatot ró rád?
0: Rengeteget. Rengeteg. Tehát, hogy rengeteg feladat, hogyha egy ilyen iskolai hétköznapot megnézünk, akkor tulajdonképpen ilyenkor jön ki az, hogy amit én képviselek, az tulajdonképpen több is, mint amit egy átlag diák képvisel, mert most ezzel nem magamat szeretném így úgymond sajnáltatni, vagy ilyen szempontból így feltüntetni. Nyilván az is azzal jár, meg ezt én vállalom el, de hogy vannak olyan napjaim, sőt vannak olyan heteim, amikor a szabadidő fogalma az itt tulajdonképpen nem létezik, hanem például rengetegszer van olyan, hogy reggel én általában 6 órakor felkelek, és akkor vannak olyan napok, hogy talán este 11-kor befejezem a munkát. Különösen, amikor nagyon-nagyon közel állunk egy például egy diák önkormányzatos programnak a lebonyolításához. Tehát például a diákbálnak a környékén, amikor a diákbált szerveztük, rengeteg ilyen napom volt. Rengeteg áldozatot is hozok ezekért a különböző dolgokért, tehát például a diák önkormányzatnak az ilyen hatékony működésért, és hogy ilyen módon tudjam képviselni ezeket a dolgokat, de abszolút nem panaszkodhatok, mert azt csinálom, amit szeretek.
2: Én még a DÖK-ről, a diák önkormányzatról kérdeznélek benneteket, hogy ez mit akar, vagy milyen feladatokat ró rátok, hogyan kell ezt elképzelni. Ugye említetted itt már a diákbált, ez az egyik, de hát még ezen kívül jó sok feladat van.
0: Igen. Tulajdonképpen a diák önkormányzat az egy ilyen egész tanéven keresztül működünk, több mint 10 programot szerveztünk idén, és egyénileg a diák önkormányzat szervezésében készülnek ezek a programok. Általában az iskola igazgatóságának a nagylelkű támogatásával tudjuk ezeket megvalósítani. Itt olyan programokra kell gondolni, mint például az iskola életében lebonyolítandó különböző sportesemények, vagy például csináltunk jótékonysági adománygyűjtést, német, illetve angol tematikus napokat. Volt egy olyan városi önkormányzati kezdeményezés, amikor egy piros lapnap program volt, és piros pólóban 200-an, 250-en az iskola udvarára kiálltunk, és csináltunk egy ilyen úgymond kampányfotót.
1: Ez ilyen fellépés az iskolai bántalmazás ellen.
0: Így van.
1: Tehát, hogy álljunk ki közösen az iskolai bántalmazás ellen, és a piros szín volt úgymond a tiltás, és ezt így ki lehetett egészíteni egy ilyen eltartó kézzel, hogy ne csináljátok. Ez volt szerintem a legelső.
0: Hát az első programok között volt az mindenképpen biztos. Tehát, hogy ilyen különböző programokat szervezünk, illetve nyilván mind diák önkormányzat különböző gyűléseket tartunk, hogyha kell, akkor a diák önkormányzatnak a tagjaival megszavaztatunk bizonyos dolgokat, és tulajdonképpen a legfontosabb, amit egy el kell mondanom, hogy a diák önkormányzatunk az tulajdonképpen egy csapatként működik, és egy csapatként haladunk programról programra, és szervezzük a különböző dolgokat. És tényleg így nagyon jó ezt a szót kimondani, a csapat, mert tényleg én azt tudom mondani, és szerintem a Gergő ebben meg tud erősíteni, hogy tényleg itt vagyunk egymásnak, és tulajdonképpen egymást is segítve tudunk a lehető leghatékonyabban működni.
1: Igen, ebből maximálisan meg tudlak erősíteni.
2: Nem akarom itt nagyon az ördögöt a falra festeni, de ugye jövőre elballagtok. Mi lesz utánatok a suliban? Egyrészt a podcasttel, akár így a diák önkormányzattal, kiveszi át a stafétát?
0: Hát, ahogyan itt ülünk, ezt jelen pillanatban még mi sem tudjuk sajnos.
1: Abszolút nem.
0: De mint ahogyan még az említésre került, még tényleg van egy évünk, tehát így az elkövetkezendő jó pár hónap alatt azon leszünk, hogy ezt is kidolgozzuk, hogy tényleg úgy tudjuk átadni a stafétát, hogy egy ilyen handicappel tudjuk tulajdonképpen indítani a következő diák önkormányzatot és az ezt képviselő diákokat.
2: Vannak egyébként jelentkezők, vagy mennek oda hozzátok, hogy figyelj, én is szeretnék szerepelni, vagy akár csak belenézni, hogy hogyan működik ez? Hogyan készül egy adás?
1: A Premo Podcast-en belül?
2: Akár, igen, igen.
1: A Premo Podcast-en belül úgy, hogy én is szeretnék jelentkezni, olyan nincsen.
0: Viszont szerintem a TikToknál van.
1: A TikToknál
0: ott,
1: van.
0: Ott többen is.
1: Ott nagyon sokan vannak, akik szeretnének szerepelni, illetve különböző ötleteket adnak magához a videóhoz, csak mi ott szintén egy külön csapatként működünk, tehát erre van egy külön stáb lényegében erre a TikTokra kiépítve, külön vágóval, esetleg olyannal, aki helyettem felveszi, szereplők felosztják egymás között, hogy milyen videó szimpatikus nekik, ők is találják ki javarészt, úgyhogy vannak potenciális jelöltek, hogy ki az, aki átveheti tőlünk, de úgy kimondottan olyan, aki erre jelentkezne is, hogy figyelj, jövőre elmentek, majd én csinálom, olyan nagyon nincsen.
0: Meg az igazság, hogy azt nagyon meg kell említeni, hogy a mai diákok egyébként rendkívül ilyen visszahúzódóak. Tehát, hogy szerintem nem több olyan is van, aki egyébként nagyon-nagyon szívesen csinálná, de viszont nem mernek odajönni, és nem mernek így úgymond beleavatkozni a különböző dolgokba, meg egyébként különösen a diák önkormányzatnak az ügyében, így akkora a felhajtás tulajdonképpen, és olyan rövid határidőkkel is dolgozunk néha, hogy időnk nem volt még tulajdonképpen azzal foglalkozni, hogy mi lesz a jövőben, mert tulajdonképpen voltak olyan időszakok, hogy még azt se tudtuk, hogy mi lesz jövő héten vagy holnap, nemhogy még így ennyire előre tudjunk tervezni, de majd ennek is meg lesz az ideje.
3: Gábor, tőled még nem kérdeztük meg, hogy és te érettségi után hova készülsz?
0: Gergővel ellentétben én nekem már nagyon régóta megvan a tervem, hogy mi szeretnék lenni. Én általános iskola 7. osztályában kijelentettem, hogy én ide, ebbe az általános iskolába szeretnék visszatérni, mint pedagógus, és én azóta is tartom a szavamat, és készülök erre a visszatérésre, és angol-magyar szakos tanár szeretnék lenni.
3: Hát akkor, fiúk, nagyon köszönjük ezt a mai beszélgetést. Köszönjük azt is, hogy mindezt megosztottátok velünk és a hallgatókkal. Nagy élmény volt számunkra. Sok sikert szeretnék nektek kívánni az elkövetkezendő érettségihez, felvételihez, hogy találjátok meg a helyeteket, és hogy találjátok meg azokat az embereket is, akik utánatok mindezt a Premóban majd tovább viszik. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a szombathelyi Szent Norbert Premontrei Gimnázium podcast sorozatát megálmodó és készítő Farkas Gergővel és Kerecsényi Gáborral beszélgettünk.
2: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió szombathelyi és zalaegerszegi stúdiójának közös napindító műsorát hallották. A műsorban Kótáné Koltai Veronikát
3: és Sárközi Violettát hallották.
2: Áldott szép napot kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Július 19. Mária kertje. Július 1-én a Mária Rádió elindította újra a Mária kertje adománygyűjtő kampányát. A cél, hogy a rádió 20 éves évfordulóján 20 ezer virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya rádióját. Július 19-én 8 óra 30 perckor Székely János püspökatyával, a Mária Rádió védnökével és Facsar Katalin önkéntesünkkel hallgathatnak meg egy-egy beszélgetést a Mária kertje adománygyűjtő kampányhoz kapcsolódóan. A műsorból megtudhatják, melyek püspökatya kedvenc virágai, és hogy miért is fontos támogatni a Mária Rádiót. Ugyanezen a napon. Arra születtél, hogy ajándék legyél. Július 19-én 14 óra 20 perckor Bőta Csaba testvér Arra születtél, hogy ajándék legyél című kötetének utolsó része hangzik el Bukovics Edit tolmácsolásában. A füves könyv a házasságról, az intimitásról és a párkapcsolati karambolokról szól. A műsor visszahallgatható a hangtárunkban is. Tartsanak velünk! Július 22. Imaóra. 9 óra 5 perckor. Imádkozzunk közösségben a külső és belső békességért. Nem csak a frontokon, de sokak lelkében is tombol a gyűlölet, a felkorbácsolt indulatok miatt ez sokak józan ítélő képességét is elhomályosítja. A keresztényeknek különösen is feladata a krisztusi értékrend melletti kiállás. Szeretettel hívunk és várunk minden jó szándékú testvérünket. Imádkozzunk, hogy a saját és testvéreink belső békéje helyreálljon. Imádkozzunk a háborúk nyomorúságát elszenvedőkért. Az imaórában az Esztergom városi plébánia közössége és a Senior Imaklubja hallható majd.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál Németh Petra köszönti a kedves hallgatókat. Július 1-én ismét elindította a Mária Rádió a Mária Kertje kampányát. A cél, hogy a rádió 20 éves évfordulóján 20 ezer virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya Rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna. Így most a rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. A következő percekben Székely János püspök atyával, majd Facsar Katalin kedves önkéntesünkkel hallgathatnak meg egy-egy beszélgetést arról, hogy miért is érdemes bekapcsolódni a Mária Kertje adománygyűjtő kampányba. Szeretettel köszöntöm a telefonvonalban dr. Székely János atyát, Szombathelyi megyés püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, de ami talán a mi szempontunkból a legfontosabb, a Mária Rádió védnökét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amely nagy szeretettel köszöntöm. Én is összes kedves hallgatót.
0: Júliusban és augusztusban zajlik a Mária Kertje adománygyűjtő kampányunk. Van-e kedvenc virágod, püspök atya?
1: Igazából én Budapesten második kerületben kertesházban nőttem föl, tehát nagyon szerettem kint lenni. Volt egy kis eperültetvényünk. Egyébként a kertben a egyik legérdekesebb és legfontosabb a rengeteg barackfa volt, és sárga barack lekvár készült minden nyáron. Volt egy hatalmas fenyőfánk. Tehát ezek a növények kötődnek úgy nagyon hozzám. Az út mentén, ahogy a bejárattal a házig eljutottunk, rózsák voltak. Ezt mindig édesapám gondozta. Nagyon szerettem ezeket is. Nem tudnám megmondani. Igazából minden virágot, aminek szép ragyogó színei vannak, különösen ha magas hegyen vagyok, nem a városoknak a kicsit szennyezett levegőjével már úgy megszürkített virágokat, színeket látom, hanem a kristálytiszta eredeti színeket, azt nagyon-nagyon örömmel tudom csodálni.
0: A kampányunk keretében a lélekhangja.hu honlapon imaszándékokat is meg lehet osztani, illetve négyféle virágot lehet felajánlani szimbolikusan. A piros színű hálavirágot, gyógyulásért zöldet, a szeretteinkért sárga színűt, és emlékül fehér virágot. Ezek nagyon szépen megjelennek a honlapunkon, tehát hamarosan most már a Magyarország térképünk bevirágozódik. Te melyiket választanád, püspök atya, ezek közül éppen most? A hálát, vagy gyógyulásért imádkoznál valakiért, szeretteidért, vagy valaki emlékére?
1: Mária Rádió kapcsán, ami nekem mindig eszembe jut, a hála, az ámulat, a csodálat. Amikor elindult a Mária Rádió, igazából nagyon sokan papok, akik ott a kezdeti időkben segítettünk, el se hittük, hogy ez lehetséges, meg fog valósulni. Azt mondtuk egymás között, hogy lehet, hogy Olaszországban ez működik, hogy a hívek eltartanak, létrehoznak, tenyerükön hordoznak egy rádiót, de nálunk Magyarországon ez nem fog működni. Nem így lett. Hálát adok ezért. Ez a kegyelemnek hatalmas csodája. És aztán a sok-sok gyümölcsért is, amit a Mária Rádió nap mint nap hoz. Hadd idézzek föl ezek közül kettőt. Egy olyan nem hívő, közeli ismerősöm mesélte, aki igen gyakran reggel autóval megy be a munkahelyére, és azt mondta, hogy hát sokáig a híreket és ehhez hasonló dolgokat hallgatott, de egy idő után annyi lett a konfliktus, a gyűlölet, a rossz indulat ezekben a műsorokban, hogy képtelen volt ezeket hallgatni, és átállt arra, hogy Mária Rádiót hallgatott. Nem hívő emberként azt érezte, hogy ebből a rádióból békesség sugárzik, jóság. Igazi emberi arcok, nem egyszerűen média szereplők, hanem édesanyák, édesapák, azok a témák, amik őt is megszólítják. Nem hívőként is úgy érezte, hogy békességet kap a nap elején a rádiónkból. A másik emlékem pedig egy levelet kaptam egyszer Erdélyből. Megdöbbentő volt, amit az illető fiatalember írta. Azt mondta, hogy illetőleg azt írta a levelében, hogy nyugaton szerencsét próbál, de nem sikerült neki ott megvetni a lábát. visszament Erdélybe, akkorra már a szülei elhunytak. És a szülői ház félig meddig olyan romos állapotban volt, itt ott már az eső is beesett a tetőn. Teljesen el volt keseredve, és azon töprengett, hogy öngyilkos lesz. És egyik hajnalban valahogyan elkezdte a rádiót tekergetni, nem is tudta, hogy létezik Mári Rádió. És véletlenségből ráakadt a Mári Rádió adására. Pontosan egy evangélium magyarázat volt. Teljesen döbbenettel hallgatta, és ahogy leírta, ott a rádió mellett letérdelt, és vagy 10 év után újra imádkozott, és ott döntött el, hogy nem dobja el magától az életét, hanem talpra fog állni, és ezt köszönte meg ebben a levélben. Rengeteg kegyelem árad a Mári Rádión keresztül. Nagyon sok kincse van a rádiónknak. Barsi Balázs atya prédikációi, Pálferi atya előadásai, Varga László püspök atya beszédei, de akár a vatikáni rádióadása, tanúságtételek. Nagyszerű a teológiában is egy kicsit eligazító műsorok, mint volt a Horváth Pál egyháztörténeti műsorai. Azt gondolom, hogy van miért hálát adni. A rádiónk olyan, mint egy akusztikus katedrális, így nevezte a rádiónak az olasz lelkivezetője. Elviszi az imádságot Isten jelenlétét beteg ágyak mellé, vagy autókba, családi otthonokba. Amikor II. János Pál pápa haldoklott, akkor a média teljes erővel, hatalmas időkeretben napokon át az ő életének a képsorait sugározta, az ő beszédeit, látogatásait Afrikában, stb. És azt éreztem, hogy egész Budapest, én akkor Budapesten voltam fiatal papként, egész Budapestnek a légköre, mint egy néhány napra megváltozott volna, csendesebbek lettek az emberek, odafigyelőbbek, szelídebbek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A médiának ez az igazi küldetése, hogy értéket, békességet, lelkiséget sugározzon, és a Mári Rádió ezt gyönyörűen teszi, hogy az én legfőbb virágom ez a hála virág lenne.
0: Nagyon köszönöm a kedves szavaidat, püspök atya. Úgy érzem, hogy rengeteg piros színű hálavirágot helyeztél el most kis hazánk térképén, úgyhogy ezeket nagyon köszönjük. Mivel bíztatnád a hallgatókat, miért érdemes becsatlakozni a Mária Kertje adománygyűjtő kampányunkba?
1: Talán, ha egy kis kitérőt, vagy a téma kitágítását megengedik, akkor utalnék arra, hogy Benedek pápa gyakran beszélt arról, hogy az első 300 év keresztényei hogyan tudták az egész római birodalmat szinte eszköztelenül meghódítani. És azt írta, hogy 3 fő tényező játszott ebben szerepet. Az elsőt így nevezte, hogy hitték, amit hittek. Az első keresztényeknek a hitük alapigazságaiban, hogy Isten létezik. A világ nem magától van, hanem az ő alkotása. Hogy a 10 parancs, az erkölcsi törvény jó. Hogy a Biblia nem csak bölcs embereknek az írása, hanem valóban Isten sugalmazta, tőle származik. Hogy Jézus valóban az élő Isten fia, nem csak egy nagy tanító. Hogy a szentségek hatékonyak, mert Jézus föltámadt és működik azóta is. A szentségeken meg az ige hirdetésén keresztül. És hogy van örök élet. Ezekben az alapigazságokban az első keresztényeknek szemernyi kételjük nem volt. Ezt sziklaszilárdan hitték. Úgy jelent meg az ókor végén a kereszténység, mint egy végtelenül logikus, gyönyörű szép világnézet. Az egyetlen Istenről, a szeretet parancsról, megváltásról, örök életről. A mai kereszténységünk ezt az intellektuális erőt, a meggyőződésnek a bizonyosságát nagyon nagy mértékben elveszítette. Rengeteg olyan keresztény testvérünk van, aki a hit legalapvetőbb igazságaiban gyökeresen kételkedik. Nem is nagyon érti őket. Még kevésbé tudja átadni, megvédeni. A Mári Rádió egyik nagy küldetése, hogy a hitünket erősíti, elmélyíti. Újra megerősíti a kicsit megfáradt és irányt vesztett nyugati kereszténységet. A második dolog, ami miatt az első keresztények olyan döbbenetes erővel tudták átadni a hitüket, az az, hogy hiteles volt az életük. Szerették a szegényt, segítették a szegényt, a beteget, az időst. A rabszolgát is embernek tartották. Ha kellett, vállalták a vértanúságot. Így mutogattak rájuk kívülről is, hogy nézzétek, mennyire szeretik egymást. A Mária Rádió ebben is óriásit próbál tenni, egy nagy közösségé, nagy családdá formálja a hallgatói családunkat. Néha egy-egy nagyon sajátos témát különlegesen is a szárnyai alá vesz a Mária Rádió. Például nagyon hálás voltam azért, hogy elindult a Szeferino Ház című műsorunk cigánytestvérektől, Dulgéza atya vezetésével. És emlékszem arra, hogy az első néhány hónap után Géza atya néha kicsit elszomorodva mondta, hogy annyi telefon jött értetlenkedve, hogy miért kell ezt a témát erőltetni, stb. Tehát sok kicsit furcsa hangvételű telefont is kapott. És aztán később azt mondta, hogy ezek a telefonok teljesen megszűntek, és egészen más hangvételű telefonok érkeztek. Ugyanis a műsor lassan hatott az emberekre. Igen, gyakran a média egy nagyon sematikus képet sugároz a cigány testvérekről. Bűncselekmények, esetleg zene, és talán politika az, ahol a cigányság mint téma megjelenik. Pedig a legtöbb egyszerű cigány ember se nem bűnöző, se nem politikus, se nem zenész, hanem mondjuk egy édesanya, aki próbálja a gyerekeit néha óriási áldozatokkal, nagy szeretettel fölnevelni. Tehát igazi cigány arcot alig-alig közvetít a mai magyar média. Ebben is a Mária Rádió azban, hogy óriási tett és tesz, közösségé formál, formálja az emberi szívet. És a harmadik, amit Benedek pápa említett, az első keresztények hirdették az örömhírt. Nem csak papok, mert az első 300 évben pap számára ez alig volt lehetséges. Nyilvános templomok nem is voltak, hanem egyszerű világi emberek, édesanyák, nagymamák, jó barátok adták tovább rokonnak, ismerősnek, munkatársnak. Futó tűzként embertől emberig terjedt az evangélium. A mai megöregedett, megfáradt nyugati kereszténységünk ezt is szinte teljesen elfelejtette. Rengeteg olyan keresztény van, aki gyakorlatilag soha a hitét átadni meg se próbálta. A szinte szégyelli, magánügynek érzi, meg se tudja fogalmazni. A Mária Rádió ebben is óriásit tesz, hogy hirdeti az örömhírt bátra. A tanúságtételekkel, sokféle hangon, családok, fiatal édesanyák, idősebbek, tudósok, orvosok, papok, mindenki a maga szívével és tudásával, élettapasztalatával adja tovább az evangélium jó hírét. Vagyis azt gondolom, hogy a Mária Rádió egy nagyon értékes eszköze az egyházunk megújulásának és az evangélium hirdetésnek, nagy kincs, és ezért nagyon hálásak vagyunk, ha segítenek abban, hogy a küldetését teljesíteni tudja.
0: Hálásan köszönjük, Püspök Katya!
1: Én is köszönöm, és nagy szeretettel köszöntöm az egész hallgatói családot.

0: Szeretettel köszöntöm a telefonban Facsar Katalin önkéntesünket, aki számos területen segíti a rádióban folyó munkát, többek között részt vesz a cégvezetőket megszólító kilátó ima reggeli szervezésében, segíti az adománygyűjtéseinket, és két hetente kedden délután recepciósként mindenkihez van néhány kedves bátorító szava. Szia, Kati!
1: Szervusz, Petra, és köszöntök minden kedves rádióhallgatónkat!
0: Akik téged jól ismernek, tudhatják, hogy egy gyönyörű kertet gondozol az otthonodban. Mit jelent számodra a kertészkedés és a természet szeretete?
1: A kertészkedés és a természet szeretete a lelkem felüdülése. Egyszerűen szükségem van rá. Amikor a kertembe dolgozom kora reggel, egyáltalán amikor reggel kimegyek a kertbe, nem állom meg, hogy ne mondjam azt, hogy köszönöm, Uram, hálát adok neked, hogy így élhetek, hogy egy ilyen gyönyörű kertben dolgozhatok, csodálhatom a virágaimat, gondozhatom, vagy éppen gyomlálhatok. Tehát bármilyen kerti munka számomra pihentető. Pihentető, mert akkor hagyom abba, amikor éppen abba kell hagynom, de egész egyszerűen, ha ablakon nézek ki, vándorolni nagyon szívesen megyek, bárhol vagyok a természetbe, nagyon, de nagyon otthon érzem magam, és végtelen szívet melengető a számomra. Este a kertembe kiülök, amikor már elcsendesedik a család körülöttem, és jó nekem ott. Nézem a csillagokat, ott szoktam este imádkozni, nézem a fényeket, és sokszor elmondom a férjemnek, hogy alig várom, hogy reggel legyen, mert a reggeli harmat, a csodálatosan szép kerti hangulat, és az ehhez hozzátartozó kerti munka, a locsolástól elkezdve az elszáradt növények elvágása, ez mind-mind öröm a számomra, és nagyon, de nagyon közel érzem magamhoz ilyenkor az Urat. Egyébként van nekem egy nagyon szép másik kertem is. Évekkel ezelőtt kaptam azt a feladatot, illetve szolgálatot, a Kövi Szűz Mária templomhoz tartozom, és ott a szűzanyának a kertjét, a szűzanya követ kell minden héten, minden szombat délelőtt rendbe tartanom. Ez évek óta teszem, és képzeld el, hogy minden héten viszem a kosaramba a kertemből a saját szép, gyönyörű virágaimat. És ott a szűzanyánál vizet cserélek, virágokat cserélek, összetakarítok, és örömmel nézem meg, amikor kész vagyok, hogy milyen nagyon szép és friss minden. És ezek után leülök oda egy kicsit. Elmondom a szűzanyának, hogy az elmúlt héten mi történt, mi mindenért vagyok hálás. Elmondom neki azt is, hogy mi az, ami aggaszt, és mihez kérem az ő segítségét. De mielőtt visszaindulok az otthonomba, mindig és mindig kérem az ő segítségét a gyermekeimre, a Mária Rádióra, hisz a Mária Rádió a szűzanya rádiója. És mindig, mindig újra és újra a figyelmébe ajánlom örömömet, bánatomat, amikor a siker zajlik éppen körülöttünk, akár a rádióban, akár a privát életemben. Nagyon hangsúlyozom a hálát, a köszönetet. Amikor úgy érzem, hogy elakadás van, mert van úgy privát, mint mondjuk a rádió életében is időnként, akkor viszont kérem, kérem, nyomatékosan kérem az ő segítségét. Sőt, szoktam kérni azokért is, akik gyakran telefonálnak, mert nagyon rászorulnak az imára. Őket külön ki szoktam még emelni. És jó nekem ott. Onnan is úgy indulok vissza, mint ahogy a saját kertemből bejövök, amikor végeztem. Megkönnyebbülten, kikapcsolódtam, pozitívan látok mindent újra és újra. Tehát nekem nincs szükségem, hogy úgy mondjam, pszichológusra, mert nekem ezt a természet megadja. A természetben végzett munka, a természetben a színek, a változatosság, ez az én lelkemet teljessé teszi, és tényleg hálás vagyok érte.
0: Te, aki ennyire szereted a virágokat, tudsz-e választani, van-e kedvenced?
1: Hát igazából minden virágot nagyon kedvelek és szeretek. Rengeteg rózsám van, amit azért a férjembe segít a gondozásban, de nagyon szeretem azokat a virágokat, amit fúj a szél, tehát amelyek hajladoznak. Vagyis nagyon szeretem a mezei virágot. Ilyen virágaim is vannak, hogy mindenféle szín az egyik kertrészlegen, és szeretem nézni, amikor fújja a szél, hogy milyen szabadon dőlnek ide, meg oda, meg egyáltalán. Úgyhogy mindenféle virágot nagyon szeretek, a rózsát nagyon szeretem, de nagyon szép a hortenzia is, de igazából a fehér margaréta nekem. Megint csak valamikor a mennyasszonyi csokrom is az volt, sok évtizeddel ezelőtt, de a fehér margaréta nekem nagyon, hogy is mondjam neked, nem egyszerűen szép, hanem olyan finom, olyan elegáns, olyan nagyon-nagyon kedves virág a margaréta. Ha tehetem, és amikor éppen nyílik, akkor én nagyon-nagyon szívesen viszem ezt a szűzanyához.
0: Nagyon szereted a Mária Rádiót, nagyon szereted az embereket szeretni, meghívni őket az Úr Jézushoz. Mit ad neked a Mária Rádió?
1: A Mária Rádióról nekem beszélni, nézzék el nekem a hallgatók is, meg te is légy szíves, hogy én csak nagyon-nagyon-nagyon nagy szuggesztív lelkesedéssel tudok. Valamikor gyerekkorunkban édesapám mindig azt mondta, hogy a hitet, a tudást és a szeretetet tovább kell adni. Na most én ezt egyszerre kapom a Mária Rádióban. Tehát azokon az embereken keresztül, akiket oda meghívtok műsort készíteni, azokon a munkatársakon keresztül, önkénteseken keresztül, akikkel én ott találkozhatok, én túl csordulok a hálától, mert mind együtt van a szeretet, a jókedv, a bizakodás. És a világban olyan gyakran halljuk azt, hogy bizony remegő zsinóron megy a béke. Ha én a rádióba belépek, én maximálisan megnyugszom, mert ránézek a fiatalokra. Olyan tisztességesek, olyan szépek, jókedvűek, lelkesek. Ránézek arra a korosztályra, aki konkrétan a magja, akik föntartják, akik készítik a műsorokat, a stáb. Hát átjön róluk a fáradhatatlan, maximális lelkesedés. Ha hallgatom a meghívottakat, nem nagyon szeretnék neveket kiemelni, mert sorolhatnám most akár meddig, de vannak például műsorok, amelyekért gyalog is elindulnék, annyira csodálatosak, mert ez mind benne van, a hit, a szeretet és a tudás, tehát a Mária Rádió a lélek hangja. Itt, aki keres, talál. Aki kocsiba ül délután, az biztos, hogy talál a Hazafele című műsorban, a napindítótól elkezdve. Tehát itt benne van a gyönyörű zene, benne van a hírforrás, benne van az Úr Jézus Krisztus szeretete, benne van az iránymutatás, benne van mindaz a csodálatos miség, tehát amire egy embernek, egy emberi léleknek szüksége van a mai világban, amire szüksége van annak az embernek, akinek sajnálatos módon nem tudja az otthonát elhagyni, mert ágyhoz kötött beteg, vagy teljesen egyedül él és távol olyan helyen, hogy nem talál egy templomra rendszerességgel. Ezeket az embereket mind fölemeli, kapaszkodót ad, de nem csak azoknak, akik betegek és sajnos a lakásukhoz vannak kötve, hanem mindannyiunknak, akik benne vagyunk az élet zűrzavarába. Fiatal gyermekeim vannak, de mindig fölhívom, vagy küldök nekik át valamit, hogy ezt meg kell hallanotok, ezt meg kell, mindenképpen ezt gondoljátok át, mert ez volt a rádióban, mert annyira nagyon fantasztikus. És az a fantasztikus, hogy nagyon nem kell más csatornát hallgatni, az ember beállítja a Mária Rádiót, és mindent megkap. Mindent, ezt szeretném, ha tudná az is, aki még nem hallotta, próbálja meg. A Mária Rádió a lélek rádiója, és ez egy fantasztikus dolog.
0: Kati, nagyon köszönöm, hogy megosztottad a lelkes szavaidat a hallgatókkal.
1: Nagyon-nagyon szívesen tettem, örömömet leltem benne, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem a Mária Rádiót. Örülök, hogy ott lehetek, és ez nekem egy óriási ajándék, hogy erre a Jóisten nekem lehetőséget adott.
0: Az elmúlt percekben Székely János püspök atyával és Facsar Katalin kedves önkéntesünkkel hangzott el egy-egy beszélgetés a Mária Kertje adománygyűjtő kampányunk kapcsán. Bíztatom a hallgatókat, hogy látogassanak el a lélekhangja.hu honlapunkra, ültessenek el egy-egy virtuális virágot hazánk térképén, és fűzzék hozzá személyes imaszándékukat. Hálásan köszönjük a támogatásukat. Műsorunk végén megköszönöm figyelmüket, a mikrofonnál Német Petrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Hírek. Iskolát épít Ugandában a katolikus Caritas. Egy brazíliai 12 éves kisfiú kórházban fekvő gyermekek számára készített rózsafűzéreket. Kármelhegyi Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva zarándoklatot szervezett a Mária út Egyesület július 18-án szombaton. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt szabad ég alatt tanuló 176 gyermek számára Uganda egyik legszegényebb térségében.

és az alapvető higiéniai feltételek javítása is. Brazíliában él egy 12 éves fiú, aki a korához képest meglepő küldetést teljesít. A jobb, könnyen nevű növény bogyóiból készít rózsafűzéreket, amelyeket aztán különböző kórházakban fekvő beteg gyermekeknek ajándékoz, számolt be a zarándok.ma. A kisfiú egyedül ültetél a növényeket és szedi le a termését is, amiből aztán a kórházakban elajándékozandó rózsafűzéreket szintén maga készíti. A történet néhány évvel ezelőtt kezdődött, amikor elmélyült a Szűz Mária iránti tisztelete. A kisfiú elmondása szerint minden akkor kezdődött, amikor 7 éves volt, és a nagymamájával naponta nézte a tévében a katolikus műsorokat. Ebben az időben érezte meg a hívást, ami egykor egy egyszerű rózsafűzér iránti tiszteletnek indult, az mára már egy kis misszió lett. A rózsafűzér bizonyossága a beteg gyerekeknek, hogy nincsenek egyedül. A karmelita rend megújítását a Kármelhegyi Boldogasszonyt ünnepelték július 16-án, ezért a Mária út egyesület zarándoklatot szervezett július 18-ára. Az zarándoklat Mária Besnyőről indult Gödöllőn át Kerepesre, olvasható az egyesület Facebook oldalán. A zarándoklatot a családokért, a szentségi házasságért, a megfogant életekért, a premontrei kapucinus és verbita szerzetesekért és a magyarokért ajánlották fel. A Mária Besnyői kegytemplomnál volt a gyülekező. A szent misét követően a zarándokok megtekintették a templomot, gyertyát gyújtottak és imádkoztak. Ezt követően a zarándokok Gödöllőn a premontrai Szent Ágoston templomot keresték fel, ahol csendes szentségimádást tartottak. Gödöllőn, az Erzsébet parkban, a stációknál együtt imádkoztak és gyertyát gyújtottak. Kerepesre a Szent Anna templomhoz délután 5 óra körül érkeztek meg a zarándokok.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
3: A Café Francesco Podcast 54. adásában dr. Papp Miklós előadását hallhatják az életvezetés etikájáról.
4: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai estén is itt a Café Francesco keresztény missziós kávézóban. Én Róna Széki János atya vagyok, a Café Francescónak a házigazdája, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm körünkben dr. Papp Miklós görögkatolikus atyát. Egy nagy tapsal fogadjuk őt itt a kávézóban. Köszönjük, Miklós atya, hogy a sok elfoglaltságod mellett időt szakítottál ránk, és eljöttél hozzánk a kávézóba, és az életvezetésnek az etikájáról, döntésről tudsz nekünk beszélni.
5: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus, dicsőség Jézus Krisztusnak. Én az életvezetésről ugye sokat beszélek, itt ott látjátok a videóimat, és mindegyik döntésről szól, és mindig arról beszélek, hogy én azért lettem morálteológus, elárulom nektek, mert matematikusnak készültem, és nagyon szerettem az olyan egyenleteket, ami tudjátok, ilyen három sor, van benne négy ismeretlen, és azt se tudod, hogy kezd hozzá, tehát hogy kell fordítani a füzetet. Ezeket a sok ismeretlenes, dögnehéz egyenleteket nagyon szerettem. Aztán megértettem azt, hogy a legnehezebb egyenlet az a ti lelketek. Az emberi lélek a legbonyolultabb egyen, sok ismeretlenes, minden van benne, és hogy én

0: Ezzel akarok foglalkozni a legnehezebb egyenlettel, az életvezetéssel. És azért is lettem morálteológus, mert azt látom, hogy sokótok fejében ott van a hit, a hívők feje is tele van jó hitigasságokkal, de mikor ezt le kell fordítani az életvezetésükre, akkor tök bénák a hívők is. Tele van a feje jó, járt hittanra, megtanulta a hittant, a dogmatikát, vasárnap jár liturgiára, mégis mikor ilyen napi morális döntéseket kell hozni, akkor bénán, bután hoz döntéseket. Szóval ez a lefordítás, ez nehezen megy. Sokat beszélek a döntéshozatalról, és arról, hogy itt legyen stratégia, hogy hozzál döntéseket. És mindig beszélek arról, hogy amit Istennel döntesz el imádkozva, abban az Isten segít. Tessék imádkozni. Emberekkel sokat beszélni. Nézni kell az elitet. A jók után kell menni, nem az átlag után. Hogyha ma már mindenki így él, meg senki nem érdekel. Az elit után érdemes menni, és egy idő múlva ti váljatok elitté. Meg kell nézni a realitást, az alternatívákat, szóval van egy stratégia, hogy kell döntést hozni, ezt akarom dadogni, és ezek között nagyon fontos a szépség. A szépről szeretnék beszélni, hogy a döntéseinket, az életünket ez hogyan segíti. Hát a történet ott kezdődik, hol kezdődik a szépséggel való történetünk? Az őskorban kezdődik. Az az érdekes, tudjátok, hogy etológiát érdemes olvasni, az az érdekes, hogy el kell mondanunk azt, hogy az evolúciót, mint természettudományos tételt az egyház elfogadja. Jó, tehát itt nincs már egy hiszek az evolúcióban, meg nem, ez nem kérdés. Az egyház hivatalos tanítása, hogy Isten fejlődő világot teremtett. Ez a hivatalos tanítás. Nem használjuk ezt a szót, hogy evolúció, mert ez egy biológiai szakszó. Azt mondjuk, hogy Isten fejlődő világot teremtett, nincs készre teremtve a világ, ti sem. Nem vagytok készen. És az az izgalmas, hogy a növényeket, az állatokat az Isten szépen elindítja, de hogy az embert bevonja saját maga teremtésébe. Ez a döntés. Hogy nem vagy készen, és az Isten felhív a színpadra, hogy milyen emberi akarod tenni magad. És ez egy óriási lehetőség. És ez hol kezdődik a történelemben? Hát az emberré válásunkkor. Az evolúció nem azt jelenti, fiúk, lányok, hogy a majomtól származunk. Jó, ezt néha el kell mondanom, mert még néhányan azt hiszik. Lehet ismeritek a Facebookos viccet, hogy apa, mi a majomtól származunk? Nem tudom, kisfiam, az anyád rokonsága. De hogy nem, tehát nem a majomtól származunk, jó, hanem van közös ősünk a majommal. Van közös ősünk, a legutolsó közös ősünk mondjuk 4 millió éve lehetett, a csimpánztól akkor vált el az águnk. De nem kell azon meglepődni, hogy van közös ősünk a majmokkal, van közös ősünk, ha még jobban visszamegyünk, a muslicával is. Kapu Tibor milyen állatokat vitt az űrbe kísérletezni? Muslicát. Miért? Mert a genetikai törvényszerűségek, ezért Nobel-díjat adtak, a genetikai törvényszerűségek, amik a muslicán érvényesek, ránk is érvényesek. Csak a muslica 18 naponta szaporodik, háziasszonyok tudják, ha időben nem kapod el, akkor generációk jönnek sorba. Szóval, és azon se lepődünk meg, hogy rokonok vagyunk a baktériumokkal. Tehát értitek, a Jóistenhez méltóbb az az ötlet, hogy egyetlen sejtből indítja el ezt az egész mindenséget. Isteni ötlet. Szóval nem kell félnünk attól, hogy nekünk tesók az állatok. Igenis, ne szenvedjenek az állatok. Tesók az állatok és a növényvilág is. De, itt van a de. Egy biológus úgy mondja, hogy a testünket az Isten alulról szőtte évmilliókon keresztül, de a lelkünket, a személyünket, azt mindenkinek külön teremti. Ez is az egyház hivatalos tanítása, hogy a lelkünk nem az állatvilágból jön. A lelkünk Istentől van, mindenki személyét Isten külön akarta. Ez fontos tétel. Na most, mikor elindul az emberiség, tudjátok, az az izgi, hogy egyszerre 4-5 emberi faj is van. Kutatók azt mondják, talán 8 vagy 12, nincs meg az összesnek a csontja. De hogy egyszerre akár több emberfaj is létezett, ugyanazon a mezőn, ugyanazon barlangok körül, és a Homo sapiens győzött. Miért? Hogy izmosabbak voltunk, erősebbek voltunk, nagyobb volt az agyunk, vagy tüzet használtunk, a Homo erectus is használt tüzet, meg ilyenek. Ami az izgalmas, hogy máig nem tudjuk, hogy miért egyenesedett föl a Homo sapiens. Rengetegen beszélnek kutatók arról, hogy a két kezünk mire jó, ha már fölegyenesedtünk, hogy vizet tudunk vinni messzire, ez egy nagyon nagy találmány, kaját tudunk vinni messzire, nagyon nagy találmány, hogy, mi, hogy kőbaltát tudunk készíteni, tehát hogy ha a kezünk felszabadult, az nagyon jó, de miért egyenesedtünk föl? És akkor jönnek az elméletek, hogy magas fű, szavanna, meg mit tudom én, máig nem tudjuk, hogy miért egyenesedett föl az ember. Én teológusként mondhatom, mintha az Isten kihívta volna az embert, föl egyenesítette volna az embert. A föl egyenesítés görögül úgy hangzik, hogy anastasis, a föltámadást, a húsvétot így hívják a görögök, anastasis. Tehát az ember fölegyenesedett, és tudjátok, azóta nekünk az egyik legdrágább dolog fölegyenesedni és a végtelent nézni. Az egy csoda nagy, azt nem lehet megunni. Mikor állsz a tengerparton, az óceánparton, és nézed a nagy vizet, és ugyanaz, és bámulod, és nem unod meg. Nézed a nagy hegyet, ha elmész hegyes vidékre, és ott van a nagy hegy, és nézed, és mozdulatlan, ugyanaz, és nem bírod megunni. Nézed a csillagos eget, végtelen, és nem bírod megunni. Azóta nekünk a végtelent bámulni az egy csodálatos dolog, mert a végtelen mögött mi az Isten sejtjük. Szóval, ha nyaraltok, ha jót akartok, meg ilyenek, keressetek olyat, amikor a végtelent bámuljátok. Az emberhez ez a méltó. Na most az ember fölegyenesedik, és tudjátok, megtanították nekünk ezt a régi marxista gondolkodást, hogy a munka tett minket emberré, Marxék ezt mondták állandóan, meg az eszközkészítés tett minket emberré. Nem, az már következmény. Nem, fölegyenesedtünk, ott kezdődik az emberlét, Isten kihívott minket. Na most azt akarom dadogni, hogy a szegény ősemberünk, tudjátok, akkor van vége a kis jégkorszaknak, fáznak, barlangok, mennek az állatok után, hogy legyen kaja. És a szépség, mutatok egy szépet, itt van egy barlangrajz, a szépség a legelejétől ott van az ősembernél. Ez a 38 ezer éves spanyolországi Altamirában van. Csak azt akarom dadogni, hogy a szépség, hölgyek urak, nem később jött, amikor már az ember berendezkedett, van civilizáció, van wifi, és akkor majd ráérünk a széppel foglalkozni, hanem az őskortól kezdve ott van a szép. Az emberré válásunknál a legelején ott van a szép. És ez azért fontos, János Pál pápa úgy mondja, kultúra az, ami által emberebb lesz az ember. Emberebbek leszünk. És akkor mondom fordítva, kultúra nélkül elkorcsosul az ember. Vissza lefelé állatiasodik. És akkor kérdezném tőletek, hogy mikor nyittok ajtót, ablakot az igazán szépnek. Csodálkozunk, hogy idegesek vagyunk, betegek vagyunk, hogy mindig csak az ügyeinkkel, a munkánkkal, ezekkel foglalkozunk. Az emberré válik szép, nélkülözhetetlen. Tehát nagyon fontos nekünk, itt egy őskori kultúrát láttok, ahogy az ősember itt a Duna mentén jött fel, a Homo sapiens, és a Duna mentén ilyen nagy közösségeket, kultúrköröket alkottak, és cserélgették egymás közt. Tudjátok, a Willendorfi Vénuszból egy csomó hasonló szobrot találtunk, nyílhegyekből, meg ilyenekből. Cserélgetik egymás közt a technológiát, és a művészetet is. Rém izgalmas, hogy hasonló barlangrajzok vannak, meg ilyenek. Szóval a legelső, amit szerettem volna nektek mondani, a széppel törődni nem úri huncutság. Nem akkor majd, ha ráérek. Majd, ha lesz jó sok pénzem, akkor majd ráérek színházba menni. Ha majd levizsgáztam, akkor ráérek József Attilával foglalkozni. Nem úri huncutság a széppel foglalkozni, hanem az ember létünkhöz tartozik a legelejétől. Izgalmas ez a barlangrajz. Azért izgalmas, mert ezt tudjátok, ez Altamirá belül van. Tehát vannak olyan barlangrajzok, ahol tényleg a vadászatot ábrázolják. Belül a barlang belsejében, leghátul vannak ezek a bikák fölfestve, ahol nem nagyon járt az ősember. Kicsit papként azt mondanám, mintha szentély lenne. És az az izgalmas, hogy nem bikát tettek legtöbbet az ősemberek, hanem szarvas, nem is mamutot, hanem szarvas tettek, még akkor lejjebb van a hideg égkör, és vándoroltak a szarvasok után, a rénszarvasok, és azt tettek a legtöbbet. Miért bikát ábrázolnak? Papként nekem szabad azt gondolni, mondják ezt kutatók is, hogy valami nagyot, valami nagyon erőset akarnak ábrázolni, valami nagy hatalmut. Mondhatnám azt, hogy az Istent. Hogy ez nem a vadászatról szól, hogy egy bikát fölfestenek, hanem hogy már valami sejtése van, valami tőlem nagyobb hatalomról, valami nagy erőről. Nagyon-nagyon szép. Az őskor után jönnek a görögök, és a görögök ugye arról beszélnek, hogy a jó, a szép és az igaz összeér, ez a kalokagatia, tanultátok mindannyian. A görögöknél figyeljetek, az a csúcs, amikor az az ember, aki sportol, edz, fontos a gimnasztika, fontos az erényesség, és hogy okos, bölcs ember, mind a három. Na most nem tartották a görögök szép embernek azt, aki erénytelen, bűnös. Lehet, hogy nagyon szép teste van, vagy szépen sminkelt nő, de ha bűnös nő, a görögök nem tartották szépnek. A lelked is, az erényes életed is legyen szép. A másik, hogy a szépséghez hozzátartozik a bölcsesség, az igazság. Szóval a görögöknél ez olyan szépen összeért, ha elmentek a Szépművészeti Múzeumban, ott a görög szobroknál ragadjatok le, gyönyörű szobrok vannak. Nem csak, hogy arányosak, meg esztétikailag szépek, hanem az ember lát bennük harmóniát, látja bennük a görög filozófiát, gyönyörű szép. Aztán jön a középkor, és a középkorban itt a hét szabad művészetnek látjuk az alakjait. Az egyetemre, ha bekerült valaki, hölgyek, urak, ott mindenki tanult etikát, filozófiát, esztétikát, teológiát. Mindenki. Jogásznak készültél, akkor is tanultál esztétikát. És ha kijöttél az egyetemről, akkor volt univerzális egyetemes képzettséged, mert nem csak orvos voltál, hanem tanultál etikát, filozófiát, esztétikát is. Ettől volt egyetemes tudásod. És hölgyek, urak, az fog történni, hogy jön a felvilágosodás, és Dávid Katalin ír erről, aki akár erről szépet olvasni, neki van egy ilyen könyve, hogy a szép teológiája, nem olyan nehéz és nagyon szép. Arról ír, hogy szétszakad az, ami az őskorban, a középkorban, ókorban egybe volt, az igaz, a jó és a szép szétszakadnak egymástól, és ami fontos lesz, az az igazság. Na Robespierre meg a többi Diderot, tudjátok, ekkor kezdik írni az enciklopédiákat mázsa számra, és a tudomány, ez lesz a nagyon fontos, ha igazat akarsz, akkor a tudósokhoz kell foglalkozni. És a széppel mi lett? A szép szórakozás lett. Mit mond Kant? Mán felejtsétek el. Azt mondja, az a szép, ami érdek nélkül tetszik. Nem, nekem van érdekem, ember akarok lenni. Nem jó ez a definíció. Az fog történni, anélkül, hogy nagyon belemennék, csak egy-két ilyen elméleti dián van. Jó, utána szépeket nézzünk csak. Fontos, hogy megértsétek, hogy hol járunk most. Hogy a szépség elveszítette a metafizikai tartalmát, úgy mondjuk, azaz a szépség csak szórakoztat. Hát ma itt járunk. Hogy a szép azt jelenti, hogy elmegyek egy fesztiválra, meghallgatok egy zenét, eszem egy csülköt, és akkor adtam a kultúrának. Elmegyünk szórakozni a színházakba, musicaleket hallgatunk. Az újságok hátulján van mindig a kultúra, a szórakozás területén, a sport előtt, után. Azt akarom mondani, hogy mára a szép szórakozás lett, pihenés lett, kikapcsolódás lett. És ez nincs rendben. A szép elveszítette a metafizikai tartalmát. Így az lett, hogy a mai világ elkezdi kiszolgálni az igényeteket, Spotify és az összes többi. Milyen zenét hallgatsz? Fölajánl még 100 ugyanolyat. Kiszolgálják az ízlésedet. Mire megy az ember a moziba? Olyan filmet adunk. Milyen sorozatokat? Nem nőjél fel hozzá, hanem toljuk neked, amit fogyasztasz, amiért fizetsz. Magyarul ez a világ kiszolgálja az ízlésedet. És ha így maradunk, ha nem foglalkozunk azzal, hogy legyen az életünkben minőségi szép. Szóval nem beszélek erről. Ennyit akarok mondani, hogy a szépségnek ma két fajtája van. Van szórakoztató szép. Nézzétek, én is hallgatok slágerrádiót, meg nem tudom, én is megnézem a kalambót. De hogy nem ennyi a szép. Úgy körbe kérdeznélek titeket, hál' Istennek sokan vagyunk, hogy minőségi széppel mikor találkoztál utoljára? A mellbevágott. Nem 5 perc. Úgy mellbevágott, hogy egy napig így kóvályogtál utána. Olyan minőségi széppel mikor találkoztál utoljára? Olyan jó lenne ötleteket adni egymásnak. Hogy a minőségi széppel találkozni, szeretném mondani, hogy programozzátok be úgy az életetekbe, hogy az nem pihenés. Tehát ha arra elmégy, előveszed, elolvasod, meghallgatod, nem tudom én, elutazol oda, az nem pihenés, az nem szórakozás. Megnézel egy jó művészfilmet, kimégy József Attila sírjához, viszel egy József Attila kötetet, ott elolvasol egy pár verset, nem jössz ki úgy a temetőből, ahogy bementél. Hogy ezekkel, ez nem pihenés. A minőségi széppel való találkozás nem pihenés, hanem ott fog valami történni. Ereignis, mondja a német, ott veled valami fog történni. Na, szeretnék mutatni néhány ilyen minőségi képet, hogy én mire gondolok, amikor azt mondom, nyissatok ajtót, ablakot a minőségi szépnek. Az első Gaudi, hát ismeri mindenki, spanyol épész, Barcelonában, ő azt mondta, hogy elég volt ezekből a kockás házakból, meg betonokból, és ő az organikus építészetet, hát mondhatom, alapította. Nincs nála egyenes fal, meg egyenes ablak, minden játékos, és kicsit a természetre hajaz, és ismeri mindenki, hogy a Sagrada Familiát ő alapozta meg. Máig azért nincs befejezve, mert azt mondta, hogy ahogy a csak adományból lehet felépíteni, pedig lenne néhány gazdag mecénás, azt mondta, nem, legyen a szegények temploma is, mindenki adjon. Ezért oda bemenni, úgy megyünk oda, hogy otthon érezzük magunkat, mert a miénk is. Belülről ilyen, mintha egy erdőbe járnánk, él a templom, és az üvegablakok olyanok, precízen vannak megtervezve, hogy szinte minden órában más fényben tündöklik az egész. Aki eljut oda közületek, bementek, adnak egy órás jegyet, vagy nem tudom, ki ne gyertek délig. Tehát be kell menni reggel, és ki ne gyertek onnan. Az egy fényes dolog, ott lenni, nézni, hogy a nap jár, és minden sarokba ücsörögni egy kicsit, minden sarokba imádkozni egy kicsit, az egy fél napos dolog, nem pihenés. És mondom, mit akarok mutatni? Hát ilyen gyönyörű szép az egész, él, mozog, hogy mondjam, annyira nem ez a kockás IKEA, meg tudjátok, annyira nem ez a világ, hanem hogy élő és színes világ. Mit akarok nektek megmutatni? A bejárat fölött, ha mentek, akkor ott látszik a Szent Család, mutatom ezt nagyban, a Szent Család így ki, a kis Jézus, Mária és fölötte József. Józsefről akarok beszélni. Ahogy ábrázolja Gaudi, azt látjuk, hogy nem ölelgeti Máriát és a kis Jézust, hanem ilyen oltalmazóan ott van a keze fölötte. Gyönyörű szép kézmozdulattal. Gaudi nagyon sokáig tervezte, ilyen kis szobrokat készített, hogy hogyan is kéne ezt a kézmozdulatot ábrázolni. Egészen zseniális, ahogy oltalmazóan ott van fölötte, tiszteletet érzünk fölötte. És nagyon izgalmas, hogy a keletiek, mi görögök is Józsefet karácsonykor külön szoktuk ábrázolni. Ő nem ölelgeti Máriát meg a kis Jézust, hanem távolabbra szoktuk ők megfesteni. Mit kell ezen a képen látni? Azt kell látni, hogy József nem úgy ölelgeti Máriát és a kis Jézust, hogy ők az enyémek, hanem hogy rám vannak bízva. És megérti azt József, hogy ezeknek valami saját titkuk van. Nem tudom, kinél van otthon virág, muskátli. Öntözöm a muskátlimat, és az a muskátli, ez egy élő szervezet. Ha öntözöm, akkor fog fejlődni, ha nem öntözöm, tönkre tudom tenni. A muskátliból sosem lesz banánfa, hanem az muskátli lesz, egy saját programja van. Van otthon kutyám, nem tudom, kinek van rossz csont kutyám, borzasztó kutyám van, minden nap kiássa az 5-ös metrót. Tehát rettenetes kutyám van, és a kutyám az szeret engem, hallgat rám, néha rossz csont a kutyám, etetem, tudok rá vigyázni, és tönkre is tudom tenni, el tudom pusztítani. De a kutyának egy saját programja van. Nem tudom azt mondani a muskátlimra sem, és a kutyámra sem, hogy az enyém. Egy élőlényre hogy mered azt mondani, hogy a tied? Annak van egy saját programja. És fejlődni, és rád lehet bízni, és tud melletted, de tönkre is tudod tenni, de hogy az érted, az egy élő organizmus. Na most, ha egy a diófámra, a virágomra, a zöldségeimre, a kutyámra, lovamra nem mondhatom azt, hogy az enyém, hogy mondhatnám a feleségemre, hogy az enyém? Meg a gyerekeimre, hogy az enyém. Értitek? Megtanul az ember egy olyan tiszteletet, hogy rám van bízva az a nő, hogy mellettem fejlődjön. Szokták kérdezni, atya, honnan lehet tudni, hogy igaz a szerelem? Hát onnan lehet tudni, hogy fejlődsz-e mellett, az Isten felé. Fölfelé húz, vagy lefelé húz? A bűn felé, meg az igénytelenség felé, vagy az igényesség felé húz? Onnan lehet tudni, hogy ez az üdvösségre visz ez a nő. A páromat azért bízta rám az Isten, hogy mellettem üdvözüljön, és a gyerekeket azért ajándékozta, hogy a gyerekeink üdvözüljenek. Nem az enyém a gyerek és a párom se. És akkor ez az életvezetésben miért fontos? Hogy nem birtoklod a másikat. nem gyad neked sem a családtagod, sem a munkatársad, sem a beosztottad, sem a takarító nő a munkahelyeden, senki nem tárgy, hanem neki van egy saját titka. Tehát ahogy József ezzel a kézmozdulattal föléjük hajol, oltalmazza őket, és van bennük egy nagy, van benne egy nagy-nagy tisztelet, nekünk is ezzel a nagy tisztelettel kellene a másik emberhez és a titkához viszonyulni. Gyönyörű szép. Ahogy így bámuljuk, benne van az egész emberekkel való viszonyom, a hozzájuk való viszonyulásom, tisztelni a titkokat és oltalmazni őket. Ezt mondtam el. El Greco. Greco spanyol festő, görög festő volt, Dominikos Theotokopoulos, senki nem bírta kimondani, ezért úgy hívták a görög. És hát ő is megjárt a Velencét, tanult ott is festeni, meg Rómát, meg nem tudom, aztán kikötött Madridban és Toledóban. El Greco misztikus festő volt. Nekünk Budapesten szinte egyedülálló 9 El Greco képünk van. Szépművészeti Múzeum, tessék elmenni, ott leülni és órákig nézni. Mondom, mit kell nézni El Grecón. Abban a korban, a reneszánszban, 1500-as években vagyunk, abban a korban fedezték fel, a Botticelli meg az összes többi úgy festettek, hogy tudjátok, a párhuzamos vonalak hogy érnek össze, meg a háttérben az arányokat, az épületeket hogyan ábrázoljuk. Teljesen odáig voltak, hogy felfedezték a perspektívát, meg a téridő ábrázolást. Ott van mellette El Greco, tessék mondani, ha nézzük azt a képet, hol vagyunk. Fogalmunk sincs, hogy az hol van. Az egész, mintha lebegne. Nem számít ez az összes perspektíva meg ilyenek. El Greco belső történést festett meg. Azt mondjuk, hogy misztikus festő. Pont nem a külső érdekli. Nem fényképet akar csinálni, hanem hogy belül mi történik az emberrel, az festi meg. Egy El Greco képet, mikor nézegetsz, akkor ott történés van megfestve, lelki történés. Mutatom a keresztrefeszítését. Nézzétek, hol vagyunk? Mindenütt szokták ábrázolni a jobb ballatort, városokat, hegyeket, akármit, és ez az egész itt nem az számít. Szent Ferencnek az ábrázolásait nagyon szerette, és El Grecóra jellemző, hogy nem glóriát fest a szentek feje köré, hanem, ahogy látjátok, ott a feje fölött kitisztul az ég. Kék az ég fölötte, a kegyelemnek a színe. Mutatom a szent családot, ahogy megfesti. Mária feje fölött ott kék az ég, az a glóriája, tiszta fölötte, tiszta kék az ég. És gyönyörű, szép spanyol arcot látunk. Megmutatom a legszebb spanyol arcot, amit ő festett. Senki nem tudott így festeni, mint ő. Próbálták utánozni El Grecót, a saját fia is, meg a mesterséges intelligenciába is beütöttem, hogy El Greco stílusba fest meg ezt. Borzadály volt, úgy kitöröltem, ahogy van. Mesterséges intelligencia se tudja. El Grecónak nincs követője, nincs iskolája. Senki nem tud úgy festeni. Ez a legszebb női arc, amit festett. Szép, tudod? Nem esztétikailag, nem csak úgy, hanem tudod, hogy egy szűz, erényes, tiszta, istenfélő, kalokagatia, amiről a görög beszél, meg tudta festeni, nem egy csini babát fest, egy szép nőt, hanem tudod, hogy ez lelkileg is egy tiszta nő. Ez az igazi szép. Aztán Krisztust festett így, a nagy vörös ruhában, ahogy megfosztják ruháitól, csak a kéztartásra szeretné utalni. Senki nem tudja, hogy miért festette így ezt a kéztartást. Ez egy ilyen titokzatos dolog. Máig kutatják, hogy vajon mi lehetett, nem tudjuk, de majd lesz jelentősége. És Mária Magdolnáról van neki több képe is. Ez egy fiatalkori képe, az meg a legutolsó Magdolna képe. És ami nekünk megvan a Szépművészeti Múzeumban, ez, mit tudom én, vagy 2 méter magas, tehát ez egy nagy kép. Mit kell ezen látni? Nagyon szeretem ezt a képet. Lelki történés van a képen megfestve. Először is szeretném mondani, hogy itt a bűnbánó Magdolnát látjuk, nem Mária Magdolnát. A Magdolnákat össze-vissza kutyulják az egyházban, a Biblia is. Tudjátok, olyan, mint amikor az üres sír után visszajönnek az asszonyok kétségbe esve, meg nem tudom, hogy föltámadt, ellopták, mi van vele, és akkor kérdezik, ki volt ott a sírnál. Hát azok a Marika nénik, így szoktuk mondani, meg az Erzsike nénik, akik szoktak lenni. Kutya, mindegyik más neveket mond, hogy ki volt ott a sírnál, a Marika nénik. Na, a Magdolnákat is kutyulja össze-vissza. Mária Magdolna az nem volt prostituált. Az úgy mondjuk, hogy az apostolok apostola, a keleti egyház sohasem kutyulta össze, hogy ő a bűnbánó Magdolna, az igen. De Mária Magdolna társ apostol volt, a ti fejetekbe se kutyulódjon össze, ő egy tiszta lelkű apostol volt. A bűnbánó Magdolna az a prostituált, aki megtért. Mit kell látni a képen? Azt nézze, hogy be van borulva fölött az ég, homályos, sötét van, és kitisztul egy pici területen az ég a feje fölött. A kitisztul az ég mit jelent az El Grécónál? Ahogy vízkeresztkor, tudjátok, a vízkeresztkor azt halljuk, hogy megnyílt az ég, és hallatszott az Atya szózata. Itt ugyanez történik, amíg be van borulva az ég, addig maga Jézus sem, addig ács, nem tudja mit csináljon. És mikor megnyílik fölötte az ég, akkor fogja Jézus otthagyni a szülőházat, az ács mesterséget, és akkor kezd el tanítani. Tehát úgy mondanánk, amikor megnyílt az ég, az a startvonal Krisztus életében is. És itt is megnyílt fölötte az ég, hogy van még nekem tovább. Hogy nem kell, hogy beboruljon teljesen fölöttem az ég. Tudjátok, mikor betegek vagyunk, és hogy lesz tovább? Mikor elválunk, vagy elváltak a szüleink, hogy lesz tovább? Kirúgtak az egyetemről. Nem találok állást, beteg gyerekem született. Tehát mikor ilyen iszonyatos, hogy lesz a jövő, beborul az ég, és magunk körül forgunk, és sokszor rossz megoldásokon agyalunk, és olyan jól esik, mikor végre kitisztul az ég, és elkezded látni, hogy van még neked tovább. Akármilyen bűnös is voltál, ne ásd el magad. Sajnos, elváltál, bűnös voltál, törés van az életedben. Nem kell elásni magad. Csak várj egy kicsit, hogy kinyíljon az ég fölötted, és akkor majd mész. Gyönyörű. Aztán azt látjuk, hogy a kinyílt éggel szemközt van, a sarokban a koponya, a halál, élet vagy halál, vagy, tehát nem is, hanem vagy. Istenhez tartozni nem lehet fél szívvel, meg fél szívvel a világban bűnösen bulizunk, meg nem tudom, bűnösen élünk, vagy. És Magdolnának azt kell eldönteni, hogy akkor mi lesz ezután. Ott hagyom a prostitúciót, és vagy, az Istenhez akarok tartozni. Tudjátok, most avattuk, és most ünnepeltük Bódi Magdolnát, és úgy elgondolkodtam rá, hogy annyi hívő fiatalunk van, akik a szüzesség megőrzésére meg így legyintenek. Tanítom az egyház hivatalos tanítása, hogy a házasság előtti szexualitás olyan bűn fiatalok, amivel nem mehetsz áldozni. Sem a katolikus egyházban, sem az ortodoxoknál. Mindenütt súlyos, és te meg így legyintesz rá, hogy hát ez nem is olyan, én ezt nem így gondolom. Szeretjük egymást, miért ne atya? Magdolna meg az életét adta a Bódi Magdolna a szüzességért, mi meg olyan könnyen legyintünk. Szóval nincs, hogy is, kicsit ez, kicsit az. Vagy, döntsd el, hogy melyiket akarod. És neki is itt élet vagy halál, nagyon egyszerű a képlet. Aztán azt látjuk, ahogy a gyönyörű szép női testét ő beburkolja egy kék lepelbe, ezt csak El Grécó tudta, de elmegy az idő, El Grécó tudta úgy megfesteni, hogy ezt egyszerre érzed ezt a leplet selyemnek is, nagyon finom selyemnek is, meg páncélnak is, ami megvédi, mind a kettőnek érzed. És mi az izgéltek, hogy neki van egy gyönyörű szép női teste, és ezt ő rosszra használta. És be kell öltöztetni a gyönyörű szép női testét, mondhatnám az eroszát, be kell öltöztetni a kegyelembe. A kegyelem nem elpusztítja, tönkreteszi, hanem beöltözteti, új perspektívát, új normákat ad neki. Na most mindegyikünknek ezt kell csinálni, hogy az eroszunkat beöltöztetjük kegyelembe, hogy éljem én azt meg, hogy igazán boldogítson. És túl az eroszom, azt mondom, be kell öltöztetni minden természetes adottságunkat a kegyelembe, az intelligenciádat, hogy erősebb vagy, hogy egészséges vagy, hogy kinek milyen természetes adottságai vannak, az mind a kegyelembe be kell öltöztetni. Kicsit a rosszat is. Tehát mikor azt gyónja valaki, hogy atya, nekem olyan hirtelen természetem van, én ezzel nem tudok változtatni, meg mondom, nem érdekel. A természetedre nem lehet mutatni, hogy én ilyen hirtelen agresszív vagyok, én hirtelen ordítok a szerelmemmel, vagy meg is ütöm, vagy én azt hiszem, ilyen félős, állandóan konfliktus kerülő vagyok, ilyen a természetem, nem érdekel. Tessék kegyelembe öltöztetni. Tehát egy életen át nem lehet mutogatni, hogy nekem milyen a természetem. A természetest meg kell művelni, meg kell szentelni, dolgozni kell. Kegyelembe be kell öltözni. Gyönyörű, szép történet, és ezzel küszködünk mindannyian, hogy nyers adottságainkat hogyan öltöztessük kegyelembe. Aztán látjuk ezt a titokzatos kéztartást, ugyanaz, ami Krisztusnál volt, Mintha átvenné a kegyelmet, mintha valami titkos készfogás lenne, hogy Krisztus azt mondja, nagypénteken azért jöttem, azért hallok meg, hogy te vedd át ezt a kegyelmet, hogy neked legyen életed. Az áldozatból lesz az élet. És ezt mondom úgy is, hogy ha majd szülők lesztek, mindig rácsodálkoznak a szülők. Nemrég egy orvos házaspárnak beszéltem róla, két gyerek van, és hordják, tudjátok, edzésre, iskolába, fuvolázni, minden logisztika, majd megőrülnek, hogy mennyit kell a gyereket taxizni, nem tudnak annyit dolgozni, pihenni, utazni. Mondom nekik, hogy a szülőnek lenni az áldozat is. Áldozat. És most értitek meg, amikor áldozatot hoztuk, hogy a gyerek élete menjen, a nagypénteki Krisztust, aki áldozatot hozott azért, hogy mások élete menjen. Csodaszép. Meg kell azt érteni. De ezt a nagypénteki Krisztustól vesszük át ezt a kult, ezt a kulcsot, ezt a titkot, és tudunk mi is így élni. Végül, ami izgi a képen, hát sok izgi van még, de itt alul látszik, alul, ahogy a borostyán szépen felkúszik, és felkúszik a fényig. A borostyán, mivel örök zöld, ezért az örök életnek nagyon sokszor a szimbóluma a festészetben, és azt kell látni, hogy a borostyán innen alulról indul, a sötétből, és lassan ezen a száraz sziklán kapaszkodik föl, amelyikőtök otthon birkózik borostyánnal, az tudja, hogy ilyen kis gyökerei vannak, és minden kis részbe beteszi a kis gyökereit, és akkor így kapaszkodik fölfelé, a vakolatot leszedi a falról, de hogy így megy fölfelé, szívósan, lépésről, centiről centire, így kapaszkodik fölfelé. Hát ilyen a megtérés. Nem úgy van a megtérés, hogy innentől kezdve rendes leszek, meg nem iszom, meg rendes lesz az időbeosztásom, tanulok, meg sportolok, meg, és akkor ilyen hip-hop módon tudod, átáll az életed, mintha gép lennél. Nem vagy gép. Hanem lassan megy a megtérés, azt akarom mondani. Napról napra, szívósan, kis lépésekkel tudunk javulni, és hát itt még ezt alul nem látja senki, de aztán szépen lassan napvilágra kerül, és ott már szép zöld lesz. Szóval nézed a képet, hát megrendül az ember, hogy ez itt egy lelki történés. Mennyi minden történik benne vele, ami minket is érint. Picasso. Hát Picassónak milyen képeit, ezeket szoktuk látni, de azért hoztam ezt, csak hogy tudjatok róla, hogy ő tudott így festeni. Kritikusak vagyunk az olyan modern festőkkel, akik tudjátok, egy fehér lapra tesz egy pöttyöt, és akkor ez már művészet. Szóval Picasso igen festett más képeket, de először ilyeneket festett. Tehát átment különböző korszakokon, és aztán jutott el ide, hogy azt mondta, a festészetnek már nem kell fényképnek lennie, mert akkor jött a fényképezőgép. A művészetnek más a dolga, és akkor elkezdett új utakat keresni, az avantgárdot és a saját útjait, és ami fontos volt neki, hogy picit vissza a gyereki naivitáshoz, a gyermeki ártatlansághoz visszatérni, és úgy rajzolni, úgy festeni, hogy a gyermek látja a dolgokat. Mi ebben a szép nekünk? Az egyházban nagyon sokat beszélünk az Isten gyerekségről. Túl sokat, mondom én, a morálteológus. Hogy annak van nagy hite, aki gyerekesen viszonyul az Istenhez. Így gondolják sokan. Hogy atya, én nekem akkora hitem van, ha zsíros hajjal ülök otthon, az Isten akkor is küld nekem egy vőlegényt. Nekem akkora hitem van, ha semmit nem csinálok, Isten akkor is. Beteg vagyok, el kéne menni, inzulin kéne, nekem akkora hitem van, hogy meggyógyít az Isten, nekem nem kell orvos. Értitek? Azt hiszed, hogy nagy hited van az Isten gyerekség nevében, és a valóságban naív hited van, sőt, veszélyes hited van. Az Isten gyerekségről más, hogy a gyermeki lelkületet őrizzétek meg magatokban, azt a tiszta gyermeki ént, ezt nagyon kívánom. Én szerintem az egész élet arról szól, hogy átmegyünk itt az egész életen, feladatokon, kihívásokon, mocskon, bűnön, véren, átmegyünk, és mire jól meghalunk, a tiszta énünket meg tudtuk-e őrizni. Azt a tiszta ént, aki az Isten elé odaállhat és a szemébe nézhet. És ezt már most kell elkezdeni, amikor tudod, titokban otthon a szobádban gyertyát gyújtasz, és az Istenre nézel. És akkor kisimulnak az arc izmai, a ráncok, a feszültség, minden kisimul, belül is kisimul a lelked, és tiszta éneddel az Istenre nézel. Na ezt hogy kéne megőrizni, nyugdíjig, meg azutánig, hogy ez az Isten gyermekség, a tiszta énnek a megőrzése. De a naív gyerekes hit nem. A zsinat azt mondja, hogy legyetek már nagykorúak. Tessék nagykorúak, és morálteológia mondom, hogy vedd kezedbe az életedet, tessék döntéseket hozni, stratégiát felépíteni, csinálni az életedet, pörögni, menni, tehát hogy aktívnak lenni. Na, tehát az Isten gyermekség ezt jelenti. Picasso-tól azt a képet hoztam el, Guernica bombázás, mindenki ismeri, mindenki, ez egy pici spanyol város volt, amit jól lebombáztak a nácik. Gyerekeket, öregeket, tehát nem csak katonai célpontokat, mindenkit végig bombáztak. És akkor festette meg ezt a képét, amit ismer mindenki. Ez valami 9 vagy 11 méter hosszú, tehát mint ez a fal, egy hatalmas nagy kép ez a kép. És ez a rémületnek a képe. Mondom, mit kell látni. Látjuk itt fönt a bikát. A bika a spanyol világban az a legnagyobb, legerősebb állat. A ősember festményeire emlékeztek, többet jelent, mint bika. Tehát a világnak a nagy elemeit is, az erőt is jelenti, és még a bika is rémült. Mi történt itt, hogy még a bika is rémülten néz kifelé, hogy mi van itt, emberek? Végig bombázták a civileket. Aztán itt alul látjuk, hogy a szobrok összetörtek, a klasszikus szobrok, a régi szobrokat ledöntötték, a klasszikus huma vége van, a klasszikus emberi gondolkodásnak vége van, ledöntötték ezeket a szobrokat. Aztán itt látunk egy anyát, ahogy sír, ölében van egy gyermek, mint a Pieta. Ahogy Mária az ég felé ordít, és ott van ölében az isteni fiú. Hogy de miért? Minden anya, minden az ég felé kiáltóban ott van a Pieta. Aztán látjuk ott középen a lovat, ami ló szintén egy erős állat, és az is fájdalomtól nyerít föl. Aztán látunk ott a jobb sorokban is az ég felé kiáltó embereket, és hogy sötét van, rettenetes sötét van. Egy lámpa van itt középen, ami hajaz arra, sötét van, azért kell a lámpa, mert az emberiségnél sötét van, és ez a lámpa hajaz az isteni szemre, ami a templomban van megfestve. Ez a kép, ez minden sarkában a rémület, az iszonyatnak a képe. És tudjátok, mi az érdekes, hogy Picasso, mikor ezt megfestette, akkor nem adta ki a kezéből, míg egy utolsó dolgot rá nem festett. És ez az utolsó dolog, mutatom, hogy mi, ott egy pici virág. Ott van, hát ott van, mutatom, itt, így, ez a pici virág, akármilyen iszonyat is, egy kis vigasztalás ott van. A virág nő, majd lesz valahogy tovább. Értitek? Gyönyörű szép. Hogy nem engedi, hogy a sok, meg a szörnyűség elvegye az élet kedvemet, hanem valahogy majd lesz tovább, és a szép vigasztalni akar. Na most ez azért fontos, hogy az igazán szépben mindig van vigasztalás. Addig nem műalkotás. Amíg csak megbotránkoztak, tudjátok, polgárpukkasztó, meg ilyenek, hagyjuk már, pukkasztanak minket elég nap a híradók. Az nem azért megyek a színházba, hogy pukkasszanak. Szépet akarok. És a szőségi szépben van vigasztalás. Méghozzá olyan vigasztalás, ezt jegyezzétek meg, mert lesztek mélyponton, hogy az a szép, az nem tolakodik. A minőségi szép nem okoskodik. Na látod, így jártál. Megérdemled. Na látod, nem ítélkezik a minőségi szép, hanem azt mondja, te romokban van az életed, akkor is majd valahogy van tovább. A minőségi szép nem okoskodik, nem kérdez tőled. A minőségi szép, bocsánatot kérek, ilyen bibliai idézeteket neked. Hanem egyszerűen nézed, és a szép tolakodás nélkül fölemel. Ez az óriási. Tolakodás nélkül. Egyszerűen odaülsz mellé, meghallgatod egy Bach, te Bachnak a zenéje, az olyan, mintha tényleg páratlan, mintha a lelkünk, amit rakódik rá a mocsok egész héten, a pletykák, a híradók, a te feszültségeid, a családod, a nem tudom, egész nap rakódik rá a mocsok, és mikor Bachot percet, mintha mocskot így lemosnál rólad. Elképesztő Bach. Bachot hallgatni kell. Más, mint az összes többi zene. Na. Tehát, hogy a minőségi szép vigasztal, fölemel, tolakodás nélkül. És akkor ez azért fontos, mert mély ponton tudjátok, mit csinálunk, ti is tudjátok. A sarokba ülünk, és idegesek vagyunk. Elkeseredünk, kapkodunk, felkötöm magam, nincs más megoldás. Rossz megoldásokon jár az eszünk. Ezt morálisan én értem, hogy sarokba szorított léthelyzetben, sarokba szorítva gondolkodunk. Mindenki így működik, én is. Hogy összetörve, sarokba szorított helyzetben nagyon jól esik a szép, ami vigasztal. Hogy várj egy kicsit, van valahogy tovább. Rendkívül jól esik. Mondta nekem egyszer a nővér, aki szerzetes nővér, aki mély depresszióba esett, és azt mondja, hogy nem kellett neki, hogy okoskodjanak meg, lelkivezesség, tudta ő, hogy mi jár, hol jár az életében, semmi, nem kellett okoskodás. Azt mondja, ő maga is nehezen tudott imádkozni ebben a korszakban, viszont a szép éneket, az Isten dicsőítő éneket, azt tudta hallgatni. Azt mondja, leült oda oldalra, és hallgatta, szép, és az megy. A szépet nézni, hallgatni, az ilyenkor megy. Kívánom, hogy találjátok meg ezeket a szépeket, amik megvigasztalnak titeket. Van Gogh. Van Goghot is ismeri mindenki. Annyit kell róla tudni, hogy nézzétek, hát ilyen képeket festett. Ilyen képeket. És Van Goghról azt tudjuk, hogy életében talán egyetlen képet adott el, ennyit tudunk róla, azt is egy sörér, mert nagyon meleg volt, de hogy nem vették a képeit. Ma a világ legdrágább képei a Van Gogh képek. És nézzétek, hogy állt neki festeni ilyet, meg ilyeneket ismeritek, hát azok a virágok, ahogy ő ezt meg tudja festeni, elképesztő. És én azt csodálom Van Goghban, hogy senki nem dicsérte, tudjátok. Ez engem megszégyenített, mikor láttam képeit, mert ti is olyanok vagytok, én is, hogy akkor dolgozunk jól, ha megfizetik. Megfizetik, akkor jól csinálom. Megköszönik, akkor jól csinálom. Ellenőrzi a főnök, be vagyok kamerázva, akkor jól csinálom. Mindannyian ilyenek vagyunk. Várjuk az elismerést, a biztatást, félünk a kontrolltól, a izétől. Akkor működünk jól. Van Goghot senki nem dicsérte, senki nem fizette meg, senki nem köszönte meg. Hogy csinálta? Azt mondjuk, hogy igazi elhivatott élete volt. És azt kell mondanom, engem is megszégyenített, hogy tudod ennyire belső hivatást tudatból élni. Hogy? Na szóval értitek, ez, mikor ilyennel találkozunk, akkor tudom én is csinálni. És az ember összekaparja magát is. És nem azért csinálom jól, mert megköszönik, megfizetik, elismerik a gyerekek, nem, csinálom, nekem ez a hivatásom. Megyek és csinálom. Elképesztő morális erő van Van Goghnak a képeiben. Amit utána ő festett egy ilyet is, krumplivető emberek. És nézzétek, hol vannak a színek. Szép harsány szín, hol van. Megfestette ezeknek a szegény embereknek a nehéz életét. És ennek a festésnek az egyik csúcsa, amiről nagyon sokat írtak filozófiát is, a parasztcipők. Ha ezt néznétek sokáig, akkor látnátok azt az embert, aki dagasztja a sarat, dolgozik a földön, jön-megy, hány métert, hány kilométert egy nap, este lerúgja, hullafáradtan, koszosan lefekszik, hajnalban megint kell, megint megy, ki köszöni meg neki, ki fizeti meg neki, megy és csinálja. És ez azért fontos, hogy Van Gogh elkezdte megfesteni az egyszerű emberek életét, amiről Pilinszky János úgy beszélt, hogy ez az evangéliumi esztétika. Az evangéliumi esztétika lényege Pilinszky szerint, hogy nem csak ábrázolok valami esztétikusan szépet, hanem mellé lépek, az embert a szenvedésében, a kicsiségében ábrázolom. Mert ott látom hősnek, és tudjátok, ettől szép, hogy igaz. Krisztus szép volt-e a kereszten? Esztétikai szempontból nem. De a szépségnek az igazi fogalma szerint, a görög fogalom szerint szép volt, mert igaz volt a szenvedése. És az evangéliumi esztétika, sok ilyen művész van, akik megfestik az egyszerű embert, a szenvedő embert, és azt érezzük, mintha fele barátja lenne a művész annak, akit megfest. Mellé lép, nem csak ábrázolja, hogy mellé lép a művészetnek, ez lesz az igazi hivatása. Olyan jó lenne a mindennapi életben látni ezeket az egyszerű szépeket, egyszerű hősöket, egyszerű szenteket észrevenni, aki névtelenül és külsőre lehet nem olyan szép esztétikailag. De az a nő, az a dolgozó, az a liftes ember, az a pénztáros néni, az a nem tudom, észrevenni, akik szépek, mert igazak, szépen élnek. Jó lenne ezt észrevenni. Nem beszélek róla, az utolsó az ikonok is, befejezem. Kicsit, hogy az ikonok szépségéről is beszéljek nektek. Kezeket fel, akinél van otthon ikon. Ikon. Na, óriási, nagyon jó, köszönöm. Ki szokott derülni ilyenkor, mikor az ikonokról beszélek, hogy ja, nekünk is van ott a falon egy, észre sem vettem, hogy az eddig ikon. Az ikonok máshogy szépek. A római katolikusok szokták csodálni az ikonokat, de nem nagyon szokták érteni. Azt kell tudni, hogy az ikonokat fára festjük, ugye, és a fát mindig meg kell művelni. És akárki nem festhet ikont, hanem csak olyan, aki, hát hogy mondjam, szemezik az Istennel. Tehát aki imádkozik, böjtöl, erkölcsileg tiszta életet él. Tehát hogy akarod megfesteni Isten arcát, ha te nem tudsz az Istennel szemezni, mert mocskos életet élsz. Tehát az igazi ikonfestő csak az lehet, aki igyekszik tisztán élni, hiszen azt valljuk, hogy az ikont maga az Isten is festi, ő is fogja az ecsetet. Ő is részt vesz az ikon ábrázolásában. Egyszer megnyitottam egy kiállítást itt Budapesten, és arról beszéltem, hogy nálunk görögöknél ez így van, hogy akárki nem festhet ikont. Festhetsz egy darab fára képet, de azt nem hívjuk ikonnak. Ikon csak az festhet, aki imádkozik, böjtöl, tiszta életet él, és az egyház elfogadja. Na, erről beszéltem a megnyitón, és akkor utána odajött egy művész hozzám, és azt mondja, hogy ő tudja, miről beszélek. Mondom, miről beszélek? Azt mondja, hogy ő is festett ikonokat, mert ő jókezű festő, latin festő, és aztán elment Erdélybe, és ott látott ikonokat, amit szerzetesek festettek, akik egész nap szemeznek az Istennel. És azt mondja, hazajött, és kisbaltával összevágta az összes képét, mert azt mondja, arra jött rá, hogy az ő ikonjainak nincs tekintetük. Tekintetet megfesteni a legnehezebb. Az ikonnal nem csak úgy vagy, te nézed az ikont, az ikon is néz téged. Te mit csinálsz? Visszanéznek ránk, és ezt megfesteni, na ez nagyon nehéz. És ha lélekben festik az ikont, akkor nekünk is csak úgy nyílik meg, ha lélekben állunk meg az ikon előtt. Mi görögök ugye nagyon szeretjük már pici kortól a gyerekeket ikonokhoz, és hát szeretjük ikonfestő táborok, meg ilyenek vannak. Esküvőre jó dolog ikont ajándékozni. Mit adjak, robotgépet, értette? Ikont, ami végig kíséri az ő életüket, és látjátok ott az öregeket alul megkopott kis ikonokkal, végig csinálták a kommunizmust. Azt akarom dadogni, hogy az ikonokkal együtt élni, öregedni és áthagyományozni a gyerekeinkre nagyszerű dolog. Nagyon kívánom nektek, a saját családotok lesz, gyerekeitek lesznek. Kezdjétek el időben, hogy ajándékozzatok nekik ikonokat. Ballagásra, törödő. És mikor már a gyerek saját háztartást alapít, elköltözik, vigye magával az ikonjait. Mit adsz neki adományként, a szülőként? Pénzt? Olyan jó, olyan ikonokat magunkkal vinni, ami előtt apám, anyám végigért egy életet. Nagyanyám végigcsinált két világháborút. Na, azoknak az ikonoknak lelkük van, és ezért nagyon kívánom, hogy a gicset azt most dobjátok ki. A gicstől csak gicses hitünk lesz. A gics nem segít. Itt értjük meg, hogy a gics nem játék. Szórakoztat meg, csiklandozza az érzelmeket. Nem, minőségi, az drága. Minőségi, szép nagy keresztek, szép nagy ikonok, legyenek a lak. Tudod, egy Krisztus ikon a sarokból rád néz, máshogy ordítasz a feleségeddel. Tehát, hogy ott rád néz. Tehát az ikonnak van nézése, tehát az nem félrehajtott Jézuska, tehát az rád néz, és akkor máshogy, minden máshogy csinálsz, mert rád, és munkahelyeden épp úgy. Tehát, hogy legyenek ikonjaitok, jó, görög vagyok, bocsánat, de hogy kegytárgyaitok, minőségi kegytárgyaitok legyetek, és ajándékozzatok ilyeneket. Hát ilyen ikonokat látunk. Ezekről egy hétig tudok beszélni, de nem akarok róla beszélni. Amiről akarok beszélni, ennyi utolsó előtti diám. Az ikonokon a legnehezebb megfesteni a fényt. Mert a fény nem felülről jön, hanem a fény valahogy belőlük jön. És ezért piszok nehéz jó ikont festeni. Tudnilik az Isten a táborhegyi fényt, ezt szoktuk mondani, ami táborhegyén felcsillant a Jézuson. Azt a fényt kell megfesteni az ikonokon. És ezt nagyon-nagyon nehéz jól megfesteni. Itt látjátok, hát ezek a tévék is olyan nehezen adják vissza, de picit látjátok, hogy mennyit játszanak a színekkel, hogy a fény belőlük jöjjön. És akkor itt az az érdekes, hogy egy ikonnal élsz, jársz egy templomban, nézegeted az ikont, leélsz vele egy életet, és ha sokat nézed, akkor tudod, van olyan, hogy átsuhan rajta a fény, a táborhegyi fény. És hirtelen neked az ikon elkezd ragyogni. Utána megy. Ez olyan, mint aki horgászik, azt tudja, hogy a hal úszik a vízben, és ha jól fordul a hal, akkor a pikkelyein fölcsillan a nap, aztán már megy is tovább a hal, de egy pillanatra felcsillant a nap ott a bőr. Ugyanilyen az ikon, élsz vele egy darabig, és aztán egyszer csak átsuhan rajta az Isten. És amikor ez megtörtént, ezt nem lehet időbe mérni, tized másodperc, ezred, nem, itt nincs idő. Egyszerűen a végtelen, amivel kezdtem, a végtelen, a szent, az örök, a szép jelent meg neked. És megyek tovább, nem csak a fa ikonokra jellemző ez, hanem ha meghallgatsz egy operát, 3 óra hossza, tudod, az elején húzzák a hegedűt, tudod, az egyik énekel is behangolva a klarinét, tehát úgy hallgatod, és órákon keresztül nem is mindig élvezed, és egyszer csak, mikor az agyad már elfáradt, az el kell fáradni, egyszer csak az operán átsuhan az isteni fény, és megrendülsz. Ugyanígy a komoly zenét hallgatod, egy órát, kettőt, és egyszer csak átsuhan az isteni fény. A minőségi szép ilyen. Lehet, hogy elsőre nem is tetszik, lehet, hogy évekig együtt élsz vele, kiteszel egy Van Goghot, nézed évekig, és egyszer csak átsuhan rajta az isteni fény, az a Szentlélek. És akkor valami isteni fel fog neked ragyogni. Szóval ezt kívánom, hogy a minőségi széppel ilyen kapcsolatotok legyen. Hát ezek után, hogy mi görögök ezt valljuk, megmutatom nektek a lányom eljegyzését. A Mária Pócsi templomba tartottuk. Nyilván be volt borulva az ég, tödödö, megtartottuk, és egyszer csak megy az ima, és nézzétek, egyszer csak megjelent egy ilyen fénysugár. Majd elájultunk. Hogy honnan és hogy és mint, és egyszer csak egy picit fölöttük így megjelent, és aztán már ment is tovább. Hát megállt bennünk az ütő, hogy hát ez az Istennek is tetszik. Ennyit szerettem volna mondani, hölgyek, urak, megállt a levegő, ennek örülök, mert azt szerettem volna, hogy nézzünk meg szép alkotásokat, és értsük meg, hogy minőségi széppel foglalkozni, az nem fakultatív, nem úri huncutság, idő, fáradtságot igénye, olvasni kell utána, pénzbe kerül, egy minőségi ízé, az pénzbe kerül, de hogy emberlétünkhöz tartozik. És a morális életvezetésünkhöz annyira fontos lenne, hogy legyen az életetekben minőségi szép. Vers, zene, képek, szobrok, amihez visszamegyünk, épületek, legyen minőségi szép, amihez rendszeresen mentek és engeditek, hogy ott az isteni fény nektek fölragyogjon. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
1: A Café Francesco Podcast 54. adásában dr. Papp Miklós előadását hallották az életvezetés etikájáról.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Fáklyás evezéssel emlékeztek halála évfordulóján Kolonics Györgyre. 10 gyermek első áldozását ünnepelte a genfi magyar katolikus misszió. Elindult a jelentkezés a Tekerj Magdival kerékpáros zarándoklatra. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője, Szokko Anna. Halálának évfordulóján a hagyományoknak megfelelően idén is fáklyás evezéssel emlékeztek Kolonics Györgyre, a 2008. július 15-én elhunyt kétszeres olimpiai, 15-szörös világ és 3-szoros Európa bajnok kenusra. A Kolonics György Alapítvány honlapjának beszámolója szerint a Csepeli Kajak Kenu Egyesület hollandi úti víztelepéről indulva ezúttal több mint 200-an ültek vagy térdeltek hajóba szerdán, köztük Vajda Attila és Kozman György olimpiai érmesek. Előbbivel közösen vállalt szerepet az idei eseményen Sipos Tamás, az Irigy Hónajmirigy és a Sing Sing frontembere, az alapítvány jószolgálati nagykövete, ők az UTE kenusaival karöltve egy különleges zenei összeállítással tisztelektek Kolonics György emléke előtt. A 2008-as olimpiai felkészülés során egy edzés alkalmával Kolonics rosszul lett, és már nem tudták megmenteni az életét. Június 21-én vasárnap ünnepi alkalomra gyűltek

0: lelkek nyitott szíve egymásra talál, a hitből fakadó szolgálat tovább él a gyermekek életében. Elindult a jelentkezés a Veszprémi Főegyházmegye idei Tekerj Magdéval ifjúsági kerékpáros zarándoklatra. Az augusztus 8-ai programmal Boldog Bódi Mária Magdolna születésének 105. évfordulójára emlékeznek. A résztvevők Balatonfüszvőről indulnak, és a Balatonfelvidék több települését érintve kerékpároznak egészen Badacsony-Tomaig. A 105 kilométeres út során lelki programok, közös imádság, strandolás, közös étkezések és esti fürdőzés is várja a fiatalokat. A szervezők szállás lehetőséget is biztosítanak azoknak, akik a nap végén Badacsony-Tomajon maradnának. A zarándoklat célja, hogy a résztvevők testben és lélekben is megerősödjenek, miközben megismerik Boldog Mária Magdolna életpéldáját és a Balatonfelvidék keresztény értékeit. A jelentkezés részletei a Veszprémi Főegyházmegye honlapján érhetők el.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
3: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Üdvözlégy nap, dicső és szente nap, te boldog nap, Krisztus győzelme vagy! Tartós öröm, amit bőségben ad vasárnapunk. Mennybéli fény vakoknak napvilág, veled rontott poklot Krisztus király. Halált legyőz, kibékít, s mennybe vár, bár por vagyunk. Örök bíránk úgy szól ítéleted, hogy minden bűn alá helyeztetett. De gyengéknek kegyelmet oszt kezed, gyógyít az Úr. Erős az Úr és bölcsessége szent, haragja szűnt, irgalma megjelent, mikor fajunk s világunk tönkrement, és porba hult. Poklott tiport és feltámadt az Úr, emberfajunk ő benne megújul, az elveszett juh vállához simul, és égre vár. A béke szent az ég és föld között, egész világ új fénybe öltözött. Győzött az Úr, hirdessék hírnökök, csak ő király. Örök hazánk, te rólad énekel, egyházanyánk vígszóval így felel, alleluja, s ma százszor zengi el népünked alt. Legyőztük már a halál erejét, élvezzük hát győzelmünk örömét. Békülj te föld, dicsőség neked ég, zengi diadalt, amen. Kimehet föl az Úr hegyére, kiállhat meg az ő szent helyén.

0: Az Úré a föld és mind, ami betölti. A föld kerekség és mind, aki lakja. Mert tengerek fölé ő rakta alapját, ő állította folyóvizek fölé. Ki mehet föl az Úr hegyére, ki állhat meg az ő szent helyén. Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem veszi hiába Isten nevét, és hamis esküt nem esküszik. Az nyer áldást az Úrtól, és üdvösséget szabadító Istenétől. Ez az Isten keresők népe, amely kutatja arcát Jákob Istenének. Emeljétek föl fejeteket, kapuk, táruljatok föl örök kapuk, a dicsőség királya bevonul. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az Úr, az erős és hatalmas, az Úr, aki hatalmas a csatákban. Emeljétek föl fejeteket, kapuk, táruljatok föl örök kapuk, a dicsőség királya bevonul. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura a dicsőség királya. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ki mehet föl az Úr hegyére, ki állhat meg az ő szent helyén. Áldjátok Istenünket, nemzetek, aki életet ajándékozott nekünk. Halleluja. Újjongjatok az Úrnak, minden földek. Zengjetek nevének dicséretet, dicsérjétek dicsőségét. Mondjátok Istennek, csodálatosak a te műveid, nagy erőd miatt hízelegnek ellenségeid. Az egész föld téged imádjon és magasztaljon, nevedet énekkel dicsérje. Jöjjetek és lássátok Isten műveit, csodálatos, amit az emberekkel végbe vitt. Kiszárította a tengert, gyalogszerrel keltek át a vizen, ezért törvendünk színe előtt. Hatalommal uralkodik örökké, szeme vigyázza a nemzeteket. Nehogy a lázadók elbízzák magukat. Áldjátok Istenünket, nemzetek, dicsőségéről zengjetek éneket. Életet ajándékozott nekünk, és lábunkat nem hagyta botlani. Minket Isten igazán próbára tettél, tűzzel tisztítottál, mint ezüstöt szokás. Vadfogó hálóba tereltél bennünket, hátunkra súlyos terhet raktál. Embereket ültettél nyakunkra, tűzön és vizen kellett átgázolnunk, míg végül is enyhülést engedtél. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Áldjátok Istenünket, nemzetek, aki életet ajándékozott nekünk. Halleluja. Istenfélők, mind figyeljétek, mi mindent tett velem az Úr. Halleluja. Égő áldozattal lépek be házadba, teljesítem néked fogadalmam, amelyet ajkam fogadott, és szám megígért szorongatásom napján. Kövér égő áldozatot hozok, kosokat égetek, bikákat és bakokat adok áldozatul. Istenfélők, jertek mind, figyeljetek, mert elbeszélem, mi mindent tett velem az Isten. Ajkam hozzá kiáltott, és nyelvem már is magasztalhatta őt. Hogyha gonoszra hajolt volna szívem, nem hallgatott volna meg az Úr. Ám Isten engem meghallgatott, könyörgő szavamra ráfigyelt. Áldott legyen az Isten, aki nem vetette el imámat, s nem vonta meg tőlem irgalmát. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenfélők, mind figyeljétek, mi mindent tett velem az Úr. Halleluja. Az Isten szava eleven és átható, minden két élő kardnál élesebb.
1: Olvasmány Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, és Timóteus testvér Isten korintusi egyházának, és egész Achájában minden szentnek. Kegyelem és békesség nektek Istentől, Atyánktól, és Urunktól Jézus Krisztustól. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és a minden vigasztalás Istene. Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak. Azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk. Amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is. Mert ha szenvedünk, az a ti vigasztalásotokra és üdvösségetekre szolgál. Ha vigasztalásban van részünk, abból is ti nyertek bátorítást azoknak a szenvedéseknek türelmes elviselésére, amelyeket mi is szenvedünk. Szilárd tehát veletek kapcsolatban a reményünk, hiszen tudjuk, hogy nem csak a szenvedésben vesztek velünk együtt részt, hanem a vigasztalásból is hozzánk hasonlóan részesültök. Nem szeretném, testvérek, hogy ne tudjatok arról az üldöztetésről, amely Ázsiában ért bennünket. Mód felett, szinte erőnkön felül ránk nehezedett, úgyhogy már életünkről is lemondtunk. Sőt, magunkban már a halálos ítéletet is elfogadtuk, hogy nem magunkban bízzunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat. Ő mentett ki bennünket a súlyos életveszélyből, és ezután is ki fog menteni. Belévetjük minden reményünket, hogy ezentúl is mindig megment bennünket. De ti is segítsetek! Imádkozzatok értünk, hogy a nekünk jutott kegyelemért sokak ajkáról szálljon fel hála a nevünkben. Csak azzal dicsekedhetünk, amiről lelkismeretünk tanúskodik, hogy Istennek tetsző módon, szentül és őszintén, nem e világi értelemben bölcsen, hanem Isten kegyelmében éltünk a világban, kiváltképpen ti köztetek. Nem is írunk nektek egyebet, csak amit olvastok és megértetek. Remélem, hogy majd még egészen megértetek, amint részben már meg is értettetek minket, hogy Urunk Jézus napján mi vagyunk a ti büszkeségetek, s ti a miénk. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szereteted fenntartott Uram, ha szívemet a sok gond elárasztja, lelkemet vigasztalásod felüdíti. Amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is. Ha szívemet a sok gond elárasztja, lelkemet vigasztalásod felüdíti.
2: Olvasmány Antiohiai Szent Ignát püspök és vértanúnak a magnéziaiakhoz írt leveléből. Ignác, más néven Teofórosz, üdvözli az Atyaistenben és üdvözítőnkben, Jézus Krisztusban áldott Magnézia egyházát, a Majandrosz folyó mellett. Az Atyaistenben és Jézus Krisztusban sokszorosan üdvözöllek benneteket. Megismertem hívő szeretett közösségtek jó rendjét, és örvendezve elhatároztam, hogy Jézus Krisztus hitében szólok hozzátok. A bilincsek, amelyeket viselek, már most tiszteletre méltóvá teszik nevemet, és így dicsérem azokat az egyházakat, amelyeknek kívánom, hogy egységben maradjanak Jézus Krisztus testével és lelkével. Ő, amíg örök életünk, vele legyen egységünk a hit és a szeretet által. Ennek semmit sem szabad elébe helyeznünk. Legfőképpen legyünk egyek Jézussal és az Atyával, akiben e világ fejedelmének minden támadását elviseljük és kivédjük. Így Isten birtoklására jutunk el. Abban a szerencsében volt részem, hogy láthattalak titeket Damasz püspökötök, valamint Bassus és Apollinios Istenhez méltó presbiterek személyében, és megismertelek titeket a szolgatársam Zotinos diákonus által is. Őt nagyon szeretem, mert úgy engedelmeskedik püspökének, mint a jóságos Isten kegyelmének, a presbiterek testületének pedig, mint Jézus Krisztus törvényének. De nektek sem szabad püspökötökkel fiatalkora miatt bizalmaskodni, hanem az őt püspökké tevő Atyaisten erejére tekintve meg kell adni neki minden tiszteletet. Ezt láttam is, hogy a szent presbiterek nem vetik meg őt szemmel látható fiatalkora miatt, hanem istenes bölcsességgel alávetik magukat neki, nem is neki, hanem Jézus Krisztus atyának, aki mindnyájunk püspöke. A minket szerető Isten dicsőségére kell tehát színlelés nélkül engedelmeskednetek. A színlelő nem a látható püspököt téveszti meg, hanem a láthatatlant akarja megtéveszteni. Nem a test szerint való embernek szól a tisztelet, hanem Istennek, aki a rejtett dolgokat is látja. Ne csak a nevetek legyen keresztény, hanem életetek is. Egyesek hivatkoznak ugyan a püspökre, de mindent nélküle tesznek. Ezekről azt gondolom, hogy nincs bennük jó lelkismeret, mert nem a törvény szerinti hűségben gyűlnek össze. Mivel minden véget ér, és két dolog, az élet és a halál előttünk áll, mindenki a maga helyére jut, mint ahogyan kétféle érem van, az egyik Istené, a másik a világé, s mindkettőnek megvan a saját vésete. A hitetleneken e világképe van, a hívőkén pedig, akik szeretetben élnek, az Atyaisten pecsétje Jézus Krisztus által. Ha tehát nem törekszünk erősen arra, hogy halálunkban Krisztus szenvedésével egyesüljünk, akkor az ő élete sincs igazán bennünk. Légy a hívek példaképe beszédben, viselkedésben, szeretetben, hitben és tisztaságban. Ha megteszed, magadat is, hallgatóidat is üdvösségre segíted. Ezeket gyakorold, ezekben tarts ki, hogy előhaladásodat mindenki lássa. Ha megteszed, magadat is, hallgatóidat is üdvösségre segíted.
0: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges szent Isten vagy. Nagyságoddal telve ég s föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy proféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, Atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halál mérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez védj felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntelen a őriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
3: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra imedérre jár, s bennünket imádságra hív. Lesz szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most. dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli ég. Szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk, meg

0: Aki a kenyérből eszik, örökké él, halleluja. Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom. Zöldelő mezőkön terelget engem. Csöndes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti. Az igazság ösvényén vezérel, nevéhez híven. Járjak bár halál sötét völgyekben, ott sem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Pásztorbotod és terelő vessződ az én bizodalmam. Asztal terítesz nekem, ellenségeim szem előtt. Dús kenettel frissített fejemet, csordultig megtöltötte cserlegem. Jóság és irgalom jár velem, életemnek minden napján. S az Úr házában lesz otthonom, örök időkön át. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Aki a kenyérből eszik, örökké él. Alleluja. Eljön az Úr, hogy dicsőségét és csodálatos hatalmát megmutassa szentjeiben. Alleluja. Jól ismerik Istent Júda földjén, Izraelben nagy az ő neve, Sálemben áll sátora, lakóhelye pedig Sionban. Ott törte össze a tüzes nyilakat, pajzsot, kardot és harci eszközöket. Csodálatos vagy, fényben állsz a zsákmányok hegyén, ahol kifosztották a szívükben gőgösöket. Mert álom nyomta el őket, a harcosok karja lehanyatlott. Feddő szavattól Jákob istene, megtorpantak a lovak és a harci szekerek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Eljön az Úr, hogy dicsőségét és csodálatos hatalmát megmutassa szentjeiben. Halleluja.
1: Amit fogadtatok, adjátok meg isteneteknek, az Úrnak. Halleluja. Félelmetes vagy, kiállhat meg előtte a felgerjedt haragod. Döntésedet a mennyből hallatod, beleremeg és elnémul a föld. Amikor ítéletre föl kell az Isten, hogy megszabadítsa a föld szelídeit. A haragottól sújtott ember is magasztal majd téged, és aki haragottól megmenekült, téged ünnepel. Amit fogadtok, adjátok meg isteneteknek, az Úrnak. Akik körülötte vagytok, áldozzatok a félelmetesnek. Mert ő megtöri a fejedelmek büszkeségét, és rettenetes a föld királyaihoz. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Amit fogadtatok, adjátok meg isteneteknek, az Úrnak. Alleluja.
0: Mit kíván tőled az Úr, a te Istened? Csak azt, hogy Uradat, Istenedet féld, az ő útjain járj és szeresd, az Úrnak, a te Istenednek szíved, lelked mélyéből szolgálj.
1: Uram, a te hajlékodban kilakhat, aki szeplőtelenül él, és akinek őszinte szíve gondolatja.
0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, engedd, hogy téged egész lelkünkkel imádjunk, embertársainkat pedig őszinte szívből szeressük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: 10-szer vezett fiatal felnőttek zarándoklata Mária Pócsra. Skapulár és társulatok találkozóját tartották a szatmárnémeti székesegyházban. Ezen a hétvégén zajlik a 44. Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Jöjjenek a részletek! 10. alkalommal indult útnak a fiatal felnőttek 22 plusz zarándoklata Tokajból Mária Pócsra, amint egy 60 kilométeres gyalogos zarándoklat a Miskolci Egyházmegye görögkatolikus ifjúsági fóruma szervezi, amelyhez idén több mint 80 fiatal csatlakozott. A zarándoklat Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök indította útnak, aki lelki útra valójában Boldog Gajdics Pál vértanú püspök példáját állította eléjük. Arra buzdította a résztvevőket, hogy a nehézségek között is Krisztusba kapaszkodjanak, hiszen, ahogy Jézus mondja, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Az idei zarándoklat mottója Izaiás proféta szavaiból származik, utat készítek a pusztában, emlékeztetve arra, hogy Isten a legnehezebb élethelyzetekben is utat nyit az ember előtt. A háromnapos gyalogos zarándoklat szombat este érkezett meg a Mária Pócsi kegyhelyre, ahol a fiatalok imádságaikat és személyes kéréseiket ajánlották fel a Pócsi szűzanya oltalmába. A Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén rendezték meg a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye skapulár és társulatainak találkozóját a szatmárnémeti székesegyházban. A különböző plébániákról érkezett hívek közös imádsággal és szentgyónással készültek az ünnepi szentmisére, amelyet I.S. Csaba általános helynök mutatott be. Homiliájában hangsúlyozta, Isten nem csupán vendége szeretne lenni az ember életében, hanem velünk akar lakni. Kiemelte, hogy a skapuláré a Szűz Máriához tartozás látható jele, ugyanakkor arra is hív, hogy viselői családjukban, plébániájukon és munkahelyükön Krisztus szeretetének hiteles tanúi legyenek. A szentmisén Borotta Otto plébános megáldotta az új skapulárékat, és befogadta a társulat új tagjait. A találkozó végén a közösségek beszámoltak az elmúlt év lelki életéről, majd testvéri együttléttel zárták a napot. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat idén 44. alkalommal várja a fiatalokat. A július 16 és 19-e között zajló rendezvény mottója Dicsérjétek az Urat és áldjátok, amely Assisi Szent Ferenc naphimnuszából származik. A nyitónapon Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegye Caritas igazgatója arról beszélt, hogy a boldog élet kulcsa a szeretetből fakadó jó döntésekben rejlik, hiszen, mint fogalmazott, döntéseink szépsége a szeretettől függ. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be, aki homíliájában arra buzdította a fiatalokat, hogy ne maradjanak egyedül terheikkel, hanem bizalommal forduljanak Krisztushoz, aki békét és megerősítést ad. Az idei találkozón mintegy 500 fiatal vett részt, akiket az előadások, kiscsoportos beszélgetések, koncertek, szentségimádás és közös imádság segít abban, hogy mélyebben találkozzanak Istennel és egymással. Kedves hallgatóink, ezzel a szeretettel búcsúzom Önöktől. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Áldott szép vasárnapot kívánok!
1: Híreinket hallották.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Kedves hallgatóink! A Kármelhegyi Boldogasszony búcsúja alkalmával ünnepi nagymisét közvetítünk a keszthelyi Kis Szent Teréz Kármelita Bazilikából. A nagymise szónoka és főcelebránsa Fráter Horváth Zoltán protonotárius kanonok, plébános, valamint Mezei András, a Kis Szent Teréz plébánia plébánosa.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kis Szent Teréz plébánia nevében kedves zarándok testvéreinket. Különösen azokat, akik távolabbról érkeztek bazilikánk Kármelhegyi Boldogasszony búcsújára. Külön köszöntöm főtisztelendő Horváth Zoltán kanonok, Esperes plébános urat, és köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat a mai szép ünnepünkre. Továbbá köszöntöm a pap testvéreket, a Jézus szívéről nevezett kármelita nővéreket, a világban élő kármeliták tagjait, a kispapokat, minisztránsokat és minden Mária tisztelő testvérünket, a Mária Rádió hallgatóit. Szeretettel köszöntöm Keszthelyváros polgármesterét, dr. Tóth Gergelyt, aki együtt ünnepli velünk Keszthelyváros kiemelkedő búcsú ünnepét. Külön öröm számunkra, hogy Zoltán atya nem először vesz részt búcsún, hiszen kicsit haza is érkezett Keszthelyre. Mint ahogyan Budapesten az avilai Nagy Szent Teréz templomban is szépen ápolják, és tovább adják a kármeliták örökségét, ugyanígy Keszthelyen is elevenen él a Kármelhegyi Boldogasszony tisztelete. Mi itt minden szombaton köszöntjük Kármel ékességét, amikor szívből énekeljük, Máriához, drága szűzanyánkhoz tisztelettel járulunk. Ma különösen örömteli szívvel és lélekkel járulunk Máriához. Isten hozta kedves testvéreinket, sok kegyelmet kívánok a Kármelhegyi Boldogasszony közbenjárása által. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Én is nagy-nagy tisztelettel köszöntöm kedves zarándok testvéreinket. Öröm látni, hogy él a kármeli örökség, hiszen mi Máriás nemzet vagyunk, és kérjük égi édesanyánkat, és különösképpen azokért is imádkozzunk, akik a Mária Rádió éter hullámain keresztül kapcsolódnak be, hiszen élő rádió szentmise közvetítés is történik, akik lélekben vannak itt velünk, korlátozottak, de szívvel, lélekkel mégis velünk tudnak énekelni, imádkozni otthon. Közösségünk nevében tisztelettel felkérem a kanonok urat, Zoltán atyát, hogy mutassa be a szentmise áldozatot a jelenlévőkért, plébániánk élő és elhunyt tagjaiért, minden zarándokért, aki itt van, és imádkozzunk, hogy ezt az örökséget megőrizhessük az örök életre. Éjfélkor már volt egy Mária köszöntő szentmise, és úgy láttam, hála jó Istennek, hogy többen állnak hosszú sorban a gyóntatószékek előtt, úgyhogy én most beülök az egyikbe, éljünk még a gyónás lehetőségével is. Isten hozta önöket!

Szentlélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Köszönöm szépen a hívek nevében az elnök úrnak, plébános atyának, András atyának a köszöntő szavakat. Valóban egy kicsit hazajöttem, hiszen ahogy beléptem ide a folyosóra, a templom mellett Avilai Szent Terész szobra fogadott, mondom, hát a mi kármeliták itthon vagyunk a kármelita közösségben. Ugyanakkor pedig egy személyes dolog is köt ehhez a templomhoz, hiszen a piac téren laktak a nagyapámnak a rokonsága, nagypapám is itt született, itt járt gimnáziumba, és a temetőben több pölöskei is van, akik szintén a családhoz tartoztak, és itt a piac téren már lebontották azt a házat ott a sarkon, most valamilyen market van, ha jól láttam, idefelé jövet, ott volt az ő családi házuk, és ott sokszor megfordultam nyaranta, de mindig úgy hoztak el a szüleim, hogy a Kármelhegyi Szűzanya búcsúján itt lehessünk a bazilikában. Úgyhogy ilyen értelemben is egy kicsit haza is jöttem. Köszönöm szépen a meghívást, és mielőtt a Szentmisében Isten igéjével és az élő Krisztussal a Szent Áldozásban találkoznánk, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket.

Könyörögjünk. Urunk Istenünk, segítsen minket a Kármel-hegyi boldogasszonynak, a dicsőséges Szűz Máriának áldott közbeni járása, hogy oltalmazó kezétől vezetve eljussunk ahhoz a hegyhez, amely maga Krisztus, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Olvasmány Zakariás próféta könyvéből. Örvendj és újjong, Sion leánya, mert íme eljövök, majd is nálad lakom, mondja az Úr. Azon a napon sok nép csatlakozik az Úrhoz, és az ő népévé lesznek. Az Úr majd nála lakik, és te megtudod, hogy a seregek ura küldött engem hozzád. Birtokba veszi majd Júdát az Úr, mint az ő osztályrészét a szent földön, és ő újra kiválasztja Jeruzsálemet. Hallgasson el most minden test az Úr előtt, mert már elindult szent hajlékából. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, és ő alávetette magát a törvénynek, hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel az Isten fiai vagytok, fia lelkét árasztotta szívünkbe az Isten, aki őt így szólítja, Abba, Atya, tehát nem vagy többé szolga, hanem fiú, s ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is. Ez az Isten igéje.

Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki így szólt Jézusnak: anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni akarnak veled. Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki: ki az én anyám, és kik az én rokonaim? Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt: ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Ezek az evangéliumok.

Krisztusban szeretett kedves testvéreim, itt a Bazilikában és a rádiók előtt Kármelhegyi Boldogasszonyt köszönteni, ünnepelni jöttünk, az édesanyát, aki világra hozta nekünk a világ megváltóját, azt a leányt, aki az Isten akaratára hittel igent mondott, még akkor is, hogyha nem igazán értette mindez, hogy fog vele történni, de az ő igenje az egész világ számára egy hitvallás. Elfogadom az Isten akaratát, mert meg vagyok győződve arról, hogy az Isten csak jót akarhat. Kármelhegye valamiféleképpen a hitnek a hegye ott a Szentföldön, a földközi tenger partján. Ott található a Stella Maris, a tenger csillaga, Karmelita kolostor, de ugyanakkor ószövetségi szent helyek is találhatók ott. Hiszen az, hogy a karmeliták a 12. századtól kezdve ott élnek barlangokban, annak a példáját Illés prófétáról veszik, aki a Kármelhegyi barlangokban remetéskedett. Ezért a Stella Maris kolostor templomának a szentélye nem más, mint a hegyben egy ilyen barlang, és az oltáron található szobor sem más, mint Illés próféta szobra. Miért olyan jelentős a Kármelhegy, Illés és a hit

0: szempontjából. Illés próféta abban az időben élt, amikor Áháb király áttér az egyisten hívő vallásról a Bál kultuszára. Támogatja Bál prófétáit, papjait, és igazából az ő vezetésével a választott nép is letér az egyigaz Istenbe vetett hitről, és eme pogány isteneket imádja. Ebben a korban úgy érzi Illés, hogy valamit tennie kell, és ez a valami az lesz, és ismeritek a királyok könyvéből a történetet bizonyára, azt mondja Bál papjainak, mutassunk be áldozatot az Istennek, ti Bálnak, én az egyigaz Istennek. És majd meglátjuk, mert az Isten küld jelet, hogy vajon tetszik-e neki a ti istenetek, vagy pedig a mi Istenünket tartja Istennek. Tegyük próbára a hitünket. És előre engedi Bál papjait, ők építik a mágiát, az áldozati állatot is ők választhatják ki, helyezik az oltárra, majd pedig táncolnak az oltár körül, énekelve, imádkozva szólongatják Bált, és mégsem lobban lángra ez a mágia. Úgy tűnik, nem hallja Bál az ő imádságukat, és talán azért nem, mert nincs is. És tart ez egészen estig, és nem történik semmi. És Illés ott áll egy szál magában, mint egy Isten hívő, és ott van az egész nép, a papokkal és a prófétákkal a Bál oltára körül, és az áldozat bemutatás nem valósul meg. És akkor Illés azt mondja, hogy akkor most az én Istenem következik. Ő is állít egy mágiát, egy oltárt, ő is felhelyezi rá az áldozati állatot, és vödrökben 12 vödör vizet hord a mágiára és a körülötte ásott árokba, hogy még véletlenül sem mondhassa valaki, hogy valami csalás van a dologban. A vizes fa nem fog meggyulladni emberi erőtől. És Illés imádkozni kezd az egy igaz Istenhez. És az egy igaz Isten jelet küld, mert a mágia lángra lobban, és az Isten elfogadja az áldozatot, mert ő meghallotta az imádságot, mert ő van, ő létezik. Áháb király megdöbbenve tapasztalja mindezt, de ahogy az ember lenni szokott, ha az Isten küld neki valami jelet, abban a pillanatban boldog, és örömmel és hittel fogadja. De aztán ez a hit sokszor újra és újra ellanyhul az emberben, és megint valami újabbat kíván. Azt mondja Illés prófétának, hogy ha az egy igaz Isten az Isten, akkor hogy lehetséges az, hogy 3 éve szárasság van? Hogy lehetséges az, hogy a nép és mi is mindannyian éhezünk, és szomjan fogunk halni? Mert az Úristen nem bocsájt esőt a tenger felől a száraz földre, hogy ott termés legyen, és legyen mit ennünk. Illés próféta ismét imádkozni kezd. És többször újra és újra felküldi a szolgát a tetőre, hogy nézze meg, jön-e a tenger felől felhő. És amikor harmadszor megy föl, egy picike kis tenyérnyi felhő jön. És akkor azonnal szól Illés a királynak, hogy most gyorsan fogass be a hintóba, és menjünk le a hegyről, mert itt akkora vihar lesz, és olyan eső, hogy senki nem marad meg. A király kineveti. Abból a tenyérnyi felhőből? És a felhők összetornyosulnak, hatalmas esőt bocsájt az Isten a földre, és újra van mit ennie és innie a választott népnek. Isten újabb jelet küld a népnek, hogy ő létezik. És ez így volt az Ószövetségben, akkor még inkább így van az Új Szövetségben, a mi hitünkben. Az Isten a te hitedet kívánja. És nem azt kéri, hogy menj föl a Kármel hegyére, hanem azt kéri, hogy higgy benne. Azaz, ahogy az előbb hallottuk az evangéliumból, mindazok, akik megteszik mennyei atyám akaratát, azok az én nővérem, fivérem és anyám. Azaz, aki hisz az egy igaz élő Istenben, és megteszi az Isten akaratát, annak az életében úgy van jelen az Isten, mint egy családtag. Élő, személyes valóságként. És ezen a családon belül tiszteljük és szeretjük az édesanyját, Máriát, kármelékességét. És amikor megtapasztaljuk, hogy az életünkben jelen van az Isten, akkor mi is úgy vagyunk, hogy akkor nagyon tudunk hinni. De amikor ostromoljuk imádságunkkal és kéréseinkkel az eget, és nem történik semmi, akkor a hitünk lanyhulni kezd. Egy édesanyára gondolok, aki még kislányként fiatalon elveszítette a saját édesanyját, és akkor megharagudott az Istenre. Elveszítette a hitét. Mert azt mondta, hogy olyan Isten nincsen, de főleg nem jó, aki ilyet tesz egy gyerekkel, hogy meghal az édesanyja. És ebben éli le az életének a javarészét. Nincs Isten. Nincs, mert elvette az anyámat. És minden héten kimegy az édesanyja sírjához, ott sír, és erősíti magában, hogy nincs Isten. Mit tesz Isten? Egy vallásos férjet talál magának, aki viszont jár templomba, aki rendszeresen részesül a szentségekben, és mikor megszületik a gyermekük, akkor persze az apa szerette volna megkeresztelni, az anya mondta, hogy azt már pedig nem, hiszen nincs Isten. És nagyon érdekes az Istennek az útja, hogy milyen jeleket küld. És ezeket a jeleket felismerni azért nehéz, mert ezek hétköznapi dolgokban nyilvánulnak meg. A kislány egyébként nagyon jó tanuló, kivéve a matematikát, ebben rám hasonlított. Tehát amikor ülsz egy szöveges feladat vagy egy egyenlet fölött, és halvány fogalmat sincs, hogy azt hogy kell megoldani. Na ez volt a kislány is. És jött az érettségi, és már az érettségire felkészülésnél tanárokat fogadtak mellé, hogy készítse fel őt az érettségire, és a tanárok egyik a másik után mondta, hogy ez a gyerek, ez javíthatatlan. Ebben nem lehet mit kezdeni, ez nem fér bele az ő fejébe. Rettegve ment az írásbeli érettségére a lány, és amikor ott ül már a kiosztott tétel fölött, azt hiszem a nevét tám felírta a papírra, de tovább még nem jutott meg a számokat, hogy mi az, ami következik. És az érettséginél, ahogy tudjuk, bent van egy felügyelő tanár, aki más szakot tanít, ugye nem azt, amiből az érettségit írják, sétálgat a padok között, tehát puskázni se lehet, pedig készített, de hát elővenni nem tudta. Majd pedig egyszer csak bejön egy tanár, kihívja ezt a tanárt, aki ott bent van ellenőrizni, és ő ül be a helyére. Nem tudjuk, miért hívta ki. Ez a tanárnő nem más, mint a matematika tanára ennek a kislánynak, aki pontosan tudta, hogy a lánynak hótköze nincs a matekhoz, és amikor elkezd sétálgatni, mivel a kislányt nagyon szerette, és becsülte az igyekezetét, de hogy nem fért a fejébe, az holdbiztos. Látta, hogy elkezdte ő az egyenletet levezetni, de majd áthúzta, majd más számokat írt oda, és egy teljes káosz volt a papírján. Erre a matek tanárnő becsukta a terem ajtaját, fölírta a táblára az egyenlet levezetését, nem szólt egy szót sem. A kislány, meg hát a többiek, akiknek volt annyi esze, hogy észrevette, leírták gyorsan, majd a tanárnő letörölte a táblát, kinyitotta a terem ajtaját, visszajött az eredeti felügyelő tanár, és ő pedig kiment. Nem tudjuk, miért hívták el. Nem tudjuk, miért pont a matek tanárnő az, aki bement addig, míg annak a másiknak ki kellett mennie a teremből. Semmit se tudunk. De azt tudjuk, hogy a kislány leérettségizett matekból. Azt tudjuk. És ekkor kezdett el gondolkodni az anyukája. Lehet, hogy mégiscsak van Isten? Lehet, hogy mégiscsak odafigyel ránk? Lehet, hogy mégiscsak segít? Hétköznapi dolog? De mégis, ezen gondolkodva kezd el hitről beszélgetni a férjével, majd pedig jutnak el oda, hogy megkérdezi a férjét, lehet-e egy ilyen nagy gyereket, érettségizőt megkeresztelni, mondja az apa, hát ha majd ő akarja, akkor lehet. És a kislány járt hozzánk felnőtt keresztelési előkészítőre, és felnőttként keresztelkedik meg. Innen tudom az egész történetet, és azóta is együtt járnak a templomba. Az Isten küld jelet hétköznapi dolgokon keresztül. És ha megengedtek egy személyeset. Amikor azon vívódik egy fiatalember magában, hogy hívja-e a Jóisten papnak, vagy nem, akkor ugyanazt csináltam én is, mint amit minden ember. Ostromoltam az Istent, hogy küldjön már valamilyen jelet. Kellek, vagy nem kellek? Vártam. Nem történt semmi. Hát gondoltam magamba, akkor belevetem magam az élet sűrűjébe, megismerkedtem az egyik lányjal, a másikkal, jártam társaságba, buliba, akkor még inkább zsúrnak hívták, és nem annyira ottalvós buli volt. De minden esetre éltem az életemet, míg egyszer egy gyóntató azt mondta nekem a gyónás alkalmával, egy férfi számára az önfegyelem és az önnevelés kell a legfontosabb legyen ahhoz, hogy belőle egy tisztességes és jó férfi, férj és apa lehessen. Te pedig akár pap leszel, akár nem leszel pap, ezt kövesd. Hát na, honnan veszi ezt, hogy én ezen gondolkodtam valamikor, hogy pap legyek, vagy nem? Soha nem beszéltem vele ilyesmiről. Annyira megdöbbentem, hogy nem mertem megkérdezni, hogy honnan tetszik ezt venni, hogy én ezen gondolkodtam. Kiszédültem a gyóntatószékből, de már másnap telefonáltam a plébániára, hogy az atyával szeretnék beszélni, ezt nekem meg kell kérdezni. Erre azt mondja a plébános, hogy sajnos az idős atya rosszul lett az éjszaka, és a mentő bevitte a kórházba. Melyik kórházba? Mert akkor megyek utána. Mentem is, és az atya nem volt magánál. Nem tudtam vele beszélni. Nem tudtam megkérdezni. Miért mondta azt, hogy akár pap leszel, akár nem? Számomra ez volt a jel. Az atya meghalt, és a temetésén gondoltam végig. Talán az Isten szólított általa, hogy lépjek az ő helyébe, és legyek lelkipásztor én is. Hétköznapi dolgokban küld jeleket az Isten. A hitünket akarja megerősíteni az Isten. De hogy az érettségiző lánynál, ugye a felügyelő tanárt kihívták, és pont a matek tanár jön be, aki szerette ezt a kislányt, véletlen. Hogy az atyának ez csúszott ki a száján, hogy akár megnősülsz, akár pap leszel, lehet véletlen. Na de véletlenek nincsenek. Csak gondviselés van, az Isten van, aki jelet küld. És a kármeliták ebben a tenyérnyi kis felhőben, amiből aztán olyan nagy zuhatag lett, a boldogságos Szűz Máriát tisztelik, aki eszköz lett az Isten kezében ahhoz, hogy az Isten az ő esőjét, a kegyelem áldását küldje Szent Fia által erre a világra, hogy azt megtisztítsa. A te életedben is van jel, de vajon észreveszed-e? Neked is üzen az Isten, ne rendkívüli dolgot várj. Hát bocsánat, egy tenger felől jönnek a felhők, hiszen a tenger párolog, és viszi a szél, ugye a tengerparton állsz, a szél szembefúj, viszi a szél a szárazföld fölé, és lesz belőle eső, ez teljesen természetes. Csak hogy éppen ott, és éppen akkor, és az imádság hatására, na az az Isten jele, az az Isten üzenete. Keresd, hogy neked mit üzen az Isten, hogy a te életedben milyen jelet küld az Isten. Hidd el, hogy ez a jel személyesen neked szól, és az Istenhez akar elvezetni. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható, te Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Testvéreim, Szűzanyánk mindig segíti és pártfogolja gyermekeit. Most az ő pártfogásában bízva terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé.
1: add, hogy a Kármelhegyi Boldogasszony közben járására eredményes legyen Leó pápánk, főpásztoraink, előjáróink és papjaink apostoli munkája. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a Kármelhegyi Boldogasszony oltalma alatt eljusson az emberiség a békére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a szent várruha viselői mindig érezzék Kármel ékességének gondoskodó anyai jóságát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Üdvözítünk, édesanyád ott állt a kereszt tövében, add, hogy az ő közben járására örömmel vállaljunk részt szenvedéseidből. Kérünk téged. Add, Urunk, hogy elhunyt testvéreink a skapulári kiváltsága révén mielőbb eljussanak a boldog örökké valóságba. Add meg nekünk, Urunk, hogy tiszteletre méltó Marcel atyánkat minél hamarabb a boldogok között tisztelhessük, közben járását élvezzük, és példáját kövessük.
0: Mennyei atyánk, hálát adunk neked azokért az égi és földi ajándékokért, jelekért, amelyeket híveid nap mint nap megtapasztalnak. Add kegyelmedet, hogy a Kármelhegyi Boldogasszony példájára olyan barátságban éljünk Istennel, hogy imádságunk embertestvéreink egységének forrásává legyen Krisztus, ami Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk, tisztelettel felajánljuk ezeket az áldozati adományokat, a Kármel-hegyi boldogasszony pártfogását is kérve, add, hogy az ő szeretete átalakítson minket, és így a megváltás kegyelmét biztosan elnyerjük. Krisztus,

valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. És a Kármelhegyi Boldogasszony emlékezetén örvendezve, téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert ő a Kármelnek is édesanyja, aki szívében hordozta, és nekünk is nyújtja szent fiadat, Jézus Krisztust. Az apostolokkal együtt imádkozva, csodálatosan magáévá tette az üdvösség titkát, és anyai gonddal segít minket is üdvösségünk útján. Ő számunkra a legtisztább eszmény, benne reményt, erőt és vigasztalást találunk. Ezért az angyalokkal és a szentekkel együtt magasztalunk téged, és újjongva zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével, éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt, az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és György püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
0: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Kielsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk! Mennyei atyánk, fiat testének és vérének szentségével tápláltál minket. Kérünk szeretetet, csodálatos kegyelme erősítsen és segítsen, hogy mi, akik a Kármel-hegyi boldogasszony szolgálatába szegődtünk, az ő erényeit is hűségesen kövessük. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Kedves testvéreim! Mialatt átöltözik, illetve palástot fog ölteni Zoltán atya, addig a hirdetéseket szeretném felolvasni, eleget téve plébánosi kötelességeimnek, mert ismerve...
2: Kedves hallgatóink, ünnepi nagymisét közvetítettünk a keszthelyi Kis Szent Teréz Kármelita Bazilikából, a Kármel-hegyi Boldogasszony búcsúja alkalmából. Nagymise szónoka és főcelebránsa, fráter Horváth Zoltán protonotárius kanonok és plébános volt.

0: A lélek hangja.
1: Dél van.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá, Szentlélektől, Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úr szolgáló lánya, legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélőn,
3: és mi köztünk lakozik.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, őrzd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nézzük a Mária Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béka a Földön, imádság a világbékért, most a műsorismertetés után. Programajánlóval jelentkezünk 12 óra 10 perckor. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12 óra 15 perckor. Audiencia, a Szent Atya Zarándokokhoz intézett beszéde 13 órától. Csaba Veronika nővér előadása a gondviselésről a Mária Rádió Akadémián 13 óra 30 perckor. Megváltottalak, Steinbach József gondolatai a napi ége kapcsán 13 óra 45 perckor. Perikópa, Kocsi György Atya szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14 óra 15 perckor. Arra születtél, hogy ajándék legyél, Bőte Csaba testvér füveskönyve 14 óra 20 perctől. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15 óra 15 perckor. Hitvalló című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelvadása 16 óra 50 perckor. A Café Francesco podcast sorozatunkban Faragó András atya a genderről szóló előadása 16 óra 50-kor. Lélekjárt a hagyományok, Harangóz Imre néprajzi műsora 17 óra 35 perckor. Kincses láda, Pölöskei Judit és Karácsony Mihály atya tanulságos

0: történetei 18 órától. Az igéző és a hőpercek után a Zsolozs Mesti dicséretét imádkozzuk közösen 19 órától. Legyetek apostolok! Gájenő verbitatja elmélkedése 19 óra 25 perckor. A hírpercek és a rángoltán kiáltás imádsága nemzetét kegyhelyekről 20 órától. Tojásai beszélgetések a magyar költészetről 20 óra 16 perckor. Ismerd meg magadat! Önismereti műsor Szabó Tamással az Enneagram bölcsességéről 20 óra 40-kor. Felszentelt életek a papi hivatásokról őszintén 21 óra 5 perckor. Felvidéki beszélgetés 22 órától. Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgatjuk meg 23 órától. Mégis szeretni Gyökös Endre tanítása 23 óra 20 perckor. A Zsolozsma befejező imorát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23 óra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
1: Mária Rádió.
2: Imádkozzunk a béke királynőjéhez. Szűz Mária, Isten anyja, édesanyánk, béke királynője. Eljöttél hozzánk, hogy mindnyájunkat az Istenhez vezess. Esdekelt ki számunkra a kegyelmet, hogy ne csak mondjuk, történjék velem szavaid szerint, hanem éljük is, ahogy te tetted. A te kezedbe kapaszkodva kérünk, hogy minden szenvedés és nyomorúság ellenére vezess bennünket az Istenhez, Krisztus, a mi Úrunk által. Amen.
3: Programajánló következik.
4: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Augusztusban izgalmas programsorozattal készül a Café Francesco csapata. Kávéházi szabad egyetemként augusztus 24-től 29-éig. Augusztus 24-én hétfőn Török Csaba atya előadását hallhatjuk 14. Leó pápa és a mesterséges intelligencia címmel. Augusztus 25-én kedden dr. Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke tart előadást Keresztény Európa válsága és jövője címen. Augusztus 26-án szerdán Hit és pszichológia, önbizalom és bizalom, Istenben és emberekben címmel ad elő Széles Anna, keresztény pszichológus. Augusztus 27-én csütörtökön Martos Levente Balázs püspök és Marti Zoltán beszélgetnek arról, hogy jól kommunikál az egyház. Augusztus 28-án pénteken dr. Darabos Ádám és Jancsó András beszélgetését hallgathatjuk meg Kereszténység és politika címmel. Augusztus 29-én szombaton könyvbemutatóval zárul a programsorozat Karmelita lelkiség a világban. Muraközi Nóra és Kovács Emese ismertetik Boldog Marie Eugène, Sarutlan Karmelita szerzetes, akiben a szeretet lelke lakást vett című művét. Az előadások hétközben 19 órakor kezdődnek, szombaton 16 órakor. A korábbi felvételek is visszanézhetőek a YouTube csatornán. Szent Mise a Bízd rá magad segítő közösségért, és mindazokért, akik hozzájuk fordulnak segítségért. Időpont minden hónap utolsó vasárnapja, 18 órakor. Helyszíne Budapest, Budapest Lágymányosi Szent Adalbert plébánia, 11. kerület, Etele út 3 szám alatt. Imádkozzunk együtt egymásért. 2026. április 26-ától kezdődően minden hónap utolsó vasárnapján Szentmisére hívnak 18 órától. A Szentmisét Kelemen László atya mutatja be a Bízd rá magad segítői közösségért, valamint azokért, akik hozzájuk fordulnak segítségért. Hisznek abban, hogy a szolgálat nem csak cselekvés, hanem imádság is, és hogy mindaz, amit a kísérés, a beszélgetések egymáshoz hordozása során végeznek, Isten jelenlétében válik teljessé. Ez az alkalom lehetőség közösségük megerősítésére, hálaadásra és megújulásra is. Bekapcsolódni lehet személyesen, vagy ha úgy nem lehetséges, egy értük mondott imával.
3: Programajánlót hallottak.

0: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a budapesti Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, hogy imádkozzanak értünk és velünk Krisztus nagyobb dicsőségére, a szűzanya szeplőtelen szívének diadalára, az áldott békéért Magyarországon és az egész világon, különösen a szomszédunkban. Magyarország szentségi boldog megtéréséért, a betegek gyógyításáért, a rózsafüzér ország fölépítésért, az egész országban mindenhol rózsafüzér családok, kapitányok, egyének, gyerekek, mindenki imádkozza a rózsafüzért, hogy lehívjuk Isten kegyelmét az égből. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, a kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt. Alleluja! Isten soha sem érdemelhetjük ki, soha. Hát létezik-e annál nagyobb dolog, mint hogy Isten önmagát adja nekünk jutalomként, hogy mennek és földnek teremtője egyetlen fiát kínálná nekünk jutalomként. Semmi sem múlhatja felül Isten ezen nagy lelkűségét. Mit tettünk, hogy Isten egy jutalomra építi fel a nagy lelkűségét? A mi Urunk Jézus Krisztus lejött a földre, és egy egyszeri, isteni szeretetaktusban, amely az összes teremtmény teljes szeretetét nagyságában végtelenül felülmúlja, nevünkben és értünk önmagát adta áldozatul az Atyának, és most itt áll győztesen, feltámadt, az élet és halál ura, a nagylelkű, a szeretetteljes, az imádandó, csodálatos Jézus, ragyogóan és győztesen imádjuk és valljuk meg őt, és viszonozzuk az ő szeretetét.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Az Úr Jézus feltámadása után többször megjelent apostolai előtt megdicsőült testében. Utolsó szavait, szeretetének utolsó megnyilatkozásait adta, hogy még egyszer felszítse a szeretetet övéinek szívében. Jézus még egyszer elevenni akarta tenni az összekötő szálat, mielőtt fölemelkedett volna az égbe, hogy azután mindig oda vonzza a szívünket. A szívek királya azt akarta, hogy minden szív belefonódjék az övébe, hogy ezentúl oda vágyodjunk, ahol ő van. Édes Jézusunk, Te vagy a szívek királya, formáld és alakítsd a szívünket a Te szerető szent szíved szerint.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: A dicsőséges Rózsa Füzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Pünkösd vasárnapja van. Az Úr Jézus, ahogy megígérte, el is küldte a szent lelket. Lángnyelvek robbantak, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a szent lélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. A szent lélek csoda. Jézus édes ajándéka, aki felemel és Isten életét oltja a földi életünkbe. A Szentlélek felemel a földies élet szintjéről és magával ragad. Belénk oltja Isten életét és szentségét, a megszentelő és a segítő kegyelmet és eltölt örömmel. Szentlélek Úristen, jöjj el most is ízó szereteteddel, hogy folytassuk Krisztus művét, megdicsőítsük őt örömmel, szívvel, lélekkel.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: A dicsőséges Sorsa Füzér negyedik titka, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Jézus nagyon szerette az édesanyját, és nem tudott nélküle meglenni. Nagyon szerette, és a szeretet törvénye az, hogy együtt akar lenni azzal, akit szeret. Ezért elküldte Máriáért szent angyalait, és testestől, lelkestől magához vette őt. Felvitte haza, oda, ahol ő otthon van, a Szent Háromság világába. A szűzanya most már a Szent Háromság ölénél, ahol az édes Jézus szíve, az engesztelés oltára az égben, a drága szűzanya szíve pedig az ízóparázs, amelyen az engesztelés tömjén áldozata szünet nélkül illatozik. Add, Uram Istenem, hogy megújuljon újra a katolikus egyházunkban és egész országunkban a Jézus szíve és a szűzanya szíve tisztelet.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
0: imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszőz a mennybe fölve.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszőz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszőz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszőz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszőz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszőz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszőz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kérgalmadra. Amen. A dicsőséges Rózsa füzér 5. titka, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott. A világ mindenség csodája Mária, aki szellemi, értelmes, szabad és szent. Ő anyagból alkotott teremtmény, a legszebb, legártatlanabb és legszentebb testben. Mária az oltóág, ő az új szövetség bárkája, ő a csodálatos anya, a mennyei atya szeretett leánya, a fiú édesanyja és a Szentlélek boldog mátkája, a bölcsesség széke, a titkos értelmű rósa, a kegyelem közvetítő. Mária a mennybe való felvétele után királynővé lett koronázva, ezáltal egy királynő minden méltóságát és jogát is megkapta, és ezer módon tükrözi vissza Urának, Istenének bölcsességét, szépségét, erejét és mindenhatóságát egyetlen Isten dicsőítő dalként. A magnifikált, erős és győztes asszonya nekünk magyaroknak is, a mi királynőnk, Szent István megingathatatlan hite által. Nagyon-nagyon szeressük Máriát, aki égi édesanyánk és királynőnk, és vele és általa mi is győzelemre jutunk. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban elszorulnak irgalmadra. Amen.
4: Imádkozz el érettünk Istennek, szent anyja,
5: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Felajánlóim a Jézus és Mária szívének, a dicsőséges Szent Háromság, égi édesanyánk, minden szent és szent angyal színe előtt, felajánljuk Jézus szent vérének érdemeivel egyesítve, Jézus szentséges és irgalmas szívének, Szűz Mária szeplőtelen és fájdalmas szívének, a Szentlélekben egyesült két szent szívnek, Budapestet, Magyarországot, a magyar népet, a magyar egyházat, közösségeinket és családjainkat. Jézus, Te vagy a királyunk, imádunk. Szűzanyánk, Te vagy a királynőnk, nagyon szeretünk. Kérjük szépen, hogy vegyetek szerető pártfogásotokba és oltalmatokba minket. Segítsetek, hogy le tudjuk győzni a bűnt, hogy ellene tudjunk mondani a sátán kísértéseinek, és előre haladjunk az életszentség útján. Rátok bízzuk az életünket, a küldetésünket és nemzetünk védelmét, mindent Isten nagyobb dicsőségére és a Szűzanya szeplőtelen szívének diadalára, most és az örökké valóságban. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük szépen, hogy velünk imádkoztak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké. Amen.

0: Hírpercek.
1: Fáklyás evezéssel emlékeztek halála évfordulóján Kolonics Györgyre. 10 gyermek első áldozását ünnepelte a Genfi Magyar Katolikus Misszió. Elindult a jelentkezés a Tekerj Magdival kerékpáros zarándoklatra. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője, Szokko Anna. Halálának évfordulóján a hagyományoknak megfelelően idén is fáklyás evezéssel emlékeztek Kolonics Györgyre, a 2008. július 15-én elhunyt kétszeres olimpiai, 15-szörös világ és 3-szoros Európa-bajnok kenusra. A Kolonics György Alapítvány honlapjának beszámolója szerint a Csepeli Kajak Kenu Egyesület hollandi úti víztelepéről indulva ezúttal több mint 200-an ültek vagy térdeltek hajóba szerdán, köztük Vajda Attila és Kozman György olimpiai érmesek. Előbbivel közösen vállalt szerepet az idei eseményen Sipos Tamás, az Irigy Hónajmirigy és a Sing Sing frontembere, az alapítvány jószolgálati nagykövete, ők az UTE kenusaival karöltve egy különleges zenei összeállítással tisztelektek Kolonics György emléke előtt. A 2008-as olimpiai felkészülés során egy edzés alkalmával Kolonics rosszul lett, és már nem tudták megmenteni az életét. Június 21-én vasárnap ünnepi alkalomra gyűltek össze a Genfi Magyar Katolikus Misszió közössége. 3 esztendő után ismét első áldozásra került sor a tanévzáró szentmisében. 10 gyermek járult az Eukarisztiához. A több mint 6 évtizede szolgáló misszió Genf bonzáskövezetében Svájc és Franciaország területein élő magyar katolikusok lelki otthona, ahol nemzedékről nemzedékre adják tovább a hitet, az anyanyelvet és a keresztény hagyományokat, számolt be a Magyar Kurír. Az első áldozás nem egyetlen nap eseménye, hanem hosszú hónapok közös készületének beteljesedése. Az első áldozás idén is arról tett tanúságot, hogy a hit továbbadásának legtermékenyebb talaja az a közösség, ahol a lelki pásztorok szolgálata, a családok elkötelezettsége és a gyermekek nyitott szíve egymásra talál. A hitből fakadó szolgálat tovább él a gyermekek életében. Elindult a jelentkezés a Veszprémi Főegyházmegye idei Tekerj Magdival ifjúsági kerékpáros zarándoklatra. Az augusztus 8-ai programmal Boldog Bódi Mária Magdolna születésének 105. évfordulójára emlékeznek. A résztvevők Balatonfüstfőről indulnak, és a Balatonfelvidék több települését érintve kerékpároznak egészen Badacsony-Tomaig. A 105 kilométeres út során lelki programok, közös imádság, strandolás, közös étkezések és esti fürdőzés is várja a fiatalokat. A szervezők szállás lehetőséget is biztosítanak azoknak, akik a nap végén Badacsony-Tomajon maradnának. A zarándoklat célja, hogy a résztvevők testben és lélekben is megerősödjenek, miközben megismerik Boldog Mária Magdolna életpéldáját és a Balatonfelvidék keresztény értékeit. A jelentkezés részletei a Veszprémi Főegyházmegye honlapján érhetők el.
0: Híreinket hall.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3. A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.
3: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál
4: Tibor atya
3: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, a háttérben hallatszik Vatikánból a Szent Péter tér, hiszen kapcsoltuk a pápai audienciát. Sajnos a technika ma itt ismét vicces kedvében van, elég sokat szakadozik. Sajnos nem a mi hibánk, úgyhogy kedves hallgatók, türelmét és elnézését kérjük. A Szent Atya már megérkezett a helyszínre.
4: Igen, szeretettel köszöntelek minden is minden kedves hallgatót. A szokott módon a ma délelőtti általános kihallgatás a Szent Péter téren 14. Leó pápa zarándokok és nagyon sok hívő csoporttal találkozik Olaszországból és a világ minden tájáról. Most a háttérben halljuk, hogy felkérik a Szent Atyát, hogy tartsa meg a katekézését, és a végén pedig az áldását adja. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség legyen veletek. Gondolom, hogy a Szent Atya folytatja majd rómaiakhoz írt levélből, ami meg volt írva, amit hajdan megírtak, azt tanúságul írták, hogy az írásból türelmet és vigasztalást merítsünk a reményünk megőrzésére. Adja meg nektek a béketűrés és a vigasztalás Istene, hogy Jézus Krisztus akarata szerint egyetértsetek, és egy szívvel, egy lélekkel magasztaljátok az Istent, Urunk Jézus Krisztus Atyát. Még egyszer felolvassuk a katekézisre választott szentírási részt, amelyet most már a háttérben hallhatnak a kedves hallgatók, több nyelven is felolvassák. Amit hajdan megírtak, azt tanúságul írták, hogy az írásból türelmet és vigasztalást merítsünk, reményünk megőrzésére. Adja meg nektek a béketűrés és vigasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértsetek, hogy egy szívvel, egy lélekkel magasztaljátok az Istent, Urunk Jézus Krisztus Atyát.
5: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti!
4: Kedves testvérek, szép jó napot, Isten hozott benneteket!
5: Dell'enciclica Mediator Dei, il venerabile Pio XII scrive...
4: 12. tiszteletre méltó 12. Pius ezt írja a Mediator Dei enciklikában, az egyház élő szervezet, ezért a szent liturgia tekintetében is tanításának sértetlenségét megőrizve növekszik és fejlődik, alkalmazkodva és igazodva azokhoz a körülményekhez és szükségletekhez, amelyek az idők folyamán jelentkeznek. Ezzel az elvvel teljes összhangban a II. Vatikáni zsinat, hát gondolom a Sacrosanctum Concilium konstitúciót hozza most a Szent Atya, csak sajnos a technika miatt nem halljuk, hogy mit mond. Egy kis türelmet kérünk.
5: Era stata riunita infatti con lo scopo di far crescere sempre più la vita cristiana tra i fedeli, di far crescere sempre la vita cristiana tra i fedeli, di meglio adattare alle esigenze del nostro tempo quelle della sacra liturgia, ferma restando l'integrità del suo insegnamento, cresce e si sviluppa, adattandosi e conformandosi alle circostanze e alle esigenze che si verificano nel corso del tempo.
4: A II. Vatikáni zsinat a Sacrosanctum Concilium előszobában elismeri, hogy különös
5: nel premio della Costituzione Sacrosanctum Concilium riconosce come suo dovere
4: különös kötelessége
5: in modo speciale anche della riforma e della
4: promozione liturgia reformiával és előmozdításával foglalkozni. A zsinatot azért hívták össze, hogy

0: Mindig kap növelje a hívek keresztény életét, korunk szükségleteihez jobban hozzáigazítsa azokat az intézményeket, amelyek változásnak vannak alávetve, és előmozdítsa mindazt, ami hozzájárulhat az egységhez, és megerősítse mindazt, ami segít mindenkit az egyházba behívni. És ebben a történelmi pillanatban érzékelhető volt, illetve abban a pillanatban az igény, hogy a liturgikus formákat megújítsák, amelyek révén az egyház évszázadokon át megvalósította Isten dicsőítését és a nép megszentelését, és a liturgikus mozgalom hatására megérett az a felismerés, amelyet később Szent II. János Pál pápa is így fogalmazott meg, hogy nagyon szoros és szerves kapcsolat áll fenn a liturgia és az egyház egész életének megújulása mögött, között.
1: Si comprende allora perché i padri conciliari abbiano raccomandato che la revisione dei riti, quando corrisponde a una vera e accertata utilità della Chiesa, sia sempre compiuta con l'avvertenza che le nuove forme in qualche modo scaturiscano organicamente da quelle esistenti.
0: Annak érdekében, hogy könnyebben hozzáférhessünk a liturgia által közvetített kegyelmi ajándékok gazdagságához, egy rendkívüli kifejező formulával jelöli meg a Sacrosanctum Concilium a követendő irányt, vagyis megőrizni az egészséges hagyományt, és megnyitni az utat a jogos fejlődés előtt. Reformprogramnak nevezte ezt 16. Benedek pápa, amely egyensúlyt teremt a hagyomány és a jövő között. És megjegyezte, hogy sokszor ügyetlen módon állítják szembe a hagyományt és a fejlődést, miután, miközben a két fogalom kiegészíti egymást. A hagyomány önmagában is magába foglalja a fejlődést, mintha azt mondanánk, hogy a hagyomány folyója magába hordozza forrását és a torkolata felé tart. A zsinat autentikus hagyományban gyökerezik, megerősíti ezt a fejlődést, és megkülönböztette a liturgián belül azt a változhatatlan részt, mivel isteni alapítású, valamint azokat a változtatható részeket, amelyek az idők folyamán változhatnak, vagy akár változniuk kell. Az egyház kultusza tehát minden korszak kulturális formájában testet ölt és képes volt hatni, és át is alakítani, és a liturgia így évszázadokon keresztül az evangelizáció egyik hajtó ereje volt. És ezt az energiát meg kell újítani, és a katolikus hagyomány folytonosságában olyan dinamikuka szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti, érthető tehát, hogy a zsinati atyák, hogy a szertartások felülvizsgálata, amikor az egyház valódi és bizonyított javát szolgálja, ez úgy történjen, hogy az új formák valamiképpen szervesen nőjenek ki a meglévőből. Tehát az egész egyház javára minden reformot alapos teológiai történet és lelkipásztori kutatásnak kell megelőznie. És arra buzdítok mindenkit, mondja a Szent Atya, hogy mindig őrizzük meg a liturgia szövegei és előírása iránti tiszteletet, amely Istenre való ráhagyatkozásból fakad, és mutassunk alázatot az ő nagysága előtt és őszinte hűséget az egyházi közösséghez. Nos pedig több nyelven összefoglalják a Szent Atya katekézisét, most éppen francia nyelven, majd megpróbálom én is röviden összefoglalni az elhangzottakat, hogy valahogy úgy tegyük egységessé az elhangzottakat, mert eléggé szakadozva és szünetekkel sikerül, de úgy néz ki, hogy most a technika helyreállt.
2: Dear brothers and sisters,
0: Kedves testvérek, a mai elmélkedésünkben a Sacrosanctum Concilium-ról, a liturgiát, a hagyomány és a fejlődés szemszögéből vizsgáljuk, és 12. Pius az egyházat élő szervezetnek nevezte, amelynek növekednie, érlelődnie és alkalmazkodnia kell a körülményekhez. A II. Vatikáni zsinat azt kívánja, hogy a keresztény élet virágozzon és növekedjen, és a II. Vatikáni zsinat felismerte, hogy elérkezett az idő a liturgia bizonyos változtatható elemeinek a módosítására. Az egyház életereje érdekébe, hogy megújítsa a keresztényeket, előmozdítsa az egységet és evangelizálja férfiakat és nőket, és a zsinat megerősítette, hogy a liturgiában a jogos fejlődésnek együtt kell járni az egészséges hagyomány megőrzésével, és hogy a liturgia bizonyos elemei soha nem változhatnak meg, és most köszönti a Indiából, Kenyából, Kamerunt is mondott, úgy emlékszem, Nigériából, Indiából, Pakisztánból, Fülöp-szigetekről, Dél-Koreából, Írországból és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett csoportokat. Isten békéje őrizze meg értelmeteket, szíveteket, hogy megismerjétek Jézus Krisztus szeretetét, és örömmel osszátok ezt meg fele barátaitokkal. Isten áldjon benneteket! Kedves Mária Rádió hallgatók, megpróbálom röviden összefoglalni az elhangzottakat. Az egyház az egy élő szervezet, ezért a liturgia tekintetében is növekszik és fejlődik, viszont alkalmazkodik és igazodik a körülményekhez és szükségletekhez, amelyek az idők folyamán jelentkeznek, és ezzel az összhangban a II. Vatikáni zsinat a Sacrosanctum Concilium konstitúcióban elismeri, hogy kötelessége az egyháznak a liturgia reformjával és előmozdításával foglalkozni. És azért is hívták össze a zsinatot, hogy növelje a hívek keresztény életét, és hogy a kornak a szükségleteihez hozzáigazítsák az intézményeket, ugye, amelyek mindig változásnak vannak alávetve, és hogy előmozdítsa mindazt az egyház, ami hozzájárulhat a hívőknek az egységéhez, és megerősítse mindazt, ami segít mindenkit, hogy az egyházba bejöjjön. És érzékelhető volt az igény abban az időben a liturgikus formáknak a megújítására, és ennek a mozgalom hatására megérett az a felismerés, amelyet Szent II. János Pál pápa is úgy fogalmazott meg, hogy szoros kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház életének a megújulása között. Tehát az egyház nem csak cselekszik a liturgiában, hanem kifejezi önmagát benne, vagyis a liturgiából merít erőt az életéhez. És annak érdekében, hogy a hívek könnyebben hozzáférhessenek a kegyelmi ajándékok gazdagságához, amelyet a Szent Liturgia közvetít, ezt egy irányt szabott meg a Sacrosanctum Concilium konstitúció, hogy meg kell őrizni a hagyományt, viszont meg kell nyitni az utat is a fejlődés előtt. És 16. Benedek pápa ezt reformprogramnak nevezte, amit abban az időben a II. Vatikáni zsinat kijelentett, és ő úgy folytatta tovább 16. Benedek pápa, hogy a múlt nagy liturgikus hagyománya és a jövő között ez a reformprogram egyensúlyt teremt. És kiemelte, hogy sokszor ügyetlen módon állítják szembe a hagyományt és a fejlődést, de a kettő, a két fogalom az mindig kiegészíti egymást, mert a hagyomány az önmagában véve is, tehát önmagában is magába foglalja a hagyomány a fejlődést. A zsinat megerősíti ennek a fejlődésnek a jogosságát, És megkülönbözteti a liturgián belül azt a változhatatlan részt, ami Isten alapítású, és azokat a változtatható részeket, amelyek az időn folyamán változhatnak, és változniuk is kell. Tehát ezt úgy kell érteni, hogy amit Isten alapított, az változhatatlan, és amit az ember, azt változtathatni lehet, változni is kell. És ilyen változások évszázadokon keresztül történtek, azért, hogy a cselekmények által a hívek gyümölcsöző módon kapcsolódhassanak Krisztus húsvéti misztériumához, és ez a keresztény hitünknek tulajdonképpen az alapja. Tehát ezt kell nekünk megújítani az élő katolikus hagyomány folytonosságában, és a hívőket a teljes igazság teljességébe bevezetni ezáltal, és érthető, hogy ezért ajánlották a zsinati atyák, hogy a szertartások felülvizsgálata, amikor az egyház valódi és javát szolgálja, mindig úgy történjen, hogy valamiképpen az új formák szervesen nőjenek ki a már meglévőből. Tehát az egész egyház javára minden reformot teológiai, történeti és lelkipásztori kutatásnak kell megelőzni mindig. És azért a zsinati tanítóhivatal arra figyelmeztet, hogy kerülni kell a híveknek az összezavarását, és visszatart mindenkit attól, hogy a liturgia terén saját kezdeményezéséből bármit hozzáadjon bárki is, vagy elvegye, megváltoztasson. Tehát magyarul mondva, fizikai személy, aki az egyházhoz tartozik, az ne próbáljon semmiképpen a tanítóhivatalról szemben újítani bármit is. És a zsinati konstitúció által említett fejlődés, ez nem veszélyezteti az egyházi közösséget, hanem éppen a megerősítését és az előmozdítását szolgálja. Tehát a liturgikus reform a hagyományból merítkezve, ami Isten alapítású, fontos, szükséges, együtt jár, de úgy, hogy szorosabb kapcsolatban hozza a éveket az egyház szívével. Tulajdonképpen onnan indulnék ki, hogy ez a szentírási szakasz, amit most kiválasztottak a katekézis alapjául, a Római Levél 15. fejezet 4 és 6. verse, ez egy sűrű teológiailag gazdag szakasz, mert egyszerre beszél a szentírásnak a szerepéről és a keresztény közösségnek az egységéről. És a egyik tanító szakasz, amelyet ugye Szent Pál írt a római közösségnek, itt tulajdonképpen a hívők közötti elfogadásról, türelemről beszél, és különösen az erősek és a gyengék közötti feszültségek miatt. De összefoglalva, a Szentírás azért íródott, hogy tanítson minket, kitartást és vigasztalást adjon, hogy nekünk is reménységünk legyen, mert Isten a kitartás és a vigasztalás Isten, ahogy olvastuk ebben a szakaszban, és ez egységet ad a közösségnek, és a cél az, hogy egy szívvel és egy szájjal, egy lélekkel dicsőítsük az Istent. Tehát a Szentírás szerepe, hogy válaszoljak most röviden a lényegesen a kérdésedre, az nem csak múlt, hanem jelen. És természetesen, hogy előbb egy szájhagyomány kellett ahhoz, hogy ezt, és történések, Jézus csodái, meg minden, tehát tudjuk, olvassuk a Szentírást, ez meg kellett történjen azért, hogy le lehessen írni, amiből lett ugye a Szentírás, és ezért van, olvastuk azt, hogy amit akkor régen megírtak, azt azért írták meg, hogy ez a mi élő lelki forrásunká váljon. És két kulcsfogalom jelenik itt meg, ugye a kitartás az egyik, és a másik a vigasztalás. Tehát a kitartás az tulajdonképpen tudjuk, hogy az nem egy passzív tűrési folyamat cselekedet, hanem egy aktív állhatatosság tulajdonképpen. És a vigasztalás az pedig egy megerősítés, bátorítást jelent. Tehát a Szentírásnak a célja az, hogy belső erőt adjon a hívőknek a nehézségekben. És ugye másodszor kitűnik Istennek a jelleme, vagyis itt a türelem és a vigasztalás forrása. Tehát mindaz, ami le van írva, a kitartás, a vigasztalás, a türelem, a bátorítás, a megerősítés, tehát tulajdonképpen itt Pál apostol nem csak tanít, hanem egy imaszerű kijelentést is tesz, amikor azt mondja, hogy Isten nem csupán adja a kitartást, hanem ő maga a kitartás, ő maga a vigasztalás. forrása, és ezért ez egy fontos teológiai fordulat, mert nem az erőnk középpontja az ember, hanem Istennek a jelenléte, és ennek az egységnek a célja, ugye ez a közös dicsőítés, hogy egy szívvel, lélekkel magasztaljuk, dicsőítsük az Istent.
1: Saluto cordialmente i polacchi.
0: Szeretettel szívből köszöntöm a lengyeleket. Tegnap az édesanyák napját ünnepeltétek. Köszönetet mondok minden édesanyának, akik nagy lelkűen továbbadják az élet ajándékát és gondoskodnak gyerekeikről, megtanítva őket Isten és a fele barát szeretetére. Isten szent anyja járjon közben értük, hogy elnyerjék a Jézussal való tartós kapcsolat kegyelmét. Az ő segítségével őrizzétek otthonotokban minden ember életét, hazátokban a fogantatástól a természetes halálig. Áldásomat adom mindannyiótokra.
1: La guerra in Ucraina offrono a causa dei recenti attacchi compiuti sicurezza ma moltiplica la sofferenza si spezzano vite innocenti ai pellegrini di lingua italiana.
0: Köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat.
1: Le religiose dell'Unione Superiore Maggiore d'Italia.
0: Külön köszöntöm a
1: le suore di San Paolo di Chartres.
0: A Szent Pál sátori nővéreit, megszentelt élet élő személyeit külön köszönti, az olaszországi főnöknök uniójának a szerzetesnőit, a Szent Család kapucinus harmadrendjét, és a Szent Szív orsóit, a missziós nővéreket.
1: Le religiose dell'Unione Superiore Maggiore d'Italia, le suore di San Paolo di Chartres.
0: Sajnos a technika megismétli még egyszer.
1: Le Orsoline Angelo da Furci, tutti in coraggio ad essere testimoni di autentica vita cristiana e di solidale apertura verso gli altri.
0: A Furci Boldog Angelo testvérületet, mindannyiukat arra bátorítom, hogy legyenek az igazi keresztény élettanúi és a nyitottság példái, és végül a fiatalokhoz, betegekhez és az új házasokhoz fordulok. Rómába tett zarándoklatotok, különösen az apostolok sírjainak meglátogatása erősítse meg hiteteket Krisztusban, és legyen ő egész életetek világossága és útja. Mindenkire apostoli áldásomat adom. Most a mi atyánk elimádkozásával a végén kapjuk az apostoli áldást.

0: Kedves hallgatók, lejárt a pápai audiencia a Szentatya áldásával. Köszönjük figyelmüket és türelmüket, hiszen sajnos a hangot mi is így kaptuk, a technika valamiért nem működött, de hiszem, hogy a lényeg átjött, átment. Köszönöm, Tibor atya, hogy itt vagy velünk, és tolmácsoltad a Szentatya szavait. Búcsúznak önöktől.
1: Tibor atya.
0: És Görgényi Tünde. Dicsértessék Jézus Krisztus.
2: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
3: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
4: Iskolát épít Ugandában a katolikus Caritas. Egy brazíliai 12 éves kisfiú kórházban fekvő gyermekek számára készített a rózsafűzéreket. Kármelhegyi Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva zarándoklatot szervezett a Mária út Egyesület július 18-án szombaton. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt szabad ég alatt tanuló 176 gyermek számára Uganda egyik legszegényebb térségében, közölte a katolikus Caritas hétfőn az MTI-vel. A katolikus Caritas új nemzetközi fejlesztési programot indított Uganda északkeleti részén. A kezdeményezés központjában a Szent Dániel óvoda és általános iskola áll, amelynek 176 tanulója jelenleg megfelelő iskolaépület nélkül többnyire a szabad ég alatt fák árnyékában vesz részt az oktatásban. A katolikus Caritas 20 ezer dolláros támogatásával megvalósuló első fejlesztési szakaszban egy egyszerű, biztonságos két tantermet magába foglaló iskolaépület készül el. A program része a meglévő rossz állapotú illemhelyek felújítása és az alapvető higiéniai feltételek javítása is. Brazíliában él egy 12 éves fiú, aki a korához képest meglepő küldetést teljesít. A jobb, könnyen nevű növény bogyóiból készít rózsafűzéreket, amelyeket aztán különböző kórházakban fekvő beteg gyermekeknek ajándékoz, számolt be a zarándok.ma. A kisfiú egyedül ültetél a növényeket és szedi le a termését is, amiből aztán a kórházakban elajándékozandó rózsafűzéreket szintén maga készíti. A történet néhány évvel ezelőtt kezdődött, amikor elmélyült a Szűz Mária iránti tisztelete. A kisfiú elmondása szerint minden akkor kezdődött, amikor 7 éves volt, és a nagymamájával naponta nézte a tévében a katolikus műsorokat. Ebben az időben érezte meg a hívást, ami egykor egy egyszerű rózsafűzér iránti tiszteletnek indult, az mára már egy kis misszió lett. A rózsafűzér bizonyossága a beteg gyerekeknek, hogy nincsenek egyedül. A karmelita rend megújítását a Kármelhegyi Boldogasszonyt ünnepelték július 16-án, ezért a Mária út Egyesület zarándoklatot szervezett július 18-ára. Az zarándoklat Mária Besnyőről indult Gödöllőn át Kerepesre, olvasható az Egyesület Facebook oldalán. Az zarándoklatot a családokért, a szentségi házasságért, a megfogant életekért, a premontrai kapucinus és verbita szerzetesekért és a magyarokért ajánlották fel. A Mária Besnyői kegytemplomnál volt a gyülekező. A szent misét követően az zarándokok megtekintették a templomot, gyertyát gyújtottak és imádkoztak. Ezt követően a zarándokok Gödöllőn a premontrai Szent Ágoston templomot keresték fel, ahol csendes szentségimádást tartottak. Gödöllőn, az Erzsébet parkban, a stációknál együtt imádkoztak és gyertyát gyújtottak. Kerepesre, a Szent Anna templomhoz délután 5 óra körül érkeztek meg a zarándokok.
2: Híreinket hallották.
5: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
6: Csaba Veronika nővér előadását hallják a gondviselésről a Mária Rádió Akadémián.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai témánk
1: A gondviselés. Hogyan tudunk a gondviselésre hagyatkozva élni? Először is mi jut eszünkbe, amikor meghalljuk ezt a szót, gondviselés? Most hagyok egy kis szünetet, hogy befelé figyeljünk, mi az, ami spontán módon megjelenik bennünk. Általában pénzre vagy más anyagi természetű dolgokra gondolunk. Pénzt kapunk, amikor valamire nincs elég, megtaláljuk a megfelelő lakást, munkát, házat, autót. Valaki segít, amikor a saját erőnk vagy pénzünk nem elég, váratlan helyről segítség érkezik. És egy kicsit úgy vagyunk vele, hogy az az igazi gondviselés, amiért nem kell tennünk, ami az égből pottyan, mint a manna sivatagban vándorló hébereknek. És igen, ez mind benne van a gondviselésben, de többről van szó. A gondviselés igazából Isten működését jelenti. Istenét, aki őrzi és irányítja a világot, ez érvényes a világunk életére és az egyéni létezésünk minden részletére. Nem csak annyi, hogy Isten küld egy kis segítséget, vagy nagyobb segítséget, pénzt, ruhát, élelmet, hanem odáig megy, hogy Isten önmagát is egészen nekünk ajándékozza. Ha egyetlen biblikus mondattal akarjuk összefoglalni, akkor a gondviselést János evangéliuma 3.16-ban találjuk. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Istennek úgy van gondja ránk, hogy önmagát adja, hogy egészen az övéi legyünk, hogy el ne vesszünk, és vele együtt éljünk örökre. Maradjunk a Szentírásnál, és folytassuk Máté evangéliumának 6. fejezetével, ahol Jézus kifejezetten a gondviselésről beszél. Ezt most szeretném is lassan felolvasni, és közben hagyjuk, hogy az ige érintsen minket, figyeljük meg, hogy mi az, ami most számunkra hangsúlyos ebből a részből. Máté evangélium a 6. fejezet 25-től 34. versig olvasom. Azt mondom ezért nektek, ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az eledelnél, s a test a ruhánál. Nézzétek az égmadarait. Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek. Mennyei atyátok táplálja őket. Nem többet értek ti náluk. Ugyan kitolthatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik. Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? Nézzétek a mezők liliomait. Hogyan nőnek? Nem fáradoznak, nem szőnek, fonnak. Mégis mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket, kis hitűek, nem sokkal inkább? Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek, mit eszünk, mit iszunk. Ezeket a pogányok keresik. Mennyei atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. A mának elég a maga baja. Eddig tartott az idézet, és most, ha egy kicsit visszagondolunk, mi az, ami ma engem személyesen megszólít ebből a szövegből, ebből az isteni igéből. Ne aggódjatok, ne aggódj. Mennyei atyátok tudja. Többet értek náluk. Elsősorban Isten országát és annak igazságát keressétek. Jézus szavaiban a ruha, az élelem, a szépség, a bőséggel való ajándékozás, mint egy ráadásként jelenik meg. Mindezt megelőzi Isten országának valósága. egy mélyebb kapcsolatra szóló hívás, és itt hangsúlyozom, hogy kapcsolat. Amikor Jézus azt mondja, hogy ezeket a pogányok keresik, ez nem azt jelenti, hogy valamiféle lenézés van a pogányok felé, de a pogány ima az tényleg arra irányul, hogy legyen bőséges termés, legyen mit enni, legyen pénz. Jézus ennél sokkal többre hív, ő az Isten kapcsolatra hív. Először is azt keressétek. Tehát a gondviselésre való hagyatkozás az Isten kapcsolatunkba ágyazódik. Keresem az ő országát és annak igazságát, a vele való szeretett kapcsolatot, azt, hogy Istennel éljek, hogy vele beszélgessek, hogy neki adjak hálát, hogy az ő akaratát keressem, kövessem. És minden más, a bőség, a pénz, a munka, a ház, az autó, az ennivaló, az ráadás lesz. A teremtés nem befejezetten került ki a teremtő kezéből, hanem úton van a végső teljesség felé. Isten gondviselése a tökéletesség felé vezeti a teremtést. Tehát amikor Isten a hetedik napon megpihen, az nem azt jelenti, hogy minden készen van, hanem meghívja az embert az együttműködésre. Vagy ha az emberi életünkre gondolunk, egy kisbaba sem befejezett ember. Valamennyiünknek hívásunk van arra, hogy Istennel együtt a teljesség felé, a hivatásunk beteljesedése felé haladjunk. Isten tehát meghívja az embert, hogy működjön közre az ő művében. Gondoljunk csak a Teremtés könyve 1.28-ra. Isten így szól az emberhez, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá. És Isten szabad akaratot és felelősséget ad az embernek, ezzel együtt hatalmas méltóságot, hogy vele együtt munkálkodjon tervének megvalósításában. A gondviselésben tehát mi emberek is részesek vagyunk, résztvevők vagyunk. Isten maga ajándék, és minket is egy ajándék létre hív. Mit jelent ez? Isten képmásának lenni azt is jelenti, hogy ajándékként adom magam, és ajándékként fogadom a másik embert, így tudok igazán Isten eszköze lenni. Jézus keze, szava, tekintete, bátorsága, bizalma, amivel kifejezem azt a hitemet, hogy Isten szereti a világunkat. Ferenc pápa azt mondta, hogy ha úgy adtál egy koldusnak, hogy nem néztél rá, nem adtál semmit. Csak akkor adsz neki, ha ránézel, ha beszélsz vele. A ne aggódjatok, ne féljetek hívás is sokszor hozzákapcsolódik a gondviselés témájához. Félünk, hogy nem lesz meg a mindennapi betevő, hogy rosszul alakulnak a dolgok, hogy katasztrófa felé megy az emberiség, hogy rosszul alakul az emberi történelem. Isten tehát tudja, hogy aggódunk, és ennek van alapja. Mégis azt mondja, ne aggódjatok. És amikor ezt hallom, akkor tudnom kell, hogy Isten szava teremtő. Megteszi bennünk azt, amit mond. A szívemben forgathatom ezt az isteni szót. Ne aggódjatok, ne aggódj. Te többet érsz a madaraknál, a virágoknál. Az isteni gondviselés tehát meg akar szabadítani minket a gond terheltségtől. Nem azt mondja, hogy ne dolgozz, ne tevékenykedj, ne légy kreatív. Nem ezt mondja. Azt mondja, ne aggódj. És közben biztosít minket arról, hogy annyira értékesek vagyunk számára, hogy minden hajszálunkat számon tartja. Kerülhetünk a legnagyobb megpróbáltatásokba, üldöztetésekbe, akár meg is ölhetnek, ő akkor is azt mondja, ne féljetek, a lelketeket nem tudják megölni, az örök életet nem tudják tőletek elvenni. Tehát akár élünk, akár meghalunk, a gondviselés karjában vagyunk. Az isteni gondviselés működéséhez tartozik az is, hogy Isten képes a rosszat jóra fordítani. Kerülhetünk nagyon nehéz helyzetbe, amikor nem látjuk, nem érezzük, el sem tudjuk képzelni, hogy az isteni gondviselés törődne velünk. És itt most szeretném idézni az Ószövetségi József történetét a Teremtés könyvéből. A testvérei gyűlölik, meg akarják ölni, végül eladják rabszolgának Egyiptomba, idegen országba kerül, ahol megcsalják, kijátszák, törbecsalják, börtönbe kerül, börtönbe felejtik. És a sok emberi árulás ellenére József kitart a hitében. Hűséges Istenhez, és hosszú évek után jóra fordul a sorsa. A fáraó első embere lesz, Egyiptom jótevője, aki megmenti a népet az éhínségtől. És amikor a testvérei több évtized után megjelennek előtte, hogy élelmet kérjenek tőle, nem zavarja el őket, nem áll bosszút, hanem így beszél hozzájuk. Nem ti hoztatok engem ide, hanem Isten. És egy kicsit tovább megyünk az olvasásban, Teremtés könyve 50. fejezetében. Ezt olvassuk. József megcsókolta bátyjait is, sírt és megölelte őket. Azt mondja nekik, ne féljetek, vajon Isten helyettese vagyok én? Ti rosszat forraltatok ellenem, de Isten jóra fordította azt, hogy megvalósítsa, ami ma van, életben tartson egy nagy népet. Tehát ne féljetek, gondoskodom rólatok és gyermekeitekről. Ez tehát József története, és évtizedekkel később tud visszatekinteni az életére úgy, hogy ez az isteni gondviselés része volt. Nyilván, amikor benne volt abban a megpróbáltatásban, hogy a testvérei eladják, hogy rabszolga lesz, hogy börtönbe kerül, akkor ő sem látta, hogy ez mind a gondviselésnek a része lehet. De hogy a hitében kitartott, és első volt számára Isten, az Istennel való kapcsolat, végül is Isten egy olyan úton vezeti, hogy évtizedekkel később minden részletre úgy tud visszatekinteni, hogy ez a gondviselés része volt. Szeretnék egy pár kérdést föltenni most így a vége felé, hogy személyesen is gondolkodhassunk rajta. Mi segít engem abban, hogy Isten gondviselésére hagyatkozzam? Mit teszek, hogy én a gondviselés eszköze legyek a másik ember számára? És itt gondolkozzunk egészen konkrétan. Mit teszek a mai napon, vagy ezen a héten, vagy ebben az évben, hogy a gondviselés eszköze legyek én is? Vagy gondoljunk vissza arra, hogy ki volt számomra a gondviselés eszköze? Mi az, amiért hálát adhatok? Ki az, akiért hálát adhatok? És egy nagyon egyszerű kis személyes tanúságtétellel szeretném befejezni. Sok évvel ezelőtt történt, egy francia kolostorban éltem akkor, és az volt a szokás, hogy a hajléktalanokat fogadtuk egy ételre, vacsorára, többnyire általában este érkeztek, egy éjszakát ott tölthettek egy szobában, és másnap reggel tovább mentek, és megérkezett egy ember, aki rendszeresen jött, ismertük őt, és elég későn érkezett, tehát már fáradtak voltunk, már mentünk volna esetleg lefeküdni, vagy más dologra, és hát megmelegítettem neki a vacsorát, elétettem a levest, és azt láttam, hogy nem kezd jelenni, hanem arról kezd beszélni, hogy ő nagyon jól ismeri a földrajzot. És arra kért minket, ott egy páran álltunk körülötte, hogy kérdezzenek, mert én tudom, hogy melyik városnak hány lakosa van, melyik folyó milyen hosszú, melyik országnak mekkora területe. Időnként utaltam a levesre, és mondtam, hogy hát egye a levest. És azt mondta, hogy nem, köszönöm, inkább kérdezzenek. Tehát ez is olyan fontos, hogy észrevenni, hogy mi az, amire a másiknak igazán szüksége van, mire indít a Szentlélek ilyen egyszerű helyzetekben. Hogy lehetek én a gondviselés eszköze?
6: Csaba Veronika nővér előadását hallották a gondviselésről a Mária Rádió Akadémián.
5: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
3: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
7: Július 19-e. Halljátok meg az Úr igéjét. Ezt Izajásnál olvassuk a 66. fejezet 5. versében. halljátok meg az Úr igéjét. A fogságból hazatért nép számára az újra felépített templom és a benne zajló kultusz biztosítékot jelentett. Pedig az Úr nincs kötve a templomhoz és a kultuszhoz, hiszen a menny az ő trónusa, és a föld az ő lábainak zsámolya. Ez a tény nem az Isten tisztelet fontosságát gyengíti, de hangsúlyozza, hogy nem elég a külső Isten tisztelet, hanem szükséges annak belső tartalma. Mi a belső tartalma? Az élő hit. És Isten igéjének komolyan vétele. Ez a fontos és szükséges. Izajás könyvének egyik nagy témája ez. A gépies Isten tiszteletben, az önelégült vallásosságban nem telik kedve az Úrnak. Valóban az egyház jelenléte ebben a világban csak élő hittel, szeretettel, Isten igéjére és annak evangéliumi tartalmára való figyelemmel, valamint jézusi cselekvéssel hiteles. A hitelesség kérdéséről van szó. Az egyház akkor hiteles, ha élő a hite, ha evangéliumi tartalma, a cselekvése is. A külső keretben kell, hogy ott legyen a belső tartalom. Manapság azonban lehet, hogy a belső tartalom helyett a külső keretek megtartásának fontosságát kellene hangsúlyozni. Kell a megtérés, kell az élő hit. De ha ezután minden korábbi külső keretet gőgösen elvetnek, a régit mindenestül hitetlennek bélyegezve, mert azonnal újabb és élőbb kell, bizony, ott nagy baj van. Lehet, hogy ebben a bajban vagyunk. Az igaz egyház ismertetője az egyház fegyelem. Ehelyett ma sok gyülekezet azt teszi, azt hirdeti, amit csak akar. Olyan Isten tiszteleti keretben, amilyenben a kedvét leli. Egy individualista világban az egyéni hit felismerései vitathatatlanok. A zsidóság számára a változatlan kultusz, a zsidóság számára a változatlan Isten tisztelet, változatlan kegyesség és a szigorúan továbbadott üzenet. Ez jelentette a legtöbbször a megmaradást. Ámen.
3: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
8: Mária Rádió.
9: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk. Talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírek.
1: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozz egyedül a terheit! Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

Kedves hallgatóink! Mostantól az üres üvegek és palackok visszaváltásával is támogathatja a Mária Rádió fennmaradását. Olvassa be a QR kódot a Reponta automatánál, melyet a júliusi magazinhoz mellékeltünk. Amennyiben nincs még ilyen kártyája, igényelheti bármelyik elérhetőségünkön. Dobja be a palackokat és válassza a banki utalás lehetőséget, az összeg automatikusan a Mária Rádióhoz érkezik. Kérjen kártyát, ha még nincs, és támogassa a Szüzanya Rádiójának fennmaradását. Köszönjük!

0: Hírpercek.
1: Tizedszervezett fiatal felnőttek zarándoklata Mária Pócsra. Skapulár és társulatok találkozóját tartották a Szatmárnémeti Székesegyházban. Ezen a hétvégén zajlik a 44. Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Jöjjenek a részletek! 10. alkalommal indult útnak a fiatal felnőttek 22 plusz zarándoklata Tokajból Mária Pócsra. Amint egy 60 kilométeres gyalogos zarándoklat, a Miskolci Egyházmegye görög-katolikus ifjúsági fóruma szervezi, amelyhez idén több mint 80 fiatal csatlakozott. A zarándoklat Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök indította útnak, aki lelki útra valójában Boldog Gajdics Pál vértanú püspök példáját állította eléjük. Arra buzdította a résztvevőket, hogy a nehézségek között is Krisztusba kapaszkodjanak, hiszen, ahogy Jézus mondja, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Az idei zarándoklat mottója Izaiás proféta szavaiból származik, utat készítek a pusztában, emlékeztetve arra, hogy Isten a legnehezebb élethelyzetekben is utat nyit az ember előtt. A háromnapos gyalogos zarándoklat szombat este érkezett meg a Mária Pócsi kegyhelyre, ahol a fiatalok imádságaikat és személyes kéréseiket ajánlották fel a Pócsi szűzanya oltalmába. A Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén rendezték meg a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye skapulár és társulatainak találkozóját a Szatmárnémeti Székesegyházban. A különböző plébániákról érkezett hívek közös imádsággal és szentgyónással készültek az ünnepi szentmisére, amelyet Illyés Csaba általános helynök mutatott be. Homiliájában hangsúlyozta, Isten nem csupán vendége szeretne lenni az ember életében, hanem velünk akar lakni. Kiemelte, hogy a skapuláré a Szűz Máriához tartozás látható jele, ugyanakkor arra is hív, hogy viselői családjukban, plébániájukon és munkahelyükön Krisztus szeretetének hiteles tanúi legyenek. A szentmisén Borotta Otto plébános megáldotta az új skapulárékat, és befogadta a társulat új tagjait. A találkozó végén a közösségek beszámoltak az elmúlt év lelki életéről, majd testvéri együttléttel zárták a napot. Az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat idén 44. alkalommal várja a fiatalokat. A július 16 és 19-e között zajló rendezvény mottója Dicsérjétek az Urat és áldjátok, amely Assisi Szent Ferenc naphimnuszából származik. A nyitónapon Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegye Caritas igazgatója arról beszélt, hogy a boldog élet kulcsa a szeretetből fakadó jó döntésekben rejlik, hiszen, mint fogalmazott, döntéseink szépsége a szeretettől függ. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be, aki homíliájában arra buzdította a fiatalokat, hogy ne maradjanak egyedül terheikkel, hanem bizalommal forduljanak Krisztushoz, aki békét és megerősítést ad.

Nem kell hát bizonyítanod, hogy nem ítéltél igazságtalanul. Hiszen hatalmad az alapja igazságosságodnak, és mivel mindenek ura vagy, kész vagy mindent megkímélni. Mutatsz ugyan erőt, ha kétségbe vonják hatalmadat, és bünteted azok merészségét, kik nem ismernek el téged, de fékezed hatalmadat, enyhén ítélsz, és nagy kímélettel igazgatsz minket, mert akkor gyakorlod hatalmadat, amikor csak akarod. Mindezzel pedig arra tanítottad népedet, hogy igaznak, emberségesnek kell lennie, és azzal a jó reménnyel töltötted el gyermekeidet, hogy amikor ítélsz, alkalmat adsz a bűnök megbánására. Ez az Isten igéje. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Perikópa Magyarázat című műsorunkban. A Bölcsesség könyvéből hallottuk ezt az olvasmányt. A Bölcsesség könyve viszonylag késői könyve az Ószövetségnek, és főként csak a katolikus, azt lehetne mondani, kánonba, tehát a Biblia elismert könyveinek a listájában szerepel. A keletkezése az egy kicsit ingadozik, hogy lehet, hogy a Krisztus előtti első század vége. Sokan azt mondják, hogy a Krisztus utáni első század, tehát majdnem, hogy Jézus korabeli könyvnek is lehet ezt tekinteni. Görög nyelven keletkezett, valószínűleg Alexandriában, ahol hát nagy számú zsidóság élt. Ez a könyv maga három részből áll, és ebből a harmadik részből való a mostani szakasz, amit veszünk. Itt Istennek a hatalmán és az erején, illetve igazságosságán elmélkedik, és ugyanakkor feltűnő, és számunkra is nyilván szimpatikus, hogy Isten mindennek az ura, de mindent kímélettel igazgat. Mutat ugye a hatalmat, megbünteti a merészséget, akik nem ismerik el őt, de fékezi a hatalmat, enyhén ítél, nagy kímélettel, és ez a Teremtő Istennek a gondviselését tükrözi, aki minden teremtményét, akit hát létbe hívott, azt létben is akar tartani. És ugyanakkor valamiképpen tükrözi a szabad akaratot is, hogy ebből a viselkedésből az ember nem biztos, hogy azt következteti, hogy őnek is így kellene viselkednie, és éppen ezért, amikor ítél, még alkalmat ad a bűnök megbánására is. Tehát az első rész igazából Istennek a hatalmáról, igazságosságáról elmélkedik, a második rész pedig arról, hogy ebből mi következik számunkra. Tehát majdnem miképpen a prédikációkra is jellemző ez a stílus, hogy van egyfajta gondolat, amit kifejtünk, és no, ebből akkor most mit kell hazavinnünk, mi a mi feladatunk ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy valamiképpen ezzel tanítja az ő népét, hogy nekünk is kíméletesnek, igaznak, emberségesnek kell lenni, és ugyanakkor, ha ez nem mindig sikerül, mert előfordul, akkor ott van a jó remény, hogy amikor Isten majd megítél bennünket, akkor közben mégis ad lehetőséget a bűnök megbánására. Tehát majdnem, hogyha Isten ítél, ez bizonyos értelemben a bajt jelenti, ami az embert éri vagy érheti, és ezáltal az ember mint egy alkalmat kap a bűnök megbánására, tehát nem lesújt és nem feltétlenül kárhozatra akar taszítani, hanem éppen ellenkezőleg mindnyájunkat üdvözíteni akar, ami az egyháznak a meggyőződése is, és az új szövetség is ezt sugallja. Annak ellenére, hogy Istenben van egyfajta szigorúság, de nagyon szép ez a gondolat, hogy Istenben ott van a kímélet, ott van a szerítség, és ezáltal nekünk is reményt ad, hogy mi is szelidek legyünk, és türelmesek egymással szemben. Ide kapcsolódik azután a folytatás, az evangélium
amelyik a Máté evangélium meg 10.

0: 13. fejezetéből való, ahol Jézus példabeszédeivel találkozunk. Már említettem korábban is, hogy ez a 13. fejezet a példabeszédekről szól, és itt 7 példabeszéddel találkozunk. Mások szerint az összefoglalás, hogy a jó írástudó olyan, mint stb., vagy a jó házigazda, hogy kincseiből régit és újat hoz elő, hogy ez még lehetne talán egy 8. is a legvégén. De maradjunk annál, hogy ez a 7. szám Mátéra egyébként jellemző. Nézzük ezt a példabeszédet, vagy többet is, ami ebben a mai evangéliumban elhangzik. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Amíg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent, felütötte fejét a konkoly is, akkor a szolgák odamentek a gazdához és megkérdezték: Uram, te ugye jó magot vetettél a földedbe, honnét került hát bele a konkoly? Az így válaszolt: ellenséges ember műve ez. A szolgák erre megkérdezték: akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt: nem, nehogy búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba. Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik: a mennyek országa olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár a legkisebb ez minden más magnál, mégis, amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai és ágai között fészket raknak. Végül ezt a példabeszédet mondta nekik: a mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az asszony belekever 3 véka lisztbe, és az egész megkel tőle. Mindezt példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak, és példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott: példabeszédekre nyitom ajkamat, s hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől. Akkor elbocsátotta a tömeget és hazament, tanítványai pedig odajárultak hozzá és kérték: magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Erre ő e szavakkal válaszolt: aki a jó magot veti, az az emberfia, a szántóföld a világ, a jó mag az ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki ezeket elveti, az ördög, az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogy a konkolyt összeszedik és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, hogy szedjék össze országában mindazt, ami botrányos, és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, hogy sírás lesz és fogcsikorgatás. Az igazak pedig, mint a nap, ragyogni fognak atyuk országában. Akinek van füle, hallja meg. Ezek az evangélium igéi. Ez az evangéliumi szakasz elég hosszú. Nézzük a búzáról és a konkolyról szóló példabeszédnek a magyarázatát. Először is itt tulajdonképpen hasonlatról van szó. Ez a hasonlat, ez azt akarja jelezni, hogy ilyesmi előfordul a valóságban is. Tehát nem, nincs benne semmi rendkívüli. Egy ember, és utána a magyarázat az ember fiával azonosítja, jó magot vet a földjébe. Tehát Istentől a jó származik, és ugyanakkor számol ellenséggel is. Konkolyt vetett a búza közé, amelyik hát hasonlít nagyon is a búzára, fekete magja van neki, és még mérgező is. Tehát tulajdonképpen az embert is mérgezheti, ezt fogyasztja. Tehát ugyanakkor Jézusnál is megfigyelhetjük azt, hogy az ő tanítását is megpróbálják megmérgezni. Amikor például a csodáinál azt mondják ördögüzése, hogy ezt a gonosz léleknek, a Belzebúbnak a segítségével műveli, hogy a gonosz ki tudja ugye űzni. Ugyanakkor benne van az, hogy ez a Izániának is nevezik idegen szó, vagyis a görögben ez szerepel, amikor ez kikkel, kalászba szökken, a konko is felüti a fejét. Sokan mondják, hogy nem realisztikus ez a példabeszéd, mert ez ilyen nem szokott előfordulni. Bizony, faluhelyen is előfordul az ellenségeskedés. Én is tudok ilyesmiről, hogy valakinek éppenséggel hát kaporral vetik tele a szőlejét, ilyen is előfordul, vagy előfordul, tehát a falu helyen a egymás közti veszekedés néha ilyesmivé fajul. Ugyanakkor, tehát reális ez a példabeszéd, ahogyan ezt Jézus elénk adja, nincs ebben semmi olyan, ami tulajdonképpen ne fordulhatna elő, és nem realisztikus. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a konkolyt ki is szokták gyomlálni. Itt azonban nem erről van szó. Állítólag Hebron környékén ott nem, ahogyan ez Dalman megemlíti, ott nem volt szokás a gyomlálás. Ugyanakkor máshogy többször is gyomláltak. Itt viszont türelemre inti a szolgákat, és ugyanakkor benne van az a remény, az a pozitív remény, hogy hát mégiscsak a búza az lesz a hangsúlyos, és a búzának a termése nagyobb lesz, mint a konkolyé. Másrészt, amikor benne van az, hogy mindegyiket összegyűjtik, mert a konkolyt azt tüzelésre is használták, fűtésre, ma így mondanánk, és ez a világ végén dől el. Tehát az aratásig együtt van, valószínűleg a keresztényeknél is együtt van jó és rossz egy közösségen belül, és nagyon sokszor lehet azt mondani, hogy az emberben is benne van ez a kettősség, és gondoljunk csak arra, hogy nem csak arról van szó, hogy konkolyból lehet búza, gondoljunk csak Saul Pál megtérésre, tehát tulajdonképpen itt a türelemről van szó, és ugyanakkor az a pozitív remény, hogy mégis ez az emberfia, aki veti a magot, gondoskodik arról, mint ahogyan hallottuk az olvasmányba, hogy végül is a dolgok jó végre váljanak. Ugyanakkor van egy másik példabeszéd, a mustármag. Tehát valószínű, hogy a mustármag, ami legkisebb, valószínűleg fekete mustárról van szó, akkori világban az volt a legkisebb mag, amit ott ismertek, és hogy ez majdnem világfává lesz. Lukács ugye veteményes kertben van, itt pedig egyszerűen a szántóföldön nő ez a mustár, ami jó földbe, ha hullik, akkor 3 méter magasságot is elérhet, és valóban az ég madarai ott, mint egy fészket rannak. Ez a fészek, ez a nyugalomnak a jele, ugyanakkor a tulajdonképpen az örök boldogságot is, mint egy elővételező, a védettségnek a jele, hogy az ég madarai jönnek, és ott fészket raknak. Tehát Jézus kételjel találkozik, hogy vajon ez a kicsi mozgalom, amit ő elindított, az embereknek a gyűjtése, ez vajon ez lesz a legnagyobb, majd lehetne azt mondani a vallások között. Ez egy ilyen kérdés, tehát Jézus biztatni akarja. Ugyanerről szól tulajdonképpen a kovászról, hogy egy maroknyi kovász körülbelül 40 liter tulajdonképpen 40 liternyi lisztet megkeleszt. Tehát itt arról van szó, hogy este beleteszi a háziasszony a kovászt, ami megmaradt az előző alkalomból, és akkor a kovász, hogyha kellő hőmérséklet van, akkor gyorsan elindul, lefedés, megdagad, és utána ebből ugye számtalan kenyeret lehet készíteni. A kovász általában a negatív, sokan mondják, hogy itt meghökkentésről is van szó, hogy a jó is terjedhet úgy, mint a rossz, az is benne van ebben. És ugyanakkor a példabeszédeknek itt egy pozitív szemlélete van. Valóban a példabeszéd arra való, hogy ami rejtett, azt mint egy elrejtse, ami el van rejtve, bocsánat, az mint egy kinyilvánuljon, megnyilvánuljon, mások számára is érthető legyen. Ezek a példabeszédek, vagy hasonlatok, ezek arra szolgálnak, hogy Jézus megvilágítsa a mennyek országának titkait, ahol fontos szerepe van a türelemnek, a bizalomnak, hogy Isten az ő akaratát, az ő tervét véghez fogja vinni, mind a világban, mind az egyházban, és mi rajtunk is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázta a Szentírást.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Élő kenyér, ki a mennyből szálltál alá,
2: irgalmaz nekünk.
1: Elrejtett Isten és üdvözítő,
2: irgalmaz nekünk.
1: Választottak eledele,
2: irgalmaz nekünk.
1: Csodálatos kenyér,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szüntelen áldozat,
2: irgalmaz nekünk.
1: Tiszta áldozat,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szeplőtelen bárány,
2: irgalmaz nekünk.
1: Elrejtett manna,
2: irgalmaz nekünk.
1: Isten csodáinak emlékezete,
2: irgalmaz nekünk.
1: Természet feletti kenyér,
2: irgalmaz nekünk.
1: Testé lett ige,
2: irgalmaz nekünk.
1: Hitünk titka,
2: irgalmaz nekünk.
1: Fölséges és tisztelendő szentség,
2: irgalmaz nekünk.
1: A bűn ellen oltalmazó mennyei orvosság,
2: irgalmaz nekünk.
1: Az Úr szenvedésének szent emlékezete,
2: irgalmaz nekünk.
1: Minden bőséget meghaladó ajándék,
2: irgalmaz nekünk.
1: Isten szeretetének legnagyobb jele,
2: irgalmaz nekünk.
1: Az isteni bőkezűség túláradása,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent és felséges titok,
2: irgalmaz nekünk.
1: A halhatatlanság orvossága,
2: irgalmaz nekünk.
1: Éltető nagy szentség,
2: irgalmaz nekünk.
1: Vérontás nélkül való áldozat,
2: irgalmaz nekünk.
1: Kegyesség szentsége,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szeretet köteléke,
2: irgalmaz nekünk.
1: Hívő lelkek tápláléka,
2: irgalmaz nekünk.
1: Az Úrban meghalók úti eledele,
2: irgalmaz nekünk.
1: Az eljövendő dicsőség záloga,
2: irgalmaz nekünk.
1: Légy irgalmas,
2: kegyelmez nekünk, Jézus.
1: Légy irgalmas,
2: hallgass meg minket, Jézus.
1: Szent tested és véred méltatlan vételétől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A test kívánságaitól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A szemek kívánságaitól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A nyelv bűneitől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Az élet kevésségétől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A bűnre vezető alkalmaktól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Nagy alázatosságodért, amellyel tanítványaid lábát megmostad,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Lángoló szeretetedért, mellyel ezt a szentséget rendelted,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szentséget, tested és véred által, melyet az Eukarisztiában nekünk adtál,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szent tested sebei által,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szent szíved sebe által,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Mi bűnösök,
2: kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy a csodálatos szentség iránti hitet és tiszteleted bennünk megtartsd és erősítsd.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bűneink igaz meggyónása által minket az Eukarisztia gyakori vételére vezess.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket kegyelmedben megtarts és megerősíts.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket a gonosz kísértéseitől megoltalmazz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünk szeretetet tüzét felélezd.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket halálunk óráján e mennyei úti eledellel megerősíts.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket az örök élet lakomájához elvezess.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: Istennek fia.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezd nekünk, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Jézus!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk, Jézus!
1: Kenyeret adtál a mennyből,
2: amely minden gyönyörűséggel teljes.
1: Könyörögjünk! Istenünk, te az emberek megváltásának művét egyszülött fiat húsvéti misztériumával beteljesítetted. Add kérünk, hogy aki Krisztus halálát és feltámadását a szentség jelekben hívő lélekkel ünnepeljük, üdvözítő kegyelmedben szüntelenül növekedjünk Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
0: Mária Rádió. Arra születtél, hogy ajándék legyél. Böjte Csaba testvér szeretetről, a házasságról, az intimitásról és a párkapcsolati karambolokról szóló füveskönyvét Vukovics Edit felolvasásában hallják.
3: Tizenkettedik fejezet. Második rész. Házassági karambolok. Ahogyan jobb kezed nem haragszik a balra, még akkor sem, ha az kalapáccsal rásújtott, ugyanúgy, bár fáj a seb, amit társad okozott, de tudnod kell, hogy az, aki megsebzett, nem egy külön entitás, hanem társad az örökké valóságban, testvéred, a te mennyei atyád gyermeke. Ha úgy érzed, nem tudsz megbocsátani a társadnak, akkor azt kérem, hogy legalább imádkozz érte. Hiszem, hogy senki sem azért kötött házasságot, hogy összetörje magát. A kívülállóknak segíteniük kell, hogy egy karambol után a pár talpra tudjon állni, hogy tisztázzák kapcsolatukat, rendbe hozzák életüket. Soha nem a hibást kell keresni, nem tüzelni kell őket, hanem segítő kezet kell nyújtani nekik.

téli vakációban együtt voltam közel 100 olyan gyerekkel, akiket az ünnepek alatt senki nem látogatott meg a rokonok közül. Nagyon szomorú, hogy ezen gyerekek legtöbbjének apjuk, anyjuk, nagyszüleik vannak, és mégis a mi nyakunkban csüngnek szeretetre éhesen. Miközben a vér szerinti rokonaik, mint partra vetett halak, bambán tátognak valahol. Annyira szükséges lenne, hogy valaki szeretettel, jósággal figyelmeztesse, tanítsa, nevelje ezeket a sodródó szülőket, mert tudom, hogy ők is szenvednek, és ez így nem jó senkinek. Ennyi emberhez értő, jól képzett szakember, pedagógus, pszichológus, szociális munkás, teológiát végző világi szakember, se a többi, soha nem volt a Kárpát-medencében. De talán ennyi magányos, sodródó ember sem kereste a helyét városainkban, falvainkban. Milyen jó lenne, ha a kirakós puzzle darabjai egymásra találnának, hisz a fiatalok azért tanulnak, hogy feladatukhoz felnőve munkájuk legyen, a bajba került embereknek pedig olyan nagy szükségük lenne bíztatásra, bátorításra, lelkesítő, jó tanácsokra, segítségre. Társadalmunkban nagyon sok olyan ember van, akit felkészültsége alkalmassá tesz arra, hogy emberek halásza legyen. A gond az, hogy nagyon sokan várnak arra, hogy a munka legyen kellőképpen megszervezve, és hogy legyen erre sok pénz. Lehet várni jobb időkre, de szerintem mindig most van a munkára a legjobb idő. Jézus kiemelte Isten elképzelését a házasságról, hogy Isten kötötte meg, és ember azt el ne válassza. A válást csak az emberek kemény szívűsége miatti engedménynek tekinti, de kezdetben nem így volt. Sőt, az Ószövetség idején így szólt az Úr. Az Úr a tanú közötted és ifjúkori feleséged között, akihez hűtlen lettél. Noha ő volt a társad, a szövetséggel elkötelezett feleséged. Ne légy hűtlen ifjúkori feleségedhez, mert gyűlölöm a válást. Malakiás könyve 2, 14-16.

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt sem, hogy az egész evangélium a megbocsátást, az irgalmat, a nagy lelkű szeretetet hirdeti. Hogyan teheti meg tehát egy ember, aki a krisztusi szeretet megvalósítását tűzi ki célul az életében, hogy azt, akiért egykor le tudta volna hozni a csillagokat az égről, akinek egy szeme pillantásáért is majd meghalt, végleg eltaszítson magától, és ráadásul elvárja, hogy ezt a tettet az egyház jóvá hagyja.

Az egyház ezt a gyakorlatot vette át, és gyakorolja ma is. Ha törvényesen be lehet bizonyítani, hogy a házasság már megkötéskor érvénytelen volt, kimondja a házasság semmiségét, és ezzel a felek szabaddá válnak, akár egyházi házasságkötésre is. A házasságkötés kölcsönös önátadás, amelyben odaadod magadat cserébe a másik emberért. Az egyház ezt az örök életre vállalt szövetséget nem bonthatja föl. Nem is az egyház kötötte. Az egyház csak tanú. Isten kötötte egybe a szerelmes fiatalok szívét. Az egyház egy dolgot tud tenni, hogy alaposan és irgalmasan megvizsgálja, hogy a házasság valóban érvényes-e, érett fejjel, felnőtt gondolkodással, egészséges emberek között, szabad elhatározásból jött-e létre, tudták-e, mit vállalnak. Előfordul, hogy mind a két fél érzi, hogy a házasság érvényes volt, ennek ellenére nem képesek szeretetben, békében együtt élni. Az egyház ilyenkor megengedi, hogy ágytól és asztaltól elváljanak, és utána egyedülállóként éljenek. A legfőbb törvény a lelkek üdve. Lex suprema salus animarum. Épp ezért minden olyan helyzetet, amely az ember számára elviselhetetlen lelki terhet, vagy fizikai, érzelmi veszélyeztetést jelent, ha a házasság pokol, ha nem tudnak a teremtő gyalázása nélkül együtt élni, orvosolni kell. Ha elválnak ágytól, asztaltól, akkor ezt a tettüket is az igazságosság, a méltányosság eszközeivel valósítsák meg. Mint két felnőtt ember, egymást tisztelve, egymásban az értékeket elfogadva kellene az együttélésnek bölcs nyugalommal véget vetni. Ha érvényes volt a szentségi házasság, amelyből kilépett, az újraházasodott azért nem gyónhat, nem áldozhat, mert nem tudja megígérni, hogy fölhagy a törvénytelen kapcsolattal, vagyis az új házasságból kilép. Egyébként ugyanez igaz a hűtlen emberre is, ha nem szünteti meg a bűnös viszonyát. Ennek ellenére van lehetősége az elváltnak is, hogy kiengesztelődjék Istennel. Élje meg tőle telhetően a legszentebben az új házasságát. Imádkozzon, vegyen részt a közösség életében, gyakorolja a szeretet cselekedeteit. A szentségektől való eltiltás fájdalmát pedig ajánlja föl azokért, akiket szeret, az elvált társáért, a gyermekeiért és a fiatalokért, hogy megfontolt, tartós házasságot kössenek. Egy kedves, 50 év feletti elvált asszonnyal utaztam, aki felkeresett, tanácsot kért. Mint felfakadt csermely vize, árad belőle az évtizedekig mélybe zárt fájdalom. Elmondta bizalommal, hogy őszinte szerelemből, tiszta szívvel kötött házasságot. A férje rendszeresen megalázta, összetörte, és ő hosszú évekig tűrte,
hogy női méltóságát teljesen kifacsarva eldobják. Férje elhagyta, és ő 8 évig egyedül tengette nyakába szakadt özvegyi sorsát. Egy kedves kollégája kitartó udvarlására újból megnyitotta szívét, és megosztotta életét az őt nagyon szerető férfival. Most egymásnak mindenben támaszai, vigaszai, életet jelent a kettőjük között kialakult őszinte szerelem. Jó keresztény. Nagyon fáj neki, hogy elvált asszonyként az oltár előtt nem tudja szerelmével megajándékozni azt, ki számára a legfontosabb ezen a földön. Minden bűnre van bocsánat, csak erre nincs.

némán vezetek. Mellettem egy lélek vergődik. Mit mondhatnék? Majd tétován elkezdek mesélni az egyik kolléganőm férjéről, akin szívátültetést végeztek. Egy balesetben meghalt fiatalember szívét ajándékozták neki, az ő súlyos beteg szíve helyett. A két történet között párhuzamot érzek. Egy asszony, a férje által megcsalva, összetörve, az út szélére került, és akkor jött egy magányos ember, aki befogadta az ő halálra ítélt szívét. Nem az ő találkozásuk pecsételte meg a házasság sorsát, hisz 8 év várakozás után mondott ez a nő először igent a kopogtató szerelemnek. Viszont szerelmük új életet, álmokat, virágzó vállalkozást, friss lendületet, fényt jelent még az árva gyermekeink számára is.

Az autó gurul, és én mi mást tehetnék? Vigasztalom a zokogó nőt. Bíztatom, hogy tartson ki e külső szemmel rendezetlennek nevezett házasságban. Szeresse őszintén, tiszta szívvel a férfit még akkor is, ha az egyházi törvények szerint ez a kapcsolat nem törvényes. Tudom, hogy ők nem gyűlöletből vágták ki a másik ember szívét, hanem mentették a menthetőt. Egészen biztos, hogy az élet ura mindenkit a saját lelkiismerete szerint fog megítélni azon az utolsó napon, ott, ahol egyetlen törvény létezik, a Krisztus által meghirdetett szeretet parancsolata. Az elváltak a szent áldozásban valóságosan nem, de lelkükben magukba fogadhatják Jézust, ha őszintén elétárják fájdalmukat. Mindennél jobban szeretlek. Élő hittel vágyakozom utánad, de mivel nem tudok áldozni, gyere legalább lelkileg szívembe. Egyesülök veled, mintha valóságosan magamhoz vettelek volna. Egészen neked ajánlom magam. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Biztos, hogy Isten irántunk való szeretete felülmúl minden képzeletet. Ezért tiszta szívvel merjük arcunkat irgalmas, gyógyító szeretetében megfürdetni. Tizenharmadik fejezet. A házasság turbó üzemmód. A házasság a legalapvetőbb, legfontosabb életadó közösség, az emberi szeretet bölcsője. Az őszinte szeretetet, a másik elfogadását, a hűséget, a bizalmat, a reményt, a kiengesztelődés és az újrakezdés nagy ajándékát a családban tapasztalja meg a felnövekvő ember, hogy ezeket az értékeket az életükben és az egyházban is tovább tudják majd vinni. Az ember a családban sajátítja el a kitartás képességét, ismeri meg a munka örömét, a testvéri szeretetet, a nagy lelkű megbocsátást. A család nagyon sokáig csupán szociális hálóként, státuszszimbólumként, érdekszövetségként működött. A lányok leginkább arra törekedtek, hogy jó partit csináljanak. Régebben a családokat összetartotta a vagyon, a föld, a munkamegosztás. Persze ez nem azt jelenti, hogy régebben nem voltak olyan házasságok, ahol őszintén szerették és tisztelték egymást, de a házasság talán most kezd azzá válni, aminek Isten tervezte. Két érett ember tudatosan vállalt életszövetségévé, akik a korszellem ellenére nap mint nap szabadon és önként döntenek a szeretet, a hűség mellett. A 2000 év alatt nem került szebb eszme, szebb kihívás élő ember elé, mint a család.

Jézus Krisztus családba született, és velük élt 30 évig, pedig megtehette volna azt is, hogy kész, felnőtt emberként jön a mennyből a földre. Első csodáját pont egy mennyegzőn tette. Vesd össze János evangéliuma 2:1-11, ahol a vizet édesanyja kérésére, unszolására borrá változtatta, hogy a házaspár boldogságát teljessé tegye. Ennek is messze menő jelentősége van. Az egyház Krisztus tanítása alapján külön szentséget alapított a házasságnak. Ez mind-mind azt fejezi ki, hogy nagyra értékeli ezt az életállapotot. A házasság olyan, mint a turbó üzemmód, gyorsabban célba röpíti az embert. Az úton könnyebb járni, ha társat kapunk magunk mellé, akivel egy cél felé haladunk, akinek a kezét megfoghatjuk, akivel egymást bátoríthatjuk, bíztathatjuk, aki segít visszatérni, ha eltévedtünk.

Isten a szeretet, ezért a szeretetből vállalt házasság emelheti legközelebb az embert Isten jelenlétéhez, életadó erejéhez. A házasság Isten sok-sok iskolája közül a legcsodálatosabb, hisz itt meg lehet tanulni a feltétel nélküli elfogadást, a másikért vállalt kiüresedett önátadást, a bizalommal való ráhagyatkozást, a vég nélküli reményben való megújulást. A gyermekeket vállaló házastársi élet kihozhatja belőlünk a mi Urunk Jézus Krisztus szép vonásait. A házasság lassan formál, átalakít Isten képére, gyönyörű hasonlatosságára, s ezáltal miénk lesz Teremtőnk örök boldogsága. A házasságkötés pillanatában új időszámítás vette kezdetét. Ennek a pillanatnak az emlékét őrizd mélyen a szívedben, hogy ide mindig visszatérj nehézségek idején, hogy újra tud kezdeni a szeretetet.

arra születtél, hogy ajándék legyél. Böjte Csaba testvér szeretetről, a házasságról, az intimitásról és a párkapcsolati karambolokról szóló füveskönyvét Vukovics Edit felolvasásában hallották.

0: Hírek.
1: Iskolát épít Ugandában a katolikus Caritas. Egy braziliai 12 éves kisfiú kórházban fekvő gyermekek számára készített rózsafűzéreket. Kármelhegyi Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva zarándoklatot szervezett a Mária út Egyesület július 18-án szombaton. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt szabad ég alatt tanuló 176 gyermek számára Uganda egyik legszegényebb térségében, közölte a katolikus Caritas hétfőn az MTI-vel. A katolikus Caritas új nemzetközi fejlesztési programot indított Uganda északkeleti részén. A kezdeményezés központjában a Szent Dániel óvoda és általános iskola áll, amelynek 176 tanulója jelenleg megfelelő iskolaépület nélkül többnyire a szabad ég alatt fák árnyékában vesz részt az oktatásban. A katolikus Caritas 20 ezer dolláros támogatásával megvalósuló első fejlesztési szakaszban egy egyszerű, biztonságos két tantermet magába foglaló iskolaépület készül el. A program része a meglévő rossz állapotú illemhelyek felújítása és az alapvető higiéniai feltételek javítása is. Brazíliában él egy 12 éves fiú, aki a korához képest meglepő küldetést teljesít. A jobb, könnyen nevű növény bogyóiból készít rózsafűzéreket, amelyeket aztán különböző kórházakban fekvő beteg gyermekeknek ajándékoz, számolt be a zarándok.ma. A kisfiú egyedül ülteti a növényeket és szedi le a termését is, amiből aztán a kórházakban elajándékozandó rózsafűzéreket szintén maga készíti. A történet néhány évvel ezelőtt kezdődött, amikor elmélyült a Szűz Mária iránti tisztelete. A kisfiú elmondása szerint minden akkor kezdődött, amikor 7 éves volt, és a nagymamájával naponta nézte a tévében a katolikus műsorokat. Ebben az időben érezte meg a hívást, ami egykor egy egyszerű rózsafűzér iránti tiszteletnek indult, az mára már egy kis misszió lett. A rózsafűzér bizonyosság a beteg gyerekeknek, hogy nincsenek egyedül. A karmelita rend megújítását a Kármelhegyi Boldogasszonyt ünnepelték július 16-án, ezért a Mária út Egyesület zarándoklatot szervezett július 18-ára. Az zarándoklat Mária Besnyőről indult Gödöllőn át Kerepesre, olvasható az Egyesület Facebook oldalán. A zarándoklatot a családokért, a szentségi házasságért, a megfogant életekért, a premontrei kapucinus és verbita szerzetesekért és a magyarokért ajánlották fel. A Mária Besnyői kegytemplomnál volt a gyülekező. A szent misét követően a zarándokok megtekintették a templomot, gyertyát gyújtottak és imádkoztak. Ezt követően a zarándokok Gödöllőn a premontrai Szent Ágoston templomot keresték fel, ahol csendes szentségimádást tartottak. Gödöllőn, az Erzsébet parkban, a stációknál együtt imádkoztak és gyertyát gyújtottak. Kerepesre a Szent Anna templomhoz délután 5 óra körül érkeztek meg a zarándokok.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságos Szűzanya közbenjárását, családom megtérését, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imát kérek Ferenc pápa lelki üdvességét, Leó pápa egészségét, közös imád kérek, és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. Imádkozunk az elhunyt szüleimért, nagyszüleimért, testvéreimért és minden hozzám tartozók lelkük üdvességükért, a tisztító tűzben szenvedőkért és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjéért. És a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem, a mátulom, és minden hallottunk emlékére, a gyermekeim, unokáim és az ifjúság hitükért, egészségükért, tanulásokért, munkájukért, és minden kárt a szenvedétől óvja meg őket a drága Jóisten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, hálát adok Istenért, van ma szeretetéért, és kérek imád egy nagy beteg gyógyulásáért, megtéréséért. Köszönöm.
6: Kérem a közös imád papokért, szerzetesekért, Kálmán, Gergő, Kornél atyákért, a hívekért, népünkért, vezetőinkért, egységért és a békéért. Köszönöm.
7: Imád kérnek szépen egy 4 hónapos kisbabáért, aki kómában van, orvosaiért, kezelőiért, szüleiért, sok türelmet, és mielőbbi felgyógyulásáért, a szüzanya szeplőtelen szívébe ajánlom őt, családomért, lehetetlen helyzetek megoldásáért, magam betegségéhez a türelmet, kedves elhunyt szeretteimért, jótevőink, ellenségeinkért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
8: Megköszönöm a szüzanyának az eddigi sok segítségét, és kérem továbbra is nagy családunk minden tagjára, különösen kérem a betegekért, beteg barátnőimért, Máriáért, Etelkákért, kérem a saját magam testi-lelki gyógyulásáért most különösen, kérem unokaugömét megtéréséért, nővérem, öcsém anyagi biztonságáért, a békéért, és minden szándékra együtt imádkozom önökkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Mária, Zsuzsanna, Katalin és Ilona testvérünk gyógyulásáért, a lányoméknak gyermekáldásért, a fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja önöket.
10: Hálát adok a sok kegyelemért, amit kapott a családom, és kérem továbbra is az imát az egészségünkért, a családi békéért, a megélhetésünkért, a fiaim, unokáim sikeres utazásáért és hazaérkezéséért, a halottaink lelki nyugalmáért, és a Mária Rádió minden dolgozójáért. Köszönöm szépen!
11: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőre keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeért, egy jó szándékra, a háborúk megszűnéséért, és a háborúktól szenvedő minden emberét. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
12: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád szeretnék kérni lányom Ágota a gyógyulásáért és lelki egészségéért, unokám testi és lelki egészségéért, és elhunyt szeretteim lelki üdvéért. Köszönöm szépen, Isten áldja Önöket!
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az Önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
5: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak

0: testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
5: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
5: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
5: irgalmaz nekünk és az egész világnak.

Uram, ki lakhat a te hajlékodban? Aki bűn nélkül éli életét, és helyesen cselekszik. Aki igazat gondol szívében, kinek rágalmat nem beszél szája. Aki fele barátjának nem tesz rosszat, aki nem gyalázza embertársát. Aki a gonoszt semmibe veszi, de tiszteli az Isten félőt. Aki pénzét uzsorára nem adja, és vesztegetés nem fogad el az ártatlan ellen. Aki így éli életét, soha meg nem rendül.

0: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen. Elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
1: Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, én meg ő benne, mondja az Úr.
2: Arról tudjál majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.

0: Boldogok a békességszerzők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Szeressétek ellenségeiteket, mondja az Úr. Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak benneteket, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője, irgalmasság anyja, könyörögj érettünk. Krisztus vére, az irgalmasság folyama, üdvözíts minket.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Imádkozzunk együtt! Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mári Rádió kápolnyában a Mária gyermeke imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikusan a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálványa vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe. Belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az Amen, mellyel kifejezted, az Úr szolgálja vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mégen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak írgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka. Akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, hogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülölő elborítja egész lényét, és a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnificat. amikor Jézus volt a szívedben, élő tabernákulumba vált Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hódoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld Mária hódol teljes magatartás, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lökik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézust imádod az oltári szentségben, gyermekként nyilván csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkelt bölcsek, s nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozol, hát ha örvendezve az ő békébe indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
5: most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka. Akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelki erejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy örökölni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítés nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az új útján indulsz, minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, keszedsz előről mindent. De Isten öröme fogad benned, ha fölveszed a keresztet. De ez az öröm legtöbbször nem értékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már a lelkületét, szívébe véste a történteket, elegondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélked az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedezd föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
7: hogy méltók lehessünk Krisztus életeire.
2: Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasnak elmondása megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerik, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
7: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
7: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
7: Mindörökké. Amen.
0: az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek.
1: Fáklyás evezéssel emlékeztek halála évfordulóján Kolonics Györgyre. 10 gyermek első áldozását ünnepelte a Genfi Magyar Katolikus Misszió. Elindult a jelentkezés a Tekerj Magdival kerékpáros zarándoklatra. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője, Szokko Anna. Halálának évfordulóján a hagyományoknak megfelelően idén is fáklyás evezéssel emlékeztek Kolonics Györgyre, a 2008. július 15-én elhunyt kétszeres olimpiai, 15-szörös világ és 3-szoros Európa-bajnok kenusra. A Kolonics György Alapítvány honlapjának beszámolója szerint a Csepeli Kajak Kenu Egyesület hollandi úti víztelepéről indulva ezúttal több mint 200-an ültek vagy térdeltek hajóba szerdán, köztük Vajda Attila és Kozman György olimpiai érmesek. Előbbivel közösen vállalt szerepet az idei eseményen Sipos Tamás, az Irigy Hónajmirigy és a Sing Sing frontembere, az alapítvány jószolgálati nagykövete, ők az UTE kenusaival karöltve egy különleges zenei összeállítással tisztelektek Kolonics György emléke előtt. A 2008-as olimpiai felkészülés során egy edzés alkalmával Kolonics rosszul lett, és már nem tudták megmenteni az életét. Június 21-én vasárnap ünnepi alkalomra gyűltek össze a Genfi Magyar Katolikus Misszió közössége. 3 esztendő után ismét első áldozásra került sor a tanévzáró szentmisében. 10 gyermek járult az Eukarisztiához. A több mint 6 évtizede szolgáló misszió Genf bonzáskövezetében, Svájc és Franciaország területein élő magyar katolikusok lelki otthona, ahol nemzedékről nemzedékre adják tovább a hitet, az anyanyelvet és a keresztény hagyományokat, számolt be a Magyar Kurír. Az első áldozás nem egyetlen nap eseménye, hanem hosszú hónapok közös készületének beteljesedése. Az első áldozás idén is arról tett tanúságot, hogy a hit továbbadásának legtermékenyebb talaja az a közösség, ahol a lelki pásztorok szolgálata, a családok elkötelezettsége és a gyermekek nyitott szíve egymásra talál. A hitből fakadó szolgálat tovább él a gyermekek életében. Elindult a jelentkezés a Veszprémi Főegyházmegye idei Tekerj Magdival ifjúsági kerékpáros zarándoklatra. Az augusztus 8-ai programmal Boldog Bódi Mária Magdolna születésének 105. évfordulójára emlékeznek. A résztvevők Balatonfüszvőről indulnak, és a Balatonfelvidék több települését érintve kerékpároznak egészen Badacsony-Tomaig. A 105 kilométeres út során lelki programok, közös imádság, strandolás, közös étkezések és esti fürdőzés is várja a fiatalokat. A szervezők szállás lehetőséget is biztosítanak azoknak, akik a nap végén Badacsony-Tomajon maradnának. A zarándoklat célja, hogy a résztvevők testben és lélekben is megerősödjenek, miközben megismerik Boldog Mária Magdolna életpéldáját és a Balatonfelvidék keresztény értékeit. A jelentkezés részletei a Veszprémi Főegyházmegye honlapján érhetők el.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Ág István, Kossuth és József Attila díjas költővel, Bíró Magda beszélget.
1: Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió stúdió vonalán Ág István, Kossuth díjas, József Attila díjas és még számos díjas költőt, a nemzetművészét, és megköszönöm, hogy kész a Mária Rádió hallgatóságával az életéről és a Bibliával kapcsolatos gondolatairól beszélgetni.
2: Állok rendelkezésére.
1: Mindenek előtt azt szeretném kérdezni, hogy ön tulajdonképpen Nagy István néven iratkozott be az iskolákba már, itt Budapesten is a bölcsészkarra és az ötvös kollégiumba, de Ág István néven szerepel, mint költő kezdetektől fogva.

0: megy.
1: Hát igen, nagyon-nagyon rossz lehet két névvel élni.
0: Nem könnyű dolgok, és akkor az apám ellen, vagy az apám dól eltitkolva, mert erre nem volt mertem, 30 éves koromban változtattam meg.
1: De írni már... ugye korábban
0: mindent,
1: is,
0: mindent,
1: már ezen a néven. Igen. Hát akkor szóba került az édesapja. Beszéljünk egy kicsit a gyerekkoráról. Mindenek előtt meg kell mondani, hogy ön Nagy Lászlónak az édes testvére, az öccse, és én gondolom, hogy ha az embernek Nagy László a bátyja, aki viszonylag korán közismert és szeretett költő volt, befutott költő volt, nem érezte úgy, hogy ez egy kicsit árnyékot vet az önköltői indulására?
0: Ezt úgy szoktam mondani, hogy azt hitték, hogy vet, de nekem nem semmi. Ilyen nem volt. Valószínű korai gyerekes magabiztosság és a hit abba, hogy más tudok csinálni. Most ez egy ideig úgy elő szokott jönni a kritikákba, hogy mibe különbözik, meg mibe nem. De ez aztán lassan elmúlt, mert egészen más, amit én csinálok, mint ő.
1: Egyszer, mintha azt nyilatkozta volna ön, hogy a bátyja ugye elsősorban rajzos mivoltában indult, azt hiszem, hogy képzőművészetére vagy iparművészetére is járt, és akkor ön azért is fordult a költészet felé, vagy kezdett versekkel próbálkozni, hogy ön egy másik területen fejezze ki magát.
0: Ez... minden esetre a bátyám hatása akár miképpen, de a művészet felé fordított. És ő akkor látványosan művelte a festészetet, a képzőművészetet, tehát látványosan azért mondom, mert a verseit meg eltitkolta, és nem is tudtuk, hogy van.
1: Aha.
0: És viszont... ő tanított meg versekre már kisgyerekkoromban, József Attila, Csinka, és hát már az alsó tagozatban is szavalója voltam az iskolának, nagyon benne éltem ebbe az irodalom, amit később irodalomnak lehet mondani.
1: Mert ugye egyébként nem nagyon sok időt töltöttek együtt, hiszen Nagy László lényegesen idősebb volt, és ő már hamar elkerült a háztól, amikor ön kisgyerek volt. Ön volt a legkisebb a gyerekek közül, ha jól tudom.
0: És én voltam 11 évvel a nővére után, 4-en voltunk testvérek.
1: Van egy idézet, amit hadd olvassak fel Nagy Lászlótól. Az öcsém 11 évvel a húgom után született, de semmi látszatát nem kelti annak, hogy kései gyerek. Sőt, apám minden kurázsiát éppen úgy örökölte, mint én. Hát akkor beszéljünk egy kicsit az édesapjáról.
0: Hát egy kicsit túlzás ez, mert hát azért mégis gyerek voltam. És...
1: de ezt lehet, hogy később mondta már, amikor már látszott a kurázsia.
0: Az biztos, hogy érdeklődő gyerek voltam, és meditáló. Ehhez hozzájárult az is, hogy egyedül voltam, mert hiába volt három testvérem még. Én egykeként nőttem föl. Mert ők csak hadalátogattak az iskolából, aztán meg a munkahelyekről, szóval távolról.
1: Ugye Iszkázon született 1938-ban, vagy Felső Iszkázon, ez egy...
0: Felső Iszkáz, úgy van, hogy 47-ben egyesítették a három Iszkázt. A Iszkáz volt Felső, Közép és Alsó Iszkáz. A Felső Iszkáz teljesen jobbágyi falu, a Somlóvásárhelyi apácáknak volt a faluja.
1: Igen, tehát a Somlóhegy akkor létével is, meg így történelmi vonatkozásban is rányomja a bélyegét.
0: Minden volt. Egy sík vidéknek a hatalmas piramisa ott a határ végén, mert 4-5 kilométerre van a falutól. Én még ugyanabban a népszokásban voltam kisgyerek, mint az elődeim. A népszokások éltek, főleg a karácsonyi

0: kocsázástól kezdve a vízkereszti áramkirályozásig. Akkor aztán jött ez a nagy robbantás, ami szétszórt bennünket. Tulajdonképpen kiürítette a falokat. Ez azt jelentette még abban az időben, hogy akik elmentek, azok haza is mentek ünnepekre. Mondjuk én is elmentem gimnáziumba, de az más, mint aki iparba jött föl Pestre kalauznak, vagy postásnak. De még tartották a kapcsolatot a szüleivel.
1: Ugye volt ebben a faluban egy katolikus templom. Templomba járó család voltak?
0: Az egy kötelező szokás volt a templomba járás, persze vasárnap, a vasárnapi misére. Felső Iszkáz volt még akkor, ez katolikus falu, mindegyiknek temploma van, tehát van most 250 lakos három templommal, búcsukkal és a szokásos vasárnapi szentmisékkel. Ez a falu ez egy történelmileg eléggé mélyen benn van a múltban, mert a Szent István által alapított apácáknak volt a faluja. És itt volt egy, és van is, bár most nincsen pap, a plébánia, ez egy ősi plébánia volt. Aztán ez a mostani idő az egyházzal mit csinált, vagy mi lett az egyházból, az jellemző, hogy a falu már legalább 45-50 éve, mióta az öreg plébános úr, már utána még volt egy fiatalabb is. Szóval a 60-as évek végén már a szomszéd plébánia tartotta a fenntartásokat, és elvékonyodott az is, mint a lakosság.
1: De a 60-as években még mint gyerekek jártak a templomba, és vallásoktatás is volt, nem?
0: Én inkább magamról tudok beszélni, ami egy évtizeddel előbbi. Hát én tanultam hittant végig, még az úgynevezett állami általános iskolában is. Előtte egyházi iskola volt. Katolikus elemi, és mindig minisztráltunk, be voltunk osztva. Én püspöknek is minisztráltam bérváláskor.
1: Hát akkor még latinul kellett, ugye, minisztrálni? Hát
0: persze, hogy latinul, csak nem tudtuk latinul, csak a szavakat. De nem értettük.
1: De tudtak mondani?
0: El tudtuk mondani, mert megtanultuk kívülről. De valószínű, hogy deformált módon sok boldogságot.
1: És volt egy kedves plébános, akire szeretettel emlékszik?
0: Nem mondanám kedvesnek, de nagy tekintélyű volt, és én nekem a tisztelet jön elő inkább. Az ő kedvessége jól megismert Nádpálcával, mert ő volt az iskola igazgatója, de én is szerettük, és a falu tisztelte.
1: Hát igen, a szigor
0: az... Ő egy méltóság volt. Ha végigment a falun, akkor az mindenki tudta, hogy ki megy itt az utcán. Aztán, amikor mi elmentünk, úgy tudom, és egyre kevesebb lett az a gyerek a faluban, már az iskola is megszűnt, hanem a másik faluba kellett nekik menni. Nem volt élet. Tehát a népszokások, amik jelezték azt a világot, ami elmúlt, és mi nekünk még részünk volt benne, az megszűnt. És úgy kellett nekem végigélni ezt, hogy 52-ig voltam otthon iskolába, és akkor volt az apám egy évig kulák, mert a faluba, a felső iszkádi faluba nem volt nála gazdagabb, de ő sem érte el a kulák határát.
1: De mégis...
0: 24 katettel földre gazdálkodott, és 25 volt a határ. És ez egy rettenetes... Az a padlássöprés, és hát ezt végig kellett élni. Minden pillanatban várhatta a letartóztatást, várhatta pénzbüntetést, már nem is volt a padláson semmi. Érthetetlen volt, és nekünk abba a gyerekeknek abba a világba kellett úttörőnek lenni, közben én minisztráltam a templomba. Vörös nyakkendő és minisztráns ruha. Szóval nagyon szimbolikus is volt ez így.
1: És nem lett ebből kellemetlensége, hogy hát az édesapját, mint majdnem kulákot, sem hiszem, hogy nagyon kényeztette a rendszer, és hát azt is lehetett.
0: A apámnak a hagyományos tekintélye az végül is megmaradt, mert a tanácselnök aratója volt, és barátjának is mondható volt, és na most így söpörtette le a tanácselnök barátja a padlásról a gabonát. De nagyon furcsa dolgok voltak. Úgy is volt, hogy muszáj volt megélni. Na most ez a muszáj volt megélni, ellentétes volt a törvényekkel. Mert nem lehetett egy hídónál többet vágni egy télen, az viszont egy családnak nem volt elég, erre mit csinál a
1: magyar
0: paraszt ember, a tyúkházba eldugva hizlanták a disznót. Már a mikorunkban az itt nem két pártag volt, csak még két pártag, meg egy pártbizottság a belőlük.
1: És a szüleinek ellenére, hogy ez egy ilyen nagyon nehéz élet volt, de mégis mind a négy gyereket kitanítatták.
0: Hát rájött apám arra, hogy igaza van anyámnak, hogy itt nem biztos, hogy jövőjük lesz a gyerekeknek. Érdekes, hogy biztatták a gyereket, hogy tanuljon tovább, azzal is ürítették a falut. Tehát ami jó volt egyik oldalon, az rossz volt a másikon. És akkor engem Tapolcára helyeztek pápa közeléből.
1: És akkor a következő állomás az életében az ötös kollégiumból a bölcsészkar. Magyar könyvtárszak.
0: Igen.
1: És akkor egészen fiatalon itt élte meg 1956-ot már a fővárosban.
0: Hát úgy egészen fiatalon, hogy ide jöttem az ötös kollégiumba szeptember elején, és már másik hónapban meg ott feküdtem a halottak között a parlamentnél.
1: Tehát megsebesült 25-én a parlamenti, hát szörnyű vérfürdőben. És hogyan menekült meg?
0: Hát ez is valami isteni csoda volt, mert az is, hogy abba a részbe, ahol majdnem mindenki meghalt, mi ketten a évfolyam társammal, aki mellé véletlenül feküdtem, és nekem a lábamat, ő neki meg a karját törték el, ő segített be egy ilyen csönd. Kiderült, hogy nem befejeződése volt ennek a szörnyűségnek, hanem egy kis szünet. Éppen, ha ott maradunk, akkor vagy előjövünk, vagy még rá
1: kapnak még
0: kapunk. Mert mikor kijöttem, akkor láttam, hogy mi volt, mikor autóval, teherautóval elvittek bennünket onnan, ott egy házpincéjében voltunk.
1: És ott már volt orvosi segítség legalább, hogy az elvérzést megállították?
0: Volt valami, de az nem jelentett sokat, mert nem is találták meg, a másik két sebem volt. És
1: másikat meg se találták?
0: De a kórházban is majdnem ez megismétlődött.
1: És ez hogy volt, hogy ott valami ünnepségre készültek, vagy valaki beszédet mondott volna, és akkor egyszer csak elkezdtek teljesen váratlanul? Megindult a sortűz?
0: Ez még most is kérdés, mert hát mi bementünk, lejöttünk Pestre, a Gellérthegyről, a Ménesi útról, ott volt egy tumultus, egy olyan jelenet, hogy tank, beszéd, zászló. Hát ott néztük, és akkor az ember már benne volt a harmadik napon ebbe az egészbe, akkor könnyen kapta magát, és ment a tömeggel megy. Tehát elmentünk. Nem tudtuk, hogy, vagyis nem emlékszem, hogy tudtuk volna, hogy miért megyünk. Biztos, hogy tudták, akiket irányították, de akik hozzácsapódtak. Mint mi az, hát megmutatni, hogy mi van bennünk. És akkor volt ez a vérfürdő, amiről elég értem. Sokat mondtam már.
1: Nem, na most, hogy mentették aztán meg?
0: Utána ott a kettes megállója a Rákóczi szobor mögött.
1: Uh-huh.
0: Mi azért ment oda a tömeg, mert az védett a tér lövöldözésétől, ami a Önművelésügyi Minisztérium meg a parlament között folyt. De jött egy tank, ami ezt az egészet aztán rettenetessé tette, mert az lőtt minket agyon.
1: Tehát közel, ott viszonylag közelről.
0: És akkor, mikor az elment, de azt mondták aztán, hogy még visszament utána, de amikor elment, ott álltunk mögött, akkor szólt a barátom, hogy menjünk be, és akkor segített, és bement, azt hiszem, a Kossuth tér 8 számú házba be tudtunk jutni. De már többen voltak ott, sebesültek is. Engem kilőttek a harmadik napon, ez lehet, hogy az élet megmentése is volt, mert mi lett volna, nem tudom.
1: Igen, ment volna a fiatalokkal.
0: Aztán a bátyám eljött értem november 15-e után, és akkor náluk voltam, majd vonatra ültem, és mindenki azt hitte, hogy disszidálok. Láttam is a 8-as műtőn a disszidensek teherautós fölvonulását, amikor szekérrel vitt engem haza egy falubeli.
1: Eszébe sem jutott disszidálni?
0: Nem. Sőt, hát a családban volt, aki félve a következményektől. Én nem féltem a következményektől, mert éreztem, hogy én nekem nem volt semmi olyan, hogy letartóztathatnának, bár a kollégiumban olyan volt, hogy borzalmas. Aztán elvégeztem az egyetemet 61-ben, akkor megnősültem abban az évben. Elhelyezkedtem könyvszárba.
1: Az első könyve a Szabad-e énekelni
0: 65-ben
1: jelent meg. Igen, hát ez korán, hát, és ez már kötet, azért ez nagy dolog.
0: Volt abban egy 56-os vers, és azt se vették észre, vagy nem akarták, itt az ember nem tudta, hogy mi az igazság.
1: Ez nem mondana el egy 56-os verset?
0: De. Ezt 62-ben írtam. Halottak napjára. Se puskát, se zászlót nem hordtam hónom alatt. Mégis célpont lettem, szívem a sárra szaladt. Ereimben a kín keringett mérgeivel, ruhám lángolását friss vérem oltotta el. Szomszédom elesett, temébe dűlt a kalap. Puska durranás volt minden újabb pillanat. Minden ágyú dörgés, utolsó óraütés, fektemben falevél ragadt rám, kitüntetés. Korán megmutattad föld alatti képemet, halálfélelemtől messzelátó képzelet, de élve maradtam, talán nem tűnhettem el éretlenül, ifjúságtól üresen, a hazám sapkával, fellegekkel befőd, gyertya és árvaság nem ég koponyám fölött, a szilánk megnyugszik, a húsomba beletört, cipőmre agyagból magas sarkot ver a föld, az örökzött fagyöngy állja az időt tovább, víz mossa el a levelek sárga alkonyát, és kiköt a sárba véres vitorláival ez a múló év is, pontosan úgy, mint tavaly.
2: Ág István, Kossuth és József Attila díjas költővel Bíró Magda beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időpontban hallhatják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Folytatódik a szentszéki képviselők ukrajnai küldetése. Sefcsuk érsek, megbocsátás és kiengesztelődés kell az európai népek emlékezetének gyógyításához. Az argentinai magyar közösség jövőjéről. Interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Mindszentínum gondnokával. Sefcsuk érsek. Megbocsátás és kiengesztelődés kell az európai népek emlékezetének gyógyításához. A háború kontextusában is föl kell fedeznünk az imádság erejét. Ma sokkal inkább, mint valaha szükség van a kapott és adott megbocsátásra, hogy meggyógyítsuk az európai népek történelmi emlékezetét. Így nyilatkozott a vatikáni médiának Sviatoszláv Sefcsuk, kijev-halicsi görögkatolikus nagyérsek, aki ukrajnai missziójának második napján találkozott Paul Richard Gallagher érsekkel és Visvaldász Kulbokász érsek apostoli nunciussal. A latin rítusú katolikus egyházi struktúrák újra megnyitása 35. évfordulójára rendezett ünnepséget vasárnap tartják a berdicsi vikármelitak egyhelyen. 14. Leó pápa különleges küldöttje pénteken este érkezett Kijevbe, miután Lviv és a főváros között félúton fölkereste a rivnei Szent II. János Pál templomot. Sefcsuk érsek azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos a közös ima és a Szent Atya jelenléte képviselőin keresztül elmondta. A háborús helyzetekben újra fölfedezzük az ima értelmét és erejét. Együtt imádkozni azt jelenti, hogy találunk egy teret, ami gyógyítja a sebeket. Az ima balzsam, a Szentlélek gyógyító kegyelme, ami áthatja a szenvedő ember szívét. Együtt imádkozni azt jelenti, hogy osztozunk az ajándékokban. Maga Jézus mondta, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, én ott vagyok közöttük. De együtt imádkozni a Szent Atya különleges küldöttjeivel, annyit tesz, mint az egyetemes egyház keblén imádkozni, magával, a Szent Atyával imádkozni. Érezni az atyai simogatást. Ezért Cuppi bíboros és Gallagher érsek jelenléte számunkra az egyetemes és katolikus egyház látható jele, amely átölel minket és velünk együtt imádkozik. Hogyan működnek együtt az ukrajnai háborúban a különböző katolikus közösségek a szenvedő lakosság javára? A vatikáni újságíró kérdésére Sefcsuk érsek kifejtette. Ukrajnában ugyanazok a tragédiák, ugyanazok a lelkipásztori és humanitárius kihívások állnak előttünk, nem csak a katolikusok, hanem az ortodox testvérek, a protestánsok, a zsidók és a muzulmánok között is, akik részét alkotják az egyházak és vallási szervezetek összukrajnai tanácsának, mely éppen a napokban ünnepli 30 éves fennállását. Az együttműködés szó szerint életmentést jelent, és olykor a keresztény tevékeny szeretet valóban túllép a felekezeti vagy rítusbeli határokon. Együtt tudunk tanúskodni, bizánci és latin rítusú katolikusok, ahogy II. János Pál mondta, a katolikus szeretet hitelességéről, mely átölel, gyógyít, megment és mindenkit szolgál. Mire van főként szüksége a lakosságnak, amikor a bombázás és a háború egyre intenzívebbé válik? Az ukrajnai görög katolikus egyház vezetője elmondta, hogy nagyon sok mindenre szükség van. Az ENSZ hivatalos adatai szerint ma Ukrajnában 5 millió ember él humanitárius vészhelyzetben, és csak 2 milliót tudnak ellátni azokkal a forrásokkal, melyeket ezek a nemzetközi intézmények biztosítanak. Ahogy a kijevi polgármester mondta egyszer, az egyháztól nem annyira ruhára, kenyérre és élelmiszerre van szükség, hanem a remény szavára. Tehát most, amikor ukránok milliói szenvednek, Ez az új evangelizálás pillanata, a nagy megtérésé, mert az emberek Istenre szomjaznak. Csak Krisztus egyháza képes begyógyítani ezeket a sebeket és válaszolni, megadni az élet kenyerét, az oltári szentséget, Isten igéjét azoknak, akik Istent éhezik és szomjazzák. A Geleger érsekkel való találkozón érintették a kiengesztelődés és a megbocsátás témáját. Hogyan lehet ezeket a nagy ajándékokat hordozni és előmozdítani egy ilyen nehéz nemzetközi helyzetben? Sefcsuk érsek elmondta. Ezekben a hónapokban ünnepeljük II. János Pál pápa történelmi látogatásának 25. évfordulóját. Ő Péteri szolgálata szerves részeként úgy látta, hogy segítenie kell Európa népeinek kiengesztelődését. Ő maga mondta, hogy kötelessége gyógyítani az európai népek történelmi emlékezetét, főként amikor olyan sebekről van szó, amelyek ma is nagyon mélyen vannak a szívünkben a II. Világháború után. Ezekhez a régi sebekhez most hozzáadódnak ennek az Isten káromló háborúnak a sebei, melyeket Ukrajnában élünk. De mi az az orvosság, amit Wojtyla pápa nekünk ajándékozott? Ő azt mondta nekünk, hogy az emlékezet gyógyítására a balzsam, a megbocsátás, az adott és kapott megbocsátás. Mindannyian bűnösök vagyunk, és tisztában vagyunk azzal, hogy megsértettük szomszédunkat. A határos népeknek olykor negatív emlékük van a fájdalmas múltról. De nem szabad ennek rabjaivá válnunk. Olyan múlt ez, amit nem tudunk megváltoztatni. De a megbocsátáson keresztül jobb jövőt építhetünk. Ezért a megadott és megkapott megbocsátás ajándéka az orvosság, ami gyógyítja az európai népek történelmi emlékezetét. Zárta gondolatait a vatikáni médiának adott interjúban Sviatoszláv Sefcsuk, Kijev-halicsi görögkatolikus nagyérsek.
1: Az argentinai magyar közösség jövőjéről interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Mincentinum gondnokával. Második rész. Az argentin főváros Palermo negyedében található magyar katolikus intézmény történetéről, jelenlegi szerepéről beszélgettünk múlt vasárnapi július 12-i adásunkban az argentinai magyarság bemutatása keretében a Mincentinum gondnokával. Ez alkalommal az interjú második részében a 40 ezernél is több magyar számláló Argentínában e diaszpora közösség ünnepeibe, programjaiba, jövőjének esélyeibe és saját családja emigráns történetébe vezet be bennünket Pál Magdi, a Buenos Aires-i Hungária klub elnöke, a Mincentinum gondnoka.
2: Ha a jövőre tekintesz, bizakodó vagy?
3: Van jövő. Most van egy szép csoport megint, hogy kezdik új tilingok, és most kezdenek átmenni a reggős csoportra, mert már a másikat kezdik abba hagyni, és kezdik, akkor megint egy másik tilingó lesz, akik most kezdik a táncokat. Már csak azért, és hogy szombaton találkoznak az Rinyi körből, a cserkészekkel, az fönt fog maradni, az megy tovább. És az ünnepségek, a március 15, október 23, ezek mind nagyon, nagyon fontos ünnepség. Még vannak nagymamák és szülők, legalábbis a gyerekeknek ezt állítanunk, van a Hősök napja. Minden utolsó vasárnap májusban a Hősök napja 3:30. De ez már 35 éve.
2: És ez mit jelent?
3: Hogy a Hősök napja a temetőben, a német oldalán, nekünk van egy nagy fal, és a kápolna azt egy magyar építette. Minden évben jönnek a trombitás, jönnek a németek, mert ők azt mondják, hogy ott nekik szoktan szerepelni kell, és fölvonulnak a cserkészek, és mindig van egy beszéd, valami furuljázás, beszél a nagykövet, és ennyiből áll. De a hősöket minden évben megvannak tisztelve.
2: Milyen sűrűn szerveztek különböző programokat?
3: A Hungária klubban vannak koncertek. Itt is vannak koncertek, de itten inkább gála lirika. Az, hogy vacsora is van, lirika énekekkel.
2: Tehát itt a Mincentinumban.
3: Ez a Mincentinumban. Aztán a cserkészeknek millió táborok vannak, évközben egy vagy két napos. És vannak ezek a fesztiválok, a tánc fesztivál, aztán van a március 15, ez a Hungáriában van, az október 23-on a nagykövetnek a ünnepséget, de nekünk a Palacio de la Libertad nagyon szép a Rucsaszín ház mögött, ott van egy nap, nekünk ottan ünneplünk az argentinok és a diplomáciával.
2: És hát vannak a magyar misék, illetve a magyar istentiszteletek.
3: A páterak, akkor mennek, Biblia délutánok.
2: És rendszeresen van magyar szentmisétek? Mármint úgy magyar szentmise, hogy akkor, amint említetted, hogy argentin atya, igen. De ti magyarul énekeltek, meg magyarul válaszoltok.
3: Mondjuk, hogy igen.
2: Minden vasárnap?
3: Nem. Inkább két hetenként. Ez a másik problémánk. Mi azért jöttünk, mentünk a magyar misékre, mert a szüleink, nagyszüleink akartak találkozni, a többi magyarok, akik együtt utaztak. Közben mi megesküdtünk, és jönnek a mi gyerekeink, és azok mennek katolikus iskolákba közel, ahol te laksz. Azoknak majdnem kötelező menni abba a templomba misére. Így mindig lustábbak az emberek bejönni a városba a nagy misékre. De jó, a Szent István mise, az kell, húsvét, virágvasárnap és Erzsébet, azok kötelező.
2: Karácsony?
3: Nem, mondom, mindenki megy már a saját iskola, vagy a közel a lakásokhoz.
2: Te ugye itt születtél, tehát a szüleid érkeztek ide. Mikor és hogy kezdődött itt az ő életük?
3: Tirolban ismerkedtek meg, legalább másik 20-szor, hogy mindig azt hittem, hogy ezek a nagynéném, mert mikor megkapták az engedélyt kijönni Argentinába, mamiék 48-ban kapták meg, apiék 49-ben kaptak vagy Ausztráliába, vagy ide, de úgy látszik, az apim rábeszélt, a szüleire érkeztek. Én mindig azon csodálkozom, hogy jó, megérkezel ide, óriási Argentina, és hogy két hétre rá találkoztak az én anyukám családjával.
2: És ez hogy történt?
3: És mert a Takács bácsi és a többiek, azok mentek, tudták, hogy mikor jönnek a hajók a partra, és akkor hogy tudnak segíteni, mit tudnak csinálni, mert először te kapsz a emigráns hotelba, két hétig kapsz helyet. De reggel hétkor mindenkit kitettek, hogy menjenek keresni munkát, vagy helyet, hova költözkodni, miközben jöttek az olaszok is, és a többiek. És így Takács lett aztán nagykövet, argentin nagykövet Észak-Amerikában. Nagyon barátja volt az ő szülei, az én nagypapájának, és aztán a Takáccsal voltam együtt az Ámiszben, ő volt az elnökünk, az első Ámisz elnökünk. Az apjék 49-ben jöttek ki, és én 53-ban születtem itt a Argentinában. A mami részről a nagypapám szerzett egy helyiséget, valami hentes, azt mondta, hogy csak kell csinálni kolbászt, és hentes volt. És a másik nagypapám az építészmérnök, és a föld alatti
2: évvonalat
3: ő tervezte.
2: Fantasztikus.
3: Igen.
2: Mindig az merül föl, amikor latin-amerikai országokba járok, hogy ide kerül Magyarországról valaki, hogy egyáltalán hogy kezdi? Hogy illeszkedik be itt egy társadalomba, ami egészen más szerkezetű? Mihez kezd?
3: A nagypapám, mint hentes, és akkor egy pár kvádarra vette egy jó nagy telket, és fölépítette a gyárt, a Szájbár gyár volt. A nagypapám az csatlakozott egy céggel, a GOP, akik terveztek ilyen dolgokat. Volt egy nagy épület, nem is tudom a nevét már, hogy elküldték Európába, hogy nézzék át, hogy ezt, amit a nagypapám tervezett, ezt előre lehet vinni. És közben az én keresztapám volt az organtal, aki Argentinában hozta a acero címen, hogy az ellene sima acél. Németországból hozta ezt az acélt, ami elforgott, és az épületek, és így kezdtek építeni. Minden háromnak nagyon jól ment. Van egy híd a ügyvéd egyetem előtt, hogy nem tartja semmi, azt ajándékozta a Szeroszíma, az itteni óriási nagy expo, ami volt a Argentinában. És az összes hidak, minden az a Szeroszímát csinálja, mert a vasak csak van egy jöttek.
2: Lenyűgöző. Nagy elismerés. Tehát végül is a magyarok itt is...
3: Itten nagyon ment a magyarok. 48, 49, 50-es években, akik jöttek, azok mind mérnökök, ügyvédek, építészmérnökök. 27-ben jöttek, akik dolgoztak a földet. És az 56-osok már 56-ban már mindenki kulturált ember volt.
2: Érdekes. Te végülis tényleg tökéletesen beszélsz magyarul. Hogy tudtad megtartani az identitásodat és a magyar nyelvet?
3: Nekem egy olyan normál dolog volt. A mamiéval és az apja, amikor beszéltünk, mert nem mamámmal, mindig magyarul volt. És akkor megjelent egy nagynéni német. Csak volt egy időszak, hogy emlékszem, a reggel beszéltünk németül, és délután magyarul, és nem mentünk az iskolába, angol iskola meg ráadásul. Az ment egy ideig, aztán jöttek a testvéreim, és én meg az egyszerűen németül beszélek a három testvértől. Büszke voltam, hogy én hétköznap mentem az iskolába, és pénteken volt nekem a reggelsor, a szombaton volt a cserkészet, és vasárnap volt az rinnyikör. Itt van a különbség. Ezt mi csináltunk, és itt szépen megtartottuk. A mostani fiatalok egy nap jönnek csak össze, hogy a szombat reggel 10-kor az rinnyikör, és aztán jön az ebéd a Hungáriába, és aztán jön a cserkészet. Mi? Egy napot. Most sok a program, ahova kell menni, és akkor csak egy napra tették össze. És rábeszélni a gyerekekre, hogy járjanak, csak az egy nap azt rászánják.
4: Sok az elfoglaltság nyilván, igen. Tömbösíteni kell.
3: És akkor nekem voltak az osztártársam születésnapja, és még a magyaroknak, és akkor sokszor az argentinokat hívtam meg a cserkészbárra.
4: Végülis magyar férjet találtál magadnak?
3: Igen, és a cserkészünnel, egy magyar férj, az én gyerekeink beszélnek magyarul, az unokáim a szominak voltak a Rákacinál, értenek, de nem. Van a kettő, igen, kettő perfektül beszél magyarul, mert ott van Magyarországon, de a másik három inkább angol.
4: Öröm hallani, hogy mégis te úgy érzed, hogy itt van jövője a magyar közösségnek.
3: Még egyelőre, én mindig azt mondjuk, hát még 10 év. És akkor még, hát még 10 év, és ez így mondjuk már jó pár évben meg. Mindig ilyen valaki, vagy valami történik.
4: Igen.
3: Ezekkel a kácsépések, ez 9 éve, hogy létezik, azok is segítenek az egész, jobban összekapcsolódunk az egész országban ezekkel a programokkal. Megy. Ez valahogyan még megy.
4: Igen. Mindig a gond is elés, gondoskodik a jövőről, ugye?
3: Így van.
4: Igen.
3: Igen, most már jól lenne, hogy a fiatalabbak is, hogy kezdenek ők is dolgozni.
4: Igen.
3: Nekik is előre kell gondolni, mit lehetne csinálni, hogy valahogyan bonzolni a gyerekeket, hogy jöjjenek és csinálják tovább, hogy eddig. Mindig van, ki kell találni.
4: Kreatívnak kell lenni.
3: De még milyen kreatív?
4: És példát mutattok a fiatal generációknak.
3: Igen. Vannak versenyek, karácsony, aki csinálja a legszebb karácsonyi Betlehem dolgot, vagy a farogásokkal.
4: Ez szívmelengető, hogy itt egy ilyen kis Magyarországot talál az ember a világ végén, úgymond.
3: Most, hogy jönnek ezek a csere Magyarországról, most már 6-7 éve, és a többiek mennek egy ilyen Airbnb-be, mint ahol lakni, és ott a magyarok azok ide jönnek, és hétvégén mindig ide jönnek, és azt mondják, nem igaz, Magyarországon vagyunk, hogy milyen szép, meg ez is van nekik helyük, meg kint van egy grill, és akkor grilleznek, és van hely a másik házakban, azok csak kis házak menni, aludni.
4: Igen.
3: Szóval arra is a mindszentűnő.
4: Nagy elismerés nektek, hát, hogy itt
3: fent tartja. Kell csinálni, valahogyan érzed, hogy ezt kell csinálni. Nem kell csinálni, de senki persze. Sem nem kap semmilyen.
4: Még nagyobb elismerés emiatt, hogy lélekből, szívből csináljátok, mert úgy gondoljátok, hogy fontos. További sok erőt és kitartást ehhez, és nagy elismerést tényleg.
3: Kell is tovább, igen.
4: Látszik, hogy a lelkület az megvan.
3: Minden megvan. És éppen most nyáron itten, és már ez a szezon, ahol kell javítani és festeni.
4: További sok erőt és kitartást ehhez az igen fontos misszióhoz.
3: Igen, köszi szépen. És köszi szépen mindenki, aki hallgatta ezt az egészet.
4: Mi köszönjük, hogy megismerteted a hallgatóinkat az itteni valósággal. Köszönjük szépen.
0: Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária Klub elnökével, a Mindszentínum gondnokával, Somogyi Viktória beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Hírpercek.
1: Tizedszer vezet fiatal felnőttek zarándoklata Mária Pócsra. Skapulár és társulatok találkozóját tartották a Szatmárnémeti Székesegyházban. Ezen a hétvégén zajlik a 44. egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Jöjjenek a részletek! 10. alkalommal indult útnak a fiatal felnőttek 22 plusz zarándoklata Tokajból Mária Pócsra. Amint egy 60 kilométeres gyalogos zarándoklat, a Miskolci Egyházmegye görög-katolikus ifjúsági fóruma szervezi, amelyhez idén több mint 80 fiatal csatlakozott. A zarándoklat Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök indította útnak, aki lelki útra valójában Boldog Gajdics Pál vértanú püspök példáját állította eléjük. Arra buzdította a résztvevőket, hogy a nehézségek között is Krisztusba kapaszkodjanak, hiszen, ahogy Jézus mondja, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Az idei zarándoklat mottója Izaiás proféta szavaiból származik, utat készítek a pusztában, emlékeztetve arra, hogy Isten a legnehezebb élethelyzetekben is utat nyit az ember előtt. A háromnapos gyalogos zarándoklat szombat este érkezett meg a Mária Pócsi kegyhelyre, ahol a fiatalok imádságaikat és személyes kéréseiket ajánlották fel a Pócsi szűzanya oltalmába. A Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén rendezték meg a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye skapulár és társulatainak találkozóját a Szatmárnémeti Székesegyházban. A különböző plébániákról érkezett hívek közös imádsággal és szentgyónással készültek az ünnepi szentmisére, amelyet Illyés Csaba általános helynök mutatott be. Homiliájában hangsúlyozta, Isten nem csupán vendége szeretne lenni az ember életében, hanem velünk akar lakni. Kiemelte, hogy a skapuláré a Szűz Máriához tartozás látható jele, ugyanakkor arra is hív, hogy viselői családjukban, plébániájukon és munkahelyükön Krisztus szeretetének hiteles tanúi legyenek. A szentmisén Borotta Otto plébános megáldotta az új skapulárékat, és befogadta a társulat új tagjait. A találkozó végén a közösségek beszámoltak az elmúlt év lelki életéről, majd testvéri együttléttel zárták a napot. Az egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat idén 44. alkalommal várja a fiatalokat. A július 16 és 19-e között zajló rendezvény mottója Dicsérjétek az Urat és áldjátok, amely Assisi Szent Ferenc naphimnuszából származik. A nyitónapon Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegye Caritas igazgatója arról beszélt, hogy a boldog élet kulcsa a szeretetből fakadó jó döntésekben rejlik, hiszen, mint fogalmazott, döntéseink szépsége a szeretettől függ. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be, aki homiliájában arra buzdította a fiatalokat, hogy ne maradjanak egyedül terheikkel, hanem bizalommal forduljanak Krisztushoz, aki békét és megerősítést ad. Az idei találkozón mintegy 500 fiatal vett részt, akiket az előadások, kiscsoportos beszélgetések, koncertek, szentségimádás és közös imádság segít abban, hogy mélyebben találkozzanak Istennel és egymással. Kedves hallgatóink, ezzel a szeretettel búcsúzom Önöktől. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Áldott szép vasárnapot kívánok!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: A Café Francesco podcast sorozatban Faragó András atya előadását hallhatják a genderről.
2: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit itt a Café Francesco keresztény missziós kávézóban. Engem Róna Széki Janó atyának hívnak, én vagyok ennek a kávézónak a házigazdája, és szeretettel köszöntelek benneteket, és különösen nagy szeretettel köszöntöm Faragó András atyát, aki Pesszent Lőrincről érkezett hozzánk, nyugodtan lehet. Andris atyával mi még együtt voltunk egy jó pár évet szemináriumban, és ő a szakdolgozatát a gendernek a témájából írta, azért is gondoltam, hogy ebben a témában ő a egyik leghitelesebb, vagy talán legjobban utána olvasott ember, és fontos, hogy erről a témáról olyan valaki beszéljen, aki utána járta az egyháznak a tanításának. Én nem is húznám tovább a szót, hanem átadom Andris atyának, és kérlek, hogy beszélj nekünk erről a témáról.
3: Pesszent Lőrincről jöttem, ott vagyok káplán, most már a második évet kezdtem, úgyhogy hát már öreg pap vagyok. Néhány gondolatot bevezetőül, hogy elhangzott, hogy miért ezt a témát kaptam, de hogy mi is a nehézség ezzel a témával kapcsolatban. Először is érzelmeket mozgat meg, ami jó, persze, de a nehézségét pont ez okozza, hiszen valamilyen szinten mindannyian érintettek vagyunk, vagy lehetünk ezzel a témával kapcsolatban. Vagy azért, mert ismerünk olyat, vagy azért, mert saját magunk küzdünk ilyen nehézségekkel, és éppen ezért ez felkavarhat mindannyiunkat. A második, ami miatt nehéz, hogy át van politizálva ez a téma. És az érzelmeket ez is felkavarhatja, hiszen nem mentes a politikától, és nem is tud nagyon mentes lenni a politikától ez a téma. A harmadik, amit idehoznék, az pedig ez a hitelesség vagy hiteltelenség kérdése. Semmiképpen sem szeretnék olyan szerepben feltűnni itt, vagy úgy tűnni, mint hogyha ilyen mindentudó lennék. Nyilván, amit az egyház igazságként fogad el, azt próbálom átadni, tehát az nem tapogatózás, hanem az mégis a kinyilatkoztatás része. De vannak olyan részei ennek a témának, amik viszont mégiscsak valamiféle útkeresés vagy válaszkeresés. Érzékeny téma, és éppen ezért érzékenyen is kell beszélni róla. Nem lehet csak úgy félváról venni. És nem a teljes áttekintés a cél, hogy honnan kezdtük és hova jutottunk, tehát nem egy történeti áttekintést szeretnék most itt adni, hanem egy-egy felmerülő kérdés a témával kapcsolatban, amire a választ keressük, vagy keresem, és próbálom megtalálni, vagy elitek tárni mindazt, amire mondjuk én jutottam, vagy én találtam. A kiinduló pont az tulajdonképpen egy antropológiai válság, amiben élünk. Ez lehet, hogy már közhely. Egy antropológiai válság, ami gyakorlatilag arra épül, hogy mindent megkérdőjelez. És eljutunk oda attól a kérdéstől, ami egyébként az embert mindig is foglalkoztatta, hogy ki az ember, mi az ember, mi a küldetése az embernek. És eljutunk oda addig a kérdésig, hogy ki vagyok én. És tulajdonképpen ez a kérdés az, ami motivál bennünket folyamatosan, és újra és újra válaszokat keresünk az életünk minden területén egyébként. De a legfontosabb kérdés az, hogy ki az ember, és hogy ki vagyok én. És azt mondhatjuk, hogy egyfajta talajvesztésnek vagyunk az áldozatai. A Katolikus Nevelés Kongregációja kiadott egy dokumentumot, Férfinak és nőnek teremtette őket címmel. Lesz majd néhány könyv, amit itt szeretnék reklámozni, érdemes elolvasni őket. Nagyon jól összefoglalja a gender ideológiának a problémáit, hogy mik azok, amikre keressük a választ, és mik azok, amikre egyértelműen mondhatjuk, hogy nem jók, vagy nem jó forrásból fakadnak. És ebben a dokumentumban van egy ilyen idézet, amit szeretnék idehozni. Talajvesztés, amely kétségtelenül hozzájárult a család lerombolásához azzal a céllal, hogy ki kell iktatni a férfi és a nő közötti különbségeket, amelyeket csupán történelmi kulturális jelenségnek vagy feltételnek tekintenek. És nyilván ezt a témát fogjuk fölüljárni. Azzal a szemmel, hogy az egyház hogyan találja, hogyan keresi és hogyan találja meg a válaszokat a felmerülő kérdésekre. Második János Pál pápa úgy nevezi a korunkat, hogy gyakorlatilag a halál kultúrája az, ami körülvesz bennünket. Miért mondja ezt? Azért, mert olyan életellenes magatartás formák nyernek törvényi szintet, vagy emelkednek törvényi szintre, amelyek a mi szempontunkból morálisan nem megengedhetők. Halál kultúrája. Azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a bűn és a kísértés joggá vált. Gondoljatok csak a reklámokra. Ha valami kísértés, nagyon sok esetben reklámon keresztül érkezik. És olyan magatartás formák nyernek jog alapot, mint nyilván abortusz, egyes államokban eutanázia, vagy a szegények kizsákmányolása. Ami viszont a nehézséget érinti a párbeszédet illetően, az talán mindannyian találkoztunk ezzel, hogy miért nehéz egy kereszténynek, egy nem keresztényel vitatkozni olyan kérdésekről, amik húsba vágók, és amik érzelmeket kavarnak fel, mint ahogy ez is. És a nehézségi faktort az jelenti, hogy van egy olyan alap kiinduló pontom, nekem, mint keresztény embernek, hogy elfogadom az Isten létezését. Hogy elfogadom azt, hiszek abban, hogy van egy Isten, aki gondot visel rám. Akinek nagyon nem mindegy, hogy én hogyan élek. Aki azért teremtett engem, hogy boldog legyek. És azért próbál terelgetni, hogy erre az útra rátaláljak. És ez a kiinduló pont, ez nagyon markáns. Mert ha ez nincs, akkor ezt jelenti a talajvesztés, akkor tulajdonképpen nem tudunk miről vitatkozni. Mert nem egy síkon mozog a vitánk. Éppen ezért a kérdés, ami egyébként a mi témánkat is érinti, az nagyon, nagyon sokszor az, hogy mi, mint keresztények, hogyan állunk a szenvedés kérdéséhez, hogyan állunk a nehézségekhez. Mert az megmutatja, hogy mik az axiómák az életünkben. Mik azok a biztos pontok az életünkben, amelyekből nem engedünk. És nem azért nem engedünk, mert ilyenek vagyunk, szemellenzősök, hanem azért nem engedünk, mert van egy biztos tapasztalatunk erről. Aki megtapasztalta már az életében az Istennek a közelségét, az pontosan tudja, hogy ez valami olyan, amit soha nem fog föladni. És nincs olyan dolog, ami miatt érdemes lenne föladni ezt a hitet. Ha nem volt ilyen, akkor nagyon kívánom, hogy legyen mindenkinek ilyen tapasztalata. És éppen ezért, hogyha más a látásmód, ha más a talaj, akkor nem lehet nyugvó pontra jutni ezzel a témával kapcsolatban sem. Mert a számomra az a kiinduló pont, hogy létezik Isten, ez mindent megváltoztat. Ez egy teljesen más látószöget jelent, mint egy olyan ember számára, aki nem hisz Isten létezésében. És innentől kezdve gyakorlatilag ugyanannyira nehéz kérdés lesz, mint bebizonyítani az Isten létét a természettudománya adta a lehetőségekkel. A válasz nem lehet. Szóval, hogyha elfogadom az Isten létezését, akkor azt is elfogadhatom, hogy van egy olyan könyvek összessége, amit Szentírásnak, kinyilatkoztatott tanításnak fogadok el. Ahol utána nézhetek mindennek, amit az Isten megálmodott rólam, megálmodott rólunk, mint emberről. Szóval a Biblia a kiinduló pont. Elérkeztünk egy olyan nehézséghez, amivel gyakran szembesülhetünk, amikor esetleg cikkeket olvasunk, vagy bizonyos könyveket, akik kritizálják mondjuk a katolikus egyház álláspontját. És sokszor nem azért, mert ténylegesen azt tanítja a katolikus egyház, hanem mert azt gondolják, hogy ezt tanítja a katolikus egyház. Mire gondolok? Arra, hogy nagyon sok, elsősorban szekta van, akik úgy magyarázzák a Bibliát, fundamentalista módon magyarázzák a Bibliát, vagyis hogy szó szerint értelmeznek mindent. És a probléma ezzel az, hogy nem mi, mint egyén kaptuk meg a felhatalmazást Jézustól, hogy értelmezzük a Szentírást, hanem mint egyház kaptuk meg ezt. És az egyháznak van joga és lehetősége arra, hogy elmondja, hogy a Biblia egyébként mit tanít, hogy magyarázza a Szentírást hitelesen. Férfinak és nőnek teremtette őket. Ezt olvasok a Szentírás első lapjain. Férfinak és nőnek teremtette őket. A Szentírás tanítása nagyon egyértelmű ezzel a témával kapcsolatban. Nincsen olyan rész, nincsen olyan tanítás, ha van az félremagyarázás, vagy amit hallunk, ami legalizálná a nem egy férfi és egy nő kapcsolatát. Itt az egy férfi és egy nő az már az új szövetségi állapot. De hogy mind férfi és nő kapcsolatát, ami nem ezzel vagy ami ezzel ellentétes, azt nem támasztja alá a Biblia. Mi az ember címmel adott ki a bibliai pápai biblikus bizottság egy könyvet, amit nagyon ajánlok. Nagyon sok olyan kérdést feszeget, ami korunkban aktuális, és fölmerül, és gondolkodhatunk róla. Keresi a választ, hogy mi az ember a Biblia szerint, a Biblia tanítása szerint. Idehozzunk egy idézetet. Figyelembe kell venni, hogy a humán tudományok eredményei, valamint a teológia és az erkölcstan szakértőinek megfontolásai nélkülözhetetlenek az egész kérdéskör megfelelő feltárásához. És talán ez mindenre igaz, minden témára igaz, hogy nagyon fontos a humán tudományokat bevonni, amikor keresünk valamire választ. Miért? Azért, mert a humán tudományok alátámasztják az igazságot. Ha nem így lenne, akkor mindez, ami a Szentírásban van, azt igazából kidobhatnánk. Mert az nem az igazságot tanítaná. A tudományok, hogyha valóban tudomány és nem valami áltudomány, az mindig alá fogja támasztani a Szentírás tanítását. A Szentírásban nem találunk példát azonos nemű személyek törvényesen elismert kapcsolatára. Ezt írja szintén ez a könyv. Pápákon keresztül fogom 6. Páltól elkezdve végigvenni a megnyilatkozásokat. Szent 6. Pál pápa Populorum Progressio, a népek fejlődése kapcsán írt, vagy témájával kapcsolatban írt enciklikát, 1967-ben adta ki, amiben azt mondja, a társadalom alapja a család, melyben különböző nemzedékek élnek együtt, és segítik egymást a nagyobb bölcsesség megszerzésében, és abban, hogyan lehet a személyek jogait összehangolni a társadalmi élet egyéb követelményeivel. 6. Pál pápa nem könnyű helyzetben élt, vagy uralkodott, mint pápa. Hiszen tudjuk jó, hogy 68-ban valami forradalmi változás indult el Franciaországból. A szexuális forradalom egy olyan közeget teremtett, ami egész Európában, sőt, a egész nyugaton gyakorlatilag a változás szelét indította el, vagy a változás szerének a vágy.

Hatodik Pál pápa kiadott egy olyan enciklikát, ami a mai napig nagy viták forrása. És ennek a címe Humani Vitae, vagy ez a kezdete az enciklikának. És tulajdonképpen azt várták a pápától, hogy majd lesz valami felszabadulás az egyház tanításában, ami megint csak valami sötét középkorból megmaradt, ilyen dohos szobához hasonlító, nehéz téglaként ott ül rajtunk, és nem engedi, hogy felszabaduljunk. És ehhez képest hatodik Pál valami nagyon radikálisan konzervatív, azt kell mondjam, álláspontú enciklikát adott ki. Abban a világban, ami homlok egyenest szembe ment azzal, amit ő leírt abban. Van egy történet, talán egy tanmese. Képzeljünk el egy 10 emeletes házat, nagyon magas házat magunk előtt, aminek a tetején van egy játszótér. Egy játszótér, viszont a szélén a háznak nincsen kerítés, vagy nincsen korlát. És a kérdés igazából az, hogy mikor lehet felszabadultabban játszani, ha ezek a korlátok nincsenek ott, vagy ha ott vannak. Félnénk-e attól, hogy játék közben akár a gyermekeink, akár mi magunk leesnénk, mert annyira felszabadultak vagyunk, vagy nem? És talán nagyon jó megmutatja a lényegét annak, hogy miért tarthatta a zsidó ember az Isten ajándékának a 10 parancsolatot. Miért mondhatta azt, hogy ez a szeretetnek a megnyilatkozása, hogy az Isten törvényt ad az embernek? Azért, mert annak adok törvényt, akit szeretek. Ha nem érdekelne, ha nem szeretném a másikat, akkor nem érdekelne, hogy hogy él. És talán ennek a legradikálisabb megélése, nyilván nem egy hétköznapi példa, de hogyha elképzeled, hogy valaki, akit nem ismersz, fut az utcán a vonat elé, akkor azt mondod, hogy joga van hozzá. Vagy azt mondod, hogy szabad ember, azt csinál, amit miért gátoljam? Ő biztos boldogtalan, és emiatt akar öngyilkos lenni. Vagy mit csinálsz, mit diktál a szeretet? Húz vissza. És éppen ezért talán visszamehetnénk a humanizmushoz, vagy a felvilágosodáshoz, ami később következett, ami talán azt a kérdést feszegeti, hogy a világ közepe az mi, vagy ki. Ugye a humanizmus nagy vívmánya volt, hogy az ember kerül a középpontba. Minden mérce alapja az ember lesz. És jó lett ez nekünk. Ugye azt gondoltuk a felvilágosodáskor, hogy milyen jó, hogy véget vethetünk, az ész kerül végre mindennek az alapjává, sőt mindennek a tetejévé, az emberi ész. És milyen jó, hogyha az ember észre alapozva egy olyan társadalmat építünk, ahol már nem lesznek vallásháborúk, nem lesznek háborúk, hanem béke lesz. Béke, öröm, kacagás, felszabadultság. Minden, ami az egyház begyöpösödött tanításából nem elérhető. És valószínűleg a 20. század, meg jelenkorunk is arról árulkodik, hogy ez így történt, nem? Béke van, biztonság van. Hiszen mindennek a mércéje az ember, az ész, nem a vallás, nem az Isten. Azt nem mondhatjuk, hogy a világ alapja most az Isten, legalábbis az emberi gondolkodásban, vagy társadalmi gondolkodásban. És ezt fogalmazza meg 6. Pál, szintén Humani Vitae-ben. Akik elsősorban felelősek a közjóért, és olyan sokat tudnak tenni a jó erkölcsök támogatására, mondjuk nekik, ne engedjék, hogy népük jó erkölcseit valaha is megrontsák, akadályozzák meg, hogy az állam alapvető sejtjeibe, a családba, törvényes úton olyan gyakorlatot lopjanak be, mely ellenkezik a természetes és az isteni törvénnyel. Ezt fogalmazza meg 68-ban, 6. Pál. És hol vagyunk már ehhez képest? Leszögezi a hittani kongregáció egyik dokumentuma 75-ben, a gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges az apai és anyai szeretet. Nem lehet elválasztani az egészséges fejlődés légkörét attól, hogy van egy apa és egy anya a gyermeknek. És itt elérünk egy nehéz ponthoz. 6. Pál, tehát 75-ben, az ő regnálása alatt a hittani kongregáció dokumentuma, egy olyan pontot érint, ami megkülönböztet a homoszexualitás között, vagy homoszexuális és homoszexuális ember között kétféle embert, kétféle jelentséget, az egyik az átmeneti, és a másik a végleges.
Azt mondja, míg az első esetben a hajlama nem megfelelő nevelés eredményeként alakul.

0: ki, ez az átmeneti, addig a második esetben valamiféle vele született ösztönnel is kell számolnunk. Ez egyrészt ma igaz, másrészt nem. Vagy ezt mondhatjuk, hogy egyrészt igaz ez az állítás, mert valamiféle vele született hajlammal is kell számolni, viszont ami miatt azt mondom, hogy nem, vagy meg pusztán a vele született hajlam, ami abban, vagy ami azt okozza, hogy valaki homoszexuális lesz, ezt megcáfolta egy 2019-es kutatás, amiben azt találták a kutatók, hogy bár vannak szexuális irányultságot részben befolyásoló gének, de ezek szerepe kicsi, tekintettel a biológiai és szociokulturális tényezők összetettségének jelentőségére. És ez egy nagyon fontos alapállapot, vagy alapálláspont, mert hogy tulajdonképpen minden vita alapja a homoszexualitás körül az, hogy ez veleszületett vagy szerzett dolog. És igazából ez az, amiben találhatunk áltudományt, találhatunk tudományt, minden esetre valami olyan nehéz párbeszéd alapot, ami nem elfogadott, vagy nem elfogadható sokak számára. Második János pápa, vagy Szent Második János pápa tanítása, talán a testeológiája az sokunk számára ismerős. 5 éves sorozatot, ilyen audiencia sorozatot, tanítás sorozatot indított Második János pápa, gyakorlatilag a második évében, amikor átvette a pápaságot, 79-ben kezdte el az előadás sorozat, testeológiája címmel, ilyen vastag könyv lett belőle. Ez 5 év tanítása. És tulajdonképpen mindenkinek ajánlom, gyönyörű. És azért forradalmi, mert annyira szépen összefoglalja a Szentírás, az egyházatyák és az egyház történelem során felmerülő mindenféle tanítást a testünkről, hogy az valami csodaszép. És innentől kezdve ez cáfolja meg talán legjobban azt az állítást, hogy az egyház prűd, hogy az egyház nem tud mit kezdeni, és leértékeli a testet. Azt mondja II. János Pál pápa, pont az egyház az, aki felemeli a szexualitást a funkcionalitásból, annak méltó rangjára. Hiszen a test teológiája tulajdonképpen a szex teológiájává is válik, vagy inkább a férfiség és nőiség teológiájává. Gyönyörű. Mikor szoktunk úgy gondolkodni a saját testünkről, mint valami szent dologról? Mikor szokott a világ úgy gondolkodni a testünkről, mint valami szent dologról? Nem, de pont a világ az, ami leértékeli a testet, ami eszközként tekint a testre. Valami olyanra, amit igazából csak kihasználni, kizsigerelni lehet és kell, mert ettől lesz tulajdonképpen boldog. És nem, de pont az egyház tanítása, pont az Isten az, aki beemeli az Isten, azt mondhatjuk, az Isten szférájába a testet. Gondoljuk bele, hogy a legnagyobb misztérium az, amit hamarosan karácsonykor ünneplünk, az Isten emberré lesz. Fölveszi az Isten a teremtménye formáját, alakját. Emberré válik, valóságos húsvér emberré Jézus Krisztusban az Isten. Nem döbbenetes? Ha ez valami alantas dolog lenne, ahogy a görög filozófusok is tartják, amitől meg kell válni, amitől meg kell szabadulni, akkor Jézus nem ment volna föl testestől, lelkestől, hát teljes emberként a mennyei valóságba, a mennyei dicsőségbe. És ezen nem nyitotta volna meg számunkra az örök üdvösséget, mint test és lélek egysége. Mert ezek vagyunk. Mi nem angyalokká válunk majd az örökké valóságban, nem csak lelkek leszünk odafönt, hanem a testünk is megdicsőült formában ott lesz. Döbbenet. Szóval, hogy a szex teológiájává válik a test teológiája, ami sokkal több, mint funkcionalitás. II. János Pál pápa idején volt a pekingi női világkongresszus 95-ben. És ez az a kongresszus, ahol először hangzott el a gender kifejezés, gyakorlatilag a szex kifejezése párhuzamban, vagy sokkal inkább alternatívaként állítva, ami a társadalmi nemet hozza be a képbe, amely eltérhet a biológiai nemtől. És II. János Pál pápa erre a kongresszusra ír egy levelet. ír egy levelet, amiben felhívja a figyelmet, hogy van egy egyenjogúsági törekvésnek túlkapása. És ezzel szemben egy új feminizmus létrehozását sürgeti a pápa, mely, idézem, a férfiasodás kísértését elkerülve el tudja ismerni, és ki tudja fejezni a polgári együttélés minden megnyilvánulásában az igazi női természetet. Hogy nem attól lesz valaki egyenjogú nő egy férfival, hogy ugyanazzá válik. Ez nagyon evidensnek hangozhat, ez az állítás. De nem az, sajnos, nem az. Hiszen azt látjuk, hogy a gender kérdésével bejön az a kérdés tulajdonképpen, hogy az egyenjogúsági törekvés, ami a feminizmussal elindul, nagyon jól, nagyon jó szándékkal, elér jó törekvéseket. Tehát elér, vagy törekszik olyan dolgok elérésére, amik nagyon jók. Az egyenjogúság az nagyon is jó dolog. Csak az egyenjogúság ne jelentsen azonosságot. Ne jelentsen azonosságot. Mert onnantól kezdve pontosan a nőiesség fog eltűnni. És pont amivel szemben elindul a feminizmus, annak a csapdájába esik, hogy gyakorlatilag a férfi lesz az alapja mindennek, ami mérce, és a nő valahogy eltűnik. És erre hívja föl a figyelmet, azt mondja II. János Pál pápa, hogy a társadalomnak támogatnia kell a házi munkát végző nőt. Azt mondja, le kell győzni azt a fölfogást, mely szerint nagyobb megbecsülés illeti a nőt a házon kívüli, mint az otthoni munka miatt. Amikor a gyermeknevelés valami másodlagos dologgá válik, ahhoz képest, hogy milyen karriert tudok építeni, az probléma. Az probléma. És ez nem azt jelenti, hogy a nők ne dolgozzanak, vagy ne építsenek karriert, értsük, jól. De hogy ne becsüljük már le az alapvető meghívásunkat a szülőségre. Homoszexualitással kapcsolatban azt tanítja II. János Pál pápa, a homoszexualitás szembe megy a szexualitás isteni rendeltetésével és gazdag szimbolikájával. Hiszen nem képes az egyesülésre, az életközvetítésre, valamint a teljes önátadásra. És felhívja a figyelmet a dokumentum, hogy vannak szervezetek, amelyek próbálnak nyomást gyakorolni az egyenjogúsítás ilyen formájára, vagyis hogy a házasság az legyen egyenlő. De erre majd kitérek, hogy miért nem lehet házasságnak nevezni. Azt mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint hogyha ajándék, egy ajándékozási kapcsolat lenne. Ajándék két ember egymás számára. És tulajdonképpen mik az ajándéknak a dimenziói, mik a tulajdonságai az ajándéknak? Az egyik, hogyha valakinek ajándékot adok, akkor azt teljesen adom. Nem csak részleteiben. Hogyha ajándékot adok, akkor azt ingyenesen adom. Nincsenek feltételek. Mert ha feltételeket szabom, akkor nem ajándék. És az ajándékot örökbe adom. Fura lenne, hogyha így visszakérném azt a bicélit, amit valakinek ajándékba adtam. Szóval, hogy ez a hármas valóság, vagy dimenziója az ajándék mi voltnak, mind azért van, hogy az a kapcsolat az gyümölcsöző legyen. Minden a gyümölcsözőségre van teremtve. És azt mondja, hogy ha bennem maradtok, és én bennetek, akkor gyümölcsöt fogtok teremni. Olyan szép a szőlőtő szőlővesző hasonlat. Erre vagyunk meghívva, hogy gyümölcsöző életünk legyen. Viszont a gyümölcsözőség az nem választható el ettől a három dimenziótól. Mi kell a házassághoz? Egy kicsit talán humorosan is megfogalmazva. Két igen, és két nem. Két igen, mert szükséges a feleknek az igenje ahhoz, hogy létrejön a házasság, és két nem, egy férfi és egy nő. Az egyházok azt mondja, egy férfi és egy nő egész életre szóló közössége az, ami a házasság. Egész életre szóló közössége, amely két dologra, a házas felek javára és gyermeknemzés céljából rendeltetett. Nagyon fontos a sorrend is, házas felek javára és gyermeknemzés céljából. És ide szeretném hozni a Szentháromság képét. Hogyha mi a Biblia tanúsága szerint mi az Isten képmására vagyunk teremtve. Ha az Isten szent háromságos Isten, akkor mi az ő képmására vagyunk teremtve. Ha az Isten közösség, akkor mi is ennek a közösségnek a példájára vagyunk teremtve, vagy mintájára. Vagyis közösségben tudjuk megélni a szeretetet, azt, ami maga az Isten. Egyedül nem vagyok képes rá. És a legteljesebb analógiája, nincs tökéletes analógia, minden csak hasonlat, de minden csak minden sántít, minden hasonlat sántít, ami az Istennek próbálom, vagy Istenhez próbálom hasonlítani. De a legteljesebb hasonlat az a házasság, az a férfi és a nő kapcsolata, ami az Istenhez hasonlít. Miért? Azért, mert ahogy az Istenben a szeretet kapcsolat az annyira túlcsordul, az atya szereti a fiút, a fiú viszont szereti az atyát, és ez a szeretet kapcsolat létrehoz egy harmadik személyt, a Szent Lelket. És valahogy ez a szeretet kapcsolat, értjük, hogy sántít az analógia, mert nem egészen ugyanazok a szintek, de hogy ahogy a férfi szereti a nőt, és a nő szereti a férfit, az ő szeretett kapcsolatukból, az ő teljes önátadásukból létrejön egy élet. Az a szeretet, amely túlcsordul az Istenben, gyakorlatilag azt teremti a világot. Ferenc pápa, amikor itt volt, kitérek majd rá is mindenképpen, Magyarországon volt, akkor azt mondta, hogy az Isten nem azért teremtette az embert, mert unatkozott, hanem szeretetből. Az Isten, aki egy szeretet kapcsolat, az ő túlcsorduló szeretetéből születik a világ. És a férfi és a nő szeretet kapcsolatának túlcsordulásából születik az új élet. Utolsó idézet János pápától. Ez az antropológia, mely megszabadítva a nőt minden biológiai meghatározottságától, az egyenjogúság jelszavát hangoztatja, de valójában olyan ideológiákat táplál, melyek megkérdőjelezve a családot a maga természetes kétszülős, azaz apából és anyából álló formájában, egyenlővé teszik a homoszexualitást és a heteroszexualitással, és a szexualitásnak egy új modelljét hirdeti. Ezt fogalmazta meg II. János Pál pápa, hittani kongregáció egy levelében. És itt térnék át Benedek pápára, aki nagyon... Szóval akinek a pápasága, az nagyon sok, nem tudom, főleg német területen érzelmeket kavar föl. És Benedek pápa egy nagyon, nagyon mély tanítása van Benedek pápa, nagyon érdemes olvasni az ő dokumentumait. Ő azt mondja, hogy nagyon, nagyon fontos állítás. A test látszólagos istenítése, amit látunk most a világban, az nagyon gyorsan a testiség gyűlöletébe tud átcsapni. És visszautalnék arra, amikor picit a világra néztünk rá, hogy nem isteníti a testet, hanem tulajdonképpen gyűlöli. Hiszen kizsigerli azt, ami szent alapvetően. A római kúriának szóló 2012-es karácsonyi köszöntőjében amiben nagyon sok családot érintő témát vetett föl, és problémát. Azt mondja, eddig úgy véltük, ez nem szó szerinti fordítás, eddig úgy véltük, hogy a szabadság helytelen értelmezése a bajok forrása, azonban Simone de Beauvoir óta látható, hogy önmagában az emberi lét kérdőjeleződik meg, vagyis hogy mit jelent embernek lenni. Ugye ő volt az, aki azt mondta, hogy a nő nem születik azzá, hanem azzá válik. És nyilván ezt a mondatot lehet sokféleképpen értelmezni, de ebben nem szeretnék belemenni, hogy hogyan. Viszont a pápának erre való reakcióját hoznám ide. Hogy önmagában az emberi lét kérdőjeleződik meg. Visszatérek a kiinduló pontra, hogy ki vagyok én. A gender ideológia alapja, hogy az eddigi elnyomó társadalmi meghatározottsággal ellentétben mi magunk választhatjuk meg, hogy mi a nemünk. Mindez a nézet nyilvánvalóan tagadja a természetet, és egy hamis antropológiát hirdet. Az ember lényegéhez tartozik a nemiség, tudnélik a kétneműség. Ha pedig ezt megkérdőjelezzük, akkor a család alól is kihúzzuk a talajt, és így az nem a teremtéssel adott valóság lesz többé. A gyermek ajándék volt a megszűnik, s helyébe lép a jog. Az Isten általi küldetésünk, miszerint a gyermekvállalás által részt vehetünk a teremtés művében, kudarcot vall. A teremtővé válás szabadsága az önteremtés szabadságává válik. Ez idézet. Szó szerinti, a teremtővé válás szabadsága az önteremtés szabadságává válik. Mi jut eszünkbe? Az első bűn. Nekem nem mondja meg senki, hogy nekem mi a jó. Rossz analógia, de egy kicsit képzeljük el, hogy veszünk egy mosógépet. Veszünk egy mosógépet, és mit csinál a magyar ember, hogyha nem működik? Hát elkezdi erősebben nyomogatni a gombokat. Ha az sem működik, akkor elkezdjük egy kicsit ütögetni, hogy valahogy mégiscsak életre bírjuk. És ha nagyon nem működik, akkor esetleg előveszem a használati utasítást. És valahogy így vagyunk önmagunkkal. Hogy az Isten adott egy használati utasítást. Minden adott számunkra, ami szükséges ahhoz, hogy boldogok legyünk. Megvan a recept a boldog életre. De én mégis jobban akarom tudni, hogy hogyan kell önmagammal bánni ahhoz, hogy én boldog legyek. És nem engedem meg annak, az alkotónak, aki sokkal jobban ismer, mint én saját magamat, hogy megmondja, hogy hogyan leszek boldog. És tulajdonképpen minden egyes bűnünk erre vezethető vissza. Ez a gőg. És elérkeztünk Ferenc pápához. Azt mondja az Evangélii Gaudiumban, hogy a házasságot pusztán érzelmi dolognak tekintjük. És ez probléma. Ez olyan, mint amikor a szeretetet érzelmi kérdésnek tekintjük. A szeretet nem érzelem kérdés, hanem egy döntés. Gondoljunk bele, hogy nem tudom, édesanyák, akiknek van gyermekük, hogy ha éjszaka sír a gyerek, mert bármi, akkor mindig nagy örömmel és lelkesedéssel kelsz föl és mész oda, hogy megetesd, tisztába tedd, vagy csak megvigasztald. Vagy néha meg kell hozni azt a döntést, hogy de én szeretem ezt a gyermeket, hiszen az enyém, és ezért fogok fölkelni és oda menni hozzá. Ha érzelem kérdés lenne, hát tele lennénk árvákkal. És tulajdonképpen ez mindennel így van. És a házasságon nagyon így van. Ha minden csak érzelem kérdés lenne, akkor tele lennénk, sajnos így is tele vagyunk. Nehéz kapcsolatokkal. Pedig azt mondja, a házasság eredendően az elköteleződésre, a felelősségvállalásra és a hűségre épül. Egyszer a tömegtájékoztatási világnap alkalmából így fogalmazott a pápa, idézem, azt érzékeltetik, mintha a család pusztán ideológia volna, amelyet valaki mások ellen vonultatnak fel, holott a család az a hely kell, hogy legyen, ahol szeretnek és támogatnak. És ez a nehéz, amikor valaki azt hiszi, hogy ez egy emberi intézmény a család. De nem az. Sokkal mélyebben van a gyökere. Ez isteni intézmény. És visszautalnék megint az elejére, hogyha nincs meg ez a talaj, ami a párbeszédnek az alapját képezi, aminek az értelmes párbeszédnek az alapját képezi, hogy van Isten, akkor nem tudunk értelmes párbeszédet folytatni. Mert elbeszélünk egymás mellett. Akkor nem tudunk egyszerűen dűrőre jutni soha. Viszont 2016-ban volt ifjúsági világtalálkozó Krakkóban. Nem tudom, hogy ki volt itt, ki volt ott esetleg, jelenlévők között. Van olyan, aki ott volt, nagyon jó. Hát nem nekünk mondta, hanem a püspököknek, de így fogalmazott az ideológiai gyarmatosítással kapcsolatban. Európában, Amerikában, Latin-Amerikában, Afrikában és Ázsia néhány országában az ideológiai gyarmatosítás valódi formái zajlanak. És ezek közül az egyik, világosan megnevezem, a gender ideológiája. Ma a gyermekeknek azt tanítják az iskolában, hogy mindenki megválaszthatja a saját nemét. Miért tanítják ezt? Mert a könyveket azok a személyek és intézmények adják, akik a pénzt is. Az ideológiai gyarmatosítás ezen formáit befolyásos országok is támogatják, és ez szörnyű. Nagyon konkrét, nagyon egyértelmű. Ferenc pápában azt szeretem, hogy teret ad a párbeszédnek. Teret ad a párbeszédnek. És nagyon sokan vártak tőle olyan változtatásokat, mint amit esetleg 6. Páltól vártak, amikor kiadta a Humánae Vitae-t. És azt látjuk, hogy 11 éve van, mint pápa, Ferenc pápa előttünk, aki irányt mutat, és olyan nagy gyökeres változtatást, olyan irányba, amilyen irányba a világ várná, hát nem látunk. Ilyen elmozdulást nem látunk. És nagyon konkrétan tud fogalmazni. Viszont nem mindegy, hogy hogyan fogalmazunk meg valamit. És ebben nagyon nagy példa Ferenc pápa. Hiszen ugyan ő, aki ezt megfogalmazza, ugyan ő egy nyilatkozatában, egy interjújában így fogalmaz, hogy ki vagyok én, hogy megítéljem a melegeket. Ugye ez volt az az első, amivel berobbant a köztudatba, hogy wow, akkor itt most valami változik, itt most valami új szél jött be. Igen, új szél. Ugyanúgy, ahogy a II. Vatikáni zsinattal, a kommunikáció szempontjából. Azt mondja, a fiataloknak írt Krisztus Vivit kezdetű apostoli buzdításában: fiatalok, ne hagyjátok magatokat félrevezetni. Ne engedjétek, hogy ideológiai gyarmatosítások, melyel idegen eszméket vernek a fejünkbe, és a végén rabszolgává függővé, és az életben csalódottá tegyenek. Ezek nagyon súlyos szavak. Azt mondja, és ezzel fejezném be ezt a részt, hogy a két nem tagadása elvezet bennünket a semleges nemhez, a férfi és a nő közötti átmenetiséghez, amit talán interszexuális vagy transgender néven nevezhetünk, és bár igyekszik elmosni a határokat, és ez a nagyon érdekes, mégis ellentmondásos módon feltételezi azt a szexuális különbséget, amelyet tagadni vagy legyőzni akar. El akarjuk mosni, nincsen férfi és nő. És valahogy mégis beskatujázzuk férfi és nő kategóriába mindazokat, akik azt érzik, hogy akik nem érzik jól magukat a saját testükben, a saját bőrükben. Hiszen azt mondjuk, hogy hát akkor változtass. Vannak módszerei most már, változtass ezen. És értjük ezt az álságos kettősséget, hogy valami, amit el akarok törölni, igazából azt kínálom tálcán. De hogy mi az igazi probléma? És csak megemlítés szintjén hoznám ide, hogy lehetne megoldási lehetőségként idehozni Joseph Nicolosi nevét, aki amerikai klinikai szakpszichológus volt, már elhunyt, aki pont ezt kutatta, hogy vele született, nem vele született, és egy olyan hát terápiát, azt mondhatnám, egy olyan ugyanolyan pszichológiai terápiát, mint minden más, ami beszélgetésen alapul, leülünk egymással beszélgetni, dolgozott ki, és tanulmányozott, kísérletezett ki, aminek alapján ő azt találta, hogy ez nem vele született, hanem valamiféle szerzett dolog. Viszont a nehézség az, hogy nincs képletünk. Nem lehet azt mondani, hogy ha X és Y tünet, vagy tulajdonság, vagy bármi fennáll, vagy körülmény fennáll, akkor biztos, hogy valaki ilyen nehézségekkel küzdő személy lesz. Nem tudunk, nincs recept. De hogy valahogy egy olyan szociokulturális befolyásoltság az, aminek ki vagyunk téve, ami nagyon befolyásolja azt, hogy az identitásom a helyére kerül, vagy nem. De mindez tüneti kezelés. És mi sokkal inkább szeretjük azt mondani, hogy van oki kezelés is. És ha már a kiinduló pontunk az Isten, akkor nem lehet a záró okfejtésünk nem az Isten. Hiszen minden tüneti kezelésen túl az Isten oki kezelést tud folytatni. És ez az oki kezelés pedig a szeretet. Hiszen az alap probléma az, hogy ha valaki ilyen nehézségekkel küzd, az azt jelenti, hogy a kérdés végső soron benne az, szerethető vagyok-e? Jó vagyok-e úgy, ahogy vagyok? Elfogadható vagyok-e? Értékes vagyok-e? És hogyha ezekre az alapkérdésekre nem találom meg a választ időben, és ebben nem segít a környezetem, akkor probléma alakul ki. És éppen ezért, pontosan gondoljunk csak bele, a félelem az bezár. A félelem a sokkal inkább úgy ábrázolható, mint valami ilyen kubbasztás önmagamban. És mi a szeretet? A szeretet az valami olyan dolog, ami megnyit a másik felé. És ide hoznám a keresztet, mint a legfontosabb szimbólumunkat. Illetve ami feszület, az ott pont egy kereszt, de hogy a feszületet hoznám ide. Hogy Jézus hogy van a feszületen? Kitárt kar. Ha valami, akkor ez biztosan nem a félelem és a védekező állapot, hanem a teljes átadottság, a teljes önátadás. És ez a kulcs. Ha tudom magamat, és ez nyilván nem csak a házasságban, de ott csúcsosodik itt a leginkább. Ha tudom magamat átadni a másik embernek, bármilyen szinten, akkor elfogadom azt, hogy igen értékes vagyok, akkor elfogadom azt, hogy igen szerethető vagyok, és elfogadom azt, hogy nem a félelem fog dominálni, és nem az fog irányítani az életemben, hanem a szeretet, ami megnyit a másik felé. Miért örültem, hogy beszélgethetünk egy ilyen témáról, az, hogy nagyon sokat tehetünk ezért. Nagyon sok mindent olvashatunk a sajtóban, a különböző médiumokon keresztül nagyon sok minden érkezik hozzánk ezzel kapcsolatban. És jó, hogyha tisztában vagyunk az egyház tényleges tanításával, és a saját környezetünkben úgy tudunk beszélni róla, hogy abból a szeretet sugározzon, az elfogadás és a befogadás, és nem valami, ami ennek az ellenkezője.
1: A Café Francesco podcast sorozatban Faragó András atya előadását hallhatták a genderről.

Mária Rádió. Lélekjárta hagyományok. Harangozóimre néprajzi műsorát hallják.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Lélekjárta hagyományok adásában. A hagyomány nem csupán emlék, hanem élő lélek, amely végigkísér bennünket nemzedékről nemzedékre. Minden népszokásban ott dobban az emberi szív régi ritmusa, összeköt bennünket azzal, akik voltunk, és akik lenni szeretnénk. A Lélekjárta hagyományok útja időn és téren át vezet. Olyan történeteket idézünk fel, amelyekben a régi szokások, dallamok és hiedelmek a mai emberhez is szólnak, mert a lélek mindig ismeri a hazafelé vezető utat.

Július 16-a a boldogságos Szűz Mária, mint a karmeliták védasszonyának az ünnepe. Az egyházatják a bibliai Kármelt, szépsége, termékenysége, ősisége, illésgyőzelme miatt Szűz Mária jelképének látták. A karmelita rend kiváltságos Mária ünnepe. Jelentősége különösen a karmelita kolostorok és a karmelhegyi vagy skapulár és boldogasszonynak címzett kegyhelyek vonzás körzetében volt számottevő. Karmelhegyi boldogasszonyt ábrázoló kegyképe volt Mária Radnának és Kistapolcsánynak. A skapulári társaságok egyik jeles anyatársulata a Rozsnyó melletti Barkán virágzott, ahol az ünnep utáni vasárnap tartott szentbúcsukon az összegyűlt zarándokok éjfélkor a temetőben elhunyt hozzátartozóikért könyörögtek, imádkoztak. Tápé idősebb asszonyai Kármelhegyi boldogasszony ünnepe előtt 9 napon összegyülekeztek a temetőkápolnában, amelynek a Kármelhegyi boldogasszonya patronusa. Szeged alsóvárosról is csatlakoztak hozzájuk. Az összegyűlt asszonyok a 7 örömű olvasót imádkozták. Ezen kívül 1000 úrangyal elimádkozást osztották fel egymás között. Az ünnepi misén a pap megáldotta a résztvevők kezében tartott skapulárékat, várruhákat, amelyeket bajban, szükségben megszoktak érinteni.

A karmelita rend és az aratás fogalmai között leginkább a keresztény lelkiségben használt metaforikus kapcsolat és a hagyományos magyar néphagyomány teremt hidat. A témakör legfontosabb vonatkozásai. Spirituális aratás. A karmelita lelkiségben a magvetés, az Isten igéjének hirdetését, az ima életet, a lelki vezetést és a missziós munkát jelenti. Az aratás pedig ennek a lelki munkának a gyümölcsét, az elmélyült hitet, a jó cselekedeteket és a lelkek megmentését szimbolizálja. A bibliai hagyományokhoz hűen Máté evangéliumában olvashatjuk, az aratás sok, de a munkás kevés, a karmelita rend tagja is az isteni szőlőskert és mező munkásaiként tekintenek magukra, akik az imádság és szemlélődés révén járulnak hozzá a lelkek beéréséhez. A magyar népi kultúrában az aratás hagyományos kezdete szorosan kapcsolódik a katolikus egyházi naptárhoz. Ugyan Péter Pál napja, június 29-e hagyományosan az aratás kezdetét jelölte, ugyanakkor Kármelhegyi Boldogasszony, július 16-i ünnepe pedig, amely a karmeliták legfontosabb főünnepe, az aratási időszak derekára esik, így a földművesek gyakran kérik a szűzanya oltalmát a termés biztonságos betakarításáért. Vallási népszokások az aratás során. Az aratók a búzatábla szélén levett kalappal keresztet vetve imádkoztak a munka megkezdése előtt. Az első két kévét sok helyen keresztalakban fektették le. A munkához használt eszközöket a templomban vagy a mezőn a pap megáldotta, hogy elkerüljék a baleseteket és bőséges legyen a hozam. Az aratás kezdetén vagy végén bort ittak a szent nevében, amely a hagyomány szerint megvédte a munkásokat a hőség okozta betegségektől, ez volt a Szent János áldás. Az utolsó kéve, az öreg, az aratás végén a földön hagyott utolsó kévét különleges tisztelet övezte. Úgy hitték, ebben lakik a gabona lelke, ezért a következő évi bőség biztosítására megőrizték. S melyek a kiemelt vallási szimbólumok? Az aratási koszorú. A legszebb kalászokból font harang, korona vagy kerék alakú dísz. Istennek és a földesúrnak szánt hálaadást jelképezte, a templomban szentelték meg, majd a tiszta szobában őrizték. A búzaszem a keresztény szimbolikában Krisztus jelképe, aki meghal a földben, hogy sokszorost termés hozzon. Az élet, a feltámadás és az örök élet szimbóluma. A kenyér, az aratás végső gyümölcse, amely az eukarisztiát, Krisztus testét és az isteni gondviselést jeleníti meg. Új kenyér ünnepén majd nemzeti és vallási szimbólummá válik.

megyek, asszony leszel az őszre. Jaj, de sokat arattam a nyáron, de keveset aludtam az ágyon. Bonts meg a vám ágyadat, a slinger ágyadat,

0: Erről az időszakról hallgassák Harangozó Imre néprajzkutatót.
1: Gyönyörű nyári, éppen az aratás derekára eső ünnepünk július 16-a, Kármelhegyi boldogasszony, kiváltságos Mária ünnepe. Nagyanyáink, dédanyáink különösen kedves és számon tartott jeles napja volt ez. A jámbor hagyomány úgy tartja, hogy Stock Simonnak, a kármelita rend alapítójának, angyalok és szentek kíséretében jelent meg Szűz Mária és skapulárét, vagy ahogyan nagyanyáink emlegették, a kapullárét nyújtotta át neki. Ígéret is járt ehhez a váruhához. Aki ebben hal meg, nem jut a pokol tüzére. Hívő népünk szerte az országban hittel viselte ezt az evangéliumi mennyegzős ruhára emlékeztető rendi jegyet, s tartotta meg a viseléséhez kiszabott rendtartást. De nem csupán az egyszerű nép, több királyunkról, de még a haza bölcséről, Deák Ferencről is tudjuk, hogy volt kármelita váruhájuk.
2: A műsort szerkesztette Rózsa Katalin.
0: Technikai munkatárs Patonai Zoltán.
3: Lélek járt a hagyományok. Harangozó Imre néprajzi műsorát hallották.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másnik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszent Egyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
3: Hírpercek.
4: Iskolát épít Ugandában a katolikus Caritas. Egy braziliai 12 éves kisfiú kórházban fekvő gyermekek számára készített rózsafűzéreket. Kármelhegyi Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva zarándoklatot szervezett a Mária út Egyesület július 18-án szombaton. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt szabad ég alatt tanuló 176 gyermek számára Uganda egyik legszegényebb térségében, közölte a Katolikus Caritas hétfőn az MTI-vel. A Katolikus Caritas új nemzetközi fejlesztési programot indított Uganda északkeleti részén. A kezdeményezés központjában a Szent Dániel óvoda és általános iskola áll, amelynek 176 tanulója jelenleg megfelelő iskolaépület nélkül többnyire a szabad ég alatt fák árnyékában vesz részt az oktatásban. A Katolikus Caritas 20 ezer dolláros támogatásával megvalósuló első fejlesztési szakaszban egy egyszerű, biztonságos két tantermet magába foglaló iskolaépület készül el. A program része a meglévő rossz állapotú illemhelyek felújítása és az alapvető higiéniai feltételek javítása is. Brazíliában él egy 12 éves fiú, aki a korához képest meglepő küldetést teljesít. a jobb, könnyen nevű növény bogyóiból készít rózsafűzéreket, amelyeket aztán különböző kórházakban fekvő beteg gyermekeknek ajándékoz, számolt be a zarándok.ma. A kisfiú egyedül ültetél a növényeket és szedi le a termését is, amiből aztán a kórházakban elajándékozandó rózsafűzéreket szintén maga készíti. A történet néhány évvel ezelőtt kezdődött, amikor elmélyült a Szűz Mária iránti tisztelete. A kisfiú elmondása szerint minden akkor kezdődött, amikor 7 éves volt, és a nagymamájával naponta nézte a tévében a katolikus műsorokat. Ebben az időben érezte meg a hívást, ami egykor egy egyszerű rózsafűzér iránti tiszteletnek indult, az mára már egy kis misszió lett. A rózsafűzér bizonyossága a beteg gyerekeknek, hogy nincsenek egyedül. A Karmelita rend megújítását a Kármelhegyi Boldogasszonyt ünnepelték július 16-án, ezért a Mária út egyesület zarándoklatot szervezett július 18-ára. A zarándoklat Mária Besnyőről indult Gödöllőn át Kerepesre, olvasható az egyesület Facebook oldalán. A zarándoklatot a családokért, a szentségi házasságért, a megfogant életekért, a premontrei kapucinus és verbita szerzetesekért és a magyarokért ajánlották fel. A Mária Besnyői kegytemplomnál volt a gyülekező. A szent misét követően a zarándokok megtekintették a templomot, gyertyát gyújtottak és imádkoztak. Ezt követően a zarándokok Gödöllőn a premontrai Szent Ágoston templomot keresték fel, ahol csendes szentségimádást tartottak. Gödöllőn, az Erzsébet parkban, a stációknál együtt imádkoztak és gyertyát gyújtottak. Kerepesre a Szent Anna templomhoz délután 5 óra körül érkeztek meg a zarándokok.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
1: Kincses láda. Tanulságos történetek.
3: Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
4: Szeretettel köszönti a Mária Rádió hallgatóit a két műsorvezető, Judit
3: és Mihály atya.
4: A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát, a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják.
3: Adásainkban elhangzó történeteinkkel tanulságul szeretnénk szolgálni a mindennapi keresztény élet jobb megéléséhez, az igazibb és tökéletesebb Krisztus követéshez. Azt szeretnénk, hogy műsorunkkal világosságot gyújtsunk másokban is, a hit és a szeretet világosságát.
4: Szeretettel kérjük, hogy tartsanak ma is velünk, és engedjék, hogy történeteink áthassák, megdobogtassák, és felmelengessék szívüket, megnyugtassák lelküket.
3: Kedves hallgatóink, egyre sürgetőbb feladatnak látszik, hogy mai széthullás felé haladó társadalmunkban nagy és egyre nagyobb figyelmet fordítsunk az utánunk jövő nemzedékek tanítására, nevelésére. Ha azt szeretnénk, hogy gyermekeink és fiataljaink úgy nőjenek fel, hogy Isten teremtett szép világát megőrizzék és jól gondozzák, akkor szükséges, hogy megfelelő módon álljunk eléjük példaadásunkkal és tanításunkkal. Ehhez szeretnénk most hozzájárulni mai 270. élő adásunkkal. Hallgassák szeretettel összeállításunkat.
4: A fiatalokkal, gyerekekkel foglalkozó és nevelésükre, segítségükre szerzetes rendet is alapító Boszkó Szent János felismerte kora nehézségeit, s a szalézi renden keresztül igyekezett az elhagyatott utcán felnövekvő fiataloknak is célt és jövőt adni. Manapság is a szalézi rendi atyák, nővérek, testvérek törekszenek arra, hogy a mai világ kihívásainak megfelelően tanítsák és irányítsák.

és a nevelőkre. Ezért szükség van arra, hogy megértsük, a gyermekek nem úgy születnek, hogy ők mindent tudnak. Bár némelyek manapság így fordulnak feléjük. Azért kapták a szüleiket, hogy ők tanítsák meg mindazt, ami segíti a mindennapi életüket, és jó irányt ad életüknek. Ehhez hallgassuk meg egy szülő gyermekének titokban tett vallomását. Figyelj rám, kisfiam! Álmodban teszem ezt a vallomást. Belopóztam hozzád egyedül. Alig néhány perccel ezelőtt, miközben a szobámban újságot olvasva ültem, lelkiismeret furdalásom támadt. Bűnösként jöttem az ágyadhoz. Arra gondoltam, kisfiam, hogy ma haragudtam rád. Megszittalak reggel, amikor öltöztél iskolába menés előtt, mert a törölközővel csak úgy megpacskoltad az arcodat. Rendre utasítottalak, mert a cipődet sem tisztítottad ki rendesen. Dühösen rád kiáltottam, mert szétszórtad dolgaidat a padlón. Reggeli közben is találtam megróni valót. Kilocsantottad a tejet, aztán egészben nyelted le az ételt, a könyöködet az asztalra raktad, a vajat túl vastagon kented a kenyeredre. Amikor pedig elindultál, és én a vonathoz készültem, visszafordultál, integettél nekem, és így kiáltottál: Isten veled, apu! Én meg szigorúan összeráncoltam a homlokom, és ezt feleltem: Húzd ki magad! Délután aztán előről kezdődött az egész. Amint hazafelé jöttem, meglestelek az úton. Térdeltél, és golyókkal játszottál. Már is lyukas volt a harisnyád. Megaláztalak a pajtásaid előtt azzal, hogy rád parancsoltam: Előttem menj hazáig, drága a harisnya, és te is gondosabb lennél, ha neked kellene vásárolnod. Ezt vetette apád a szemedre, kisfiam. Emlékszel-e, hogy később, amikor a szobámban olvastam, félénken bejöttél szomorú tekintettel a szemedben. Amikor felnéztem az újságból, türelmetlenül, a zavarás miatt habozva álltál az ajtóban. Mit akarsz? Förmettem rád. Te nem feleltél, hanem viharos lendülettel felén futottál, a karodat a nyakam köré fontad, megcsókoltál, magadhoz öreltél azzal a szeretettel, amelyet Isten ültetett a szívedbe, s amelyet még a ridegség sem tudott elhervasztani. Aztán elmentél, feltipegtél a lépcsőn az emeletre. Nos, kisfiam, nem sokkal ezután történt, hogy az újság kicsúszott a kezemből, és rettenetesen dermesztő félelem fogott el. Mit csinált belőlem a megszokás, a hibakeresés, a dorgálás rossz szokása? Azért büntettelek meg, mert gyerek vagy. Nem, mintha nem szeretnélek, csak éppen túl sokat várok egy gyerektől. A saját megsokasodott éveim mértékével mérlek, pedig olyan sok jó és szép és becsületes van a jellemedben. A szíved nagyon jó, a természetes kedvesség is mutatja, amellyel hozzám futottál, egy csókkal jó ét kívántál nekem. Nem is számít ma este semmi más, kisfiam. Eljöttem a kis ágyadhoz, a sötétben, és szégyen szemre letérdeltem. Ez a vallomás csak vezeklésem egyik része. Tudom, meg sem értenéd ezeket a dolgokat, ha nappal is hangosan mondanám el neked. Holnap azonban igazi apu leszek, pajtásod leszek, és veled szenvedek, ha szenvedsz, veled nevetek, ha nevetsz. Inkább leharapom a nyelvemet, ha még egyszer türelmetlen leszek. Ha azt mondakatom majd magamban, mint valami litániát, hiszen csak egy gyerek, csak egy kisfiú még. Attól félek, úgy bántam veled, mintha már is felnőtt lennél. Most azonban, hogy itt látlak az ágyacskádban, fáradtan és összegömbölyödve, most látom, hogy még csak egy kisgyerek vagy. Sokat kívántam tőled. Nagyon sokat. Bocsáss meg! Egy biztos, hajlamosak vagyunk arra, hogy a gyermekektől egy felnőtt bölcsességét kívánjuk. Talán azért van ez, mert így szeretnénk a magunk válláról levegni.

0: enni a terhet, mondván, tudja ő azt. Ám rá kell döbbennünk, hogy ők még gyerekek, még nincs kiforrott véleményük, ítélőképességük. Nekünk kell megtanítanunk mindenre őket.
1: Milyen kár, hogy ma már nincsenek varázstündérek. Teljesítenék a kívánságainkat.
0: Sóhajtott fel a kis Sára, miközben anyukája új szemüvegét nézegette.
1: Én tudnám, hogy mit kérnék tőlük. Ugyanilyen szemüveget, mint az enyém, ugye?
0: Mosolygott az anyukája.
1: Nem teljesen ugyanilyet. Én nem csak arcokat és tárgyakat szeretnék látni a szemüvegen keresztül. Jól látom őket annélkül is. Hanem szeretnék látni mindent, ami mögöttük rejtőzik. Például az emberek szívét. Megismerném a gondolataikat. Meg az, hogy ki a jó és ki a rossz. Én pedig nagyon örülnék annak, hogy nincs ilyen szemüveged. Különben nagyon sok ellenséget szereznél magadnak.
0: Felelte anyukája.
1: Miért mondod ezt, anya?
0: Kérdezte a kislány.
1: Csak nem gondolod, kislányom, hogy az emberek örülnének, ha tudnák, hogy nem tudnak semmit sem eltitkolni előtted. Ráadásul, mivel több rosszat látnál, mint jót, magad is nagyon boldogtalan lennél. Bár csak, eszembe jutott egy kis mese. Ez megérteti veled azt, amit még nem értesz. Régen, nagyon régen élt a földön egy ember, aki olyan szemüvegre vágyott, amilyenre te is vágysz, és meg is kapta azt. Amint egyszer felvette, többé nem tudta levenni. Mi történt hát vele? Feltárultak előtte az emberek szívei, minden elrejtett gondolataikkal együtt, de ő több rosszat látott, mint sem jót. Szemüvegén keresztül belelátott a legkipróbáltabb, legszeretettebb emberek szívébe is, és mindenütt talált hiányosságokat, hibákat. Ez nagy szomorúságot ébresztett benne, ezért egyre barátságtalanabbul viselkedett velük, bizalmatlan lett irántuk. Ők kezdetben csodálkoztak. Elszomorodtak, mert nem értették, hogy mi okozta ezt a változást. Végül pedig magára hagyták. A magány nagyon kínoszta szegényt, de ő nem akart már szemmel nézni az emberekre, akik mind nála rosszabbaknak tűntek fel előtte. Végül szomorúságában már élni sem akart. Ekkor azonban egy angyal jelent meg előtte, szelíd, fényes harcú, galamb szemű angyal.
0: Én a szeretet vagyok,
1: mondta,
0: és azért jöttem, hogy segítsek neked, hogy kijavítsam a tévedésedet. Te másokban a tökéletességet keresed, de hogyan találhatná meg a tökéletességet az, aki maga is tökéletlen? Először a saját szívedet vizsgáld meg, és csak utána ítélkezz mások felett, ha marad még hozzá bátorságod.
1: E szavakkal az angyal megérintette a varázs szemüveget, és az ember előtt feltárult saját szívének belső állapota. Meglátta, hogy abban sokkal több rossz van, mint amit más emberekében észrevett.
0: Istenem, milyen rossz vagyok én! Bocsáss meg nekem!
1: Kiáltott fel, és a szemüveg a lába elé esett.
0: Szerest fele barátodat, mint önmagadat,
1: mondta az angyal.
0: Ez az Úr parancsa. Igyekezz megbocsátani az embereknek a hibáikat, s boldog leszel ebben a világban, az eljövendő életben pedig magad is elnyered a megbocsátást.
1: Az ember megfogadta az angyal tanácsát, és az egész világ minden ember jobbnak és jóságosabbnak tűnt fel előtte, mert emlékezett arra, hogy mit látott meg a saját szívében, és most, ha egy másik emberre nézett, akkor igyekezett bennük meglátni a jót, ezáltal pedig maga is jobbá és boldogabbá vált. Megértetted a mesémet, Sára?
0: Kérdezte az anyuka.
1: Akkor nézzünk inkább önmagunkat a varázs szemüvegen keresztül, a többieket pedig csak egyszerű tekintettel. azt a parancsolatot kaptuk, hogy szeressük egymást, nem pedig azt, hogy egymás hiányosságai után kutassunk. Elég nekünk az is, ha a sajátjainkat felfedezzük, és megpróbáljuk azokat kijavítani.
0: Talán következő történetünk is ehhez kapcsolódik egy kicsit, mert nem csak az a fontos, hogy a szülők megfelelő módon tanítsák és neveljék gyermekeiket, hanem az is, akik arra kaptak meghívást, hogy tanárként, nevelőként törekedjenek a gyermekek, fiatalok helyes irányban nevelésére.
1: Egy napon azt kérte az osztálytól a tanárnő, hogy minden osztálytársuk nevét írják föl egy lapra úgy, hogy a nevek mellett maradjon egy kis üres hely. Gondolják meg, mi a legjobb, amit mondani tudnak a társaikról, és azt írják a nevek mellé. Egy teljes órába telt, mire mindenki elkészült, és mielőtt elhagyták az osztálytermet, a lapot átadták a tanárnőnek. Hétvégén a tanárnő minden diák nevét fölírta egy lap papírlapra, és mellé a kedves megjegyzéseket, amelyeket a tanuló társak írtak róla. Hétfőn minden tanuló megkapta a listáját. Már kis idő múlva mindegyik nevetett.
0: Tényleg?
1: Hallatszott a suttogás.
0: Nem is tudtam, hogy én valakinek is jelentek valamit. Nem tudtam, hogy a többiek ennyire kedvelnek.
1: Szóltak a megjegyzések. Ezután senki nem emlegette többé a listát. A tanárnő nem tudta, hogy a diákok egymás közt, vagy esetleg a szüleikkel beszéltek-e róla, de nem is törődött vele. A feladat elérte a célját. A tanulók elégedettek voltak magukkal és a társaikkal. Néhány évvel később az egyik fiú elesett Vietnámban, és a tanárnő elment a tanítványa temetésére. A templomot megtöltötte a sok barát. Egyik a másik után, akik szerették vagy ismerték a fiatalembert, oda mentek a koporsóhoz, és leróták utolsó kegyeletüket. A tanárnő a sor végén lépett oda, és imádkozott a koporsó mellett. Ahogyan ott állt, az egyik koporsó vívő katona megszólította.
0: Ön a matematika tanárnője volt Márknak?
1: Ő igent bólintott. Erre a fiú azt mondta.
0: Márk nagyon gyakran beszélt magáról.
1: A temetés után összegyűltek Márk régi osztálytársai, Márk szülei is ott voltak, és szemmel láthatólag alig várták, hogy beszélhessenek a tanárnővel.
0: Valamit szeretnék mutatni,
1: mondta az apa, és előhúzott egy pénztárcát a zsebéből.
0: Ezt találták, amikor a fiunk elesett. Úgy gondoltuk, ő meg fogja ismerni.
1: A pénztárcából előhúzott egy erősen gyűrött lapot, amelyet nyilván összeragasztottak, sokszor összehajtogattak, és széthajtottak már. A tanárnő, annélkül, hogy oda nézett volna, tudta, hogy ez az egyike volt azoknak a lapoknak, amelyeken a kedves tulajdonságok álltak, amelyeket az osztálytársak írtak Márkról. Nagyon szeretnénk önnek megköszönni, hogy ezt a feladatot adta az osztálynak, mondta Márk anyja. Amint látja, Márk nagyon megbecsülte. A többi régi tanítvány is összegyűlt a tanárnő körül. Charlie elmosolyodott, és azt mondta.
0: Nekem is megvan még a listám, az íróasztalon felső fiókjában őrzöm.
1: Jack felesége pedig így szólt. Jack megkért, hogy a listát ragasszam be az esküvői albumba. Az enyém is megvan még, mondta Mary. A naplomban tartom. Ekkor Vicky, egy másik osztálytársuk a zsebnaptárát vette elő, és megmutatta a használattól megkopott és fordulatoló listát a többieknek. Mindig magamnál hordom, mondta Vicky, és hozzátette. Meg vagyok győződve, hogy mindnyájan megőriztük azt a listát.
0: Ha vívod a harcod, térdelj le hamar, hújjon minden térdre, ki győzni akar. Ha bántanak nagyon, szintén térdre húj, más eszközhöz te sose nyúj. Ha nyomor vesz körül, ne zvugolódjon szád, de térdeiden mondd el hálaadó imád. A térdeiden nevelj, a térdeiden taníts, a térdeidről incs, ne fentről igazíts. Példának vedd ebben a megváltót magát, ki térdein vívta meg éretted a csatát, ki térdein harcolta meg az üdvösséged, térdeiden akar ő is látni téged.

0: T.M. Térdelj le hamar című versét és a Hinni taníts uram című éneket hallották. Kétségtelen, hogy a nevelés akár szülőről, akár tanárról van szó, legfőbb eszköze az imádság. Csak akkor lesz elég erőnk, tudásunk és bölcsességünk hozzá, ha gyakran térdelünk le mennyei atyánk előtt. Ahogy mondani szokták, sokkal többet kell beszélni az Istennek gyermekeinkről, mint a gyermekeknek az Istenről. Ez pedig egy másik fontos dolgot is előtérbe hoz, mégpedig a becsületet és az őszinteséget. Ha becsapjuk gyermekeinket, nem csodálkozhatunk, ha majd ugyanazt kapjuk vissza mi is. Ezt szemlélteti elbeszélésünk.
1: Zeng Shen tanítómester volt. Egyszer a felesége a piacra indult, de nehezen tudott kimenni az ajtón, mert a fia sírt, könyörgött, hogy vigye magával. Maradj veszteg, kiáltott rá az anya. Amikor hazajövök, levágjuk neked a disznót. A gyerek megnyugodott, az asszony elment. Amikor hazaért a piacról, látta, hogy Zeng Shen disznóvágáshoz készülődik. Rákiáltott. Mit csinálsz, jó uram? Nem gondoltam én azt komolyan, hogy disznót vágunk. Csak azért mondtam, hogy a gyerek veszteg maradjon.
0: Hogyan képzeled így becsapni a gyereket?
1: Kérdezte Zeng Shen.
0: A kisgyerek tudatlan, mindenben a felnőtteket utánozza. Ha becsapod a gyereket, hazugságra tanítod. Ha becsapod a gyerek többé nem fog bízni benned, márpedig úgy lehetetlen tisztességgel felnevelni, szépre, jóra, igazra tanítani.
1: Azzal Zeng Shen leszúrta a disznót.
0: Ha kedvesen bánnak veled, kedvessé válsz. Ha érzékenyen bánnak veled, empatikus leszel. Ha őszintén bánnak veled, őszinte leszel, írta Emma Goldman. Sajnos sokszor tapasztalom, hogy a szülők a céljuk könnyebb elérése érdekében, például, hogy gyermekük elsáldozó legyen, csalásra, hazugságra veszik rá gyermekeiket. Ezzel természetesen arra tanítják, hogy csalással, becstelenséggel is el lehet érni mindent. A cél érdekében pedig minden, akár rossz eszköz is felhasználható náluk. Persze a vége az lesz, hogy jönnek majd sokan, mint ahogy tapasztaltam az elmúlt 40 év alatt, hogy mit tegyek, hazudik a gyerekem. Mert már elfelejtette, hogy ő tanította neki, amikor azt mondta például, bírd ki ezt a kis időt, s menj a templomba, majd ha voltál már elsáldozó, akkor már nem kell. Látjuk, szinte folyamatos ez a fajta nevelés, ha lehet ezt annak nevezni. De lássunk most egy ellenkező példát.
1: Egy fiatal férfi találkozik egy idős emberrel.
0: Emlékszik még rám? Nem. Tanítványa voltam. Hogy van, mivel foglalkozik? Én is tanár lettem. Úgy ítéli meg, hogy jó a munkájában? Az igazság az, hogy igen, ön inspirált, és szerettem volna önre hasonlítani.
1: Kíváncsi az idős úr, tudni szeretné, hogy mire emlékszik, amivel annyira inspirálta őt, hogy ő maga is tanár akart lenni. A fiatalember elmondja neki a következő történetet.
0: Egy nap az egyik osztálytársam, aki a barátom is volt, bejött a terembe, és megmutatott egy gyönyörű, új órát, amit a zsebében tartott. Nem tudtam ellenállni a kísértésnek, és elloptam tőle. Hamarosan rájött, hogy az óra eltűnt a zsebéből, s azonnal tájékoztatta a tanárt, aki azon az órán tanított minket. Ön volt az a tanár. Az osztályhoz fordult, és így szólt. Az egyik osztálytársatok óráját ellopták most, az óra alatt. Bárki is lopta el, kérem, azonnal adja vissza. Annyira szégyeltem a megaláztatást az osztálytársaim előtt, nem mertem felfedni magam. Ezután ön becsukta az ajtót, és azt mondta, hogy álljon fel mindenki, és hogy ön végig fogja nézni mindannyiunk zsebét. De szabott egy feltételt is. Mindannyiunknak csukva kellett tartani a szemünket, hogy ne láthassuk a tettest. Így is történt. Amikor odaért hozzám, a zsebemben megtalálta az órát, és elvette. Utána folytatta a keresést a többiek zsebében is, s amikor végzett, azt mondta, most kinyithatjátok a szemeteket. Előkerült az óra. Soha nem említette a nevem az osztály előtt, soha nem említette az esetet, még négy szem köz sem. Arra számítottam, hogy majd kinéz engem innen, és elítél, de nem így lett. Azon a napon örökre megmentette a méltóságomat. Az a nap volt egész életem legszégyenteljesebb napja, és ön a maga módján egy nagyon emlékezetes leckét adott nekem. Most már emlékszik az esetre, tanár úr? Igen, hallgatva önt minden eszembe jutott, de van valami, amire nem emlékszem, és ez maga. Mert akkor az én szemeim is csukva voltak, amikor kerestem. Steve Bithull mondta, fölemelő látni, hogy a madármama repülni tanítja kicsinyeit, szárnyakat adni egyszerre jelenti azt, hogy a szülő megismerteti fiókáját a legfontosabb dologgal, a szárnyalással, ám egyúttal azt is, hogy szárnyára bocsátja. Tőlem már megtanultál mindent, megtanulhatót, mostantól éld a saját életed. Oly sokszor látni, hogy a szülők egyike másika annyira túlfeszíti a húrt gyermeke vagy gyermekei tanításában, hogy a gyermeknek mindenre lesz ideje, csak egyre nem, igazi gyereknek lenni. Folyamatosan ilyen-olyan szakkörre, sportra, zenére, külön nyelvre, és még ki tudja, mire kell járnia a gyermeknek, csak hogy kiemelkedjen a többiek közül, Superman legyen. Persze ezeknél lehet leginkább hallani, hogy arra, ami a jellemét, a tisztánlátását, emberré válását eredményezné, például a hittanra járást, ezek a szülők elutasítják, mondván, nincs ide a gyereknek rá, meg az nem is fontos. Mindez azt is eredményezi, hogy pusztán azt adja a gyermekének, ami a testi életét tartja fenn, de elfelejti, hogy az ember testből és lélekből áll. A lelkét már nem táplálja, nem nemesíti, pedig erre lenne a legnagyobb szükség. Arra, hogy az apa és az anya ne csak esténként néhány percre, amíg enni ad a gyermekének, legyen vele, hanem ott legyen mellette, erősítse, akár dédelgesse, de leginkább szeresse gyermekét. Hogy miről is van szó, talán Thomas Alva Edison, a világtörténelem egyik leghíresebb feltalálója, akinek nem kevesebb, mint 1093 szabadalom kapcsolódik a nevéhez, története megérteti velünk.
1: Egy nap, amíg gyerek Thomas Edison hazament az iskolából, és átadott egy levelet az édesanyjának, és ezt mondta.
0: A tanárom adta nekem ezt a papírt, és azt mondta, hogy csak az édesanyámnak mutassam meg.
1: Az anya szeme könnybe lábadt, amint elolvasta a levelet. Aztán hangosan felolvasta a fiának is. Ez az iskola túl kicsi az ön fiának, és nem rendelkezik elég jó tanárokkal ahhoz, hogy tanítsák őt. Kérem önt, tanítsa saját maga a továbbiakban a fiát. Így is tett. Sok évvel később Edison édesanyja meghalt. Ekkora őt már az évszázad egyik legnagyobb feltalálójaként ismerték. Egy napon a régi családi emlékeket nézegette, amikor egy félbehajtott papírt vett észre az íróasztal fiókjában. Nagyon izgatott lett, mert ismerősnek találta. Kézbe vette és szétnyitotta. A papírra ez volt írva.
0: Az ön fia megzavarodott, mentálisan sérült. Soha többet nem engedjük az iskolánkba.
1: Edison csak bámult maga elé, majd eleredtek a könnyei. Órákon keresztül sírt. Este ezt írta a naplójába.
0: Thomas Alva Edison egy megzavarodott gyerek volt, aki egy hős édesanyának köszönhetően az évszázad zseniévé vált.
1: Bármelyik gyerekből lehet zseni. A szülei szeretet csodákra lehet képes.
0: Neveld emberségre, ne tökéletesre. Neveld örömtelire, ne gondterheltre. Fogadd el, hogy érzékeny is egyedi, s néha önfeledten kötelességét szegi. Tanítsd meg, hogyan szeressen tanulni, mondj igazat, ne akarjon ő sem hazudni. tekintsd őt partnernek, amikor róla beszélsz, minden nap tedd meg, hogy neki mesélsz. Ne fölötte dönts, hanem mindig vele. Fogadd el, csak az övé az élete. Szülőknek ő benneteket választott, s ezzel nektek nagy örömet okozott. Szeressétek nevelésének éveit, ő is tanítja az életre szüleit. Ha megkapja a család áldását, visszaadja majd mélységes háláját.

0: Szuhánszki Aranka Vigyázz a gyermekre című versét és Katona Feri Te úgy szerettél című énekét hallották. Ma ennyi fért adásunkba. Reméljük, hogy mai adásunkkal tudtunk olyan segítséget és inspirációt adni kedves hallgatóinknak, amelyek segítenek a szülőknek és tanároknak, nevelőknek, a gyermekeiket, a rábízottakat jól és eredményesen tanítani, nevelni. Kísérje a Szentlélek hatható sugallata és kegyelme minden jóra törekvő szülő és felnőtt igyekezetét, hogy a felnövekvő nemzedék megtalálja igazi önmagát, megtalálja a szépet, jót és igazat, azaz magát az Istent.
1: Köszönjük, hogy meghallgattak minket.
0: Most pedig szeretettel várjuk telefonhívásaikat a hátralévő néhány percben. Megköszönjük, ha röviden megosztják velünk gondolataikat. Telefonszámunk a szokásos 061-374-0904-es. Várjuk hívásaikat.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Tessék.
1: Örökké, amen. Szekeres László beszél. Nagyon köszönöm ismét ezt a gyönyörű műsort, és egy régi emlék jutott eszembe ezzel kapcsolatban a vietnámi háború idejében, tehát jó régen volt az is, de Magyarországon, hogy a matematika tanár osztályfőnök azt a feladatot kapta, hogy mindenkiről írjon jellemzést a tovább tanulásra. És akkor megkérdezte ugye az osztály bizalmit, mert ilyen jelentős, feljelentős világba értünk akkor erősen.
0: Igen, csak.
1: Osztály bizalmit megkérte, hogy írjon mindenkiről egy jellemzést. Viszont aztán beletett egy csavart, amit akkor az a nagy merészség volt megtenni, hogy mindenkinek felolvasta nyilvánosan, hogy mit írt az osztálybizalmi, és meg lehetett bírálni, hozzá lehetett tenni, el lehetett belőle venni. Tehát végül mégiscsak egy olyan vélemény alakult ki, amelyik objektív volt. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok ennek az osztályfőnök Tarálunnak, Szentzényinek hívták egyébként, úgyhogy Szentzényi Vilmosnak. És ez egy olyan tett volt abban az időben, amit az ember akkor ott nem tudott felfogni, de utólag ez egy nagyon nagy dolog volt.
0: Hát az biztos, az egészen biztos, hogy nagy dolog volt. És hát veszélyes is, ráadásul. Igen, köszönjük szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm megint ezt a szép műsort. Gratulálok sokszor, viszont hallásra.
0: Köszönjük szépen, mindörökkel, mert Isten áldja. Kedves hallgatóink! Mai műsorunk végére értünk. A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát hallották.
2: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Legközelebb, 2 hét múlva, november 10-én 18 órakor találkozhatunk újra a Mária Rádió hullámhosszán. Tartsanak akkor is velünk. Mai műsorunkat pedig kedden hajnali 1 óra 10 perckor megismételjük.
0: És természetesen továbbra se feledjék, hogy a felhők felett mindig kék az ég, Isten szeretete mindig velünk van, ő sohasem hagy el, és gondoskodik rólunk. A mai műsor végén is minden Mária Rádiót hallgatónak Isten áldását kéri és kívánja, és szeretettel búcsúzik a két műsorvezető,
2: Judit
0: Mihály atya, és az este technikusa, Ferenci Márk, akinek ezúton is hálás szívvel köszönjük szolgálatát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké! Amen!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
2: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061 374 0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

0: a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Az embernek örökké nagy problémája, hogy akinek ír, ez még a egyszerű levélbe is probléma, azokat az igazságokat megírja-e vagy ne, tehát nehogy az olvasót valamiképpen elszomorítsa. Van egy másik oldala is ennek, amikor megírja, és sértések és szomorúságok vetnek belőle, mert azok az emberek, akikről szól, bár a szeretet jegyével történik, nem értik meg pontosan, félreértik, és nem értik a célját. A saját valóságukkal nem akarnak szembenézni. Volt nekem néhány ilyen esetem, például az én félreértésem is volt, nem csak az olvasói. Kispadok meséi címmel írtam egy publicisztikát, amiben arról szinte boldogan és dicsekedve írtam, hogy ülnek és van élet a faluban, kiülnek a kispadokra, ami ugye előtte nem nagyon volt, és már megint nincsen, mert nincs hozzá ember. Na de én azt írtam, hogy mit pletykálnak, tehát ez a mit pletykálnak tulajdonképpen kipletykáltam őket is, akiket inkább a szeretet jegyébe szólítottam volna meg. Tehát ezekre az érzelmi dolgokra az írónak nagyon vigyázni kell, ahogy Szent Pál is óvatos volt a híveivel.
1: Ág István, Kossuth és József Attila díjas költő gondolatait hallották.
2: Hírpercek. Fáklyás evezéssel emlékeztek halála évfordulóján Kolonics Györgyre. 10 gyermek első áldozását ünnepelte a Genfi Magyar Katolikus Misszió. Elindult a jelentkezés a Tekerj Magdival kerékpáros zarándoklatra. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szokko Anna. Halálának évfordulóján a hagyományoknak megfelelően idén is fáklyás evezéssel emlékeztek Kolonics Györgyre, a 2008. július 15-én elhunyt kétszeres olimpiai, 15-szörös világ és 3-szoros Európa bajnok kenusra. A Kolonics György alapítvány honlapjának beszámolója szerint a Csepeli Kajak Kenu Egyesület hollandi úti víztelepéről indulva ezúttal több mint 200-an ültek vagy térdeltek hajóba szerdán, köztük Vajda Attila és Kozman György olimpiai érmesek. Előbbivel közösen vállalt szerepet az idei eseményen Sipos Tamás, az Irigy Hónajmirigy és a Sing Sing frontembere, az alapítvány jószolgálati nagykövete, ők az UTE kenusaival karöltve egy különleges zenei összeállítással tisztelektek Kolonics György emléke előtt. A 2008-as olimpiai felkészülés során egy edzés alkalmával Kolonics rosszul lett, és már nem tudták megmenteni az életét. Június 21-én vasárnap ünnepi alkalomra gyűltek össze a Genfi Magyar Katolikus Misszió közössége. 3 esztendő után ismét első áldozásra került sor a tanévzáró szentmisében. 10 gyermek járult az Eukarisztiához. A több mint 6 évtizede szolgáló misszió Genf bonzáskövezetében Svájc és Franciaország területein élő magyar katolikusok lelki otthona, ahol nemzedékről nemzedékre adják tovább a hitet, az anyanyelvet és a keresztény hagyományokat, számolt be a Magyar Kurír. Az első áldozás nem egyetlen nap eseménye, hanem hosszú hónapok közös készületének beteljesedése. Az első áldozás idén is arról tett tanúságot, hogy a hit továbbadásának legtermékenyebb talaja az a közösség, ahol a lelkipásztorok szolgálata, a családok elkötelezettsége és a gyermekek nyitott szíve egymásra talál. A hitből fakadó szolgálat tovább él a gyermekek életében. Elindult a jelentkezés a Veszprémi Főegyház megye idei Tekerj Magdéval ifjúsági kerékpáros zarándoklatra. Az augusztus 8-ai programmal Boldog Bódi Mária Magdolna születésének 105. évfordulójára emlékeznek. A résztvevők Balatonfüszvőről indulnak, és a Balatonfelvidék több települését érintve kerékpároznak egészen Badacsony-Tomaig. A 105 kilométeres út során lelki programok, közös imádság, strandolás, közös étkezések és esti fürdőzés is várja a fiatalokat. A szervezők szállás lehetőséget is biztosítanak azoknak, akik a nap végén Badacsony-Tomajon maradnának. A zarándoklat célja, hogy a résztvevők testben és lélekben is megerősödjenek, miközben megismerik Boldog Mária Magdolna életpéldáját és a Balatonfelvidék keresztény értékeit. A jelentkezés részletei a Veszprémi Főegyházmegye honlapján érhetők el.
3: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
3: Évközi 16. vasárnapon az esti dicséretet a 4. Zsoltár hét vasárnapjáról imádkozzuk.

Olvasmány a zsidókhoz írt levélből. Ti Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok ezreihez, az égben számon tartott elsőszülöttek ünnepi sokadalmához és gyülekezetéhez, mindnyájunk bírájához az Istenhez, a tökéletes igazak lelkéhez, az új szövetség közvetítőjéhez, Jézushoz, a ránk hulló vérhez, amely hathatósabban kiállt, mint Ábelé.

0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, könyörülj népeden, és add nekünk bőségesen kegyelmed ajándékait, hogy mindenkor élő hittel, reménységgel, szeretettel és állandó éberséggel teljesítsük parancsaidat. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Mária Rádió.
1: Legyetek apostolok. Gál Jenő verbita atya elmélkedése.
2: Mária dicsérni hívák, jöjjetek. Mária az első világi hívő az egyházban. Hozzá könyörgünk, mutasd meg nekünk Jézust, hogy mi is meg tudjuk őt mutatni nem csak a Mária Rádió hallgatóinak, hanem az egész magyar nemzetnek. Hisz célunk az, hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen. Az utóbbi években sokszor lehetett a fogalmat hallani, új evangelizálás, új evangelizáció. Tegnap a papságról beszéltem. Amit ma mondok, ugyanezen a nyomon halad. A következő gondolatokat a Pastores Dabo Vobis, magyarul szívem szerinti pásztorokat adok nektek, című pápai írásból vettem. Ezt akkor adták ki, mikor már kezdett terjedni az egész világon az új evangelizálás gondolata. A következőkben az új evangélium hirdetőkről beszélek, és az evangélium hirdetésről. Részben elméletről, részben kézzelfogható gyakorlati dolgokról. Szükséges az elmélet, hogy a gyakorlatot belőle levezessük. Az új evangelizálás alkotó elemei között legfontosabb a papság. A papi rendnek kiemelkedő szerepe van az egyházban. Erre a zsinat sokszor felhívja figyelmünket. A zsinat célja, hogy az egyház megújuljon. Ebben a megújulásban legnagyobb szerepe a papságnak van. Ez szerep nem csak a legnagyobb, hanem a legnehezebb is. A püspök azért szánt el papokat, és ad neki küldetés, hogy a papokat annak a Krisztusnak szolgálatába állítsa, aki tanító, pap és király. Tehát a papok abban a szolgálatban részesednek, amely az egyházat itt a földön Isten népévé, Krisztus testévé és a Szentlélek templomává teszi. Amúgy meg most a legfontosabb megállapítás benne, hogy a pásztorok küldetése nem csak a karámba meghúzódó hűséges bárányokhoz szól, hanem a plébánia küldetése a plébánia területén lévő minden emberhez érvényes. Az említett dokumentum 18. fejezete szerint a papszentelés nem csak valamilyen korlátozott és helyhez kötött küldetésre készíti fel a papot, hanem az üdvösség mindent átfogó egyetemes küldetésére egészen a föld határáig. A papi szolgálat részesedik a küldetés egyetemességében, amelyet Krisztus apostolainak adott, menjetek el az egész világra. A szolgálat természetéből következően a papokat mély missziós lelkületnek kell áthatnia. Olyan lelkületnek, amely felül tud emelkedni a saját egyházmegye, nemzeti vagy szertartás határain, és érzékelve az egész egyház szükségletét kész arra, hogy bárkinek hirdesse az evangéliumot. Ez nem okvetlenül helyileg értendő. Régebben a hithirdetők elmentek az egész világra, és a világi papok a plébánián maradtak. A modern világ viszont minden kényelmet biztosít az egyháznak, mert nincs szükség arra, hogy a papok világgá menjenek, ha hithirdetők akarnak lenni. Oda-haza találkoznak csak nem minden szektával. A hitetlenek a pogány és a pogányok ajtajuk előtt állnak. A feladat, hogy menjetek el az egész világra, a 21. században azt jelenti, hogy a plébánosoknak nem csak saját híveikhez van küldetésük, hanem a más vallásúakhoz, a vallástalanokhoz és a pogányokhoz épp úgy. Ezért a plébánosnak arra kell törekednie, hogy elsősorban ő legyen a misszió és a dialógus előmozdítója. legyen az igazságosság és a béke szerzője az összes emberek között, a többi keresztény felekezett testvérei között is. Küldetésében nem zárhatja ki a többi vallási híveit sem. Nem csak minden jó akaratú ember az ő nyája, hanem még azok is, akik teljesen tudatlanul szomjazzák az igazságot és Krisztus üdvösségét. Tehát a küldetés nem korlátozódik csak a jó katolikusokra, mert nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket bűnbánatra, mondja Jézus. És amit itt elmondok, nem a magam bölcsessége, hanem a pápai irat tartalma. Ma különösen is sürgető az új evangelizáció feladata, mely Isten egész népét arra készíti, hogy új buzgalommal, új módszereket és új nyelvet találjon az evangélium hirdetésére. Emberekre van szükség, akik teljesen elmerülve Krisztus misztériumába képesek arra, hogy egy új lelkipásztori életstílust valósítsanak meg. Akik egységben a pápával és a püspökökkel termékenyen tudnak együttműködni a Krisztus hívő laikusokkal. Tisztelés támogatja az egyházi közösségben a különböző feladatokat, karizmákat és a szolgálatokat. Ma teljesedett be az írás, a ti fületek hallatára, mondja Jézus. Gondolkodjunk el szavain. Mit jelentenek az egyház szempontjából, különösen figyelembe véve, hogy a lelkipásztor legyen a misszió és a dialógus előmozdítása. Tója. Jézus ajkán a ma az idők teljességét jelenti, a teljes és végső üdvösség elnyerésének idejét, azaz az egyház idejét, tehát Krisztus küldetésének idejét. Az Úr lelke fölkent engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, elküldött prédikálni, hirdetni az Úr kedves esztendejét. Ezekből az élő gyökerekből sarjad az egyház küldetése. Az Úr lelke kiárad minden hívőre, hogy szent papság által lelki házzá, egyházzá legyenek. Arra küld őket, hogy tanúi legyenek az Úr csodatetteinek, aki a sötétségből átviszi őket csodálatos világosságába. A pap Krisztus fölszenteltségében és küldetésében részesedik az egyházi rend szentsége által. E szentség erejéből hasonlóvá válik az egyetlen jó pásztor Krisztushoz. Küldetés kap, hogy Krisztus nevében és személyében hirdesse a szegényeknek az Úr kedves esztendejét. A pap élete és tevékenysége Krisztus életének és tevékenységének a folytatása, ez a mi identitásunk, igazi méltóságunk, örömforrásunk és biztonságunk, mondja a szinódus 1990-ben. A papnak igazán Isten emberének kell lenni. Más szóval azt kéri tőlünk papoktól az egyház, hogy utánozzuk az ember Jézust. A mai idők papjaiban ragyogni kell sokkal inkább, mint az előző időkben a természetes erények. Ilyen a kiegyensúlyozott lelkület, minden ember tisztelete és becsülése, érzék a közélethez, tisztesség, igazságérzék, őszinteség, lelki erősség. Ezeket így is kifejezhetjük, lelkipásztori egyensúly. Azt kéri az egyház, hogy legyen hit és bizalom saját magunkban, legyen meg az állandó szolgálat lelke, a szeretetben folytatott párbeszéd, a mások szabadságának tiszteletbe tartása. Minden mellett kell a hűség az egyház tanító hivatalához, egység a paptestvérekhez és az egyház vezetésével. Ennek már a papságra való előkészületben is meg kell jelennie. A pastorem Dábó Vóbis követeli, arra kell nevelni a szemináristákat, hogy szeressék az igazságot, hűséget, a többiek tiszteletét, igazságérzetet, hűség az adott szóhoz, az igazi együttérzést, kiegyensúlyozott ítélőképesség legyen. Ezek az erények segítik őket a keresztény és a papi életben. A papok Jézus élő megtestesítői pillantsanak magukba a lehető legjobban, hogy megvalósítsák azt a tökéletességet, ami megvan az ember Jézusban, és ezt jelenítsék meg hatásosan mások felé, úgy, ahogy az evangéliumban látjuk. Csak így tudjuk hitelesen élni papi szolgálatunkat. A papi szolgálatnak emberileg is elfogadhatónak és hitelesnek kell lenni azáltal, hogy sugározzuk a pap emberi tulajdonságát mások felé, ezáltal nem akadály, hanem híd leszünk, hogy az emberek által a Jézussal találkozzanak. Ugyanakkor mi papok a világ emberei is vagyunk. Tudjuk, elvárják tőlünk, hogy a pap a világ embere is legyen, tehát szakértők az emberiben. Isten arra küld minket, hogy átadjuk az evangéliumot a mai embernek. Ismernünk kell a mai ember valóságát, különben nem tudunk segíteni az embernek, ők pedig nem fogadják el a mi apostoli küldetésünket. Meg kell találnunk az összekötő pontokat az evangélium és a világ között. Elvárják tőlünk, hogy ismerjük az emberi lélek mélységeit, megsejtsük problémáit és nehézségeit. Segítőkésznek kell lennünk, hogy az emberek újra eltaláljanak Krisztushoz. Ismerni kell az embereket. Ha Jancsit meg akarom tanítani latinra, akkor nem az az első feltétel, hogy tudjak latinul, hanem hogy ismerjem Jancsit. Hogy szakértők legyünk az emberiben, elsősorban az Isten emberének kell lennünk. Csak abban a mértékben lehetünk proféta, amennyiben magunk is megtapasztaltuk az élő Istent. Csak ez a tapasztalat adja meg az erőt, hogy Isten hatalmas szavának hordozói lehessünk, és ezzel átváltoztassuk az ember személyes és társadalmi életét az Atya akarata szerint. Tudtában vagyunk, hogy annak az örök Istennek vagyunk tanúi, aki az ember vágyát a jóra, az igazságra és az életre betölti. Tehát az a törekvésünk, hogy legyen mindig elsősége a kegyelmi életnek, az ima és a szentségi élet által. És azért imádkozunk, hogy a Szentlélek irányítson minket. Elsősorban ránk vonatkozik, keressétek mindenek előtt az Isten országát és az ő igazságát. Lelkipásztori munkákban az igehirdetés vezéreszméje az evangélium, hogy az egyház tanítja. Tudatában vagyunk, hogy a pap az Isten embere, állandóan összeköttetésben kell lennünk nem csak a hierarchiával, hanem a világi testvéreinkkel is. Hisz mi épp úgy Jézus Krisztus tanítványai vagyunk, mint a világiak. De az egyház tőlünk olyan hiteles keresztény lelkületet vár rál, amely egyesíti az embereket Istennel és egymás között is. Olyan lelkületért imádkozunk, amely magába foglalja az összes személyes karizmát, és azt mások javára kamatoztatja. Hogy magunkat megsokszorozzuk, keressük és erősítjük a párbeszédet a laikusokkal, hogy azok keressenek alkalmas formákat a mozgalmak és a társulatok segítségével. Krisztus a titokzatos test, ő az egy egyház feje, ő az alapító, és kezdetben ő maga köré gyűjtötte a 12 apostolt, hogy vele közösséget alkossonok. Hatalmat adott nekik a Szentlélektől, és megadott nekik minden lényeges és szükséges eszközt, hogy küldetésüket megvalósítsák. Az egyház csak egyetlen tekintélyt ismer, Krisztusét. Tőle származik minden hatalom és élet az egyházban. Krisztus ezt a hatalmat a szolgálat által gyakorolja. Azért jött, hogy szolgáljon. A szolgálat teljessége a kereszthalálban található meg. Megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Az ő hatalma szolgálat, adomány, teljes átadás, tökéletes engedelmesség az Atya iránt. A 12 apostolt Jézus kiválasztotta, hogy közvetítsék misztériumát az egyházzal. Krisztus felszentelte és arra rendelte őket, hogy jelenlétének élő és látható szentsége legyenek Isten népe számára. Szolgálatuk, mint szentség lett meghatározva, az egyházi rend szentsége. Hatalmukat és küldetésüket nem az egyházi hatóság kinevezés által kapják, nem is valami csoport szavazata által, hanem egyedül Krisztus által. A felszentelés összekötő őket az egyház minden tagjával. A szolgálat az egyházban nem csak jogi tény, hanem szentségi értelme is van. Ez részesedést jelent abban, hogy Krisztus az egyház feje, és az egyház egyáltalán jó pásztor és vezetője. Ő Izrael és minden nép pásztora. Megszánja a népet, keresi az elveszett bárányokat, ünnepet rendez, ha megtalálta őket. Szent Péter azt mondja, s ha majd megjelenik a pásztorok fejedelme, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Műve folytatódik az egyházban az apostolok és utódaik révén. Az egyház közössége alapítójával olyan, mint a házastárs közössége, mondja Szent Pál az Efezusiakhoz. Az egyház tehát oly test, ahol Krisztus működik, mint a fáj. Ő az egyház egyetlen pásztora. A világ végig meghosszabbítja jelenlétét az egyházban.
1: Legyetek apostolok címmel Gál Jenő verbitartja elmélkedését hallották.

0: Hírpercek.
1: Tizedszervezett fiatal felnőttek zarándoklata Mária Pócsra. Skapulár és társulatok találkozóját tartották a Szatmárnémeti Székesegyházban. Ezen a hétvégén zajlik a 44. egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Jöjjenek a részletek! 10. alkalommal indult útnak a fiatal felnőttek 22 plusz zarándoklata Tokajból Mária Pócsra. Amint egy 60 kilométeres gyalogos zarándoklat, a Miskolci Egyházmegye görög-katolikus ifjúsági fóruma szervezi, amelyhez idén több mint 80 fiatal csatlakozott. A zarándoklat Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök indította útnak, aki lelki útra valójában Boldog Gajdics Pál vértanú püspök példáját állította eléjük. Arra buzdította a résztvevőket, hogy a nehézségek között is Krisztusba kapaszkodjanak, hiszen, ahogy Jézus mondja, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Az idei zarándoklat mottója Izaiás proféta szavaiból származik, utat készítek a pusztában, emlékeztetve arra, hogy Isten a legnehezebb élethelyzetekben is utat nyit az ember előtt. A háromnapos gyalogos zarándoklat szombat este érkezett meg a Mária Pócsi kegyhelyre, ahol a fiatalok imádságaikat és személyes kéréseiket ajánlották fel a Pócsi szűzanya oltalmába. A Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén rendezték meg a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye skapulár és társulatainak találkozóját a Szatmárnémeti Székesegyházban. A különböző plébániákról érkezett hívek közös imádsággal és szentgyónással készültek az ünnepi szentmisére, amelyet Illyés Csaba általános helynök mutatott be. Homiliájában hangsúlyozta, Isten nem csupán vendége szeretne lenni az ember életében, hanem velünk akar lakni. Kiemelte, hogy a skapuláré a Szűz Máriához tartozás látható jele, ugyanakkor arra is hív, hogy viselői családjukban, plébániájukon és munkahelyükön Krisztus szeretetének hiteles tanúi legyenek. A szentmisén Borotta Otto plébános megáldotta az új skapulárékat, és befogadta a társulat új tagjait. A találkozó végén a közösségek beszámoltak az elmúlt év lelki életéről, majd testvéri együttléttel zárták a napot. Az egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat idén 44. alkalommal várja a fiatalokat. A július 16 és 19-e között zajló rendezvény mottója Dicsérjétek az Urat és áldjátok, amely Assisi Szent Ferenc naphimnuszából származik. A nyitónapon Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegye Karitas igazgatója arról beszélt, hogy a boldog élet kulcsa a szeretetből fakadó jó döntésekben rejlik, hiszen, mint fogalmazott, döntéseink szépsége a szeretettől függ. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be, aki homiliájában arra buzdította a fiatalokat, hogy ne maradjanak egyedül terheikkel, hanem bizalommal forduljanak Krisztushoz, aki békét és megerősítést ad. Az idei találkozón mintegy 500 fiatal vett részt, akiket az előadások, kiscsoportos beszélgetések, koncertek, szentségimádás és közös imádság segít abban, hogy mélyebben találkozzanak Istennel és egymással. Kedves hallgatóink, ezzel a szeretettel búcsúzom Önöktől. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Áldott szép vasárnapot kívánok!
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Isten ajándéka a hitünk. Istenünkhöz kiáltunk nemzetünkért. Szívünkben mindenekelőtt hála kiáltás hangzik fel. Hála azért, hogy az Isten megismertetett bennünket egy mérhetetlenül nagy szeretettel, az isteni szeretettel. Hála azért, hogy hitet adott nekünk, hogy egyházat adott nekünk, és az élettel kapcsolatban olyan törvényeket írt a szívünkbe, amelyek felülírhatatlanok és örökké érvényesek. Ezek a természetnek szeghetetlen törvényei. Ilyenekről ír Deák Ferenc a Gondolatok című művében. Hallgassuk őt. Krisztus isteni vallásának legszebb alapja a szeretet. És kinek kebelében Isten és emberek iránt lángoló forró szeretet nem lakik, az Krisztusnak isteni vallását csak külső formában gyakorolja. De szíve vallást nem ismer. Áldásgyanánt adta Isten a vallást az emberiségnek, s ezen legszebbtebb áldást is indulat, s vakbuzgóság, oly gyakran tevék már súlyos átkoknak forrásává. Van egy törvény, mely minden polgári törvények fölött örök és változtathatatlan, amelyet a világ kezdetétől ennyi századokon keresztül semmi álokoskodás sarkaiból ki nem forgatott, semmi hatalom és erőszak el nem nyomhatott. Van egy olyan törvény, amelynek legkisebb sértését keserű bosszúállás követte mindenkor. Van egy olyan törvény, amelyet az alkotó minden jobb embernek szívébe vésett, amely nélkül polgári alkotmány erősen nem állhat, mely nélkül írott törvény igazságos és boldogító nem lehet, és ez a természetnek szeghetetlen, szent törvénye, mondja Deák Ferenc.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
2: A mai imádságot a nemzetért a szombathelyi Jézus Szíve Plébánia Karitász imacsoportja és kántora közreműködésével hallhatják. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Imádkozzunk együtt magyar népünkért, hazánkért, a nemzetért, családjainkért, egyházi és világi vezetőinkért, papjainkért és püspökeinkért, nemzetünk megújulásáért és a világ békéjéért.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus más példabeszédet is mondott. A mennyek országa hasonlít ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a földjébe. Amikor szolgái aludtak, jött az ellensége, és konkolyt szórt a buza közé, aztán elment. A vetés szárba szökött, és kalászhányt, de a konkoly is felütötte a fejét. A szolgák elmentek a gazdához, és megkérdezték, Uram, ugye jó magot vetettél földedbe? Honnét került hát bele a konkoly? Az így válasz.

0: Vannak jók és rosszak, jó és rossz erő, Isten országa és az ellenség munkája. De ha mélyebbre nézünk, felfedezhetünk valami nagyon személyeset is. A föld talán nem csak a világ, a föld a mi szívünk. Isten mindannyiunkba jó magot vetett. A keresztségben elültette bennünk az isteni élet csiráját. Adott hitet, reményt, szeretetre váló képességet. Mindannyiunk szívében ott van a vágy a jóra, az igazra, a szentre, mégis tapasztaljuk, hogy nem csak a búza nő bennünk. Ott van a türelmetlenség, az önzés, a hiúság, a sértettség. Néha szeretnénk jót tenni, de közben a saját akaratunkat keressük. Szeretnénk imádkozni, de szétszórtak vagyunk. Vágyunk a szeretetre, mégis megbántjuk egymást. Milyen különös! Ugyanabban a szívben tud jelen lenni őszinte Isten szeretet és a gyengeség is. Ez sokakat elkeserít, talán minket is. Azt gondoljuk, ha még mindig ennyi hibám van, akkor biztosan nem haladok. Ha ennyiszer visszaesem, talán nincs is bennem igazi változás. De Jézus példabeszéde reményt ad. A szolgák azonnal ki akarják tépni a konkolyt. Mi is ezt tennénk magunkkal, azonnal tökéletesek akarunk lenni. Gyors eredményeket várunk a lelki életben. Szeretnénk egyetlen gyónás, egyetlen elhatározás után végleg megszabadulni minden gyengeségtől. Jézus azonban azt mondja, hagyjátok mindkettőt nőni az aratásig. Ez nem a bűn elfogadása, inkább annak felismerése, hogy a megszentelődés folyamat. Isten türelemmel nevel bennünket. Ő tudja, hogy a búza lassan nő. A kegyelem sokszor csendben dolgozik, nem látványosan. Lehet, hogy ma még ugyanazokkal a gyengeségekkel küzdünk, mint évekkel ezelőtt, de közben talán már alázatosabbak lettünk, talán jobban bízunk Isten irgalmában, talán gyorsabban felállunk az esés után. És ez már növekedés. Lehet, hogy a konkoly jelenléte éppen arra tanít, hogy ne magunkban bízzunk, hogy naponta kimondjuk. Uram, nélküled semmit sem tehetek. Talán Isten néha megengedi, hogy lássuk gyengeségünket, hogy megtanuljuk irgalmas lenni másokkal és önmagunkkal is. Ma Jézus erre hív. Ne csak a konkoly nézd magadba. Nézd a búzát is, nézd azt a jót, amit Isten már elvetett benned. Nézd a kegyelmet, amely csöndben növekszik. Nézd azt a Krisztus, aki nem mondott le rólad, mert ahol Isten vetett, ott lesz aratás is. És amit ő elkezdett benned, az be is fogja teljesíteni.
1: Mai ima szándékunk az aratásért. Mindenható Istenünk, hálát adunk neked a föld terméséért. Kérünk téged, áld meg a munkánkat, oltalmazd meg minket a viharoktól és minden veszélytől. Adj erőt és kitartást az aratóknak, hogy a megérett gabona biztonságban a csűrökbe kerülhessen. Áld meg a termést, hogy mindennapi kenyérré válva asztalunkra kerüljön. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,
2: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjük ki szívből egymással.
2: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy a természet örök könyvébe beírt törvényeidet alázattal kutassuk, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen minket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben, a szív jóságában. Segítsd az időseket, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Segíts minket, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletbe tartva békességben élhessünk. Segíts minket, hogy ellene tudjuk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremted világodat. Segíts minket, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősség jogára épül, hanem az igazságra és a szeretetre. Boldog asszony, az örök igá szülőanyja, Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál, könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket az Úr, és oltalmazzon. Ragyogtassa rátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas. Fordítsa felétek tekintetét, és adjon nektek békességet. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
2: A mai imádságot a nemzetért a szombathelyi Jézus Szíve Plébánia Karitász imacsoportja és kántora közreműködésével hallhatták.

0: Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líra Történeti Kutatócsoportjának műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, én Mudricki Judit vagyok, és a mai adásunk témája Vörös Sándor Valsz Triszt és Öregek című költeményei lesznek. Beszélgető társaim Chapman Varga Anna és Szekeres Andrea, akik mindketten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészkarának magyar szakos végzős hallgatói.
2: Szeretettel üdvözlöm én is a hallgatókat.
3: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Anna, először tőled szeretném megkérdezni, hogy mit tudunk a vers keletkezéséről és arról, hogy hol helyezkedik el az életműben.
2: A keletkezés kapcsán tudjuk azt, hogy 1934-ben valószínűleg a Szombathelyi Kórházban egy esti vizit után vetette papírra a verset a költő. A vers az 1935-ös A kő és az ember című kötetben jelent meg, amely kötetet az irodalomtudomány, míg a vörösi költészet átalakulása, úgynevezett fordulata előtti korszakos sorol. Azonban a Valsz Triszt mégsem illeszthető be egyértelműen a korai, nyugatos hatású vörösi költészetbe. A Valsz Triszt hatásáról, különös hangulatáról, zeneiségéről, komplexitásáról a mai napig születnek tanulmányok, sőt, 2013-ban egy többnapos konferenciát is szenteltek ennek az egyetlen versnek. Bár a költemény keletkezése idején még nem formálódott meg a vörösi költészet totalitás, de már érezhetjük ennek az előszerét a Valsz Triszt sorain keresztül.
1: Mielőtt folytatnánk a beszélgetést, azt javaslom, hogy hallgassuk meg először ezt a verset Szacsvai László előadásában.
4: Vörös Sándor, Valsz Triszt. Hűvös és öreg az este, remeg a venyige teste. Elhull a szüreti ének, kuckóba bújnak a vének. Ködben a templom dombja villog, a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten. Elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hűvös az árny az este, csörög a cserje teste. Az ember szíve kivásik, egyik nyár, akár a másik. Mindegy, hogy rég volt, vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros láz van, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csípik az esték. Mindegy, hogy rég vagy nem rég, nem marad semmi emlék. Az ember szíve vásik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje kontya, kolompol az ősz kolompja. A dér a kökényt megeste, hűvös és öreg az este.
1: Anna, egy klasszikus magyar vers esetében elég furcsa, hogy épp francia nyelvű a címválasztás. El tudnád mondani a hallgatóinknak, hogy mire vonatkozik ez a cím, amit magyarra talán úgy lehetne lefordítani, hogy szomorú keringő?
2: Igen, a Valsz Triszt magyarul valóban szomorú keringőt jelent, amely több szempontból is fontos jelentést hordoz a vers szövege kapcsán. A szomorúság a versben több szinten is megjelenik. Egyfelől az ősz és az őszből a télbe forduló időjárás és a természeti képek mentén. Másfelől a ballada is sűrűséggel elbeszélt, vagyis hát elbeszéltnek vélhető történet mentén érzékeljük a szomorú melankóliát. A keringő pedig a vers elolvasása után nyer értelmet. A keretes szerkesztés, a természet keringőszerű ciklikussága, illetve a megjelenő témák és variációk körkörös táncszerű felvillanásának köszönhetően. A legfőbb, a keringő ritmikus mozgását idéző felvillanó témák és variációk a következők. Hűvös este, a kuckóba bújó vének, elhulló ének, fagyos emlékek, és az ember szíve kivásik. Érezhetünk egyébként némi ambivalenciát is a cím kapcsán, hiszen a keringőt általában vidám események, bálok során szokták táncolni. A vers olvasása azonban egy folyamatos bizsergést kelt, feszültséget bennünk, és ez a bizonytalanság már a címnél elkezdődik.
1: Igen, és ez talán nem is meglepő, hiszen mindannyian egyetértetünk abban, hogy Vörös Sándor géniuszának egyik sajátos megjelenése éppen verseinek már-már valószínűleg zeneiségében rejlik, illetve ezek a zeneiség sokszínűségében. Ebben a versben szerinted hogyan érhető tetten a zeneiség?
2: A költő a Valstriszt megírása idején kezd el különböző zenei struktúrákra írt versekkel, a zenei szerkezetek poétikai átértelmezésével foglalkozni, amiről egyébként Babits Mihálynak is beszámol. 1933-ban, vagyis akkor tájt, amikor a Valstrisztet komponálta, írt a csöngéről Babitsnak, hogy a szvit és a szimfónia kidolgozásában már el is készült. A Valstriszt zenei rondó formában íródott, és ez nem összetévesztendő a költészeti rondóval, amely egyébként népszerű versforma volt a reneszánszban. A zenei rondóról így vall a költő, amely idézetet ki is írtam magamnak. Elsősorban a zene kompozíciós formái, amiket szívesen használok. A szonáta forma, a rondó forma, mármint a zenei rondó. Ennek semmi köze, vagy csak nagyon kevés köze van a rondó nevű versformához. Szóval a zenei értelemben vett rondó a kiszélesedett dalforma, a szonátaforma olyan, amit állandóan használok. Ugyanígy ezeknek a tágabb alakját, a szimfónia formát is. Annyit még a kompozícióról, hogy a Valstriszben a következőképpen valósul meg, a zenei rondó az A, B, A, B, A fölépítést követi, az A versszakok sorai 8 szótagosak, a B versszakok sorai pedig 7 szótagosak. Az A elem témái a B elemen visszatérnek. Nagyon szépen ismétlődnek, további variációkra bomlanak, keringőszerűen meg-megvillannak. A zeneiséghez és a könnyed szinte magával sodró hangzáshoz továbbá hozzájárul a négyes trochaus és a negyedfeles jambusok váltakozása, a páros rímelés, valamint egy nagyon érdekes alakzat, az úgynevezett paronomázia is.
1: Talán nem véletlen, hogy Lator László viszont azt a kérdést teszi fel, hogy kinek is jutna eszébe a Valstriszben gondolati fogalmi bázat keresni, amelynek történet és cselekmény helyett sokkal inkább hangulata van. Lator László ezt a költeményt egy tömény, hirtelen mámort adó, erős szeszes italhoz hasonlítja. Anna, szerinted mi adja ezt a különleges hangulatot ebben a versben, és ha a hangulaton túl mégis megpróbálunk jelentésréteget keresni a versben, akkor mire pukkanhatunk?
2: Igen, azt gondolom, gyakori olvasói élmény, hogy ez a sodró lendületű, különleges zeneiségű és hangzású szövegben megsejtünk egy mozaikokból összeálló történetet. Én is azok közé tartozom, akik nem tudták és nem tudják úgy olvasni ezt a verset, hogy ne érezzenek bele egy baladához hasonló, sűrű, redukált módon hézagosan elmesélt történetet, függetlenül egyébként attól, hogy vajon volt erre bármilyen szándék a költő részéről, vagy sem. De ez a történet egyébként olyan finoman villanásszerűen töredezetten van jelen, hogy csak a vers végigolvasása után áll vagy állhat össze az olvasóban. Megpróbálom összefoglalni ezt a történetet. A vers egy ősi toposszal, az ősz képeivel indul. Hűvös és öreg az este, fúj a szél, vége a szüretnek, az idősek is bentebb húzódnak, télbe fordul az idő. A baladai történet a vidám szüreti időszak végével indul, amikor már nincs énekszó, hűvös remegés járja át az ember testét esténként. A második szakaszban a kép kitárul, gyors záporok jönnek, és rálátunk az egész falura, a ködös templomtoronyra és a körülötte lévő rétekre, mezőkre. Ha a baladai történet folytatásaként tekintek erre a második szakaszra, akkor valaki, aki az első szakaszban konstatálta a vidám szüreti időszak végét és a hűvös esték megérkeztét, most a második szakaszban mozgásban van. Valahová megy, elhalad esetleg a templom mellett, érinti a réteket, hallja a zörgő faleveleket a cserjéken, bokrokon. Talán valakit meglátogatott az este árnyai között. A harmadik szakasz a második mozgásos versszak után, mint egy szemlélődésként hat. Egyfajta konklúzió az első két szakasz az eddig történtek alapján. Mindegy, hogy az örömteli dolgok, akár például a vidám szüreti események mikor történtek, ha a közelmúltban voltak is, mivel most már csak fagyos, fájdalmas emlékek maradtak belőle. Kifejezetten jelentéses és különös az ember szíve kivásik sor. A kívánsig ige, különösen a szívünkkel kapcsolatban nagyon szokatlan, költői módja a szomorúság, a hiány, a fájdalom kifejezésének. A negyedik szakasz talán a legrejtélyesebb. Egy izgalmas költői képpel indul, a fákon piros láz van. A piros láz az őszbeforduló fák metaforája, és egyben előrevetíti megsejtett valami drámai történést. A vers feszült hangulatát egy további szintre emeli. A piros láz folytatásaként meg is jelennek a síró lányok. Miért sírnak a lányok a házban, és vajon kik ők? Az eddigiek során nem volt említés róluk, és később sem lesz. A baladai narratíva mentén haladva ezek a lányok lehetnek a szerencsétlen helyzetbe került lány, aki egyébként a főszereplőnk, és aki az előző szakaszokban szüretelt, mozgásban volt és szemlélődött, és a többi lány valószínűleg az ő nőrokonai lehetnek. Az utolsó, ötödik szakasz zárja keretes szerkezetbe a verset. Ismét elhangzik, hogy hűvös és öreg az este, ezáltal a keringő, mint egy újraindul, visszatérünk a kiinduló ponthoz, az élet és a természet ciklikusságának megfelelően ott végződik a vers, ahol elkezdődött. A balladai történet végső mozzanata pedig a dér a kökényt megeste kulcsmondat, amely a megesett leány szimbolikus, már-már népdalokra emlékeztető kifejezése. A leány tehát várandós, egy új élet születik, és ezáltal igen, a ciklikusság befejeződik legalábbis, újraindul a természet is, újraindul az élet.
1: Nagyon köszönöm, Anna, hogy megosztottad velünk a vers kapcsán támadt gondolataidat, és André, most hozzád fordulok, és azt javaslom, hogy térjünk át Vörös Sándor Öregek című versére, amely a Wolf Streethez hasonlóan egész fiatalon, 16 éves korában keletkezett, de ez utóbbit Kodály Zoltánnak ajánlotta a költő. Mit lehet tudni az ő kettejük kapcsolatáról?
3: Engedd meg, Judit, hogy a kérdésedre válaszként a zeneszerzőtől egy gondolatot idézek. A vers 1928-as megjelenését követően Kodályt arról kérdezték egy interjúban, hogy hát mit szól a névre szóló ajánláshoz. Őt idézem most. Még nem ismertem, mikor a Pesti Hírlapban megjelent az Öregek az ő arcképével. Akkor még diák volt, diáksapkás képe volt. A vers mindjárt megkapott, mert ritkán hallani ilyen őszinte érzést, és főleg fiatalembertől az Öregek iránti szánalmat. Eddig tart ugye az idézet, vagyis Kodály tulajdonképpen az akkor számára még ismeretlen szerzőnek egyből a fiatal korát, az érettségét, az idősek iránti együttérzését emelte ki. Egy másik alkalommal pedig azt nyilatkozta a vers kapcsán, hogy a magyar ritmus emlékek hagyományát a magyar vers és a magyar muzsika közti kapcsolat meglétét értékelte benne a legjobban. Néhány évvel később ezért az Öregek című vers szövegére egy nagyon szép kórusművet is komponált, ekkor kezdődött a barátság a költő és a zeneszerző között, amely közel 40 éven át tartott. Kodály számos vörös verset zenésített meg, Vörös pedig Géniuszok a nyájas címmel írt versében állít emléket a zeneszerzőnek, akit egyébként mindig a mestereként emlegetett.
1: Bár zenei kísérlet nélkül, de azt javaslom, hogy most hallgassuk meg az Öregek című verset Pazekas Katalin előadásában.
5: Vörös Sándor, Öregek. Kodály Zoltán mesternek. Oly árvák ők mind az öregek. Az ablakból néha elnézem őket, hogy vacogó szélben, gajjal hátukon, mint cipekednek hazafelé. Vagy tikkat nyárban a tornácon, hogy üldögélnek a napsugárban. Vagy téli estén kályha mellett, hogyan alusznak jó ízűen. Nyújtott tenyérrel a templom előtt úgy állnak búsan csüggeteg, mint hervat őszi levelek a sárga porban. És ha az utcán bottal bandukolnak, idegenül néz a napsugár is, és oly furcsán mondja minden ember. Jó napot, bácsi! A nyári nap, a téli hó, őszi levél, tavaszi friss virág mind azt dalolja az ő fülükbe. Életkatlanban régi étek, életszekéren régi szalma, életgyertyán lefolyt viasz. Téged megettek, téged leszórtak, te már elégtél, mehetsz aludni. Olyanok ők, mint ki utazni készül, és már csomagol. És néha, hogyha akkezük játszik egy szőke gyerek fejen, tán fáj, ha érzik, hogy e két kézre, dolgos kezekre, áldó kezekre senkinek sincsen szüksége többé. És rabok ők már, egykedvű, álmos, leláncolt rabok. 70 nehéz év a békó karjukon. 70 év bűne, baja, bánata. 70 nehéz évtől leláncolva várják egy jóságos kéz, rettenetes kéz, ellentmondás nem tűrő kéz parancsszavát. No gyere, tedd le!
1: Oly árvák ők mind az öregek, így kezdődött ez a vers, és már ez az első különálló sora is azonnal az egyedül létre, az ember magára maradottságára utal. Szerinted egy 16 éves fiatalnak honnan van bajon ez a tudása az idős emberekről, honnan ez az együttérzés irántuk?
3: Ugye, nagyon jó kérdés, ez bennem is felmerült, hogy vajon honnan tudja egy alig több mint 15 éves gyerek, hogy ez az öregség, ez egy magányos állapot, hogy ez a magányos állapot mennyire fájó. Honnan tudja, hogy milyen lelki tusát jelent egy embernek idős korában beletörődni kiszolgáltatottságába. Dr. Felszegi Sára, aki évek óta kutatja, hogy egy betegség vajon lehet-e egy irodalmi műnek az ihlet forrása, és fel lehet-e tárni egyáltalán az alkotó betegségét a művein keresztül, Vörös Sándor kapcsán is készített egy ilyen tanulmányt. Ebben azt írja, hogy az idős emberekkel való mély együttérzése két dologból fakadhat. Egyrészt abból, hogy Vörös gyerekként is már az idős emberekkel kapcsolatos tapasztalatait a 30-as évek Magyarországán szerezte, amikor még erősen élt a hagyományoknak a tisztelete. Másrészt gyerekkorában nagyon sokat betegeskedett, így aztán elég korán megismerte a betegségtől, a haláltól való félelmet. Egyedüli gyermek volt, aki gyakori betegsége miatt nem is tudott nagyon iskolába járni, hát szinte magántanulóként végezte tanulmányait, így aztán az egyedüllétet és a magányt is elég korán megtapasztalta. Vörös tehát könnyen felismerte sorsközösségét az idős emberekkel, akik pontosan oly árvák, ugye, ahogyan a vers első sora is megfogalmazza, mint ahogyan saját magát is érezte. Felszegi doktornő szerint azonban az sem zárható ki, hogy Vörös már gyermekként is rendelkezett az úgynevezett öregkor bölcs szívével, amire az öregekhez hasonlóan több más fiatalkori verse is enged utalni.
1: Amikor először halljuk ezt a verset, ez az időskori bölcs szív talán leginkább azokban a képekben jelentkezik, amelyet a versbeszélője a líraién lát. Segítenél felidézni néhány ehhez hasonló költői képet?
3: Egészen beszédes képekkel vonultatja fel az élet ciklikusságát szimbolizáló évszakokat, a már pihenésre vágyó testtel a telet, az elmúlást megidéző sárga porba hullott hervat levelekkel az őszt, a fáradt egyhangúsággal megélt tikkat nyarat, és hát a megújulást hozó friss virágokkal a tavaszt. Az öregekre pedig hol szeretetteljes, hol keservesen szép, olykor egészen megrendítő metaforákkal utal, akik magányos vándorként céltalanul az utcán bottal bandukolnak, akik csak úgy állnak búsan csüggeteg, mint hervat őszi levelek a sárga porban, máskor pedig igába hajtott állatokhoz hasonlóan cipelik rabként a sorsukat, a gondjukat, a fájdalmukat. Hát tulajdonképpen erre is utal a 70 nehéz év a békó karjukon sora is. De az is érdekes, ahogy szinte filmszerűen egymásra épülő képkockákon gyakorlatilag különböző helyzetből figyeli meg, és mindig újabb és újabb érzéseket egymással rétegezve mutatja be azt, hogy mit jelent öregnek lenni. Először csak az ablakból nézi őket, ahogyan a vacogó szélben gajjal hátukon cipekednek hazafelé, ahogyan fájó csontjaikon átengedve a nyári napsugaraknak a melegét a tornácon üldögélnek, és ahogy aztán téli estéken a kályha mellett jó ízűen alusznak. De látja őket az utcán bottal bandukolni, és a templom előtt, ahol kinyújtott tenyerükkel, talán tényleg csak egy vigaszt nyújtó szóra várnak. De még ha meg is érkezik ez az egy-egy szó jó napot bácsi formájában, valahogy az is nagyon távolról, nagyon legyőzhetetlen távolságból érződik számukra, éppen úgy, amilyen idegenül néz a napsugár is már rájuk. És tulajdonképpen ebben az egyszerű köszönésben, ebben a szelíd megszólításban ott lapul valamiféle furcsaság, valami idegenség, valami kéretlen és talán bántóan őszinte részvét. Részvét egyrészt a fiatalságuk elvesztéséért, és részét az utolsó napjai közelettéért. És aztán innentől kezdve szinte lüktetni, zakatolni kezd a vers, egyre ingerültebb ritmusok váltják, fokozzák egymást, mert ők az üres katlamban a régi étek, a szekéren a régi szalma, a gyertyán a lefolyt viasz, akiknek a testét már megette, szétszórta, elégette, mindazon megpróbáltatás, amit életnek neveznek. Érdemes megfigyelni ezeket az igéket, megettek, leszórtak, elégtél. A múlt idejükkel és az igekötőikkel a végérvényesen befejezett életre utalnak. A megettek, leszórtak ige többes száma pedig egyben talán arra a társadalomra is utal, amely magából, mint egy kivetette, kirekesztette őket.
1: És hát ezt a felismerés zárjele a szinte kíméletlenül hangzó mehetsz aludni sor is, mintha csak egyetlen feladatuk maradt volna már az öregeknek, mégpedig az, hogy felkészüljenek a legutolsó utukra. Andi, hogyan jelenik meg a versben az utazás és annak a vége, a halál?
3: Nagyon érdekes megfigyelni tényleg, hogy hogyan változik a versben az idős embereknek a szerepe. Az elején ugye még a társadalom árváiként említi őket, majd az utazni készülők képében jelennek meg, akik hát az utolsó útjukra csomagolnak. A végén pedig, amikor már az élet rabjaiként említi őket a versszöveg, kiderül, hogy valójában a megnyugvást hozó, engesztelődést ígérő halállal való találkozásra készülnek. Erre utalnak egyébként az utolsó soroknak az ellentétei is, mint például az egyszer jóságos, máskor rettenetes kéz, de ott sejlik ez a halál az ismétlésekben is, a 70 nehéz év, a leláncolt kéz ismétléseiben. Aztán megjelenik a halál az alliteráló B kezdőbetű szavakban, a békó, bűne, baja, bánata kifejezésekben. és hát ott van az utolsó leheletet kifejező, elbetűt tartalmazó, álmos, leláncolt ellentmondást szavai mögött is. És aztán, hogyha megfigyeljük a vers legvégén, ismét ott áll magányosan, önmagában tördelve egyetlen sor, egyetlen megszólításként, amely még utoljára hozzájuk szól, egészen pontosan így, no gyere, tedd le. És ez már valóban a halálnak a szólama. Az érkező halál motivuma azonban mégsem negatív értelemben, nem egy váratlan, nem egy ismeretlen esemény formájában mutatkozik meg, hanem tulajdonképpen egy végső búcsúzásként az élet utolsó keserű éveitől, amely most már békét hoz a szívbe, amely megnyugvást ad a testnek és a léleknek. A vers ritmusát és drámai zeneiségét egyébként nagyon szépen visszaadja Kodály Zoltán fentebb már említett zeneműve, amelyben az öregek sorait zenésítette meg. Ha a kedves rádió hallgatóink tehetik, keressenek rá bátran az interneten erre a felvételre. Érdemes meghallgatni Strauss Kálmán vezényletével a Magyar Rádió énekarának érzékeny, nem egyszer torokszorító, fájdalmasan szép előadásában is.
1: Andi és Anna, mindkettődöknek nagyon köszönöm ezt a mai rendkívül izgalmas beszélgetést. Kedves hallgatóink, Önök Vörös Sándor verseiről szóló beszélgetésünket hallották a mai adásban, beszélgető társaim Cseppmann Varga Anna és Szekeres Andrea Pázmány Péter Katolikus Egyetem végzős hallgatói voltak. Kérdéseiket, hozzászólásaikat az ékezetek nélküli tujásai@mariaradio.hu e-mail címre várjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké amen.
3: Mindörökké amen.
0: Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líra Történeti Kutatócsoportjának műsorát hallották.
6: Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Eneagram bölcsességéről.
7: Ismerd meg magad. Sorozatunknak ez a címe. Hogy miért fontos önmagunkat megismerni, ez nem igényel különösebb magyarázatot. De hogy miért választottuk az Eneagram módszerét a személyiség tanulmányozására, arra érdemes mindig-mindig visszatérni. Ez egy spirituális személyiségtan. Abból indul ki, hogy az Isten teremtette ember mindegyike teljesen egyedi, ugyanakkor az élet eseményei kialakítottak bizonyos rutinokat a magatartásában, és ezek, hogy hogyan viselkedik, hogyan reagál, hogyan fogja fel a világot, mi az, amitől fél, mi az, ami ösztönzi. Ezeket csoportokba lehet foglalni, 9 személyiségtípust azonosít az Eneagram. A mai beszélgetésünknek az a tárgya, hogy a Eneagram személyiség tanulmányozása során az emberekkel kapcsolatban és a tanulmányozás során 5 alapelvet veszünk elő, és tartunk mindig szem előtt. Az előző részben foglalkoztunk a viselkedés 3 alapszavájával, az első alapelvvel. Ennek az volt a lényege, hogy amit a Biblia úgy fogalmaz meg, hogy ahol a szíved, ott a lelked is. Ahova a figyelmünk irányul, az a viselkedésünk alapja. És a viselkedés megváltoztatásához pedig tudatosításra van szükség. A tudatosítás és a megváltozás pedig folyamatos gyakorlást igényel. Aztán a második alapelvként azzal foglalkoztunk, hogy az emberi személyiségnek van 3 összetevője, az ösztönök, az érzések és a gondolkodás. Ezen belül is van 3 központ, ami a személyiséget meghatározza. Pont ez, az ösztönök, a gondolkodás, és az érzések. Ezek közül melyik a legerősebb, melyiknek van a legnagyobb hatása a személyiségünkre, ennek alapján a 9 személyiségtípus 3 csoportba is sorolható. Érdekes egyébként, hogy az orvostudomány azt fedezte fel, ma azt tartja, hogy az ember agya is 3 fő területre oszlik, az agytörzsre, vagy más néven az ösztönagyra, a limbikus rendszerre, azaz az érzelmi agyra, és az agykéregre, azaz a gondolkodó agyra. Tehát az, amit a személyiségtípusoknál, mint viselkedés, mintázat, meghatározó dolgot, az ösztönöket, az érzés és a gondolkodást, 3 csoportját néztük, ez a modern orvostudományban is igazolva van. Itt miről is van szó? Valójában arról van szó, hogy a kulcsfontosságú meghatározók, az ösztön, az érzés vagy a gondolkodás, az a funkció, amely körül az ego a legerősebben kifejlődött. Ezért a legkevésbé szabadon működő alkotó része. Az előző részben az intelligencia 3 központjából, tehát az érzésekből, az ösztönökből és a testből, vagyis az ösztönökből, érzésekből és a gondolkodásból elemeztünk 2, az érzéseket és a gondolkodást, és nem elemeztük az ösztönöket. De most összefoglalom röviden, hogy miről is volt szó. A szívközpont, vagy érző központ, érző triásznak 3 tagja van, a 2-es, a 3-as és a 4-es. Ezeket főleg az én képe foglalkoztatja, kötődés a személyiség hamis vagy képzelt szelfjéhez, és azt hiszik, hogy a róluk szóló történetek és feltételezett tulajdonságaik, ezek adják a tényleges identitásukat. Pedig nem. És az érzőtriász, vagy szívközpontú intelligenciával rendelkező embereknél az elhárító mechanizmusok is úgy működnek, hogy érzések vannak bennük, jelentős mennyiségű szégyen halmozódott fel ezekben az emberekben. Amit elemeztünk még, az a fej központ, vagy a gondolkodó központúak 3-as csoportja, a gondolkodó triász, vagy úgy is mondhatom, hogy a fej központú triász. Ebben az 5-ös, a 6-os és a 7-es van. Őket a szorongás foglalkoztatja leginkább. Azt élik meg, hogy nem kapnak elegendő támogatást és útmutatást. Ezért a gondolkodó triásznak a személyiségei, az 5-ös, a 6-os és a 7-es, olyan viselkedés formákat vesznek fel, amelyek reményeik szerint fokozni fogják a biztonságukat. Az elhárító mechanizmusaik mögött pedig a félelem húzódik meg. És most a testközponttal, vagy az, úgy is mondhatom, hogy az ösztön központtal foglalkozunk. Ennek összefoglalásaként azt mondhatom, hogy az ösztönös triászba 3 személyiségtípus tartozik, a 8-as, a 9-es és az 1-es. A testközpont, vagy ösztönös központú intelligenciával bíró emberek, az embereknek az a fő gondolata, őket az foglalkoztatja, hogyan állhatnak ellen tartósan a valóságnak. Ez azt jelenti, hogy határokat vonnak önmaguk köré. És e típusoknak az agresszióval és az elfojtással vannak gondjaik. Elhárító mechanizmusaik mögött pedig jelentős mennyiségű düh halmozódott fel. Nos tehát, ha testközpontú, vagy az ösztönös központú triász tagjaira, 8-as, a 9-esre, vagy az 1-esre gondolunk, vagy ahhoz tartozunk, akkor hajlamosak vagyunk a világot a ilyen mozgással összefüggő intelligencia szintjén értelmezni. A fizikai érzetek és a zsigeri reakciók szűrőjén keresztül értékeljük. A helyzetünket és a személyes erőnket arra használjuk, hogy az életet olyanná alakítsuk, amilyennek a megértésünk szerint lennie kellene. És olyan stratégiákat gondolunk ki, amely biztosítják a világban a helyünket, és a lehető legkisebbre csökkentik a bizonytalanságot és a kényelmetlenséget. Minden típusnak természetesen a testközponti intelligenciájára kell támaszkodni abban, hogy kapcsolódjon a cselekvéses szükséges energiákhoz, hogy felismerje a helyzeteket, hogy felismerje a helyzetekhez szükséges erőt, az erő mértékét, és hogy táplálja a világban való szilárdan állás érzését. Ezek, akik a ösztönös típusokba, az ösztönös triászba tartoznak, vagy másképpen a testközpontú intelligencia az ő központjuk, nagyon figyelnek arra, hogy legyenek meg a szükségleteikhez szükséges dolgok, a szükségletekhez szükséges javak. És ezért különösen érzékenyek a kényelemre, az összhangra, a tulajdonlásra és a tisztelet kivívására is. És amikor fenyegetnek érezik magukat, akkor a harag és a düh jelenik meg bennük. Hogyha arra gondolunk, hogy ennek a három intelligencia központnak mi az alkalmazása, akkor vegyük esténként elő önmagunkat, és tegyünk föl magunknak három kérdést, és szerintem a kérdéseket is és a válaszokat is érdemes esetleg egy naplóba lejegyezni, mert igazán akkor lesz tudatos a fejlődésünk, hogyha mi magunk felismerünk bizonyos viselkedési formákat, és tudatosan értelmezzük, miért is volt az én viselkedésem pont ilyen. És felfedezem el, hogy hol van az a akadály, ami miatt másként is viselkedhettem volna, és jobban viselkedhettem volna. Na, mi az a három fő kérdés, amit érdemes feltenni? Mikor már ugye tudom, hogy melyik személyiségi típushoz tartozom, arra kell gondolnom, hogy ma fejlesztettem-e a másik két intelligencia központomat. Tehát, hogyha például egy ösztönös alak vagyok, akkor az adott napnak a cselekedetei közül hagyatkoztam-e jobban az érzelmeimre és a gondolataimra, vagy fordítva. Ha én mondjuk egy négyes típus vagyok, amit alapvetően az érzései határoznak meg, akkor az adott napban észreveszem-e, hogy itt azért jobban meg kellett volna gondolnom a dolgot, vagy hogy itt jobban kellett volna hagyatkoznom a testemnek a jelzéseire. Tehát úgy tudjuk fejleszteni, mert a dolog lényeg az, hogy ezek egyensúlyban legyenek. Egyensúlyban legyen az ösztöneim, mondott a cselekvés, egyensúlyban legyen ez az érzéseimmel és a gondolataimmal. Tehát nekem arra kell törekednem, bármelyik típushoz tartozom, sőt, bármelyik hármas csoporthoz, triászhoz tartozom, hogy az, amit az ösztöneim mondanak, vagy az érzéseim mondanak, vagy a gondolataim mondanak, ezek egyensúlyban legyenek, és legyenek harmóniában. Tehát, amit érzésként mélyen átélek, azt racionális fejjel is igazoljam. Vagy amit az ösztöneim diktálnak, a testem diktál, azt igazolják az érzéseim is. Ez az egyensúly. Tehát az első kérdés az, hogy tudom, hogy melyik a fő intelligencia központom, mondjuk a gondolataim, volt-e alkalmam fejleszteni mai napon az érzelmi központom vezényeltségét, vagy éppen a gondolatok által vezényelt cselekvést. Másodszor. Miként tudtam ma jobban használni az intelligencia központokat, tehát érzéseimet, gondolataimat és ösztöneimet. És harmadszor, ha felfedezem, hogy valamelyik nem volt egyensúlyban, hogyan tudom fejleszteni, hogy az érzéseim, a gondolataim és az ösztöneim valahogy harmóniában legyenek. Nos, most a személyiség meghatározottságának második csomagját néztük át az öt alapelv közül. Ugye az első alapelv az az volt, hogy a viselkedésnek van három szabálya. Utána a második alapelv az volt, hogy az intelligenciának van három központja. Ez a három központ az ész, az érzelem, és az ész az a gondolkodás, az érzelmek, az a szív, és az ösztönök, az a test, és ezeknek a harmóniája esetén érezhetem magam, mint személyiség is egyensúlyban. A következő részben három olyan erőről fogunk beszélni. A harmadik alapelv, ami a személyiség tanulmányozásának alapvető, tehát a harmadik alapelv az, hogy van három életerő. Ez a három életerő az aktív erő, a második a befogadó erő, a harmadik pedig az összehangoló erő. Ezzel fogunk a következő részben foglalkozni, tehát a személyiség tanulmányozásának fejlesztésének harmadik alapelvével, ami meghatároz bennünket, a három életerő lesz a következő beszélgetésünknek a témája. Köszönöm szépen a figyelmet, Szabó Tamást hallottátok, aki az Ismerd meg magad műsor szerkesztője, és most meglehetősen általános dolgokat elemeztünk, azt, hogy a személyiségnek milyen meghatározottságai vannak, bármelyik személyiség típushoz tartozunk is. Köszönöm a figyelmet, Isten áldja a hallgatói családot. Szabó Tamást hallottátok.
6: Ismerd meg magad. Szabó Tamás önismereti műsorát hallották az Enneagram bölcsességéről.

0: Hírpercek.
1: Iskolát épít Ugandában a katolikus Caritas. Egy brazíliai 12 éves kisfiú kórházban fekvő gyermekek számára készített rózsafűzéreket. Kármelhegyi Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva zarándoklatot szervezett a Mária út Egyesület július 18-án szombaton. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt szabad ég alatt tanuló 176 gyermek számára Uganda egyik legszegényebb térségében, közölte a Katolikus Caritas hétfőn az MTI-vel. A Katolikus Caritas új nemzetközi fejlesztési programot indított Uganda északkeleti részén. A kezdeményezés központjában a Szent Dániel óvoda és általános iskola áll, amelynek 176 tanulója jelenleg megfelelő iskolaépület nélkül többnyire a szabad ég alatt fák árnyékában vesz részt az oktatásban. A Katolikus Caritas 20 ezer dolláros támogatásával megvalósuló első fejlesztési szakaszban egy egyszerű, biztonságos két tantermet magába foglaló iskolaépület készül el. A program része a meglévő rossz állapotú illemhelyek felújítása és az alapvető higiéniai feltételek javítása is. Brazíliában él egy 12 éves fiú, aki a korához képest meglepő küldetést teljesít. A jobb, könnyen nevű növény bogyóiból készít rózsafűzéreket, amelyeket aztán különböző kórházakban fekvő beteg gyermekeknek ajándékoz, számolt be a zarándok.ma. A kisfiú egyedül ültetél a növényeket és szedi le a termését is, amiből aztán a kórházakban elajándékozandó rózsafűzéreket szintén maga készíti. A történet néhány évvel ezelőtt kezdődött, amikor elmélyült a Szűz Mária iránti tisztelete. A kisfiú elmondása szerint minden akkor kezdődött, amikor 7 éves volt, és a nagymamájával naponta nézte a tévében a katolikus műsorokat. Ebben az időben érezte meg a hívást, ami egykor egy egyszerű rózsafűzér iránti tiszteletnek indult, az mára már egy kis misszió lett, a rózsafűzér bizonyossága a beteg gyerekeknek, hogy nincsenek egyedül. A karmelita rend megújítását a Kármelhegyi Boldogasszonyt ünnepelték július 16-án, ezért a Mária út Egyesület zarándoklatot szervezett július 18-ára. Az zarándoklat Mária Besnyőről indult Gödöllőn át Kerepesre, olvasható az Egyesület Facebook oldalán. Az zarándoklatot a családokért, a szentségi házasságért, a megfogant életekért, a premontrei kapucinus és verbita szerzetesekért és a magyarokért ajánlották fel. A Mária Besnyői kegytemplomnál volt a gyülekező. A szent misét követően a zarándokok megtekintették a templomot, gyertyát gyújtottak és imádkoztak. Ezt követően a zarándokok Gödöllőn a premontrai Szent Ágoston templomot keresték fel, ahol csendes szentségimádást tartottak. Gödöllőn, az Erzsébet parkban, a stációknál együtt imádkoztak és gyertyát gyújtottak. Kerepesre, a Szent Anna templomhoz délután 5 óra körül érkeztek meg a zarándokok.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
0: Mária Rádió.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk meg szokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mária Rádió.
5: Felszentelt életek. A papi hivatásokról őszintén. A műsorvezető Tóth Enikő mai vendége dr. Kránic Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának tanszékvezetője. Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő, és kedves vendégem dr. Kránic Mihály, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának alapvető tanszékének professzora. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindörökké, amen. Én is köszönöm a kedves meghívást!
5: Felszentelt életek a papi hivatásokról őszintén című videósorozatunknak, ez egy speciális különkiadása lesz, kizárólag a hangfelvétel készül erről a beszélgetésre, és ugye szeretném a hallgatókkal megosztani a személyes érintettségemet, amiről beszéltünk, hogy hát nekem volt szerencsém Kránic professzornál szakdolgozni, illetve az áróvizsgámat a Pázmányon elvégezni, és így alapoztuk meg a közös pályafutásunkat. Kedves Mihály atya, kérem, hogy meséljen arról, hogy hogyan hallotta meg az Isten hívását, hogyan kezdődött a pályafutása, a papi hivatása.
6: Minden ember élete titok. Vagyis ott kezdődik el, hogy valaki megszületik. És hát mit nem mondjak az előtte levő 9 hónapban ugyanígy, amit az ember az édesanyja méhében tölt el, már ott valami készülődik, és hát még korábban, hogyha így az időben is visszalépünk, akkor a Teremtő Istennek az elgondolásában ott van minden ember. Tehát nem véletlenül születünk. Mindenki páratlan, megismételhetetlen személy. És így Istennek mindenkivel terve van. Tehát én hiszem és vallom, hogy az én hivatásom az valójában születésem előtt 9 hónappal kezdődött el, és szüleimnek a szerelméből, szeretetéből, és hát utána pedig a gondoskodásából, neveléséből, világra jöve indultam el, lépegettem ezen a földön a többi emberrel együtt, vagy a többi újszülöttel együtt, és valójában csak meg kellett találnom azt a nyitott ajtót, ami rám várt. Ezt természetesen megelőzték a rokoni kapcsolatok, megelőzték, még bölcsödés is voltam, óvodás is voltam, általános iskolai élményeim, a tanárnőim, nagyon jó kapcsolatot ápoltam velük a papszentelésem után, és még mindig egy 96 éves földrajz történelem tanárnőm még él, ővel beszélgetek telefonon, időnként meglátogat,

0: A születésem után átköltöztünk a 13. kerületbe, Árpád-hídpesti hídfőjéhez, és ott pedig a Szent Márton plébánia tagjaként töltöttem majdnem 10 évet, és az ottani plébános atya, Kisszeri József Esperes úr, nagyon kedvelte a minisztránsokat, irányított, vezetett minket, vasárnap délutánonként felhívott a plébániára, ott társasjátékoztunk például, és volt egy nővér, aki nekünk meg tejszínhabos kakaót készített, és hát sütemény is volt természetesen. Emlékszem, hogy jókat nevettünk, és ez úgy kitöltötte az életet. Mondhatnám azt is, hogy ezek voltak 18 éves koromig azok a meghatározó helyszínek és személyek. Az előzőekhez természetesen hozzájárult a Budai Ferences templom, majd pedig a gimnázium, ahol nagyon sok atyát ismerhettem meg, nagyon sokan tanítottak, és azoknak az egyénisége mind-mind nyomot hagyott bennem, és hát így áll össze az a kép, amely majd tájékozódik a nagyvilágban. Tehát én azt hiszem, hogy ide vezethető vissza ezekhez az apró benyomásokhoz, szelíd kis hatásokhoz és hívásokhoz, amelyek összeálltak egy nagy hanggá. Azután egyébként, hogy az érettségit követően még nem tudtam egy nyílt döntést kihozni, hanem dolgoztam. És valójában igyekeztem több mindent úgy szólván behozni. Tehát akár az ismeretekből, nyelvekből, a kultúrából, kifejezetten a zenevilágából. És érdekelt minden. A történelem, az irodalom, a művészet, képzőművészet, az építészet, és utána egy közösséget találva a budai ferenceseknél, egy biblia kört, Gordos Gáspár atya vezette ezt, az ő egyénisége, személyisége erősítette fel bennem azt a már meglévő hivatást, ami emel apró hívások által összeállt egy nagy megszólítássá. És akkor tudtam dönteni, és kimondani, hogy én is olyan pap szeretnék lenni, mint Gáspár atya. Akkor a ferenceseknél nagyon kevés fiatal szerzetes volt. Úgyhogy a egyházmegyébe adtam be a jelentkezésemet, Esztergomba, és hát ott indult el. Tulajdonképpen már 23 éves voltam. Az az út már láthatóan, aminek a kezdetei, ahogy említettem, egész kiskoromtól jelen voltak bennem.
1: Tehát ezeket az apró hívásokat, apró momentumokat úgy kell értelmezni, hogy látta, hogy ez jó, hogy ez egy szép élet, és akkor ekkor a budai ferenceseknél állt össze, hogy ezt lehet választani?
0: Igen, és valójában én is jó akartam lenni. Ahogy egy kisgyermekben ez úgy megvan. Tehát nyilván édesanyámnak van ebben nagyobb szerepe, de apukámnak a gondoskodása is ott volt, hogy nem csak úgy megfelelni, hanem gyermekként élni azt, ami úgy elvárható. Tehát a tanulás, a tisztesség, emellett még a fogékonyság, az érdeklődés nagyon sok minden felé. És igen, a személyek azok jelentették mondjuk így a felgyorsítását ennek a folyamatnak. Most így mondhatnám azt is, hogy lehetett volna korábban is, de hát mindenkinek megvan a maga ideje. És azt hiszem, hogy a gondviselés az nagyon személyesen foglalkozik mindannyiunkkal. A találkozások ki, mikor fut össze éppen valakivel, és lehet, hogy az csak egy egyszeri találkozás az életben. De meghatározó lesz. Vagy hogy mit hallunk, mit figyelünk, mit olvasunk. Tehát ezek futó apróságoknak tűnnek, de ahogy már említettem, hogy az életünk is ilyen darabokból tulajdonképpen tevődik össze, majd pedig egy nagy üzeneté valójában, ami igazából az Isten üzenete akar lenni minden ember felé. Hogy a mi hangunk az felerősítse a jó Istennek a hangját. És az egyéniségünk, személyiségünk, ha már Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve, megjelenítse a másik számára is azt a szeretetet, azt a jóságot, ami maga az Isten. Szerintem ezt az édesanyák nagyon könnyen meg tudják tenni.
1: Itt erre kérdeznék rá, hogy és hogyan fogadták otthon a szülei ezt az elhatározást, hogyan reagáltak rá?
0: Nagyon egyszerűen és örömmel. Tehát tulajdonképpen lehetett azért már látni, hogy és mind történik itt a dolog, vagy mi az, ami engem érdekel. És hát itt egy fiatalnak azért magába kell néznie, és elcsöndesednie, és a már érzett hívást, azt még inkább meg kell fogalmaznia önmagának, hogy most mi is az én utam, amely tulajdonképpen már az Istennek az útja. Tehát én meg is fogalmaztam önmagamnak, hogyha jelentkezem pap,

0: Hát ha csak onnan ki nem tesznek engem, én nem fogok elmenni. Ha meg kitesznek, akkor sem fogok mást választani. Tehát már egy nagyon szilárd döntésé alakult, formálódott bennem a kezdet-kezdetén Istennek a hívása és az erre adott válasz.
1: Amikor valaki választ, főleg ilyen szilárdan valamit, akkor ugye le is kell mondani a bizonyos dolgokról, amiket lehet, hogy elképzelt fiatal korában, mert ugye standardként úgy keresztény fiatal inkább a családot képzel el, vagy a gyermekeket maga köré. Ezzel hogy volt Mihály atya? Könnyű volt ezeket elengedni, vagy nem is voltak úgy igazán jelen ezek a vágyak?
0: Hát lehet, hogy furcsán hangzik, hogy ilyet annyira nem éltem meg, hanem ahogy egy sodrás viszi az embert. Tehát én egyszerűen, ahogy Pál apostol is mondja, hogy a pályát végig futottam, hát elkezdtem futni a pályán. És azok az élmények, események, találkozások, beszélgetések, imádságok, közösségi alkalmak, azok mind segítettek ebben. Tehát én nem arra az oldalról közelítettem meg, hogy miről kell lemondanom, vagy mit hagyok itt a papság érdekében, hanem hogy ez egy olyan nagy dolog, amihez tulajdonképpen nem is vagyok méltó. De mintha azt érezném, hogy másfelé nem mehetek. Tehát mintha tologattak volna hátulról, hogy na, bátran, előre. Tehát inkább ennek tudom be, meg egyfajta személyes érettségnek is, azt a több évet, amit nem tartok feleslegesnek, amíg egy kicsit volt egy élettapasztalatom a fizikai munkában, a szellemi munkában, az egyéni összeszedettségben, az egyéni személyes tanulásban, a lelki életben, az imádságban, a közösségi életben, az emberekkel és különböző korosztályokkal való találkozásban. Ez mind-mind segített engem éppen a papi életemben.
1: Amikor bekerült a szemináriumba, akkor milyen élet kezdődött, mivel találkozott ott?
0: Az első alkalmam még a jelentkezés előtti hetekben Esztergomban történt, ugyanis beadtam a jelentkezésemet, de akkor az akkori prefektus, Ladocsi Gáspár atya behívott külön. Tehát még az úgynevezett felvételi konkurzus előtt egy beszélgetésre. És hát ott derült ki, hogy vannak közös témáink. Például a patrisztika, az egyházatyáknak a szeretete. Én akkor már tudtam egy kicsit franciául, és az egyetemi könyvtárból ki lehetett venni francia nyelven az egyházatyáknak az írásait. És elkezdtem olvasni, és nem utolsó sorban volt gimnáziumi osztálytársaimmal létrehoztunk egy görög kört. Egyikünk már tudott görögül, és elkezdett bennünket tanítani. Meg az érdeklődésünk is ebbe az irányba fordult. Herakleitosz preszokratikus filozófust olvastunk, de olvastuk a János evangéliumot, és még az egyházatyákat igyekeztünk, és ez mind-mind bennem úgy spontán indult el az érdeklődés szintjén. Itt viszont, amikor a prefektussal találkoztam, hát mondjuk szellemi, mint egy páros ének, hogy Keresztes Szent Jánosnak a szóhasználatával éljek, nyilvánult meg, és Esztergomban nem csak vele, hanem másik két kispappal is összefutottam. Az egyik tulajdonképpen közülük Szederkényi Károly atya volt, akivel mind a mai napig nagyon jó barátságban vagyok. És a felvételi után pedig, hát még nem a szeminárium kezdődött el, hanem akkor még a papnövendékeket behívták katonai szolgálatra. Ez kötelező volt mindenkinek, férfiaknak, fiúknak. És hát így én másfél évet lentiben töltöttem. Tehát viccesen szokták mondani, hogy másfél év lenti, helyre billenti. Ezt inkább a kívülállók, vagy pedig hát ugye oda sodródottak, mondogatták. Nekem és nekünk, papnövendékeknek az volt a véleményünk, hogy itt kezdődik a szeminárium. Tehát a püspökeink nem mondták, hogy tagadjuk meg a katonai szolgálatot, voltak, akik egyébként ezt megtagadták, hanem hát most ide irányítottak, akkor az Úristen ide vezetett, most már semmi nem úgy történik, ahogy én akarom, hanem ez most már az Istennek a keze, az Isten ujja, a gondviselés irányít bennünket, és hát onnan is nagyon sok szép élményem van.
1: Megterhelő volt ez az időszak, vagy inkább ilyen átformáló?
0: Inkább egy edzést jelentett. Tehát én már akkor tudtam, hogy ott semmi nem véletlen. Tehát mivel egy kicsivel idősebb is voltam az átlag bevonultaknál, ezért sokszor hozzám jöttek tanácsadásért, elmesélték az életüket, tehát ma majd mint egy pap úgy viselkedtem ott, de volt, hogy tanítottam valakit olaszra, franciára, más sorstársaimat, akik papnövendékek voltak szintén jelen, de volt azért mondjuk egy keményebb oldala is a dolognak, a kiképzés során, a harchoz vezénylés, vagy ezzel a szellemmel, hogy fegyverek, meg laktanya, az ezzel való találkozás. De mondjuk úgy, hogy túltettem magam ezen, hanem próbáltam ott is azért inkább kulturálódni, és hát tulajdonképpen meg is volt ez a lehetőség, hogy a szabadidőben amit hát lehetett, azt úgy használtam fel, hogy volt egy kis Sanyó rádióm, nem tudom, komoly zenét hallgattam, nagyon sok könyvet levittem, amiből később gond is voltak, tehát olvastam, másoknak is oda ajándékoztam, hogy olvassák. Tehát így igyekeztem hasznosan felhasználni és eltölteni ezt az időszakot. Így viccesen meg zárójelben mondom, hogy nem voltam jó katona. Tehát én nem az a katona voltam, hanem hát az, akit oda tettek, és kicsit ilyen Schweik módszerrel, hogy hát kicsit mindenben mondjuk a humort láttam, vagy pedig. De nem úgy, hogy na, éljük túl, hanem mit lehet itt tanulni? Tehát én magam is, ugye, ahogy említettem, vittem le könyveket, olvastam, jegyzeteltem magamnak, és hát lehet, hogy furcsa hangzik, de olyan szép emlékeim vannak azért erről az időszakról.
1: Nagyon érdekes számomra, hogy már egész fiatalon ennyire elmélyült, akár a nyelvekben, akár az egyház történelemben, patrisztikában. Honnan volt ez az érdeklődés, vagy a családból hozta ezt a mintát, hogy ennyire lehet kutatni, érdeklődni, keresni?
0: Hát ez is így összeadódott, amire utaltam a kezdet-kezdetén, hogy az ember kikkel találkozik. Tehát milyen benyomás éri. Ki mire fogékony. És akkor, hát ha ez engem is érdekel, a tanárok mit mutatnak? Emlékszem, hogy a történelem órán mindig rajzoltunk is. Tehát mondjuk Hunyadinak az alakját, meg a csatáit le kellett rajzolni. Vagy magyar órán Rákóczi táborából egy levelet kellett írni a saját testvérünknek, mint hogyha onnan lenne, abban a stílusban. Akkor, hát mi még oroszt is tanultunk 8 éven át, vagy jobban mondva tanítottak nekünk, de nem nagyon szerettük. De volt, hogy az órát eljátszottuk. És a tanárnő ebbe belement. Tehát ő is élvezte, egy-két mondatot kellett megtanulni. Egyébként ez később hasznos volt, amikor a hallgatók a Szentpétervárra mentem. 11-en egy pályázatot nyertünk meg, és hát megnéztük az ottani ortodox kereszténységet. Tehát tulajdonképpen szokták mondani, hogy a legtöbb ember lehet, hogy akár 100 szakmát is meg tudna tanulni, ha lenne ideje. Tehát ebből egyet, vagy kettőt, vagy jó esetben akár 3-4-et is el tud sajátítani. Tehát az ember sok mindenhez értene. Most hát kellenek ideális körülmények, egészség, egy olyan család, amely ezt támogatja, vagy esetleg sugározza is azt, hogy akkor benned valami több van, akkor kihozza belőle. De hát, ahogy említettem, jártunk szentmisére, ott azért az ember mindig komoly dolgokat hallott, a Bibliát, a Szentírást állandóan olvasták, és ezért nem haszontalan, hogy egész kis gyermekeket is elvisznek a misére, mert azért hallja ezt. Tehát ez beleivódik, mint egy a vérévé válik. Tehát a szívébe és a fejébe, az értelmébe eljut, és később majd ezek irányítják, vezetik a gondolkodását. És ahogy említettem is, a Szent Márton plébánia esperese, ősszel és tavasszal Mária kegyhelyekre vitte bennünket itt Budapest környékén. Tehát Makkos Máriára, akkor Mária Remetére, Csobánkára, és hát ezek is úgy gazdagították az életemet, és édesapám pedig váltig mondogatta mind a két testvéremnek és nekem is, hogy tanuljatok nyelvet, mert azt senki nem veheti el tőletek. Tehát akkor németet tanultunk együtt, utána pedig hát nekem elkezdődött a francia, és azt tulajdonképpen mai napig nem hagytam abba. A következő nyelv az olasz volt, de már ott nem jártam tanárhoz, hiszen a nyelvtan majdnem ugyanaz a két nyelvben. Egyszerűen átvettem két olasz nyelvkönyvet, és aztán már én tanítottam másokat, de később kikerültem Olaszországba, Rómába, már hivatalosan teológiát tanulni, és akkor ez hasznos volt, hogy értem az előadásokat, és hát vizsgázni is tudok.
1: És hogyan emlékszik visszatérve a szemináriumi évekre, a tanulásra, akár Rómára?
0: Hát Róma már papként ért engem, tehát ott az ember már egy beérett személyiségként, a hivatásában is van jelen, és tudja, hogy ide küldték. Tehát itt elvárják tőle, hogy szerezzen egy második diplomát, itt Budapesten már sikerül doktorálni, licenciát szerezni, és hát felkészülni szellemileg is majd arra feladatra, ami vár engem az emberek között. De a szeminárium, ahogy említettem, én oda számítom ezt a másfél év lentibeli katonai életet is, és aztán egy fél évet töltöttem Esztergomban, és utána pedig tulajdonképpen 6 évet a központi szemináriumban, úgy, hogy 5 évig papnövendék voltam, már az 5. évben diakonussá szenteltek, és a Lékai püspök úr, aki felvett engem, irányított Budapestre, ahol magasabb tanulmányokat kellett folytatni, majd pedig jött Paskai László Viboros úr, aki pedig a 6. évre már papként ott hagyott engem a szemináriumban, hogy doktoráljak. Tehát ez is egy ugyanakkor kihívás volt, de része volt ennek az időszaknak, és hát így megközelítőleg 8 év is ebbe benne van. Tehát ez meghatározó volt, egy közösséget jelent mindig a kispapoknak a csoportja, de hozzá kell tenni, hogy még nem a teljes elkötelezettségűeké, hanem esetleg akik még gondolkodnak, hogy na, akkor ezt megpróbálom, vagy hogyha nem tetszik, akkor elmegyek. Nekem a fejemben nem jártak ilyen gondolatok, hanem tulajdonképpen ezt kis szerzetesi életstílusnak is fogtam fel, hogy elindulok egy úton, és hát igyekszem megvalósítani azt, amit ez kíván tőlem. Tehát különböző személyiségek voltunk. Ahogy említettem, én jó pár évvel idősebb voltam a többieknél, tehát például az én évfolyamomból volt, aki átkerült máshova, de még nem szentelődhettek, mert nem töltötték meg be a 24. életévüket. Én akkor már 28 éves, 29 éves voltam, és hát 30 évesen lettem pap. Tehát más egy szeminárium egyébként, és más egy szerzetesi noviciátus. Tehát nálunk a egyházmegyei szemináriumokban nincs külön jelölt idő noviciátus, hanem azonnal bekerülünk a kispapok közösségébe, és azonnal elkezdünk tanulni. Amellett pedig természetesen van egy lelki képzés is. A közös imádság, szentségimádás, szentmiség, és hát figyeljük, hogy hogyan kell papként élni, misézni, prédikálni. Vannak próbaprédikációk, meghallgatjuk egymást, minősítjük egymást, és hát emellett van egy kulturális tapasztalat is, vagy növekedés. Amíg egy szerzeteseknél van mindig egy novicius magiszter, az nagyon személyesen foglalkozik az egyénekkel. Tehát mondom, a saját útján kíséri őket, egy regula szerint, legyen ez a bencés regula, vagy pedig a ferences rendszabály, és utána nem azonnal kezdik el a tanulmányokat, hanem először érlelődjön meg, nőjön bele a közösségbe, hogy tulajdonképpen mit is választ. Mert amikor valaki szerzetes lesz, akkor egy családot választ. Tehát onnan ő nem akar elmenni. Nem helyezik sehova, hanem abban a rendben marad. Lehet, hogy egy másik templomhoz kerül át, vagy egy másik rendházba, de ugyanabban a tartományban, ugyanabban a közösségben van. Míg bennünket, egyházmegyés papokat, sokszor világi papoknak is neveznek bennünket, de nem világiasak vagyunk, hanem a világban élőket, hát helyeznek. És egyébként tényleg ennek a, és főképpen ma jelentősége az, hogy minket bárhol be tudnak vetni. Tehát Fila Béla professzor úr, aki dogmatikát tanított a hittudományi karon, ő mondta, hogy a mai pap mint egy a lövészárokban van. Tehát mi is tüzelünk, ránk is tüzelnek, ezt idézőjelben mondom. Tehát a léleknek a küzdelmeit meg kell harcolni a világban, önmagunkban, másokkal, de egy szerzetes az mint egy elmerül abba a lelkiségbe, és abba akár több száz éves hagyományban, amiben az a rend megszületett. Tehát nálunk, a egyházmegyés papok esetében mindig figyelni kell a világot. Prohászka Ottokár mondta, hogy a pap egyik kezében a szentírás, a másik kezében a napi sajtó, vagy esetleg most az internet, vagy ilyesmi, de nem féktelenül, hanem ami lényeges, hogy tudja, hogy mi zajlik a világban, mi éri az embereket, és hogyha jönnek hozzá kérdésekkel, akkor tudjon válaszolni. Tehát a szeminárium az valójában adott egy keretet arra, hogy a lelki élet az biztosítva legyen. Szokták mondani, hogy a szeminárium az hortus conclusus, zárt kert. Tehát oda ne jöjjön be más, hanem engedjük, hogy a Szentlélek dolgozzon rajtunk. Van, akinek ez is sok, de ez megvan ennek az oka, és megvan ennek a hatása is utána a lélekre, hogy megerősödik. És a mi esetünkben, egyházmegyés papnövendékek esetében, a lelkiségi képzés és a szellemi képzés egyszerre halad. Tehát ezt tulajdonképpen nem lenne haszontalan ketté is választani egy kicsit, de hogyha egy erőteljesebb egyéniség vagy érettebb személyiség érkezik a szemináriumba, ezt kezelni tudja. Pláne, hogyha van egy lelki vezetője. Tehát anélkül egyébként útnak se lehetne indulni, mert ugye hát ezt Szent Benedek mondta, hogy aki magát vezeti, az bolond által vezetteti magát. Tehát nem én találtam ki a dolgokat, hanem hát ráhagyatkozom az előttem járókra, akikben megbízom. És hát ők segítenek. Tehát ezért így ilyenfajta terelgetéssel, és majd, ha eljön az ideje, akkor felszentelnek, vagy örökfogadalmat teszek, felszentelnek pappá, és utána küldenek ki, mondjuk így a idézőjelbe a harcmezőre, tehát az életbe. Hát így a szeminárium más jellegű szempontokat erősít egy-egy fiatal életében, de nem mindet. Tehát itt nagyon fontos az, hogy a lelki élete rendben legyen. És egy másik fontos szempont, hogy emberileg a humán területen tisztában legyen önmagával, hiszen mi cölibátust fogadunk, tehát az érzéseivel, a vágyaival, ezt megfelelő módon tudja kezelni, egy önfegyelmezett életet élni, ennek a kialakítása. Tehát így a szemináriumban néha kevesebb figyelem fordul arra, hogy mi vár ránk, mire kell vigyázni. Tehát én ezt a felkészítést valójában kaptam másoktól, lelkivezetőktől, olyan személyektől, akikre feltekintettem. Vagy olvasmányaimtól. Tehát Mócsi Imrének a könyve, a Nyitott szívvel, hát az nekem egy eligazítás volt, még a szeminárium előtt. Az is nagyon sokat számított, hogy az ember mit olvas, és milyen ösztönzéseket kap ezáltal.
1: Mi volt a papi jelmondata, amikor felszentelték?
0: Isten erejében bízom, aki a szent hivatásra meghívott, nem saját érdemem miatt, hanem az ő elhatározásából és kegyelméből, a Timóteus levélből származik ez a gondolat. Tehát nem én akarok, úgymond az akarat, ez itt hangsúlyosabb, tehát nem az én akaratom, hanem Isten akarata legyen, én ismertem föl, és azért hálát adok. Tehát hálát adok a hivatás kegyelmér, ő hívott meg, és Pál így fogalmazza, a szent hivatásért. Tehát, hogy itt egy olyan állapotba kerülünk, ami, hát ez nem egy szakma, vagy valamilyen foglalkozás, ami, hogyha nem tetszik, akkor tovább lépek, vagy más tanulok, vagy egyéb, hanem ez az életet érinti, a szívet érinti, a személyiségnek a legmélyét, vagy hogy az Ószövetség mondja, hogy vigyázzatok, mert nem kis dolog az élőisten kezébe kerülni, mert emésztő tűz a mi Istenünk. Ezt nem fenyegetésként, hanem inkább egy megállapításként mondja a proféta, de valójában erről van szó. Tehát ez nem az én sikertörténetem. Ahogy Pál apostol is, hogy élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. De tényleg a jó Istennek hála, hogy én ezt már még a szeminárium előtt megfogalmaztam, hogy én mindenképpen ezen az úton szeretnék maradni. És hát a jó Isten segítségével nagy hálát, köszönetet mondok számára, hogy méltatlanul is, de megtart ezen az úton, és segít engem. Sokak mások imájával együtt, édesanyám odaállt van már, de onnan is nagyon támogat, és hát itt a földi ismerőseim, barátaim szintén segítenek ebben.
1: Ugye Mihály atya mondta, hogy azért rendkívül nehéz, hogy nem lehet váltani, váltogatni, illetve teljes alázatot kíván az, hogy bárhova helyezik az embert, ott végezze a feladatát. Volt Mihály atyának egy mély pontja, vagy egy olyan nehezebb időszak, amin sikerült túllendülnie?
0: Hát erre csak azt tudom mondani, hogy ugye én már egy kicsit felnőttebben érkeztem a szemináriumba, bár mostanság már 30-30 fölött is érkeznek, amikor én már pap voltam ebben az időben, és akkor a felsőbb évesek szóltak, hogy vigyázz, mert harmad éven majd jön a válság. Hát én már negyed-ötöd éves voltam, néztem jobbra-balra, hol a válság, hát itt nem volt válság. Tehát ahogy valaki épp a házasságban, hogy ezt a példát hozzam elő, elkötelezi magát a másik felé. És őszintén kimondja, hogy hol tomiglan, hol tájiglan. És hogy semmiféle bajban. És hogy őt el nem hagyom. Hát valami ilyesmi a papi ígéret is, és elkötelezettség, szerzeteseknek az örök fogadalom, tehát az megmásíthatatlan. De ez nem egy ilyen megkötözöttség, vagy békjó az ember életében, hanem ez segít abban, hogy kibontakozzon abban a hivatásban, amit ő kapott. És tényleg nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez már nem az én utam. Ahogy kis Szent Teréz mondta, hogy Uram, én úgy vagyok a kezedben, mint egy labda. A legfontosabb, hogy veled legyek. Most, hogy a földhöz vágsz, vagy begurítasz az ágy alá, az nekem mindegy. Csak veled legyek. Tehát én is valami hasonlót élek meg. Lehet, hogy furcsán hangzik, de így válságot, vagy ilyesmit így nem tapasztaltam. Tehát feladatokat kaptam, amiket nem is én választottam, hanem jöttek felém. Vagy pedig megkerestek. És hát én csodálkoztam, hogy hát akár az egyetemi tanári kinevezésnél néztem jobbra-balra, mondom, ha már én vagyok itt, akkor nagy baj lehet, mert nálam sokkal igényesebbek és méltóbbak lehettek volna erre a posztra. De hát, hogyha Jóisten így akarta, akkor próbálom megállni a helyemet. Valójában ez egy antropológiai kérdés is. Tehát, hogy az illető, és most nem is rólam van szó, tehát mondjuk vegyünk egy jelentkezőt a papi hivatásra, meg tudja állni a helyét, akár a világban. És épp egy lelkivezető mondta, hogy aki jó édesapa, jó fér lenne, az valószínű, hogy jó pap lesz. És most nem az, hogy sírassuk őt, hogy most akkor nem lett családja, hanem igenis van empátiája, felkészült erre érzelmileg is, és hogy a kérdésből is kihallottam, hogy bennünket helyeznek ide-oda, hát kell egyfajta engedelmesség. És tulajdonképpen ilyen esetben nincs különbség a szerzetesi vagy a papi élet között, mind a kettő az Istennek szentelt állapot. És nem mondhatjuk az egyik tökéletesebb, a másik kevésbé tökéletesebb, vagy akár összehasonlítjuk a házassággal, hogy az kevésbé, ez pedig még inkább jobb. Nem, ezek külön-külön életállapotok, helyzetek, és a férjnek, a feleségnek ott kell helytállnia, a papnak meg a saját területén belül. És milyen érdekes, hogy mivel egy házaspár is megtalálta a helyét, a pap is a helyén van, így még közös missziós feladatot is elvégezhetnek, ahogy Pál apostol is Priszka és Akvila esetében, hát egy házaspárral tudott missziót végezni. Tehát én amondó vagyok, hogyha valaki éli a lelki életét, tehát elvégzi a szentgyónását, és tudatosan képzi magát folyamatosan, nem áll meg, mert aki megáll, az nem egy helyben van, hanem visszafelé csúszik. Tehát, és előttem olyan jó példák voltak, akiket hát tulajdonképpen csak követnem kellett, és én magam is csodálkozom, hogy a Jóisten általam is tud talán szólni másokhoz, vagy valamit adni, akár ismeretben, a teológia összefüggéseit meglátva, vagy épp a lelki életben, vagy az emberi léleknek a rezdülései, hiszen tipikus esetek vannak, majdnem a fiatalok ugyanazokkal a kérdésekkel jönnek, aki keresi az élete értelmét, hivatását, küldetését, vagy egy kudarcot él meg, legyen egy személyes, egy munkahelyi, vagy bármi más. Hát az ember tud tanácsot adni, és az nem kell, hogy most abban az életállapotban legyen, hiszen az orvos saját magán végzi a műtétet, hanem megtanulta, hogy azt hogy kell, és akkor tud gyógyítani. És valójában a pap is orvos. Ezt a II. Vatikáni Zsinat hangsúlyozza is, hogy nem csak lelki vezető, nem csak tanácsadó, vagy a Szentírás magyarázója, hanem gyógyító is. Ezt Jézus kérte is, hogy gyógyítsátok meg a betegeket. És hát vannak lelki betegek, akik hát nagyon rászorulnak erre, és a mai összetett világban ez nagyon-nagyon fontos.
1: Mihály atyának mi a kedvenc lelkipásztori tevékenysége?
0: Hát most már az előzőekből úgy adódik, hogy mindig ami van. Tehát én magamat vándor profétának igyekszem meghatározni, tehát nincs lakásom, tehát hajléktalan vagyok, ezt nagyon idézőjelben mondtam, de hát albérlő vagyok, ugye, egy plébánián, de tényleg nincs tulajdonom. Hát egy autóm van, de hát az egy munkaeszköz, de egyébként más vagyonom nincs. Tehát szabad vagyok. És épp ebből adódik, hogy nem én kerestem a beosztásaimat, se azt, hogy doktorálhassak, se azt, hogy Rómába kimehessek. Egy évig voltam a Babér utcai Szent Mihály plébánián káplán, de utána prefektus lettem, utána a levelező tagozaton kezdtem el tanítani, aztán ott igazgató is lettem, aztán az egyetemen, akkor tanszékvezető lettem, akkor rektorhelyettes lettem, utána akkor dékán lettem, akkor meg prodékán, azt követően, és bejöttek az életembe olyan egyházi és lelki irányok, szellemi irányok, amelyeket pedig felkaroltam, és úgy éreztem, hogy ezt a Jóisten helyezte elém, kérve, hogy képviseljem ezeket. Tehát sok minden érdekel. Említettem, hogy egy Biblia körből származik a hivatásom, tehát a Szentírás nagyon érdekel. Aztán maga a történelem is, az ökumenizmus, a keresztények egysége. Tehát tavaly beválasztotta két bizottsági ülésbe a Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsa. Tehát ez egy protestáns szervezet, és eddig még katolikus nem volt benne, de most van. Tehát van egy 100 éves teológiai szemle, amely 1925-ben Debrecenben alakult, és hát tavaly volt az első év, hogy a szerkesztő bizottságban egy katolikus jelen van. Tehát ezeket nagy megtiszteltetésnek tartom. Ezeket tudom képviselni. De a lelkivezetés is érdekel, és amit a magam életéből, a magam útjából megtanultam, akkor példákból láttam, olvasmányaimból, azokat tudom alkalmazni, a Szentlélek segítségével azokhoz, akik hozzám jönnek kérdésekkel, gyóntatom őket, fiatalok, idősek, betegek, családok, tehát nem szorítkozik mondjuk így a tevékenységem egyetlen egy szegmensre, hanem amire úgymond elhívást érzek, de ezek úgy elém jönnek. Tehát nem is én keresem őket, az affinitás megvan bennem, akár az előképzettségből, és ezért nagyon fontos, hogy egy papnövendék tulajdonképpen minden szellemi tárgyal, irányal foglalkozzon. Tehát érdekelje őt az irodalom is, de a filozófia is, hiszen meg kell fogalmazni majd a gondolatait, nem csak egy prédikációban, hanem esetleg egy szélesebb körnek. Úgyhogy így sokoldalú az irányultságom. Majdnem egy évtizedig voltam a Nemzetközi Patrisztikus Bizottságnak így külsős tagja. Most már majdnem 15 éve vagyok tagja az Európai Ökumenikus Társaságnak, egy-két folyóiratban, nemzetközi folyóiratban is, a szerkesztőségi tag lennék, És hát emellett ugye a tanítás az állandó feladat, nappali levelező tagozat, és az írás. Tehát egy tanárt, amikor így kineveznek, akkor egy íróproféta is lesz, tehát nem úgy, mint a illésproféta, vagy a többiek, hogy csak prédikált, és hát persze tanúságot tett, hanem nekünk produkálni is kell cikkeket, tanulmányokat, és hát ugye most fejeztem be épp a jegyzetem harmadik kiadásának a korrigálását, bővítését, ez most egy-két héten belül meg fog jelenni, így mondjuk ezen a területen is tudok jeleskedni.
1: Emlékeim szerint, amikor oda jártam a Pázmányra, akkor egy ilyen nagyon nyitott, széles látókörű tanárt ismerhettem meg Mihály atyában, és pont ez fogott meg, hogy az ökumenizmus, az evangelizáció elhivatott, hogy profétája volt ott a karon. Ez a sokféle tudás az, ami ezt hozta, ezt a nyitottságot, ezt a határtalanságot idézőjelben, vagy hogyan alakult? Ez személyiségbeli vonás is volt, vagy tényleg ez a sok minden, amit tanult?
0: Mind a kettő. Tehát pontosan így, hogy Enikő említette. Hát tényleg ezt a Jóisten gondviselésének tekinthettem. Most nem azt mondom, hogy szüleim egyszerű emberek voltak, de olvasó emberek voltak. Tehát édesanyám a Goldberger textilgyárban dolgozott, édesapám a Óbudai gázgyárban, de egyrészt jártak mindig templomba, tehát a lelki-szellemi életet fontosnak tartották, és ugyanakkor olvastak. Tehát volt könyvtárunk otthon. Tehát azokat mindig levettem egy-egy könyvet, beleolvasgattam, akkor voltak szülői bátorítások, buzdítások, aztán az osztálytársaim. Azok is, hogy ők mivel foglalkoznak, és hogy merre jártak, kinek milyen előképzettsége volt. Ez még akár általános iskolában is, hogy azért ezeket figyeltem. És hát így tulajdonképpen összeadódott ez a sokszoros, hogy lett ebből egy személyiség, egy karakter, de ez mindenkinek az életében így van, hogy tulajdonképpen a másik tevékenységéből, tekintetéből, arcából valamire következtethetünk. A jóságára, a szeretetére, az összeszedettségére, a bölcsességére, és ilyen értelemben a szüleim bölcsek voltak. Tehát engedtek kibontakozni, és mivel az említett Budai Ferences templomban én megismerkedtem 13 évesen két kelet-német pappal, mert épp így nyaraltak Budapesten, és hát meghívtak engem Németországba, Magdeburgba. És hát annyira komolyan vettem, hogy 14 évesen én ki is mentem hozzájuk. De úgy, hogy nem jelentettem be, hogy én megyek. Tehát akkor még nem tudtam, hogy ezt így kell csinálni, hanem megadták a címüket, és csodálkozom mind a mai napig, hogy szüleim milyen fiatal koron elengedtek engem. Hát felszálltam a nyugatiba a Metropol Expressre, és hát Magdeburgban meg leszálltam, elmentem a plébániára, és akkor ott mondtam, hogy én vagyok, meg is ismert a ottani plébános, Henrik Bartmann, és utána ő meg elvitt a papbarátjához, egy kis falunak a plébánosához, József Fischer, így hívták, őket Isten nyugasztalja mind a kettőt. Amikor pappá szenteltek, és küldtem mind a kettőnek meghívót, hát szomorúan már ezt a hírt kaptam vissza, hogy már akkor egyik sem élt. De Henrik atya ugye beszélt a német egyházról, a József atya pedig elvitt a nyugat-német határig. Tehát akkor nekünk nem lehetett nyugatra menni. De a kelet-német részről felvitt egy magas hegyre, Trabanttal, az autójával, és azt mondta, nézd át, az már a nyugat, az már Nyugat-Németország. Úgyhogy ilyen szempontok is voltak, hogy hát most nem akarom magam nagyon fényezni, hogy messze láttam, de akár fizikailag is lehetett ezt érezni, de hát még egy dologról nem kérdezett, és én is csak azért hozom elő, hogy mennyire színes és széles ez a paletta, hogy a zene is nagyon érdekelt. Ráadásul úgy, hogy így a családomban nem volt zenész. Jó, hát xilofonoztam otthon, meg furjázgattam, de én a komoly zenét az 17 évesen kezdtem el. Úgy, hogy a Szentendrén az osztálytársaim nagy része, tehát volt, aki hegedült, volt, aki fuvolázott, volt, aki klasszikus gitáron játszott. Hát mondom, nem létezik az, hogy én ne tudnék megtanulni valamilyen hangszeren, és akkor elkezdtem a vadászkürtöt. És 3 évig játszottam ezen. Úgyhogy felvételiztem még a konzervatóriumban is, aminek az lett a vége, most értsék a hallgatók is jól, meg Enikő is, hogy én temettem el azt a kürtművészt, aki a Állami Hangmérnökség Zenekar első kürtöse volt, aki akkor nem vett fel a konziba, mert nem értem el azt a művészi szintet. De tanultam. És az érettségit követően 2 nyári szemesztert elvégeztem a kántorképzőből. Hát életem 2 legszebb hónapja volt ez, ugye közben zongorát kellett tanulni, hát egy Kodály tanítvány, Bors Irma tanított engem zongorázni. De 18 évesen, csak most gondolja bele. Tehát az úgy akadt a skálákon, ugye, hogyan teszik, hát azt ott tanultam meg. Nagyon szerettem az összhangzattant, a népéneket, a Gregoriánt, és ott olyan személyiségeket ismertem meg, akikre mind a mai napig felnézek, és hát emlékeimben velem vannak. Úgyhogy ez is tágította úgy az érdeklődésemet, meg ha lehet így fogalmazni az ismereteimet, de valójában a Jóisten készített fel éppen arra munkára, ami gyerekkoromban én tehénpásztor is szerettem volna lenni, mert a nagyszüleimnél sok időt töltöttem, és aztán Szentendrén pedig megfogalmaztam, hogy hát én lehet, hogy nem ferences leszek. Mert akkor úgy lehetett valaki ferences, hogy egyúttal tanár is lett. Ugye volt több gimnázium. És az elnevezése az volt, hogy szerzetes paptanár. Hát mondom, ez három hivatás. Szerzetes, akkor a pap, meg a tanár. Hát mondom, nekem elég az egyik, és akkor én inkább pap leszek. Na most oda jutottam, hogy pap vagyok, ugye tanítok, tehát tanár vagyok, és hát ez azért fenyelmezetten kell élni, úgy élek, mint egy szerzetes. Úgyhogy bejött mind a három, és hát ezen én is mosolygok magamban, de tényleg a Jóisten azt is eredményezte, hogy nagyon sok mindenkivel a gondviselés összehozott, külföldiekkel, papnövendékekkel, papokkal, akik meghívtak engem, nagyon sok barátommal Franciaországban, vannak Olaszországban is ismerőseim, Németországban, és hát ezeket az ismereteket próbálom továbbadni másoknak. Tehát megírni a jegyzeteimben, a tanulmányaimban, a cikkekben, beszélni erről, és én is csodálkozom, hogy kicsit, mint egy ilyen polihisztor szaladgálok, és jövök, megyek, de hát ezt tette Pál apostol, aki meg nagyon sok szempontból a példaképem.
1: Mi a víziója az egyházról?
0: Húha, hát ez nehéz kérdés. De reménnyel tekintek a jövőre. Ahogy Jézus is bátran küldte az apostolokat, most kis túlzással mondom, 12 halászlegényt, hát mit gondolhattak azok, hogy menjetek el az egész világra? Vagy akár Pál apostol is, amikor elindult. Hát embertől emberig. Tehát ez a feladatunk. És amit Leó pápa szorgalmaz, ezt már Ferenc pápa is beharangozta, s ha lehet azt mondani, a második vatikáni zsinatnak is ez az üzenete, hogy missziós tanítványságra van szükség. Tehát a keresztények most már ne csak üljenek egy helyben, vagy örüljenek annak, hogy hívők, hanem tegyenek is valamit. Ez lehet az imádság, lehet akár egy áldozat, hozatal, akár a betegség, az életállapotnak a vállalása, de ahogy Nagy Szent Teréz mondta, hogy Isten a fazekak között is ott van, tehát egy édesanyja, egy háziasszony, aki teszi a feladatát, és arról senki nem tud, de a mennyei atya tud. Ez hozzáadódik a többi misszióhoz, ami az egyházat építi. Tehát soha nem volt vegytiszta az egyház életének az útja. A római birodalomban hát két évenként változtak a császárok. Hát hol keresztény üldözés jött, hol fel lehetett lélegezni, de a hit útja az ment tovább. Tehát én azt hiszem, hogy az egyház is, benne a magyar egyház is, magára talál, és hát főképpen a Szent Atya vezetésével, az eddigi pápáknak az irányításával is, egyre inkább ezt a missziós tanítványság jelleget ölti magára, vagyis, hogy feladatunk és küldetésünk van, ezt még senki nem mondta vissza, vagy nem cáfolta meg. Ezt Jézus kérte tőlünk, és nagy a felelősségünk egyébként nekünk, akár felszentelt személyeknek is, hogy azt tegyük, ami a feladatunk. Most egy anya az állandóan gondoskodik a gyermekeiről, még évtizedek után is. Hát ugyanígy nekünk papoknak, hát nem lehet cserben hagyni anyáját. Ki kell tartani. És ehhez nagyon sokat segítenek azok a személyek, akik akár a múltban éltek, és mind a mai napig oszlopok, vonatkozási pontok, vagy akik a jelenben vannak. Az előbbire példa, hogy néha egy pap temetésén, hát olyan tömegek vannak, az ember nem is tudja, hogy hát húha, hát ennyi mindenki köszönt meg most valamit neki. És hát a jelenben is, hát egyrészt nézzünk fel szüleinkre. Az az első, hogy ők hogy tudták vállalni a gyermekeket, a gyermekek felnevelését, hát etettek, öltöztettek, tanítattak bennünket. Hát úgy, hogy akkor nincs olyan, hogy magánélet, hanem akkor van a család. De hát erre vállalkoztak. Tehát ezért szép. És a férfeleség hát együtt, egy irányba szépen viszi a rábízottakat, és mutatja nekik az utat. Aztán ők is önálló személyiségek lesznek, akiknek dönteni kell majd a Jóisten mellett, meg a hit mellett, meg a katolikus egyház mellett, de hát ebben nagyon sok támaszt és segítséget kapnak, ugye, hogy én is ezeket megkaptam. Tehát az egyház halad előre, most Ferenc pápára gondolok, aki nem csak a keresztényekre figyelt, hanem a más vallásúakra is. És kimondta, hogy van egy emberi testvériség, ami összefogja az egész világot. most nagyon szerényen mondom, hogy 3 alkalommal is járhattam Indiában, tehát ott a hinduizmus, a többség. Hát 1.300.000.000 ember van ott. Mindenhol ember van. Tehát nem úgy, mint nálunk, hát most 10 millió az ott egy csepp a tengerben. De megtanultak egymás mellett élni. És ők vallásosak. Tehát most nem az, hogy ők nem tehetnek arról, hogy oda születtek, de hát az ember az isteni, így helyből. Tehát ők is, amit felfedeztek, azt próbálják megvalósítani. A szívbe írt törvény, az, hogy tedd a jót, kerüld a rosszat, az már szépen őket üdvözíti. De nem Krisztus nélkül, hanem ő az egyetlen üdvözítő, azok az értékek, kincsek, igazság magvak, amelyek egy-egy vallásban is vannak, azok az örök igazságból, Krisztustól származnak, aki azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet.
1: Mit üzenne azoknak a fiataloknak, akik most gondolkodnak a papi hivatáson? Hívja őket a Jóisten? Hogyan tudnak elindulni?
0: Hát, amit Ferenc pápa mondott egy alkalommal, amikor hasonló kérdést tettek fel neki. Legyetek nagylelkűek. Ne féljetek. Induljatok el. A Szentlélek ott működik. Tehát ő világosá teszi számotokra, hogy ez az út, és ahogy a házasság is arról szól, hogy egyet választok, a többi kizárva, nem? Hát a papság is ilyen. Hogy ezt választottam, és akkor ezen kell végigmennem. És ezen nagyon sok örömöt és boldogságot talál az ember. Tehát semmitől nem vagyunk megfosztva, úgy szólván. Tehát most, hogy áldozatot kell hozni, hát a házasságban nem kell. A családban nem kell. És bármilyen feladatkörben, munkában, hivatásban nem kell. Ez hozzátartozik az ember életéhez, és Pál apostol fel is sorolja azokat a munkákat, amik az egyházban is vannak, van akik proféták, apostolok, tanárok, nevelők, tanítók, gyógyítók. Tehát, hogyha megtalálja az ember a saját helyét, akkor nem a másikra kell nézni, hogy jaj, még mi lehettem volna, hanem ott, ahol van, és az nem véletlenül van ott, mert a gondviselés, ahogy említettem, fogadtatásunk pillanatától egészen a halálunk utolsó pillanatáig velünk van, azt teljesíteni, és nagyon nagy odaadással, tehát nem belefáradva. És természetesen, hogyha most már leszűkítjük ezt a papságra, kell egy közösség, tehát senki sem egyedül pap, vagy önmagáért, hogy na majd én akkor így el vagyok ebben a hivatásban, megkaptam a felszentelést, és akkor senki más nem érdekel. Tehát Jézus nem félre állította az apostolait, hogy akkor hozzatok létre egy szektát, vagy nem tudom, egy klubot, hanem menjetek mindenkihez. Mert a hivatásod oda szól. Ugyanis azt kérte, mennybe menete előtt, hogy legyetek tanúim. És hát ez egy életfeladat is egy papnak, hogy hogyan lehetek Krisztus tanúja. Ahogy a lelkiség mondja, egy alter Krisztus, egy második Krisztus. Hiszen Krisztust képviseljük. Tehát aki gondolkodik, és szerintem azért sokan gondolkodnak ezen, csak zárójelben, nem szabad a hivatásokat se összekeverni, se szembeállítani egymással. Tehát a papság az nem a házasság ellenében jön létre. Tehát akit ez megérint, és szerintem nagyon sok fiút megérint, nagyon sok fiatalt, hát az induljon el ezen az úton, és keresen, kérdezen, imádkozzon, és a Jóisten ad majd fényt és világosságot, hogy minden kétséget kizáróan az lesz az ő útja. Volt már olyan, hogy kevés pap volt bárminek a következtében. Hát itt a török hódítás után hát alig volt pap az Alföldön. És akkor világiakat bíztak meg lelkipásztori tevékenységekkel, igehirdetéssel. Ugye keresztelni, minden megkeresztelt vészhelyzetben, halálveszélyben, életveszélyben keresztelhet. És hát most mégis itt vagyunk, azért ennél jobb a helyzet. Ha Afrikára nézünk, és most Leó pápa útja során erre lehetőségünk volt, hogy lássuk azokat a nagyon lelkes, nagyon hívő embereket, és nem is kis létszámban, akik ott Afrikában voltak, hát akkor mi úgy elszégyelhetjük magunkat, hogy hova tűnt a mi lelkesedésünk, a mi hitünk. Tehát annyi mindennel elfoglaljuk magunkat, az idő viszont megy. Tehát azért mindenkinek ketyeg az órája, és hogyha nem ragadom meg az időt, nem fogom meg, az nem fog visszajönni. Tehát itt van egy felelősség, egy kötelesség is, hogy itt és most döntsek, és ne halogassam. És hát a Szent Atya most olyan afrikai országban járt, ahol jelenleg van 2000 pap, és 3000 pap növendék. Itt meg hát nem akarok, hangulatrontó lenni, hogy üres szemináriumok vannak, de meg kellett zárni egy párat. a Pécsit, a Veszprémit, a Győrit, tehát várjuk a hivatásokat, mondom a Magyar Egyház nevében, de nekünk papoknak is úgy kell élni, hogy tegyük vonzóvá ezt a hivatást. És ahogy Pál apostol is, tehát menni apostolkodni, megszólítani az embereket, érezzék, hogy hát itt missziós ország vagyunk. Tehát nem az van, hogy mint régen, hogy hát a papokból Dunát lehet rekeszteni, hanem rá is szorulunk a papi hivatásokra, hogy legyenek szentmisék, hogy legyen, aki megkeresztél a gyermekeinket, eltemet majd bennünket, a szentségi életet mozdítja elő. Most nem a reklám helye, de ilyen volt Ervin Gábor atya, aki egy vértanú volt, és aki nekem is egy ilyen rejtett példaképem. Tehát 1912-ben született, és 44-ben a nyilasok ölték meg. Tehát 32 évet élt mindösszesen. Tehát 10 évig volt pap. És hát most a boldogálatása elkezdődött. Egy szellemi ember volt, a Salvator leány nevelő intézetben tanítónéniket képeztek, ott hittanár volt, és az én általános iskolai osztályfőnöknek a hittanára is volt. Tehát tőle hallottam, Makádi Margit nénitől, először Ervin Gáborról. Most pedig benne vagyok a boldogálatási csoportba, és hát én is szeretném előmozdítani, hogy mielőbb őt egy példaképként, szentként tisztelhessük itt Magyarországon is. Ez is egy modell, egy minta lehetne a most papi hivatáson gondolkodók számára, hogy lássák, hogy ez igenis megvalósítható. Még a legnagyobb szeretetet is fel lehet mutatni, hogy akár az élet odaadását, de munka van. Tehát a hitoktatásban, a lelkipásztorkodásban, az élet különböző területein való szakpasztorációban, ez mind örömöt ad egy papnak, és hát kiteljesíti az életét.
1: Zárásul, Mihály, hát arra kérem, hogy mondjon el egy imát, mondjunk el együtt egy imát a fiatalokért, akik hivatásválasztás előtt állnak, illetve azokért a papokért is, akik esetleg nehézséggel küzdenek.
0: Nagyon köszönöm, és már most megköszönöm ezt a beszélgetést, Enikőnek a kérdéseit, amelyek engem is inspiráltak, és jövőre a hivatás éve lesz Magyarországon. Tehát a püspöki konferencia döntött így, és most kicsit elő is vételezzük ezt ezzel a szép gondolattal. Mennyei atyánk, köszönjük, hogy minden embernek hivatást adsz. Te adtad nekünk az életet, és te szeretnéd, hogy kibontakozzunk, kiteljesedjünk itt a földön, hogy majd ez az életünk átlépjen az örök szeretet élet boldogságába. Mindazonáltal azok az évek, évtizedek, amelyeket kapunk, azokat a te akaratod, elgondolásod szerint töltsük el, és valósítsuk meg a te szándékodat. Te mindannyiunkat arra hívsz, hogy a másik mellé álljunk. Akár papként, akár segítőként, mint egy őrangyalként, hogy a te ígédet, a te örök szavadat, örömhíredet tudjuk közvetíteni a másik felé. Ajándékozz meg bennünket hivatásokkal, papi szerzetesi, szerzetesnői hivatásokkal, hogy az élet minden területén, és most gondoljunk Magyarországra, a különböző helyszíneken, iskolákban, szeretett otthonokban, kórházakban, börtönökben, bárhol, ahol rászoruló emberek, szegények vannak, mindenhol találjanak egy segítő kézre a papok, a szerzetesek, szerzetesnők által, hogy senki ne vesszen el, hanem mindenki, és együtt el tudjunk jutni te hozzád, aki az örök szeretet vagy. Amen.
1: Amen. Nagyon szépen köszönöm dr. Ránic Mihálynak, hogy itt volt nálunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: A műsorvezető Tóth Enikő mai vendége dr. Ránic Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának tanszékvezetője volt. Felszentelt életek. A papi hivatásokról őszintén.
3: Hírpercek.
4: Fáklyás evezéssel emlékeztek halála évfordulóján Kolonics Györgyre. 10 gyermek első áldozását ünnepelte a Genfi Magyar Katolikus Misszió. Elindult a jelentkezés a Tekerj Magdival kerékpáros zarándoklatra. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője, Szokko Anna. Halálának évfordulóján a hagyományoknak megfelelően idén is fáklyás evezéssel emlékeztek Kolonics Györgyre, a 2008. július 15-én elhunyt kétszeres olimpiai, 15-szörös világ és háromszoros Európa bajnok kenusra. A Kolonis György Alapítvány honlapjának beszámolója szerint a Csepeli Kajak-Kenu Egyesület hollandi úti víztelepéről indulva ezúttal több mint 200-an ültek vagy térdeltek hajóba szerdán, köztük Vajda Attila és Kozman György olimpiai érmesek. Előbbivel közösen vállalt szerepet az idei eseményen Sipos Tamás, az Irigy Hónajmirigy és a Sing Sing frontembere, az alapítvány jószolgálati nagykövete, ők az UTE kenusaival karöltve egy különleges zenei összeállítással tisztelektek Kolonis György emléke előtt. A 2008-as olimpiai felkészülés során egy edzés alkalmával Kolonis rosszul lett, és már nem tudták megmenteni az életét. Június 21-én vasárnap ünnepi alkalomra gyűltek össze a Genfi Magyar Katolikus Misszió közössége. Három esztendő után ismét első áldozásra került sor a tanévzáró szentmisében. 10 gyermek járult az Eukarisztiához. A több mint 6 évtizede szolgáló misszió Genf bonzáskövezetében Svájc és Franciaország területein élő magyar katolikusok lelki otthona, ahol nemzedékről nemzedékre adják tovább a hitet, az anyanyelvet és a keresztény hagyományokat, számolt be a Magyar Kurír. Az első áldozás nem egyetlen nap eseménye, hanem hosszú hónapok közös készületének beteljesedése. Az első áldozás idén is arról tett tanúságot, hogy a hit továbbadásának legtermékenyebb talaja az a közösség, ahol a lelki pásztorok szolgálata, a családok elkötelezettsége és a gyermekek nyitott szíve egymásra talál. A hitből fakadó szolgálat tovább él a gyermekek életében. Elindult a jelentkezés a Veszprémi Főegyházmegye idei Tekerj Magdival ifjúsági kerékpáros zarándoklatra. Az augusztus 8-ai programmal Boldog Bódi Mária Magdolna születésének 105. évfordulójára emlékeznek. A résztvevők Balatonfüszvőről indulnak, és a Balatonfelvidék több települését érintve kerékpároznak egészen Badacsony-Tomaig. A 105 kilométeres út során lelki programok, közös imádság, strandolás, közös étkezések és esti fürdőzés is várja a fiatalokat. A szervezők szállás lehetőséget is biztosítanak azoknak, akik a nap végén Badacsony-Tomajon maradnának. A zarándoklat célja, hogy a résztvevők testben és lélekben is megerősödjenek, miközben megismerik Boldog Mária Magdolna életpéldáját és a Balatonfelvidék keresztény értékeit. A jelentkezés részletei a Veszprémi Főegyházmegye honlapján érhetők el.
3: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsora.
4: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. A mikrofonnál Kálmészáros Rékát hallják. Mai műsorunk vendégei egy testvérpár, méghozzá Madocsai Szilárd és Imre, akik a Varjós zenekarnak oszlopos tagjai. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek komáromi stúdiónkba, és hogy bemutatjátok ezt a zenekart.
5: Köszönjük szépen a meghívást.
6: Szép jó napot kívánunk!
4: Ti ugye testvérpárként kezdtetek zenélni. Meséljetek róla, milyen az, amikor összedolgozik bátyja és öccse. Előny, hátrány, hova áll, vezet ez vissza?
6: Köszönöm szépen a szót. Nagyon szép kérdést kaptam tulajdonképpen. Igazából már alapiskolás korunktól kötődésünk volt a hagyományőrzéshöz. Öcsém kezdetekben néptáncolt, én kiskoromtól furulyázok, és úgy adódott, hogy jött egy lehetőség a zeneiskolán keresztül, hogy népzenét játszani. Mondhatni így a szerencse is biztos, hogy közrejátszott, illetve a lehetőség, hogy bekerültünk akkor még Tücsök zenekarba. Igazából mi ezen sok éven keresztül nem is gondolkodtunk, hogy ez most jó, nem jó. Egyszerűen jó volt az a közeg, rengeteg élményt adott, az utazgatás, a fesztiválok, határon innen, határon túl. Gyerekkorunk jelentős része erről szólt, és mi nekünk ez nagyon tetszett. Gyakorlatilag sodródtunk az árral, igazából aztán 20 éves korunkban eszméltünk fel, hogy mi is van ez mögött, hogy hagyományőrzés, kultúraápolás, ezt továbbadni akár a mikorosztályunknak, vagy a következő generációknak, kicsiknek, nagyoknak, szórakoztatni is lehet embereket. Igazából azáltal, hogy kiskorunktól ezt csináltuk, nekünk ez ilyen természetes dolog volt, és úgy később jöttünk rá, hogy miért is jó ez. Én személy szerint is a mai napig nagyon szeretek embereket szórakoztatni, azon kívül, hogy nagyon szeretek zenélni. Hát a kérdés másik felére, hogy mint testvérpár, van ennek egy csomó előnye, tekintettel arra, hogy 120 kilométerre rakunk egymástól. Ez egy ok, hogy rendszeresebben találkozzunk, ha másért nem azért, mert megyünk együtt zenélni. Ez alatt a sok év alatt nem vagyunk egyformák, azt hiszem elég jól kiismertük egymást, úgy emberileg is, hogy kinek mi az előnye, és mi az, amiben erős, és egymást kicsit így tiszteletben tartva is megtanultunk összedolgozni, nevezzük így.
4: Te hogy látod, mind a kisebbik testvér? Bár nem tudom, szereted, de ha így hívnak.
6: Ó,
5: van úgy, hogy fordítva is mondják.
2: Igen. Határozottan egyetértek a bátyámmal. Mi ebben nőttünk fel, ez volt és mai napig is természetes közeg számunkra. Igazándiból ezt mi megéljük. Tehát nem úgy gondolunk rá, vagy nem az a lényeg, hogy most minden áron meg akarjuk menteni a felvidéki vagy a magyar kultúrát, vagy bármelyik Kárpát-medencei kultúrát, hanem az a lényeg, hogy ezt úgy tudjuk fenntartani, vagy megélni. Tehát ez a legjobb szó, hogy megélni. És akkor talán így, aki környezetünkben ezt hallja, látja, tapasztalja, az valószínűleg, hogy magával ragadóbb, mint hogy direkt módon adjuk ezt úgymond át. Természetesen a koncertek elsősorban arról szólnak, hogy hirdessük az igét, de igyekszünk a közönséget minden esetben bevonni, hogy ne csak egy passzív résztvevői legyenek, hanem aktív résztvevői. Illetve a másik fele a kérdésnek, hogy előny vagy hátrány az, hogy mi testvérként hogy tudunk együtt zenélni.
4: Hát lehet, milyen emlékeid vannak a gyerekkorodból, hogy...
2: Csak is előnyét tudnám mondani igazándiból, mert én, mint kísérő hangszer brácsásként, nekem az a dolgom, hogy kísérjem a prímet, Hogy az most éppen hegedű, vagy klarinét, vagy tárogató, vagy egyéb fúvós hangszer, az egy másik dolog. Szilárdot ismerem annyira, hogy révén, hogy testvérem, hogy fúj egy hangot, és én tudom, hogy mit szeretne. És úgy sokkal könnyebb kísérni.
4: Említettétek, hogy milyen hangszereken játszatok, de mégis kivezetett benneteket a zene világába? Mi alapján választottatok egyáltalán hangszert? Saját döntés, vagy akkor még a szülők mondták, javasolták, vagy volt előttetek példa? Ki az, aki megihletett benneteket, aki elindított ezen az úton?
6: Érdekes dolog, hogy családban példa az nem volt. Sokan kérdezték ezt tőlünk az évek alatt, hogy honnan jött a zene. Valahonnan jött. Természetesen szülők vezettek arra rá minket, hogy zeneiskolába elkezdjünk hangszert tanulni. Engem fuvolásnak szerettek volna, csak a zeneiskolába igazítottak, hogy így mondták, hogy az lányos hangszer, amit pontosan tudom, hogy nem így van, tehát fiúk, bárki fuvolázni akar, csak bátran. Így lettem furulyás, abból lettem klarinétos,

0: forduló pont volt, mikor Halmos Attila, a tükrözzenekar primása elkezdett rendszeresen járni hozzánk Párkányba, mint zenekart oktatni. Nagyon fontos dolog volt az nekem, hogy nem csak zenét, az egész közeget, és gyakorlatilag, hogy hogy álljunk hozzá még az élethöz is. Nagyon sok minden ügyben útba igazított. Aztán büszkén mondhatom azt, hogy akár ő és mások is, akik tanítottak, most velük zenélünk. Tehát ez nekem nagy büszkeség. Például most is a Varsányi Ildikó rendszeresen játszik velünk, aki szintén nekem gyerekkoromból egy óriási példaképen volt.
1: A te hangszerválasztásod, Imre, meg a te személyes zenekarriered úgymond, hogy alakult?
2: Az úgy volt, hogy a Szilárd, miután bekerült a Tücsök zenekarba, mint ami elhangzott, a Kisbojtának a kísérő zenekara volt, mi jártunk az előadásokra, és én úgy gondoltam, hogy nekem ez tetszik, és én is szeretném ezt művelni, de nem mint zenész, hanem mint táncos. És egy éve már táncoltam az együttesbe, amikor szóltam anyámnak, hogy nekem ez a zene is tetszik, úgyhogy mondtam, hogy ezt a zenét is szeretném megtanulni, úgyhogy így kerültem Hegedűre zeneiskolába, elvégeztem az alapfokot, aztán volt egy kis kihagyásom, közben én is kacsingattam a gitár fele, és amikor jött a Halmos Attila, akkor úgy döntöttem, hogy hát én táncos vagyok, én inkább brácsáznék. Ez ilyen kényelmesebb megoldásnak tűnt nekem akkor, mint hogy most prímet tanuljak meg. Prímás az volt.
1: Talán ez ilyen belülről is,
2: így,
1: vagy
2: igen.
1: Mire szól, úgymond a küldetésed, vagy a...
2: Igen.
1: Épp, mire hívnak. Kikkel zenéltek együtt, ha a Szűk zenekart nézzük, ugye, mint a Varjós zenekar.
2: Varjós zenekar, amikor Varjossá vált, akkor éppen Alt István volt a prímásunk, aztán ő elköltözött Írországba, akkor jött a Molnár Miklós, aki az Ökrös zenekarban volt prímás, és utána jött a Szabó Gábor, aki a jelenlegi prímásunk, de időközben természetesen több mindenkivel együtt zenélgettünk, akár oktatói mi volt, vagy mentori mi voltból, akár baráti, csak úgy éppen összejöttünk, és akkor Örüljünk egymásnak című együtt örömzene, illetve voltak bizonyos projektek, amire konkrétan fölkértünk embereket, és így került elég sok mindenki a látókörünkbe. A Varsányi Ildikó neve ugye már elhangzott, de a Koncz Gergő, Mester László, kiváló, ha csak a hegedűseket említem, kiváló muzsikusok, de ugyanígy egyéb hangszereken is, más zenészekkel is együttműködtünk.
0: Az alapfelállásunk egyébként 4 tagú, az említett Szabó Gáboron kívül gyakorlatilag a másik őstag, a harmadik őstag, a Mocsi Péter, a bőgősünk. Nehéz már megszámolni is, hogy hány éve játszunk együtt. Így 4 vagyunk ennek a zenekarnak a magja. Viszont az esetek többségében ez ki van egészítve cimbalmossal. Az időszakosan változik, hogy éppen kik cimbalmoznak nekünk. Komáromból Bertók Tibor is elég sokat szokott velünk cimbalmozni. Illetve most az utóbbi időben
2: Kutisanyi is, Cimber Feri, Szabó Dani, sok neves zenész.
1: Tehát hosszú lenne ugye a felsorolás, és ilyenkor igen, az ember igen, zavarban igen. Van, hogy ki ne hagyjon valakit.
2: Mindenkinek nagyon örülünk.
0: Aktuálisan legtöbbet Gólya Márton cimbalmozik nekünk.
1: Még azt áruljátok el nekem, mint Varjós zenekar, mi közöttök van a Varjóhoz, illetve a névválasztás hogy alakult?
2: Az úgy volt, hogy elmentünk kakaózni egy szombat délutánon a Popeye nevezetű párkányi úszóhajóra, és akkor döntöttük el, hogy jó, akkor most már így a tücsökből át transformálódunk valami mássá, és igen, kéne valami zenekar név is,

0: akkor sok ötletelés volt.
1: Bocsánat, hogy beleszólok, már hogy mivel szélesebb régióban, Magyarországon is sokfele jártunk már akkor, és legalább 5 tücsök zenekart ismertünk, ezért ez már így nem lesz jó.
0: Igen, tehát gondoltuk, hogy muszáj lesz. Ha már egyszerű, nem csak a kis bojtár kísérő zenekara vagyunk, akkor, hanem önállósodunk, akkor öntsük ezt valami formába. És hát sok-sok ötletelés után egyszer csak beugrott a Varjú név, illetve ebből lett aztán a Varjós, tekintve, hogy a diószegi dédszüleink Varjú nevezetűek voltak.
1: És a zenekar többi tagja a Madocsai nevet nem szerette volna, és azért a Varjúból Varjós, hogy mindenféleképpen egyedi legyen a nevünk, hogy már ebbe ne kerüljünk bele még egyszer, hogy találunk egy rokon nevű zenekart, mármint, hogy hasonlót, egyedi lett. Még egy nagyon érdekes dolog volt körülötte, hogy többször leültünk így névválasztáshoz beszélgetni, különféle vendéglátóegységekbe, és az egyik utolsó alkalom, amikor ez téma volt, egyébként jó múltkor megtaláltuk a papírt, legalább 50 név annyit sikerült összeírnunk. Szőgyénben egy szintén koncert után ültünk egy helyen, és a mellettünk levő asztaltól odaszólt egy úr, hogy hallja, hogy miről beszélünk, hogy ő biztos tudna segíteni. Kicsit felháborodottan ránéztünk, hogy tudna már egy idegen segíteni egy zenekarnak névváltoztatásban, hisz nem is ismer. És mondta, hogy grafikus képzőművész, és sok minden hasonló dologgal foglalkozik, hogy válaszunk egy-két nevet, kicsit eljátszik a grafikával, hogy segíteni fogunk nekünk nevet változtatni, azáltal látjuk vizuálisan is. Ő egyébként Baracska Árpi, azóta nagyon jó barátok vagyunk a mai napig, és valóban segített, hogy Varjós lettünk, mert a mai napig, amit használunk, logót, azt ő tervezte akkor.
2: Nagyon szépen köszönöm ezt a hangulatos élménybeszámolót. Beszélgetésünk további részében úgy gondolom rátérhetnénk a magára a zenére, amit játszotok. Nyilván népzenéről van szó, tehát ezeket nem ti találjátok ki, úgymond nem dalszerzésről van szó, nem zeneszerzésről. Miként dolgozzátok fel, illetve honnan merítetek?
0: Az első számú forrásunk, az a különböző hanganyagok, hangzóanyagok, úgynevezett gyűjtések, amit 1906-tól datálunk nagyjából, és hát a mai napig készülnek olyan felvételek, amiket bátran lehet használni. Az embernek a dolga, ízlése, hogy mit, hogyan választ. Akár csak zenekar tekintetében, hogy melyik zenekar, melyik zenésznek a muzsikáját szeretné továbbvinni, bemutatni, illetve a dallamválasztások alkalmával is. Tehát ez mind-mind ízlés dolga, illetve vannak lejegyzések, különböző kotta, leírások, hanganyag, amiből igazániból több van, mint hangszeres felvételről. De azt igazándiból csak úgy tudjuk használni, hogyha van egy adott tájegységnek, vagy egy falunak, egy zenekarnak van valami hangzó anyaga, és lehet, hogy ők nem játsszák el azt a dallamot, amit éppen kikerestünk mondjuk kottába, de annak alapján, hogy az ő játékukat már megtanultuk, úgy már el tudjuk játszani mi is. Úgyhogy nagyjából így történik.
1: És még egy fontos forrás, amire szintén büszkék vagyunk, hogy még gyerekkorunkban, főleg a mi régiónkban, ott mozogtunk, és akkor még élő primások zenészek közt, úgy Kéménden, mint akár Kürtön, tehát első kézből tanultunk nagyon sok zenét. Érdekes, hogy akkor gyerekként ezt nem úgy fogja föl a gyerek, hogy most valami nagyon nagy dologban van része. Egyszerűen velük zenéltünk születi ünnepségeken, felvonulásokon, falunapokon, és később, mikor ők már nem is voltak, jöttünk rá, hogy milyen értékeket kaptunk mi, és hát igyekszünk ezt jól kezelni, és amennyire tudjuk továbbadni, kicsit rajtunk a sor, még hogyha messze nem vagyunk olyan szintű és hírű zenészek, mint ők, hogy más nem mondjak, Anyalai Pepe Sándor Kürtről és zenekara, sokat zenéltünk velük, mint gyerekek.
0: Is. Meg felnőttként is.
2: Tehát azok az összeállítások, amelyeket ti adtok elő, melyeket a lemezen is hallhatunk, illetve a fellépéseiteken, ezekhez ti miként nyúltok hozzá? Mi az, amitől úgy igazán olyan varjos lesz az egész, egyedivé teszi a ti zenéteket, ha van ilyen?
0: Hogy mitől lesz varjosos, az csak rajtunk múlik, tehát miattunk lesz az. Mindenki máshogy zenél, és mindenkit föl lehet ismerni, hogy még azt is, hogy kitől tanult. Hogy miket játszunk, az meg szintén a saját ízlésvilágunk. Már több mindenkitől hallottuk, hogy van egy fölismerhető varjos ízlés.
2: Szavakkal valahogy meg lehet fogni, hogy mitől, mi az az egyedi stílus?
1: Szerintem ezt adja a hangszerelés is, ami van a zenekarban, illetve szoktuk mondani, hogy elsősorban, mivel felvidékről vagyunk, elsősorban felvidéki zenét is játszunk, és sok esetben Magyarországra pont azért is hívnak minket, hogy azt vigyük, hogy a felvidéki zenét. Igyekszünk is ezt játszani a lehetőleg, tőlünk tehetőleg, lehetőleg autentikusabban. Viszont az érdekes, hogy ez megint egy természetes dolog a mi esetünkben, mert gyerekkorunktól azt hallottuk élő egyenesben, és ez úgy belénk ment. Én személy szerint is Vággaramközi, gömöri népzene hozzám, ez áll a legközelebb, ezt játszom a legkönnyedebben, és talán a legjobban is, pont ezért. Ez pedig egy természetes folyamat, hogyha valamit az ember szívesen játszik, sokat játsz, akkor valószínűleg az is lesz a legjobb. Van a repertoárunkban Erdélytől kezdve rengeteg Kárpát-medencében sok szegletéből zene, de azért biztos, hogy a felvidéki zenében vagyunk leginkább otthon.
2: És akkor most azt áruljátok el nekem, hogy ti tapasztalataitok szerint miben áll a felvidéki népzene egyedisége? Mitől más ez, mint például más tájegységek népzenéje?
1: Minden tájegységnek felvidéken belül is, Magyarország területén is megvannak a jellemzői, ami rengeteg dologból tevődik össze, és ez alapján be lehet kicsit tájolni. Természetesen rengeteg átfedés van. Ezek egyébként nagyon érdekes dolgok. Rengeteg jellemzője tud lenni egy tájegységnek, és ebben mélyebben akarunk belemenni, mindenképp az Imének adom át a szót, mert sokkal jobban ért hozzá.
0: Hát az, hogy valami felvidéki specifikum volna, azt így én nem sarkítanám le ennyire. Talán ott lehetne a legélesebb határt húzni, hogy a szlovák kultúrával keveredő történet, tehát hogy mondjuk esetleg a több szólamúság megjelenik, vagy olyan dudadallamok, vagy olyan hangszerelés, olyan hagyományos hangszerelés, ami a térségre jellemző, olyan szűk és tágabb régiókat lehet elkülöníteni, ami
2: nincs éles határ.
0: Nincs éles határ. Például ott van Somogy vagy Ipolymente, ami két elég távol áll egymást, mert még csak nem is szomszédosak, de a földrajzi elhelyezkedésük az nagyon-nagyon hasonló, és ebből fakadóan a kultúra is nagyon hasonló. Tehát ugyanazzal foglalkoznak, ugyanaz a mesterségeik, és akkor valahogy ez a kultúra hasonlóképpen generálódik. Vagy ott vannak a gorálok, illetve a gyimesiek. Hát ők se szomszédosak, mind a kettő Kárpát. Tehát hegyi emberek, és nem is beszélik egymás nyelvét, még csak véletlenül se, mégis a zenei kultúrájuk, illetve a tánckultúrájuk, az rettenetesen hasonlít. Úgyhogy nem tudom, nálam, mifelénk a cigánybandák, ugye azok nagyon erősek voltak, intenzívek voltak, mármint, hogy mondjuk úgy felvidéken, egész Csalló köztől, egész Gömörig híres bandák voltak, olyanok, akik még Budapesten is megállták a helyüket, illetve a világ több pontján.
1: És pont ezért sok esetben nem is úgy különböztetjük meg az egyes összeállításokat, hogy kimondottan a tájegységek szerint, hanem egy adott faluban, hogy mi volt a jellemző zene, illetve egy adott zenekarnak, hogy itt emlegettük a
0: Pepest. Nem csak hely szerint, hanem idő szerint is, mert nyilván a 19.-20. század zenéjére, illetve kultúrájára alapozunk. Nem nagyon tudunk hozzányúlni ettől régebbi anyagokhoz. Nyilván leírások vannak, de sajnos ez így elég gazdag történet.
2: Említettétek ugye, hogy ezt a zenét ti tulajdonképpen élitek, nem az a célotok, hogy kimondottan direkt beápoljátok hagyományokat, szokás is mondani, hogy a hagyományokat ugye élni kell, nem ápolni, de tulajdonképpen amikor ti koncerteztek, azért mégiscsak átadtok valamit. Szeretném, ha egy kicsit beavatnátok, hogy zajlanak a ti zenei mindennapjaitok.
1: Szerencsére szélesebb a paletta, járunk alapiskolás gyerekeknek is, tartunk előadásokat, sőt, ebből is van többféle programunk, hangszerbemutató, tájegységek bemutatása, korok bemutatása. Van itt Tészlovákiai régióban több iskola, ahova rendszeresen éves szinten egy-két évente visszajárunk a gyerekekhez. Kicsit szórakoztató jelleggel kicsit kultúrát adni nekik, de ez mögött rengeteg dolog van, a zenei továbbképzéstől a hangot tanulni, kicsit megtáncoltatni őket, hogy aki esetleg nem él ilyen közegben, az is beletekintést tudjon ebben nyerni, és hát, ha megfogja őt, ahogy velünk is megtörtént. Tehát vannak gyerekelőadásaink, és ott is, hogy most alsó vagy felső tagozatról beszélünk, már ott is kicsit változtatjuk a műsort. Mindig, igazából a zenész teljesen mindegy, kinek játszik, az a feladat, hogy a közönség ezt szórakoztassa. Legalábbis mi ebben a filozófiában nőttünk és élünk. Hallottam már sokféle nézetet, mi mindenképpen ezt követjük, hogy szórakoztassunk, és egyúttal értékeket is adjunk át. Megint más természetesen, hogyha egy táncházról beszélünk, megint más, nem titok, hogyha elhívnak lakodalmat játszani, ott az repertoárilag is megint egy kicsit máshogy néz ki. Ami pedig a koncerteket illeti, az egy óriási kihívás, mert sok esetben ott vannak családok, tehát kicsik, nagyok. Megtörtént velünk olyan is, hogy nyugdíjas klubba elmentünk kimondottan koncertet adni, és 5 perc után fölkeltek táncolni. Abban a pillanatban mi átállunk, hogy a tánc alá játszunk, most már a koncertnek annyi, ami ki volt készítve egy órás műsor, most változtattuk meg, mert kiszolgáljuk a közönséget. Igazából annak mi csak örülünk, hogy ők elkezdtek szórakozni, mert ez a fő cél.
2: Tehát néha improvizáláson is alapul az egész történet, hogy fog alakulni az este.
1: Így van, természetesen van kikészítve sok esetben A és B tervünk is. Hál' Istennek, mivel rengeteg éve együtt játszunk, a műsorunk elég széles.
0: De azért megkülönböztetném a koncertek tekintetében azt, hogy most valami konkrét meghívás projektet kaptunk, hogy melyik koncertünkre lennének kíváncsiak, illetve hogy mi szeretnénk valamelyik konkrétat bemutatni, de minden esetben az alapfilozófia, hogyha mi jól érezzük magunkat, akkor valószínű a közönség is jól fogja, ha mi nem, akkor biztos, hogy a közönség se fogja. Aztán vannak olyan koncertek, amik konkrétak, átózettig ki vannak találva, és mint egy egész előadás, úgy van megvalósítva, sok esetben tánccal, túlnyomó többségében tánccal mutatjuk be a darabjainkat, illetve hát vannak olyan koncertek, amikor elhívnak minket színpadra zenélni, kvázi mint egy koncertet, aztán látjuk, hogy a közönség mire harap. És akkor mi igyekszünk arra felett terelni a szót, hogyha ilyen ismerős nóták vannak, akkor játsszuk azt. És innentől kezdve csak a zenésznek a fejlettségi szintjén múlik, hogy most ezt adott tájcsőn, például szőgyénbe szőgyéniessen játszunk, vagy kürtön kürtiessen, vagy Dunaszerdahelyen csallóköziessen, vagy éppen amerre járunk, gömörbe, akkor úgy mindig igyekszünk a lehető legadekváltabban.
2: Említettétek már, ugye, hogy az időseket is megtáncoltattátok, gyerekek is szívesen mozdulnak a zenétekre. Mennyire bevethető a közönség, vagy találkoztatok-e már olyannal, hogy esetleg valakit nehezebben lehetett lelkesíteni? Vagy látjátok a közönség manapság vevő a népzenére?
0: Igen. Igen, mert ugye párkányiak révén mi a párkányi vásárokban is megfordulunk, illetve a sétáló utcán, amikor özenlenek a turisták, és az, hogy lengyel vagy cseh turistát is éppenséggel táncra bírunk, vagy nótára, az nem egy kuriózum. Tehát meg lehet találni mindenkivel a hangot. De ehhez kell adó és vevő.
2: Lemezeitekre végül is mi az, ami rákerül? Mert ugye ott nincs közönség. Mi az, amit úgymond érdemes volt ilyen formában is megjelentetni?
0: Hát ez teljesen ilyen szubjektív történet, hogy mi mit gondoltunk úgy, hogy ezt valami miatt szeretnénk megmutatni. Vagy azért, mert mondjuk a említett Pepes Sándor kapcsolódási pontunk, vagy azért, mert bizonyos nóta összeállítások, tehát dallamilag vagy szövegileg olyan összeállítást hoztunk, ami miatt. Tehát azt élesztük ki valamire, amit szeretnénk megmutatni, és hogy ez most 5 percben van, vagy 60 percben van belesűrítve, vagy tehát, hogy egy egész estés műsor, vagy kimondottan csak egy szám, az változó.
1: Igazából a 3 albumból mind a 3-nak megvan a maga története. Az első, nagyon röviden elmondva, a címe is az, hogy Varjos. Érdekes, most én beszélek erről, pedig a Imi a szerkesztője, mindegyiknek a főszerkesztője. Azért Varjos a címe is, mert be akartunk mutatkozni, az első album fő célja ez volt, és a ránk leginkább jellemző zenék kerültek rá. Ott nem is tudom, hogy tettünk rá egyetlen olyan hangzó anyagot, amit előtte ne játszottunk volna már éveken keresztül. A második album az a Deja Vu, az, ahogy a név is megint csak mondja, mintha már ezt hallottuk volna alapon, az elsőnek a folytatása. Mondhatjuk úgy is, hogy minden, amit szerettünk volna, nem fért rá az egyesre, így rákerült a kettesre. A harmadik albummal, a Paraszt Barokk, pedig az volt a cél, hogy na most már csináljunk valami mást, és hozzányúltunk más nemzetek hanganyagához is, morva, román, cigány zenékhez, dallamokhoz is hozzányúltunk. Igazából ilyen szempontból az volt a legnagyobb kihívás, mert a rajta szereplő zenék nagy részét előtte nem játszottuk, tehát egy új dolog volt nekünk is.
0: Hát annak az, ugyebár a neve is az, hogy Paraszt Barokk, az a Kárpát-medencei forgós-forgatós tánczenére lett kiélezve, a Kárpátoknak a legnyugatibb, egészen a legkeletibb csúcsáig, érintve északot, és hát amennyire lehet délt, és az egész album az e köré, tehát ez a téma e köré épül, erre épül.
2: Ha most így visszaemlékeztek a Warrior zenekar eddigi éveire, van-e olyan kiemelkedő pillanat, amire különösen szívesen emlékeztek vissza?
1: Hát ha erre egy hirtelen, ahogy feltetted a kérdést, hirtelen az jutott eszembe, hogy a legszívesebben arra emlékszek vissza, hogy ennyi éve együtt zenélünk. Tehát maga ez a sok, mert rengeteg sok pozitív élmény van körülötte, és pont ezért is csinálom, én is személy szerint, mert a mai napig csodálom az egész zenekart, hogy annak ellenére, hogy négyen négy fele élünk, de hogy találunk időt, mindegyikünk abszolút családos, és megvan a napi rutinunk, és nem vagyunk hivatásos zenészek, hogy ebből élnénk, tehát munka mellett foglalkozunk zenéléssel, de valahogy ki is kapcsol, szeretjük is, és ez ilyen sok apró élmény és örömmel szolgál, és látjuk azt is ezen kívül, hogy értelme is van. Nehéz lenne kiemelni egyet-kettőt. Természetesen voltak ilyen nagyon fontos állomások, és azt is hozzátenném, mert nem is mindig a színpad az érdekes. Muszáj elmondanom ezt a történetet ide, mert olyan érdekes ez is, hogy van egy nagyon jó barátom, aki nem annyira mozog ebben a hagyományos és görögben, bár a zenét szereti. Egy-két koncertunkon ott volt, és meg is kérdezte, hogy mit szerettek ti ebbe? Itt várakoztok egy órát, hogy fellépjetek, aztán akkor éppen egy táncsoportot kísértünk. 10 percet a tűző napon játszotok, kicsit ott killódtok a sarokba a színpadon, aztán pakolás, valami gulyást megesztek, és hazamentek. Na és akkor ehhez képest utána elhívtatok egy este egy pince borkóstolóba, ahol szintén játszottatok, na az teljesen más volt. Ott annak ellenére nem tudtam a dalokat, de óriási szórakozás lett az egészből. Ott értettem meg, hogy ti mit csináltok, és miért csináljátok. Tehát ezt nem szűkíteném be a színpadra.
2: Imre?
0: Megélni. Igen. Én is abszolút annak örülök, hogy nem kényszerből, Szilárd említette a sok pozitívum élményt, voltak azért negatívok is, de pont ettől válik valami értékes, hogy egyrészt sokkal több a pozitív, de hogy nem mindig mese és móka, és ennyi év után azért itt már belefér elég sok minden. De ezen is gyönyörűen az együtt zenélés, az alkotás, gyakorlatilag, hogyha az ember csak egy mulatságot játszik, vagy egy táncházat, vagy nevezzük akárhogy, tehát egy kötetlen formát, akkor is alkot. Ugyanis ez egy élő, ismételhetetlen produkció. Még akkor is, hogyha nem színpadon történik, hanem valamelyik sarokba, akkor is, hogyha nem az a öncélú magamutogatás, hogy én most így tudok csomót kötni az ujjaimra, hanem egyszerűen csak, hogy kiszolgálja az ember a szórakozni vágyó népet.
2: Én hálásan köszönöm, hogy mindezt megosztottátok velünk, és én kívánok számotokra nagyon sok közös pillanatot, nagyon sok együtt töltött szórakozást a közönségetekkel. Isten áldását kérem a további utatokra.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, viszont kívánjuk.
1: Köszönjük szépen a lehetőséget is.
3: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsorát hallották.

0: A mai nap költője Móra Ferenc.
1: Móra Ferenc, látomás. Sápad sugarában a holdnak ingottak, lengtek az árnyak, mikor én ott jártam a szélin a halál csöndes folyamának. Fáradtan, unottan az este bámultam a gyertyavilágba. S egyszerre elejbém az Úr legbúsabb angyala álla. A világ örök aratója. Kit Isten a földre leküldte, hogy mit az ő keze szórt el, azt sorban csűribe gyűjtse. Szemét hidegen szegezi rám. És mint jégszobor szótalan álla, érzem melevedni a pillám, s halkult a szívem dobogása. Ó, még ne vigyél el, esengtem, s dermed kezemet fölemeltem. Még annyi a tennivalom, szólt a halál angyala. Nem. Nem. Kalászt soha se szedjek-e hát, ki eddig egyre vetettem. Még annyi a várnivalóm, szólt a halál angyala. Nem. Nem. De nem megyek úgyse, akartam kiáltani kékülő ajakkal. Nincs, aki ellenállhatna nekem, mosolygott szomorúan az angyal. S már kezivel megfogta kezem, hogy vélem az éjbe kiszálljon. De a másikat megszorítá kicsiny kezeivel kicsi lányom, kicsiny kezeivel kezemet odaszorította a szívére. S erejét vesztvén a halál egyedül suhogott ki az éjbe.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az Atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya rádióját. A Mária Rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.
2: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk imaszándékaikat közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061 374 0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
3: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szál rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban, a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a Szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
4: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvíz kérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!

0: Hírpercek.
1: Tizedszervezett fiatal felnőttek zarándoklata Mária Pócsra. Skapulár és társulatok találkozóját tartották a szatmárnémeti székesegyházban. Ezen a hétvégén zajlik a 44. Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Jöjjenek a részletek. 10. alkalommal indult útnak a fiatal felnőttek 22 plusz zarándoklata Tokajból Mária Pócsra. A mintegy 60 kilométeres gyalogos zarándoklat a Miskolci Egyházmegye görögkatolikus ifjúsági fóruma szervezi, amelyhez idén több mint 80 fiatal csatlakozott. A zarándoklat Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök indította útnak, aki lelki útra valójában Boldog Gajdics Pál vértanú püspök példáját állította eléjük. Arra buzdította a résztvevőket, hogy a nehézségek között is Krisztusba kapaszkodjanak, hiszen, ahogy Jézus mondja, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Az idei zarándoklat mottója Izaiás proféta szavaiból származik, utat készítek a pusztában, emlékeztetve arra, hogy Isten a legnehezebb élethelyzetekben is utat nyit az ember előtt. A háromnapos gyalogos zarándoklat szombat este érkezett meg a Mária Pócsi kegyhelyre, ahol a fiatalok imádságaikat és személyes kéréseiket ajánlották fel a Pócsi szűzanya oltalmába. A Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén rendezték meg a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye skapulár és társulatainak találkozóját a szatmárnémeti székesegyházban. A különböző plébániákról érkezett hívek közös imádsággal és szentgyónással készültek az ünnepi szentmisére, amelyet Illyés Csaba általános helynök mutatott be. Homiliájában hangsúlyozta, Isten nem csupán vendége szeretne lenni az ember életében, hanem velünk akar lakni. Kiemelte, hogy a skapuláré a Szűz Máriához tartozás látható jele, ugyanakkor arra is hív, hogy viselői családjukban, plébániájukon és munkahelyükön Krisztus szeretetének hiteles tanúi legyenek. A szentmisén Borotta Otto plébános megáldotta az új skapulárékat, és befogadta a társulat új tagjait. A találkozó végén a közösségek beszámoltak az elmúlt év lelki életéről, majd testvéri együttléttel zárták a napot. Az egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat idén 44. alkalommal várja a fiatalokat. A július 16 és 19-e között zajló rendezvény mottója Dicsérjétek az Urat és áldjátok, amely Assisi Szent Ferenc naphimnuszából származik. A nyitónapon Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegye Caritas igazgatója arról beszélt, hogy a boldog élet kulcsa a szeretetből fakadó jó döntésekben rejlik, hiszen, mint fogalmazott, döntéseink szépsége a szeretettől függ. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be, aki homiliájában arra buzdította a fiatalokat, hogy ne maradjanak egyedül terheikkel, hanem bizalommal forduljanak Krisztushoz, aki békét és megerősítést ad. Az idei találkozón mintegy 500 fiatal vett részt, akiket az előadások, kiscsoportos beszélgetések, koncertek, szentségimádás és közös imádság segít abban, hogy mélyebben találkozzanak Istennel és egymással. Kedves hallgatóink, ezzel a szeretettel búcsúzom Önöktől. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Áldott szép vasárnapot kívánok!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa tiszteletére adott hangversenyen. A szépség segít az ég felé emelni a tekintetünket. Magyar cserkészek az USA-ban élő hagyomány. Tóth Tamás atya beszámol a Fillmore-i Cserkész Központban tett látogatásáról, amelyet a külföldi Magyar Cserkész Szövetség meghívására a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálatának koordinálásával tett New York államban. XIV. Leó pápa tiszteletére adott hangversenyen. A szépség segít az ég felé emelni a tekintetünket. Szombaton este Castel Gandolfóban az Albánói Egyházmegye koncerttel kedveskedett a pápának, aki nyári pihenését tölti. A Szent Atya meghatottan mondott köszönetet az előadóknak és az Egyházmegyének a koncert ajándékáért, amelyen a szépség közelebb vitt Istenhez. Olyan világban élünk, ahonnan hiányzik a szépség. Sok gond van, háború, konfliktusok, gyűlölet, erőszak, nincs munka és sok más dolog. Az, hogy alkalmunk van egy ilyen helyzetre, mint ez, tényleg nagy ajándék, mert arra emlékeztet, hogy sokkal több van ennél. A férfiak és a nők pedig, ha akarjuk, mind együtt bemutatják a szépséget, ami szívtől szívig segít látni és felemelni tekintetünket az ég felé. 14. Leó pápa ezekkel a szavakkal üdvözölte szombaton este mindazokat, akik a Castel Gandolfói apostoli palota udvarán jelen voltak a hangversenyen, amit az Albánói Egyházmegye rendezett, közelsége és szeretete jeléül a pápának, aki a Róma környéki kisvárosban tölti nyári pihenését. Tudjátok, alig több mint egy hónapja Spanyolországba utaztam, és az utazás célja éppen az volt, hogy felemeljük a szemünket, a tekintetünket az ég felé. A zene, a művészet, a szépség olyan eszköz, ami segít Isten irányába nézni, s ami valóban az emberi lény egyik legjobb része, folytatta a pápa, aki a zene és a művészet értékéről elmélkedett. Ezek segítségével az ember képes felülemelkedni a jelen nehézségein, a szépség megtapasztalása pedig Istenhez vezet és visszaadja a reményt. Éppen ez jött létre ezen a hangversenyen, amelyen Marco Rogliano hegedűművész előadta Niccolò Paganini harmadik hegedű versenyének polonéz variációját, majd Rossana Tommasi Golcár zongoraművész szólaltatta meg a Vincenzo Bellini Norma című operájára Luis Bacalov által írt szabad fantáziát és variációt, a Pármai Muzsikusok zenekarával, amelyet Pier Carlo Orizio karmester vezényelt. Elsőként éppen a zenészeknek mondott köszönetet 14. Leó pápa. Nagy köszönet illeti a művészeket, akik meghatottak engem. Az Albánói Egyházmegyét, amelyik felajánlotta ezt a koncertet nekünk. Minden itt jelenlévőt, mert valóban nagyszerű dolgot tapasztalhattunk meg a szépségnek ezekben a perceiben, beléptünk minden értelemben abba, amit Isten akart a teremtésben, s ami éppen a szépség, mondta rögtönzött szavakkal a pápa. Az estet az albánói püspök Vincenzo Viva nyitotta meg, aki 14. Leó pápához intézte köszöntését, emlékeztetve a helyi egyház hálájára, amiért a pápa visszatért Castel Gandolfóba. Kifejtette, hogy a koncerttel akartak köszönetet mondani, és együtt osztozni a szimfonikus zene ajándékában. Bellini normájára utalva a főpásztor azokra a nőkre és anyákra gondolt, akik a világot szétszaggató különböző háborús helyzetekben gyermekeikkel és családjukkal együtt a legkeményebb árat fizetik a konfliktusokért. Éppen bennük tükröződik vissza egy kiengesztelődött holnap reménye, Leó pápa béke felhívásai nyomán, amelyeket pápasága kezdete óta intéz a világhoz. A koncerten a 19. századi olasz zene két főszereplőjétől választottak műveket. Niccolò Paganini és Vincenzo Bellini zenéjében közös szál a dallamosság, ahol a hangszeres virtuozitás összefonódik a melodráma nyelvezetével. A norma újraolvasata ebben az értelemben csak zongorára és zenekarra íródott, ahol a főszereplőt végig kísérhetjük a fájdalomtól a megbocsátásig és az áldozatig, amikor a személyes történet egyetemes visszatükröződésévé válik a szeretet és a béke erejének, ami, ahogy a librettóban jól illusztrálták, képes a háborús szelek dúlt a levegőben is újra felhangozni. Ez a kívánság szállt fel Castel Gandolfo egéről, hogy egyetemes legyen. Nem véletlen, hogy a hangverseny a csillagos ég képével zárult, amelyet a zenekar mögötti kivetítőn jelenítettek meg. A koncert végén a pápa, mielőtt elhagyta az apostoli palota udvarát, köszöntötte a művészeket és a jelenlévőket, akik hagyományosan gyűrűcsókra járultak elé.

150-200 ezer ember beszél valamilyen szinten magyarul. Ma is vannak működő magyar közösségek. Közülük az egyik legismertebb hagyományos diaszpora közösség Ohio államban, Clevelandban működik, ahol magyar plébánia is van. A szövetségi fővárosban, Washington DC-ben úgy 2-3 ezer magyar él. Nagy a fluktuáció, hiszen sokan néhány évre kiküldetésbe érkeznek ide, illetve a főváros hivatali és intézményhálózata, tudományos élete sajátos tudást igényel, ami ugyancsak szűrőként működik. Gondoljunk csak bele, a városban számos felsőoktatási intézmény és kutatóközpont, köztük több katolikus egyetem is található. A fővárost körülvevő régióban közel 50 ezer lehet a magyarok száma. A magyar nyelv és kultúra ápolásának, a vallási, így a katolikus közösségeken és a kulturális szervezeteken túl, illetve velük együttműködve két fontos pillére van. Az egyik a magyar iskola. A világon úgy 250 működik belőlük, ebből az Egyesült Államokban 60-70 található. Mivel a gyerekeket ezekben a hétvégi, szombati iskolákban a szülők segítségével tanítják, így a létük értelemszerűen a szülők elkötelezettségétől függ. Ahol van szülő, aki magyar nyelvre és kultúrára akarja tanítani, taníttatni a gyermekét, és neki magának is van iskoláskorú gyermeke, ott tud fennmaradni ez az iskolatípus. Washingtonban a Magyar Nagykövetség régi épülete ad otthont a Washingtoni Magyar Iskola és Óvodának, amely 15 éve működik, jelenleg úgy 50 diákkal, akiknek egy része nyelvileg vegyes családokban nő fel, vagyis ahol az egyik szülő magyar, illetve rendelkezik magyar gyökerekkel, a másik azonban nem. A magyar nyelv és kultúra ápolásának másik fontos pillére a vallási és nemzetiségi alapon működő külföldi magyar cserkész szövetség. Éppen 80 éve, amikor 1946-ban a kommunista hatóságok betiltották a keresztény ifjúsági szervezeteket, köztük a Magyar Cserkész Szövetséget, az emigráns magyarok már javában szervezték a mozgalmat külföldön, amely így rövidesen a világ diaszpora magyarságának egyik legfontosabb jellemnevelő szervezetévé vált. Észak- és Dél-Amerikától kezdve, Nyugat-Európán át, egészen Ausztráliáig a cserkész mozgalom a magyar nyelv és kultúra megőrzésének és továbbadásának a kulcsa lett. Mindez az alapító Lord Baden-Powell eredeti szándékával egyező módon vallásos keretek között történt és történik, így nem csoda, hogy a cserkész csapatok szoros kapcsolatban állnak a magyar egyházi közösségekkel, plébániákkal. A statisztikák szerint a magyar cserkészek nagyobbik része itt is katolikus. Az Egyesült Államok északkeleti részén, 600 méterrel a tenger szintje felett, Fillmore-ban található a Sík Sándor Cserkészpark, az észak-amerikai magyar cserkészek legfontosabb találkozási helye. A külföldi magyar cserkész szövetség 1963 végén vásárolta meg a New York állam nyugati szélén fekvő Fillmore-i területet. A vételárat cserkészvezetők adták össze, köztük olyanok, akiknek a II. Világháború, illetve az 1956-os forradalom leverése után kellett elhagyni hazájukat. Közülük többen erőn felül vállaltak anyagi áldozatot az ügy érdekében. A helyet Sík Sándor piarista szerzetes papról, a magyar cserkészet programadó vezetőjéről nevezték el, aki ugyanabban az évben, 1963-ban hunyt el. Fillmore azonnal az Egyesült Államok keleti és középső, illetve Kanada keleti részének legfontosabb táborhelye, a cserkész vezető képzés központja lett. A rendszerváltást követően
A hazai cserkész mozgalom újra

indulása idején az első magyarországi cserkésztiszteket ugyancsak Fillmore-ban képezték ki. Az 1989-ben végzettek közt több katolikus pap is volt. Itt ma is rendszeresen zajlanak nyári, illetve vezetőképző táborok, köztük a hagyományos központi akadályverseny. Idén több mint 300-an érkeztek ide az Egyesült Államok béli New Jersey, New York, Massachusetts, Ohio és Connecticut államokból, továbbá Washington DC szövetségi fővárosból, illetve a kanadai Ontario és Quebec tartományokból, valamint a főváros Ottawából a pünkösdi hétvégére azért, hogy játékos keretek közt adjanak számot cserkész tudásukról. A kétnapos megmérettetésre Washingtontól Torontóig hónapokon keresztül készültek a fiatalok. Az akadályverseny keretét most az 1956-os forradalom adta. Miközben a cserkészek megmutatták tudásukat például a magyar nyelvű imádságok, a térképészet és geocaching, az elsősegélynyújtás, a népzene vagy a tűzrakás és a palacsintasütés terén, ismereteket szereztek a forradalomról és annak fájdalmas következményeiről. A résztvevők közt többen voltak olyanok, akiknek a nagyszülei vagy a szülei akkor 70 évvel ezelőtt kényszerültek elhagyni hazájukat, örökre megváltoztatva ezzel az ő és leszármazottaik életét. A cserkészeket a szokatlanul hideg és esős idő sem tántoríthatta el a hagyományos esti tábortűztől, amely a közös táborozásoknak mindig egyik kiemelkedő eseménye. A hétvége lelki csúcspontja azonban a pünkösdi szentmise volt, amelyet idén Tóth Tamás atya, e sorok szerzője, tarthatott, maga is cserkész segédtiszt, és aki a külföldi Magyar Cserkész Szövetség meghívására a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálata koordinálásával érkezett a cserkészparkba. A Sík Sándor cserkészpark területe jelenleg 64 hektár. A tulajdonos a külföldi Magyar Cserkész Szövetség, amelyet 1946-tól kezdve Bodnár Gábor vezetett. Tőle 1996-ban Lendvain Lindner Imre vette át a stafétát, aki az elnöki teendőket 2025-ben adta át Vajtai Istvánnak. A szövetségnek jelenleg 4 földrész, 14 országa, 72 csapatában 3000 cserkész tagja van. Vannak olyan cserkész csapatok, amelyek stabilan tartják magukat, ilyen például a New Jersey állam területén fekvő Garfieldben működő két csapat. Mindkettő, egy a fiúknak, egy a lányoknak, az 50-es években alakult és azóta működik. Saját cserkészházuk van, amelyet a legendás cserkészvezetőről, Bodnár Gáborról neveztek el, aki családjával csupán néhány saroknyira lakott innen. Ezen a környéken, Passaicban található az Egyesült Államok keleti partvidékének egyetlen ma is működő magyar katolikus plébániája, amellyel a cserkészek természetesen élő kapcsolatban állnak. Vannak olyan cserkész csapatok is, amelyek a magyarság fogyása, illetve az asszimiláció következtében lassan fogynak vagy megszűnnek, de vannak olyan csapatok is, amelyek most alakulnak, vagy most kezdenek újra növekedni. Ilyen például a washingtoni, amelyben jelenleg körülbelül 60 cserkész ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával. Sokat mondó az, ami a csapat pólóra van írva. Beszéljünk magyarul. A foglalkozások ugyanis szigorúan magyar nyelven zajlanak, így az imákat is magyarul tanulják meg. A taglétszám a korábban megszokott 30-40 cserkészről az utóbbi években nőtt meg, hála a toborzásnak és annak, hogy az érdekelt családok egyre több gyermeküket beíratják. A foglalkozások miatt a szülők közül sokan több órát is autóznak, minden szombaton. A Szent Atya 14. Leó éppen nem régen
2026. június 1-én találkozott európai katolikus cserkészvezetőkkel, akiket arra bátorított, hogy a rájuk bízottakkal együtt éljék meg a hit szépségét a mindennapi gesztusokban és a közös imában, a szentségekben és mindenki hivatásának felismerésében. Válaszoljanak nagylelkűen Krisztus hívására, aki arra hív, hogy másszanak fel a csúcsra, hogy evezzenek a mélyre, hogy együtt járjanak az erény útján. A több mint 100 éve működő magyar cserkészet, amelynek legszebb hagyományait viszi tovább a külföldi Magyar Cserkészszövetség, szintén ezen az úton igyekszik járni. A Filmori Cserkészpark névadója, Sík Sándor piarista volt az, akinek a hazai cserkészpedagógia kidolgozását köszönhetjük. Hozzá kötődik az emberebb embert, magyarabb magyart nevelési elv, és mindez keresztény keretek között. Így bátran hozzátehetjük azt a harmadik tételt, amivel egy másik cserkész, az 1999-ben elhunyt Veszprémi Tibor piarista szerzetes, esorok szerzőjének bélmapja, egészítette ki rendtársa híres mondását: emberebb embert, magyarabb magyart és Krisztusibb keresztényt. Ez a magyar cserkész hivatás.

0: Tóth Tamás atya beszámolóját hallották a Filmori Cserkész Központban tett látogatásáról. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
1: Mária Rádió.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
3: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
4: A második, minden szakadékot töltsetek fel. Testvérek, rengeteg szakadék van ám az Alföldön is, meg Budapesten is, és a újpesti utcákon. Nem tudják a testvérek, mennyi szakadék van? Ház és ház között, szív és szív között, ember és ember között. Egyszer elmondottam, aki nem hallott, annak újra elmondom, hogy szinte megsokkolt egyszer, kint láttam külföldön a kirakatban egy ilyen házasság lélektani modern könyvet, egy olyan sokkoló rajz volt a tetején, két ágy egymás mellett, és egy női talp és egy férfi talp, és a két ágy között egy iszonyatos svájci szakadéknak a montás képe be volt fényképezve a két ágy közé, egy szakadék, és az volt a címe Ehe Kunde, a házasságról szóló szakkönyv. Néztem a képet, nem mondom, ennél frappánsabb képet ritkán láttam, mint két ágy között egy befotózott nagy mély svájci sluk, egy szakadék. Testvér, sok-sok a szakadék. Egy kedves katolikus fiatal káplán barátom nagyon szeret fotózni, és szeret montázsokat csinálni, megkísérelte két hívét úgy kibékíteni, egymás mellett lakott két egyház tanácsosa, nagyon szép két házba, a falvakban vannak ma az igazi szép villák, nem a rózsadombok. Falvak végén tessenek majd megnézni, valaki utaz, micsoda palotákat építenek, arra azonban nagyon vigyáznak, hogy aki megépítette a jobb oldalit, a bal oldali 10 centivel magasabb. No most egy ilyen 10 centi miatt két szomszéd retteltesen összeveszett, addig még kerítés között, volt egy kis kapu is a kertjük között, azt is becsukták, és nem beszéltek, nem köszöntek egymással, meg ilyen apróbb, cseprőbb szomszéd veszekedés, és két egyház tanácsos próbálta őket a kedves, fiatal, lelkes, katolikus káplán békítgetni, hát nem sikerült. És akkor egyszer az a gondolata támadt, hogy lefényképezte a utca második oldalról az egymás mellett lévő két villát, és egy nagyon szép keresztet, egy feszületet kifényképezett máshova, és befényképezte a két villa közé, és a feszületnek a két vége összekötötte a két házat, a becsukott ajtó közé fényképezte be, azután egy-egy kópiát csinált, és ugyanaz nap elküldte a két szomszédvár gazdájának, akik haszba voltak egymással, és mikor gondolta, hogy megkapták, aznap délután arra sétált, és éppen akkor sétált a két ház előtt, amikor bontogatta a két szomszéd a beszögezett egymás felé vezető ajtót békés beszélgetéssel. Nem szólt ő semmit, csöndesen, hogy észre se vegyék, ment tovább. Ez a fénykép megtette a maga hatását, ami emberi szó nem. Testvérek, úgy szeretném én ezt a csodálatos hidat, ezt a krisztusi keresztet, feszületet, úgy oda ajánlani férnek, feleségnek, gyereknek, szülőnek és annyi embernek, hogy oda fényképezni, hogy most oda postázni, testvérek, most lesz egy kis nyári időnk. Ezen a csodahídon menjünk át, induljunk el a másik felé. Láthatatlanul beszögezett ajtókból szedjük ki a szögeket, nyújtsuk ki már egymás felé szavát, szívét, szeretetét. Ezt jelenti, minden szakadékot töltsetek fel. Vannak testvérek, még itt is vannak. Látják, hogy nem úgy mondom, egy levelet veszek elő, nem olvasom el az egészet, de ebből is csak azért olvasok egy pár sort, mert most már nem az első ilyen levél, és van, aki meg nem is írja, hanem mondja. Egy ilyen levél például, fájva olvasom, kicsit szomorúan nekem írta valaki. Egyik vasárnapon, amikor kicsit később érkeztem a templomba, már tudnélik ide, már ott ült egy testvér, és azt mondta, ez az én helyem. Ki van írva, hogy foglalt hely? Hát nem színház ez testvér. Elküldték, nem is egyszer. Következő vasárnap jött egy másik hölgy, és azt mondta, üljön bejebb, én ide szoktam ülni. Meghökenve bejebb ültem. Még autóbuszon sem mondom valakinek, vagy mondjuk, hogy üljön már bejebb. Testvérek, hát, jaj, nem is mondok semmit. Ez van, ilyen levelet. Az esemény sorozatom, mert sorozatba fordult vele erről, újra meglepődtem, hát itt ez a szokás. Én a Calvin téritől jöttem ide, ott ez nem volt divat. Még egy alkalommal ültem egy harmadik székre, próbáltam beszélgetni valakivel. Hidegen végignézett rajtam, szűkszavúan valamit válaszolt, akkor végleg elhallgattam, és elhatároztam, hogy visszamegyek a Calvin térre. Nem olvasom tőle. De nagyon elszomorodtam, testvérek. Megmondom őszintén. Gondolom lelkésztársammal együtt itten össze már lassan-lassan 45 éve hirdetgetjük Isten igéjét, a szolgálat, a szolgáló keresztjét. Nem pénzt kérnek tőle. Még csak nem is, hogy kenyerünket tőlük, mert egy kicsit arrébb ülünk. Hát most mi történt, ha nem a megszokott helyünkön? Na, tudom én is szeretek a megszokott helyen menni. Hát egy ilyen mini áldozat, egy idegené. Ha már nem állott senki, valamikor állott valaki, egy kedves presbitertársam, de úgy látom most is aranyosan ott ül a párjával. És fogadja azt, aki idegen. De hát akkor ne üljünk el. Na, nem akarok én itt perelni. Perelt velem is az Isten, hogy hát így prédikáltatta az Isten igét, hogy ez az eredmény. Közel 50 év, ennyi. Még mindig ilyen levelek érkeznek. Hát testvérek, nem tudok más mondani, hogy minden szakadék, töltessék fel szék és szék között, mert ez így nem jó. Hát ez így nem. Magam és magam között, testvérem és testvérem között, meg kell, hogy magam is. Például nekem ezt meg kell tudni emészteni valahogy. Bennem ez egy szakadékot okozott. Hát most valahogy ezt föl kell tölteni, hogy ne legyen keserűség bennem túl sokáig, mert hát akkor hogy hirdessem az örömhírt, ha tele vagyok keserűség. Hegyeket, halmokat hordjatok el. Ez a harmadik. Ami eltakarja az urat, az úr uraságát. Én ismerek valakit, nemrégen mondta el, hogy megszakított egy baráti kapcsolatot, mert úgy érezte, hogy ez a baráti kapcsolat, ő eltávolítja az úrtól. Nem is valakit ismerek, aki könyveket dobott ki a könyvtárából, mert úgy érezte, hogy ezek a könyvek nem az igét képviseli, nem az Isten igét. Ezek nem harmonizálnak a Bibliával, ezek az áltudományos. Hegyeket, halmokat hordjatok el. Van, akinek talán a pénzzel kell harcba szállni, és a pénz gondjait, a gondítiszét kell elhordani, lehordani, és így tovább. A negyedik, ha nem keresztelő János mondaná, én ki sem merném mondani, legyenek a görbeutak egyenessé. Ja Istenem, a mi görbeútjai. Hát a görbeutakon nem jár a Szentlélek. A Szentlélek csak az egyenes utakon. Ha kiegyenesítjük az útjainkat, akkor eléri a szívünket. Miért tetszenek csodálkozni, hogy imádkoznak, aztán nem nincs visszhang. Hogy nincs lélek, nincs erő, hát a görbeúton hogy jöjjön hozzánk? Tessék a görbeutakat, most elsőrenden ezt úgy mondom, hogy nagyon beleértem magamat is. A görbeútjainkat ki kell egyenesíteni. Az Úr asztala fölött ez a készítő kérés, négy kérés, megismétlem és aztán az ígéretet. Tegyétek egyenessé ösvényeit. Első kérdés, minden szakadékot töltsetek fel. Második kérés, hegyet és halmot hordjatok el. Harmadik kérés, legyenek a görbeutak egyenessé. Negyedik kérés, mindenki értse ezt úgy, ahogy próbáltam itt eldadogni a mai életünkre alkalmazva, és ezután egy tündöklő, csodálatos ígéret. És akkor meglátja minden halandó az Isten szabadítás. Meglátja. Hol látja meg? Egymáson látjuk meg, testvér. Egymáson látjuk. Én meglátom valamelyik kedves testvérem, hogy hát ez az én drága testvérem, hát ez szabad ember. Ahol az Isten lelke, ott a szabadság. Ebben ott van az Isten szent lelke. Ez szabad ember. Ez nem megkötözött ember. Nek már kiegyenesültek a görbeútjai. Vagy valaki rajtam talán meglátja, hogy másképp csendül a hangja, másképp ragyog a szeme, más. Olyan boldogan tett bizonyságot valaki, fölküldte a férjét az Iszákos mentő misszió egyik konferenciájára, Mátraházán, és kértem, próbálja meg ezt. Megpróbálta, lelkesen telefonált, hogy egy új férjet kaptam vissza, drága Bandi bácsi, örömmel jelentem. Ahogy lejött a hegyről, egészen más lett. Megtalálta az Isten szabadítást. Utána eljöttek hozzám, mert addig csak államilag voltak megesküdve, és megkérték, hogy ott a lakásomon tizennyihány évi együttélés után, vagy egyházi házasság nélkül, polgári házasság után áldjam meg ott őket, megáldottam őket, megterítettük az asztalt is. Igen, nagyon örvendeztünk ott páron, hogy valaki kétszer született ember, és megszabadult egy nagyon súlyos szenvedélytől. Semmiféle orvos, semmiféle elvonókúra, semmi nem tudta. Az Isten szent lelke az képes volt rá, és az ma is képes. Testvérek, azt szokták mondani ma a tévében, és ezzel befejezem, hogy baj van az exporttal. Nincs mit exportálni. Nos, testvérek, azért valamit van. Hát, ha valaki most talán kifelé utazik, akkor exportáljunk új magyar embert, Homo Christian. Új mosolyt, új szeretetet, új derűt. Vigyünk magunkkal, próbálgassuk meg, mert hiába megyünk egy nálunk talán gazdagabb országba, a sebek ott is sebek, a depresszió ott is depresszió, a fájdalom ott is fájdalom, a csalás ott is csalás. Vigyünk valamit, nem tudunk aranyat vinni, de itt belül, ami Urunk Jézus Krisztus szeretetét valahogy tovább vinni, azt tudjuk, van nekünk hallatlan drága exportcikkünk, és ha valaki jön majd haza, talán hozzánk, messzibe szakadt atyánk fia, ahogy ma már szépen szokták mondani, és úgy gondoljuk, hogy jaj, mit is, mivel is kínáljuk. Testvérek, nem kell dúsan terített asztal. Az van neki. Meleg szeretet, ölelés, emberi szó, és egy kérdés. Hogy vagy, testvér? Kérdezzük meg. Hallgassuk meg, hallgassuk végig. Ennyi a mai üzenet, itt az Úr majd még beszélget a szívünkkel. Ámen.
3: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten! Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány a jelenések könyvéből. Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk! Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgasd meg alázatos kérőszavunkat, hogy minden rossztól mentesen te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hogy a nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, tisztuló, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Iskolát épít Ugandában a katolikus Caritas. Egy braziliai 12 éves kisfiú kórházban fekvő gyermekek számára készített a rózsafűzéreket. Kármelhegyi Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva zarándoklatot szervezett a Mária út Egyesület július 18-án szombaton. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt szabad ég alatt tanuló 176 gyermek számára Uganda egyik legszegényebb térségében, közölte a katolikus Caritas hétfőn az MTI-vel. A katolikus Caritas új nemzetközi fejlesztési programot indított Uganda északkeleti részén. A kezdeményezés központjában a Szent Dániel óvoda és általános iskola áll, amelynek 176 tanulója jelenleg megfelelő iskolaépület nélkül többnyire a szabad ég alatt fák árnyékában vesz részt az oktatásban. A katolikus Caritas 20 ezer dolláros támogatásával megvalósuló első fejlesztési szakaszban egy egyszerű, biztonságos két tantermet magába foglaló iskolaépület készül el. A program része a meglévő rossz állapotú illemhelyek felújítása és az alapvető higiéniai feltételek javítása is. Brazíliában él egy 12 éves fiú, aki a korához képest meglepő küldetést teljesít. A jobb, könnyen nevű növény bogyóiból készít rózsafűzéreket, amelyeket aztán különböző kórházakban fekvő beteg gyermekeknek ajándékoz, számolt be a zarándok.ma. A kisfiú egyedül ültetél a növényeket és szedi le a termését is, amiből aztán a kórházakban elajándékozandó rózsafűzéreket szintén maga készíti. A történet néhány évvel ezelőtt kezdődött, amikor elmélyült a Szűz Mária iránti tisztelete. A kisfiú elmondása szerint minden akkor kezdődött, amikor 7 éves volt, és a nagymamájával naponta nézte a tévében a katolikus műsorokat. Ebben az időben érezte meg a hívást, ami egykor egy egyszerű rózsafűzér iránti tiszteletnek indult, az mára már egy kis misszió lett. A rózsafűzér bizonyosság a beteg gyerekeknek, hogy nincsenek egyedül. A karmelita rend megújítását a Kármelhegyi Boldogasszonyt ünnepelték július 16-án, ezért a Mária út Egyesület zarándoklatot szervezett július 18-ára. Az zarándoklat Mária Besnyőről indult Gödöllőn át Kerepesre, olvasható az Egyesület Facebook oldalán. Az zarándoklatot a családokért, a szentségi házasságért, a megfogant életekért, a premontrai kapucinus és verbita szerzetesekért és a magyarokért ajánlották fel. A Mária Besnyői kegytemplomnál volt a gyülekező. A szent misét követően a zarándokok megtekintették a templomot, gyertyát gyújtottak és imádkoztak. Ezt követően a zarándokok Gödöllőn a premontrai Szent Ágoston templomot keresték fel, ahol csendes szentségimádást tartottak. Gödöllőn, az Erzsébet parkban, a stációknál együtt imádkoztak és gyertyát gyújtottak. Kerepesre, a Szent Anna templomhoz délután 5 óra körül érkeztek meg a zarándokok.
0: Híreinket hallották.

0: Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicséretessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A fájdalmas rózsafűzért az Árpádházi Szent Margit imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,

0: emlékezetünket megerősítse. Asszonyom,
1: Szent Mária, és Szent Anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, mentsen minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk, vérrel verítékezett. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóban imádkozott. Verejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. Isten fiának halálfélelme és vére engesztelésé válik a világ bűneiért. Ó haldokló Jézus, bocsásd meg kemény szívűségünket! Jóságos Atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus imáját, halálfélelmét és véres verejtékét engesztelésül bűneinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy

0: te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. A bűn elleni küzdelembe még nem álltatok ellen véretek ontásáim. Jézus vérét ontja az ostorzás titkába a világ üdvösségéért. Megostorzott Jézus, tisztíts meg minket minden bűnünktől. Irgalmas Atyánk, Mária szeplőtlen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztusnak ostorzásakor kiömlött vérét, engesztelésül bűneinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas József füzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így kunyolták. Üdvözlégy zsidók királya! Közben leköbdösték, fogták a nádat, s verték a fejét. És Jézus alázatosan és csendesen ad elégtételt Isten megsértéséért, melyet a világ bűnei által okoznak. Megalázott Jézus, gyógyítsd meg büszkeségünktől és önszeretetünktől. Irgalmas Atyánk, Mária szeplőtlen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztus megaláztatását engesztelésül bűneinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
4: imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó, Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, szégy a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Megállítottak egy cirenei embert, Simont, vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. A misztikus testtel való egységünk megköveteli, hogy engeszteljünk nem csak a saját, hanem mások bűneiért, azokért, akik nem hisznek és nem tartanak bűnbánatot. Keresztet hordozó Jézusom, emelj fel elbukásainkból. Jóságos Atyánk, Mária szeplőtlen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztus keresztútját engesztelésül saját és minden elesett ember bűneiért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, hidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Jézus kereszthalála engesztelő áldozat és jóvátétel az egész világ bűneiért. Ez az engesztelés egyetlen és kimeríthetetlen forrása. Kereszten haldokló Jézusom, bocsásd meg bűneinket és szenteld meg halálunkat. Irgalmas atyánk, Mária szeplőtlen szíve által felajánlom neked Jézus szenvedését és kereszthalálát, engesztelésül és jóvátételül saját és a világ bűneiért, halálomért és minden haldoklóért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
5: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Ág István, Kossuth és József Attila díjas költővel Bíró Magda beszélget. A beszélgetés második része következik.
1: Aztán elvégeztem az egyetemet 61-ben, akkor megnősültem abban az évben. Elhelyezkedtem könyvtárba, hogy Pesten maradjak, építőipari szakszervezeti könyvtárba. Voltam úgynevezett területi könyvtárvezető, ami azt jelentette, hogy én voltam egyedül saját vezetőm, és egy kőbányai munkásszálló portás főkéjével volt a központom. De állandóan, hát ő valami 30 vállalatnak a könyveit intéztem, ezek olyanok voltak, ilyen vándor könyvtárak, egy csere, aztán rendeltem, szóval...
2: Akkoriban az emberek még olvastak végül is.
1: Hát persze, nagyon. Hát megvoltak a bestsellerek. Azért azt nem nagyon viselkedve mondom, hogy Berkesi volt a bestseller.
2: Hát ez...
1: Meg egyrészt ez a politikai, másrészt Pasut, ami azért ilyen ismeretterjesztő, Molnár Gábor ismeretterjesztő, Szilvási Lajos regény, szóval ez volt a menő.
2: Jókai már nem.
1: De az megvolt a...
2: Azért Jókait, Gárdonyig, Mikszát... De olvasták is.
1: Olvasták is, igen. Uh-huh. Hát nem volt akkor még tévé, se volt.
2: Ez az, munkát. Igen. Tehát este az emberek olvastak, ha nem beszélgettek.
1: Hát aki tudott olvasni, vagyis úgy tudott olvasni, hogy olvasson.
2: Igen, persze. És akkor ebben az időben indult a költői pályája. Úgy tudom, hogy az első könyve a Szabad-e énekelni.
1: 65-ben.
2: Jelent meg. Igen, hát ez... Korán, hát, és ez amikor... már kötet, azért ez nagy dolog. De a Szabad-e énekelni cím egy kicsit azt sugallja, hogy nem biztos, hogy szabad énekelni. És ez egy picikét...
1: Ez egy lavasz cím volt, mert én először arra gondoltam, hogy arra gondolnak, hogy a karácsonyi szokás szerint az ember odaállt a ajtóba, és megkérdezte, hogy szabad-e énekelni. De mondták, hogy szabad. Na hát ez volt az egyik értelme, a másik a szabad-e énekelni olyan helyzetben, amiben most vannak az emberek. Ez a TSZ első évei törnyűek voltak azok is. Aztán a harmadik, meg egyáltalán szabad-e itt énekelni. Megengedik-e, hogy énekeljek? Ezzel a hármas jelentéssel senki nem szólt vele.
2: Uh-huh.
1: Valószínűleg nem figyeltek. Volt abban egy 56-os vers is.
2: És hát nyilvánvalóan gyászolja az 56-ot, és az egész, tehát belengi a elvesztése miatti szomorúság. Nem hiszem, hogy észrevették tényleg, mert ha észrevették volna, azért nem hagyták volna,
1: hogy ez... Az utasi az ráfizetett, mert nagy sikere volt az Ung Március című versének, amután mindent, még a jelzőket is kifogásolták, úgyhogy volt, hogy 5 évig nem jelent meg könyve, mert találtak benne valamit, és ki akarták javítatni, ő meg nem.
2: Aha, nem volt olyan.
1: Na, én ezt megúsztam, mert volt egy versem, ami még... Az nyilvánvaló volt a Magyar Katalin című vers.
2: Igen, ezt akartam mondani, a Magyar Katalin haláláról.
1: Az arról szól, pontosan kifejezve, ami volt. Uh-huh. És az valahogy átsúszott, aztán meg... Hát ezeknek is sok dolguk volt, úgyhogy kifelejthettek.
2: Uh-huh. Meg talán nem is akartak mindenkit.
1: Hát az a szerkesztő az Éstnél, aki az ennél sokkal ártatlanabb, ilyen politikai jellegű verset visszaadott. mert az oroszokra volt célzás benne. Hát ez is egy külön világ volt, hogy mi hogy történt akkor.
2: Hát nagyon köszönjük, hogy megosztotta velünk az 56-tal kapcsolatos emlékeit. Ugorjunk most egy nagyot. Talált-e olyan igét?
1: Találta, és az nem is kellett találnom, csak válogatnom kellett köztük. A hegyi beszédből azt gondoltam, mert azt be is tartom, és az nekem itt a föllemel írva az íróasztalomra, hogy a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Ez egy nagyon pontos. Ez... Vagyis hát nem úgy gondolom, hogy a Jézus nevezem pontosnak, hanem úgy értelmezhetem ezt, hogy ránk pontos most is.
2: Hát most
1: képzeljük el, hogy mi van a beszédekben, ugye, mert a ti beszédetekben.
2: Ez egy hihetetlenül fontos mondat.
1: És ez egy örök, ez egy emberi nagy igazság, és törvény.
2: És talán különösen vonatkozik az írói társadalomra.
1: Hát igen, meg a újságíró, média, meg minden. Akik a beszéddel.
2: De ott azért már nem igazán ebben a szellemben történik a tevékenykedés. Nagyon szép idézetet választott, és úgy tudom, hogy a szobájában is van textilből egy bibliai idézet az ágya környékén, vagy a szobájukban. Ugyanis, kedves hallgatóim, nem biztos, hogy hallották, egy másik itt valóban Széles Judit textilművésznőt mutattuk be, aki Ág István felesége volt sajnos, 2 éve körülbelül távozott az élők sorából, és aki ennek az egész művészetét áthatotta egy mély és közeli vallásos hit, és neki sok művészi textilje van, amelyek bibliai idézetet tartalmaznak, még több, amelyek bibliai utalásokat tartalmaznak. Jól emlékszem erre?
1: Jól tetszik emlékezni. Az én fejem fölött egy olyan kereszt van, ami egy fölnagyított platán héjnak a formáját keresztként mutatja. Tehát a kereszt csak nem az a megszokott, így alult, és vagy ki egyenesített keresztforma. De ott vannak, de azt már nem ő festette, hanem a barátom, a három királyok még a fejem fölött.
2: Melyik barátja, ha szabad, hogy a neve is
1: elhangzik? Séner Mihály.
2: Séner Mihály.
1: Neki van itt több képe, barátságunk. Jelenül van egy Golgota, vannak bohócok, vannak a családi cipők, itt ahogy Van Gogh is lefestette a cipőit, és csinált egy kiállítást a baráti cipőkből, ami egy egész kiállító termet foglalt el.
2: Most akkor azért egy kicsit menjünk tovább a költői pályájába. Aztán később már, amikor már megnősült, és gyermekük is lett, akkor szabad foglalkozású író volt, és akkor jobban szentelhette magát az irodalomnak.
1: Hát az úgy volt, hogy volt alkalmam, hogy ezt megcsinálhassam. Egyrészt az, hogy több hangszeren is tudtam játszani, vagy megtanultam. Tehát prózát, műfordítást, kritikát, és ez az egyik. A másik az, hogy segítettek, megnevezhető segítők száma. Szerencsém volt, hogy ezt végig tudtam csinálni. Meg hogy a feleségem ezt bírta. Mert volt úgy, hogy mind a ketten szabad foglalkozásúak voltunk.
2: Hát igen, azért abból nem volt olyan egyszerű megélni, ugye?
1: Nem ám. Annak a rendszernek nem dicsérete, hanem a valóságához tartozik, hogy több volt a honorárium. Az Ézsbe, élet és irodalomba volt egy keretes vers, vagyis versek, az a kiemelt verset jelentett, az annyi volt, mint akkor egy havi fizet. Most is jelentek meg verseim két folyóiratban is, decemberben meg januárban. Nem őket bántanám, mikor azt mondanám, hogy alig fizetnek, mert ők se kapnak pénzt a honoráriumokra. Mint ha meg lenne a szabadság, de a szabadsághoz azért anyagi támogatás is kellene.
2: Emlegetik önt, mint a Hetek költőjét, és hát azt hiszem, hogy döntő szakasz az életének, hogy a Csóri Sándor folyóiratában, a Hitelben is jelen volt a szerkesztőségben, meg azt hiszem, most is jelen van ott.
1: Hát úgy, mint főmunkatársam, egy diszhely. Nem veszek részt a munkába.
2: Uh-huh.
1: Én 97-ben kerültem a Lázár-erő, mikor nyugdíjba ment, akkor kerültem a Hitelbe, úgy, mint belső munkatárs. Onnan 2012-ig dolgoztam.
2: Kikkel szeretett különösen együtt dolgozni ott?
1: Hát ott volt az életemben a csoda, mert ilyen nem fordul elő, hogy most nem azért, mert Kossuth Díjasok, de hát mindenki Kossuth Díjas volt. A Csóri, a Nagy Gáspár, a Görömvei András, a Lázár Ervin, akkor nem voltak Kossuth Díjasok, de hát tekintély volt a Bentei Kornél. Tőkécki, aki a...
2: Hát egy brilliáns előadó, történész. Igen.
1: Doktora.
2: Igen.
1: Volt, és hát politikusként volt történész.
2: Igen, igen. És hát ön Pilinszkivel is kapcsolatban volt még fiatalabb éveiben. Úgy
1: igen,
2: tudom, hogy a Hungáriában.
1: Igen, amikor egyetemist, a felső éveimet jártam az egyetemen. A Jánossal nem úgy voltam barát, mert évele nem úgy lehetett barát valaki, mint a baráttal. Ő annyira barátságos volt, hogy nem lehetett dicsekedni vele, hogy barátja vagyok. Nem tudom, jól fejeztem ki, de azért érződött, hogy nem érzi rosszul magát velem. Vagyis aha, én aztán csodálatosan éreztem magam vele.
2: Uh-huh. Közlékeny volt Pilinszki?
1: Nagyon, hát ő volt az, aki egy társaságban voltunk 4-5-en, ő volt az előadó.
2: Uh-huh.
1: Nagyszerűen fogalmazta meg, szinte már nyomtatni lehetett volna azokat a filozófikus gondolatokat, amik állandóan foglalkoztatták.
2: Uh-huh.
1: Na most hát egyrészt akkor még ő is, meg én is másképpen éltünk, mert én szabad egyetemista voltam, de amikor már munkába mentem, már családom volt, akkor már nem kújtorogtam a városba, kávéházba, meg ilyen helyeken. Prestóba ismertem őt, meg a bölcsészkar mellett, ott szembe a Nárc Espresso, ott ismerkedtem meg vele, ismertettek, mutattak be Kondorral, és hát ez nagyon mély nyomot hagyott nekem az életemben. Ez a két ember ott. Aztán mondtam, hogy én is végül is kivonultam ebből a fiatalos létezésből. János pedig elmehetett külföldre, és akkor már csak úgy véletlenül. De ott emlékszem, mikor egyszer a belvárosi kávéházban fordítását annak a nagy, szinte szent francia filozófusnak a műveit fordította, és egy egész hosszú estére felolvasta, ketten voltunk. Na, ez egy nagy élmény. Ez olyan, amelyik többek között kiemelkedik. Uh-huh. Mert egy ajándék is volt.
2: Uh-huh. De hát önnek sorban voltak ilyen élményei. De most így az idő eljárta után úgy érzem, hogy Muszájna még beszélni egy kicsit a költészetéről, hogy ha elmondaná azt, hogy mi váltja ki önből az, hogy most írnom kell.
1: Hát azt mondhatnám erre, hogy mivel az idegrendszerem, a eszem, az teljesen erre állt rá egész életemre, meghatározott, úgyhogy mindent úgy nézek, mint költő, és úgy tűnődök rajta, hogy vers legyen, lehetne belőle. Ez a hivatásnak a következménye, hogy mi késztetett engem valamikor, azt nem tudom, lehet, hogy utánzás, hogy Petőfit olvastam meg. Ahogy mondtam, hogy korán a bátyám megtanított versekre. Aztán olyan környezetbe kerültem az irodalomba a bátyám révén, hogy én a Nyugat első nemzedékével is kezet fogadtam. Tersánszkival, Füstvinánó ráíra járt az egyetemen 2 évig. Úgyhogy ez lett az életem.
2: Hadd olvasok fel egy idézetet öntől. Verset azért írok, mert jó verset írni, meg azért, mert azt hiszem, verssel tudom leginkább kifejezni hálámat, hűségemet szüleim iránt, és általuk osztályom és nemzetem iránt. Aztán egy más helyen pedig azt írja, hogy közösségi élményé próbálom emelni, amit megéltem. Én úgy gondolom, hogy ezek nagyon sokat mondó mondatok.
1: Hát ugye az elsőt, amit föltetett olvasni, az első könyvemnek a fülszövege. Ez egy irányadás magamnak, meg magyarázat az olvasónak.
2: De ettől ehhez nem lett hűtlen, úgy gondolom.
1: Hát ez olyan vállalás, vagy magamra vett elhatározás, hogy ettől élek, ettől vagyok.
2: Uh-huh.
1: Az, hogy szüleim iránt, nem lehet költészetet építeni, de az megtörtént. Ugye az első kötetem az annak a világnak, annak a rokonságnak, szülőknek a tiszteletében született.
2: Uh-huh. Igen, vagy pedig egy idézet a Bánat vasárnapja című verséből, csak tényleg néhány sor. Minden csak valahonnan, és minden semmi véget, ahogy nyúlok az első sárga levél után, s beledobom a postaládás reménypirosba. Hát ebben azért megjelenik egy kis reménysugár is.
1: Hát végül is a reménysugár.
2: Vagy reménypiros.
1: De igen, de ez a remény, ez anélkül nem lehetne élni.
2: Uh-huh.
1: Az, hogy ezen a nagy kozmoszon átjön valami olyan fény, ami az ember értelen és az embert élteti. A nap ennél pontosabban nem lehet kimondani, hogy miért vagyok.
3: Befejezésül hallgassuk meg Ág István egy szép versét.
1: Napban évő. Szép, meghökkentő látomás szemem káprázata, mikor az orvos operál, nem isteni csoda, kezek, fénycsóvák, műszerek kerítenek körül, s a káprázatos művelet szememből kivetül, elém csapódik csillagom, örvénylő tűz, lidérc korbásolja az anyagon tított napkitörést, A teremtéshez sohasem voltam ilyen közel, de kit lelkem óhajtva sejt, majd a végén jön el.
0: Ág István, Kossuth és József Attila díjas költővel Bíró Magda beszélgetett.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Vécsey Anna Mária 2002-ben járta végig a Caminót, az ismert ősi zarándokút francia ágát egyik barátnőjével, Kanizsai Dórival. Most következő Sancho Panna de la Marcha című műsorunkban a zarándoklatról vezetett lelki naplójának egy fejezetét hallhatják a szerző előadásában. A felvétel 2010-ben készült.

Ha a Melidébe megérkezünk, akkor ez már Iágó. A hajnali indulásunk jókedvűen történik, csak nekünk gyorsabb tempót kell felvennünk, mint az előttünk ballagó tehéncsorda. A mai délelőttünk fénypontja Palace de Rey volt. Itt ismét idéznem kell Cellár Katalint, a Codex Calixtusban Palatium Regis, a király palotája néven említett városkában gyülekeztek a zarándokok, mielőtt nekivágtak a zarándokút utolsó szakaszának. Erre emlékeztet a helység kijáratának közelében egy zarándok modern szobrával díszített kút. A város nevéhez méltó előkelőséggel terül el a hegyek között. A refúhoz közeledve a kempingben a meleg, szabad ég alatt hálózsákban alszanak a fedél nélkül maradottak. Nagyon jól tettük, hogy mi az elixírt választottuk tegnap, meg aztán ellenkező esetben mennyi szép élménnyel szegényebbek lennénk. A templom előtti padon egy fiú alszik, a másik már cihelődik. 8 kilométert tettünk meg eddig, és még nincs 3/4 8. A refú tárva nyitva, sehol egy lélek. Ilyenkor mindig első biztos pont a legkisebb helység. Már másodszor reggelizünk, amikor 3 megizzadt brazil peregrina esik be. Elmondják, hogy hajnali 3 óta jönnek, mert hiszen ez az zarándoklat a csillagokról is szól, és egyszer részesei akartak ennek lenni, látni a tejutat. Ezzel párhuzamba hozva az itteni csillagászati árakról ugyanazt mondják, mint Lourdes és Fábio, a japánok Brazíliából. Minden 3-szor olyan drága, mint náluk odahaza. Ennek ellenére igen sok brazil van a Caminón. Ezt a drágaságot a mi pénztárcánk is igencsak megsínli. A refút zárják, szemben Dóri egy piacot fedez fel. Gyönyörködik a szebbnél szebb kakasokban, azt sajnos nem vihetünk magunkkal, így inkább vesz egy egész sajtot kettőnknek, csekély 4 euróért. Mikor fog ez elfogyni? A buszról leszálló egyik parasztasszonynak segít a nehéz ládáját átvinni a piacra. Itt már 66 kilométerrel Compostella előtt egy újabb szoborcsoport előtt fényképeket készítünk, és a szép régi kereszt útjelzőket és keresztes, díszes kukoricagórékat is sorra vesszük. Ezek a kukoricagórék külön említésre méltók végig az út során. Áthaladunk Lugo és A Coruña megye határon, amit útjelző választ el.

A mai éjszakát is egy kis refuba tervezzük, de odaérve megváltoztatjuk szándékunkat. Nagy rét közepén, a magában álló, nyitott kis házban egy teljesen, de teljesen üres szoba, csak WC és egy fel nem szerelt konyha. Gyors elhatározással mély lélegzet, és még 5 kilométer, irány Melide, ehhez kell Isten kegyelme.

Melide, kelta eredetű város, itt az útjelző sárga nyilak nem túl határozottak. Követem a fiatalokat, hol itt jönnek vissza, hol ott. De amikor a nyurgalábú, hirtelen szőke, hátán a hátizsákkal, mint akit puskából lőttek ki, mindenkit lehagyva előre rohan a zsúfolt meredek utcán felfelé, már tudom, hogy jó irányba megyünk. A sor hosszú, beállok Dóri mellé, aki, ha nem is olyan tempóban, mint a nyurgalábú, de már itt van, bízunk a bemenetelben. A prospektus szerint a szálláson 120 férőhely van, de fiatal rengeteg, és nincs a Sarriához hasonló, szigorú, szép asszony. A Palace de Ré-ben alvó zarándoktársaink már mind itt vannak. Sikerül ágyat foglalnunk, bár nem egy szobában, de mit számít az? Ebédre már nincs idő, csak friss kenyér vásárlására, majd a pénteki 3 órai ima óránkat a város bejövetelénél lévő Szent Rók templom mellett egy pálmafa árnyékában a füvön imádkozzuk el. Utána itt alszom, amíg Dóri felfedez. Ez a csodálatos a Caminón, hogy még a város szívében is fekhetsz a fáradtságtól a füvön, áztathatod a sajgó, meggyötört lábad a szökőkút vizében, senki nem rökönyödik meg, nem jön a yard. Az ebéd kiváló, mert nem kísérleteztünk még egyszer a pulpóval, pedig ez az a híres étterem a templommal szemben, ahol ennünk kellett volna a spanyolok által közkedvelt polipból. Kint is, bent is, pultszerű asztalok mellett, padokon ülve fogyasztják, de legalább látom, hogy ollóval vagdossák a polip csápjait, és tenyérrel nyomkodja a tányérra, hogy ott maradjon. Nem jött meg a gusztusunk, tovább megyünk. Közben Kunda és Ruth is befutott, utánuk jön Sámson. Az estebéd után vissza a pálmafa árnyékába egy kis ejtőzésre, majd városnézés. Találok egy jó kis üzletet, ajándékvásárlás és kitűző a sapkámra. Már tele van, alig van rajta hely. Van itt Santiago, pogányölő, a Matamoró. Assisi Szent Ferenc, Santo Domingo, El Cid, San Juan de Ortega, a burgoszi székesegyház, Sahagún, a zarándokút felezőpontja, a kis zarándoklány és fiú, no meg Ósebreiro.

A 14. századi Szentlélek templomban szép, de gyors szentmise, de ez is így van jól, mert kijöve este 8:45-kor a szemközti kis műhelyben még cipészek dolgoznak. Megkérem, hogy az elszakadt szandálomat varják meg, és mivel kevés pénz van nálam, elfutok a szállásunkra és vissza. 1,5 centit vart 5,5 euróért, 5,5 perc alatt, de legalább tudok benne újra járni. Az új szandál kényelmes, így lett a régi kilométermóró Santiago után szabadon, Matamoró, azaz pogányölő, az új pedig a városi sétáló fürdés után. Mert a zarándoklat során, ha nem fürdünk az étkezést követően azonnal, nem jut már meleg víz. A Szent Antal kápolnát kívülről fényképezem. Melídében a koedukált fürdő minden eddigit túlszárnyalt. Itt már se függöny, se ajtó, csak fordítsd a hátad kifelé. Prüdépen nem vagyok, de azért mégis. Egy kis kitartással sikerül rátalálnom egy zárható WC zuhanyt egyben. Győzelem. A német lányokkal és a japánokkal vagyok egyben nyílóban. A mama a fiával teljes menetfelszereléssel alszik az ágyon. Nem tudom, hogy ez az általános-e, de most így van. Hajnali 3-kor akarnak indulni ők is csillagnézőbe, 30 kilométerre. Egy férfit és engem kivéve 11 órára a szoba már alszik. Az épületben óriási hangzavar. Az ablakunk alatt hangos nevetgélés, beszélgetés. Tovább már nem bírom, és lemegyek. A konyhában a fiatalok még főznek, csak rám néznek, hogy miért kérek csendet. Az ablak alatti csapatot kérem, hogy menjenek 50 méterrel tovább hangoskodni, mire elnézést kérnek. Az eredmény kiváló, elalszom. Egy óráig, akkor minden folytatódik, talán egy újabb csapattal. Ez az éjszaka nem az enyém. Már nem megyek le, sikerül visszaaludnom. Aztán felriadok, hogy elaludtam. Kezdek öltözni, de kiderül, hogy túl korán van. Felkeljek, ne keljek, rémes. 4:45-kor mégis kelek, 5:30-kor elemlámpával elindulunk. Az épület akkorra, mint a hangyaboly. A szivacson alvó ifjúság most már hangosan készülődik. Istenem, áld meg az előttünk álló napot. Amen. Ma Arsuába érkezünk. Fogynak az éjszakák, gyarapodnak a betűk. Tiago. A város végén lévő Santa Maria de Melide templomot csak sötétben látjuk. Aztán a széles patakon átvezető hatalmas, alaktalan köveket is csak alig látjuk, azaz csak én, mert Dóri nekifut és átrohan minden gondolkodás nélkül. Ez eléggé megrázta a lelki világomat, ha lehet, visszafordulok. A kövek ferdék, húz a mélység meg a hátizsák, a bot csúszik, a víz csillog Dóri elemlámpájától meg a csillagoktól. Szóval ezt szívesen kiiktattam volna az életemből meg az élménybeszámolóból is. Túléltem, hála Istennek, következhet az ének, a dicsőítés. Meleg pillanat volt hajnalok hajnalán. Vajon a japán asszonykát is ennyire megviselte ez a híd hajnali 3:45-kor? Na mindegy, lesz ma alkalmam kiheverni az izgalmakat, mert csak 13 kilométert megyünk Arsuáig.

áthaladunk az Iszó folyón átívelő szép római kori tényleges hídon, szerencsére, és a folyó mellett egy nagyon szép refut találunk legelésző, bégető bárányokkal. 10:30-re Arsuába megérkezve megint mi vagyunk az elsők. Már Traia Castella óta a frissen érkezők sorba állítják a hátizsákjukat. Nagyon kiművelt zarándokokká fejlődtünk a kilométerek során. Vita nincs, hátizsák beszél. A senkinek sem kell, vigyen mindenki a sajátját, mint a keresztjét. Idővel szépen összegyűlünk, felzárkózik a csapat, Nina, Suzanne, Ruth és Kunda, Sámson tovább megy. A népes gyereksereget elirányítják, mert itt csak 46 férőhely van. Ezért kellett hajnalban kelnünk, hogy időben érkezhessünk, így most itt várakozva kell az időt agyonütnünk, mert a szállás a szokásos 1 órakor nyit, addig csak a türelem gyakorlása és az éhkop. Azaz mégsem, mert friss kenyér illatát hozza a lanyha szellő, és az odaérkező autóról már tudunk is ropogós kenyeret venni. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Köszönjük Istenünk, hogy megadtad, minden vágyunk így teljesüljön.

Az elmúlt percekben Vécsey Anna Mária Sancho Panna de la Marcha című műsorát hallották. A napló következő részlete két hét múlva hangzik el.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: fátyolt vetni a személyes bántalmakra lehet, sőt, midőn azt a haza érdeke kívánja, kötelessége is. De a komoly meggyőződéssel vallott elvekre fátyolt vetni nem szabad. Kossuth Lajos gondolataival köszöntöm Önöket az Interamakaritas 15. évfolyamának 623. adásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A szerkesztő Fodor Endre vagyok, mindenek előtt a műsor tartalmáról. Közel 500 katona tette le az altiszti esküt a Hősök terén tartott ünnepségen július 11-én.
1: A ti beosztásotok az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás a Magyar Honvédségben. És hogy miért? Mert a nap végén ti és az általatok közvetlenül vezetett, irányított katonák végzik el a feladatot.
0: A katonai ordinariátus híreiből válogatok. Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
2: 9-kor az Elmóban miséztem, ide szeretek a legjobban járni, mert Vajdai Artúr hadnagy olyan imponáló hitvallással szervezi meg mindig a misét, hogy messze kimagaslik a többi közül.
0: A honvédségi hírekből válogatok. Közel 500 katona tette le az altiszti esküt a Hősök terén tartott ünnepségen július 11-én. A honvédek 11 hónap általános és szakmai kiképzésen vettek részt. Az Rényi Katonai Filmstúdió hanganyagában megszólal majd az elhangzás sorrendjében Sándor Zsolt vezérezredes vezérkarfőnök, az esküszövegét előmondó Hamza Norbert törzs zászlós, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. További híreket, videó összefoglalókat olvashatnak, láthatnak a honvédelem.hu oldalon. Ajánlom szíves figyelmükbe!
3: Dízászlóhaj! Kezd! Fogod első jobbról! Tiszte! Legy!

Miniszter úr, Bukovinszky Zsolt főtörzászlós, a Magyar Honvédség Artiszti Akadémia vezérlőzászlósa jelentem. A 2026-os évben avatásra kerülő állomány ünnepélyes eskütételre felsorakozott,

0: Tisztelt miniszter úr, államtitkár urak, helyettes államtitkár urak, tisztelt hölgyeim, uraim, kedves vendégeink, tisztelt avatandók! Egy közös tulajdonsága van a világ összes haderejének, az pedig az, hogy az altisztek alkotják annak gerincét. Ők azok, akik szaktudásukkal, tetrekészségükkel és vezetői példájukkal nap mint nap stabil alapot biztosítanak a katonai szervezetnek. Ők azok, akik a parancsot tettekké, a kiképzést képességé, a kiképzett katonákat ütőképes erővé formálják. Ma itt, a hősök terén nem egyszerűen rendfokozatot kapnak. Ma belépnek egy olyan közösségbe, amelyet a világ minden fegyveres erejében tisztelet övez. Altisztek lenni nem beosztás, sokkal több annál hivatás. Egy olyan vállalás, amelyben a szakmai kiválóság találkozik az emberek iránti felelősséggel. Az altiszt egyszerre vezető, oktató, mentor és példakép. Az első, aki megmutatja a katonának, mit jelent szolgálni a hazát, aki a feladat végrehajtása során az érről vezet, és az utolsó, aki elhagyja a feladat végrehajtásának helyszínét. Az altiszt híd a legénységi állomány és a tisztikar között. Ez a szó nem csupán egy rendfokozati kategória, hagyomány, értékrend, kötelesség és felelősség. Egy olyan örökség, amelyet generációk építettek fel, és amelyet most önök visznek tovább. Önök egy olyan közösség részei lesznek, amelynek a tagjai a világ minden táján ugyanazt az értékeket vallják. Fegyelem, szakértelem, szolgálat és bajtársiasság. Olyan közösség ez, amelyben a magyar altisztek tudása és felkészültsége hosszú évek óta kivívja szövetségeik elismerését, és amelyre önök is és a magyar emberek is méltók lehetnek. Tisztelt avatandók! Néhány perc múlva leteszik az esküt. Egy életre szóló eskü ez. A hazára, Magyarországra, a magyar emberek biztonságára. Attól a pillanattól kezdve önök nem csak saját teljesítményükért felelnek, hanem azokért is, akiket vezetni, tanítani és támogatni fognak. Ez egyszerre kiváltság, kötelesség és felelősség. Ezért várom és elvárom, hogy esküjükhöz, az altiszti hitvalláshoz híven becsületesen, példaadóan, elhivatottan teljesítsék feladataikat. Isten hozta önöket az altisztek nagy családjában, szolgálatukhoz kívánok sok sikert, jó erőt, egészséget és katona szerencsét.
1: Honvéd altiszt vagyok. Erős hittel, erős akarattal szolgálom nemzetem, mert az erős akarat minden akadályt legyőz, erős akarat csak erős hitből fakad. Bátran szembenézek a szolgálatomból adódó kihívásokkal, veszélyekkel és viszontagságokkal, hiszen a bátorság adja azt az erőt, amelytől a harci szellem függ. A nemzet és a magyar honvédség számít elkötelezett szolgálatomra, ezért mindig és minden körülmények között lojális vagyok társaimhoz, parancsnokaimhoz és szolgálatom céljaihoz. Szolgálatomat minden időben, pártpolitikától függetlenül a nemzet egészének javára végzem. Személyes ambícióimat arra használom, hogy törekedjek a folyamatos fejlődésre, az új eljárások elsajátítására, hogy a tudás útján minél képzettebb, a szakterületemen hivatásom mestere legyek. Elfogadom és tisztelem a magyar és az egyetemes kultúra örökségét, a történelmi múltat, a katonahagyományokat és az ezeket megjelenítő jelképeket. Ha a szolgálat megköveteli, életem áldozom hazámért, mert soha nem feledem, hogy hazám védelmezője vagyok. Honvéd, altiszt!
2: Dízászlóalj, fogadás középről! Tiszte! Esküdtevők! Eskü! Hasz!
3: Én, Mihalovics Márk, őrmester, esküszöm! Hogy hazámat híven szolgálom, hűséges altiszte leszek! Magyarország függetlenségét, az állampolgárok jogait és szabadságát bátran.
4: Magyarország függetlenségét, az állampolgárok jogait és szabadságát bátran.
3: alaptörvény és a törvények betartásával és betartatásával. Rám bízott honvédek és fegyverek erejével. Életem árán is megvédem. Előjáróim parancsainak engedelmeskedem. Alárendeltjeimet jogaik tiszteletben tartásával vezetem. Róluk emberséggel és felelősséggel gondoskodom. Isten engem úgy segíjen!
0: Nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra lelni, az úton menni kell. Egyedül is. Elsőnek elől indulni el. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell. Csak az hívjon magával, aki vezetni mer. Vezérezredes úr, államtitkár urak, tisztelt szülők, hozzátartozók, őrmester, hölgyek és urak, az utat megtaláltátok. És az úton Váci Mihály örökbevécsű soraival most elindultok. És van, aki megy veletek. Lesz, aki megy veletek. Azt már bizonyítottátok, hogy jó katonák vagytok. Különben nem kerültetek volna beiskolázásra az Altiszti Akadémiára. De most vezetővé kell, hogy váljatok. Hiszen csak az hívjon magával, aki vezetni mer. A ti beosztásotok az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás a Magyar Honvédségben. És hogy miért? Mert a nap végén ti és az általatok közvetlenül vezetett, irányított katonák végzik el a feladatot. A Magyar Honvédség akkor sikeres, ha ti jól végzitek a munkát. Nem akarok túl nagy felelősséget rátok tenni, de ez tény. Ti fogjátok vezetni azokat a katonákat, akiknek a nap végén be kell rúgni az ajtót, el kell sütni a löveget, a jég alá kell merülni, vagy ki kell ugrani a helikopterből, akinek a felderítési információkat meg kell szerezni, aki a nap végén hidat épít, aki megnyomja a gombot, hogyha fel akarunk robbantani valamit, ez mind a ti felelősségetek. Ahogy az eskü szövegét mondtátok, ahogy a himnuszt énekeltétek, az mind azt bizonyítja, hogy a szívetek a helyén van. A kiképzés, amit megkaptatok, amit belevertek izommemóriába, az pedig megadja az alapot arra, hogy el is tudjátok végeztetni ezt a feladatot. És amikor gerincről beszélek, akkor ez tartást is jelent. Nem csak azt az izomzatot, ami a végrehajtásra ösztönöz, hanem tetszik, nem tetszik, példák is kell, hogy legyetek. Hiszen a gerinc azt tartja az embert, a gerinc adja meg a tartást. Hát segítsetek abba, hogy a Magyar Honvédség tartása újra olyan magasztos legyen, újra olyan délceg legyen, mint ahogy azt mi saját magunktól elvárjuk. A magyar emberek számítanak ránk. Bizonyítottuk most ezt a közelmúltban is. Ez a hőhullám, ami történt, számtalan helyre nem jutott víz, a katonák no perc alatt odaértek és segítettek az embereknek. És ez csak egy pár napja, pár hete történt. És itt fordulok a kedves hozzátartozókhoz. Szeretném megköszönni azt a bizalmat, amit belénk helyeztek. Ide merték adni a gyerekeket, párokat, hogy a Magyar Honvédség vigyázzon rá, azért, hogy a Magyar Honvédség tudjon önökre vigyázni. Tisztelt őrmester, hölgyek és urak, én nem kérhetek mást, csak tisztességes szolgálatot. Ahogy elmondtam mindig, ne azért csináljátok, mert azt gondoljátok, hogy az előjáró figyel, hanem azért csináljátok, és úgy csináljátok, hogyha este a tükörbe belenéztek, akkor azt tudjátok mondani, én úgy csináltam, ahogy a saját magamtól elvártam, és azok, akik szeretnek, azok ezt várják el tőlem. Ha így lesz, már pedig így lesz, akkor nagyon sikeres lesz a Magyar Honvédség veletek által
4: általatok. Nagyon sok sikert kívánok nektek, és természetesen katonaszerencsét.

0: A katolikus tábori püspökség hírei. A Magyar Tartalékosok Szövetsége Vasvármegyei szervezete idén is megtartotta Isonzó emléktúráját Szlovéniában július 9-e és 12-e között, olvasom a katonai ordinariátus honlapján. A rendezvény fővédnöke Berta Tibor dandártábornok tábori püspök és Bozó Tibor nyugállományú altábornagy, a Magyar Tartalékosok Szövetségének elnöke volt. A túra résztvevői az emlékhelyeken kívül felkeresték az 1916-ban elesett katonák emlékére emelt Javorcai emlékkápolnát is. Az emléktúra záró napján Kostanjevica na Krasu Szent Márton templomában Peter Pott, plébános és Vadis Péter a katonai ordinariátus tábori lelkésze mutatott be szent misét. Horváth Kornél őrnagy katolikus tábori lelkész a pristinei kalkutai Szent Terész székesegyházban magyar nyelvű szentmisét mutatott be Szent László király, a lövész katonák védőszentjének tiszteletére. Horváth Kornél őrnagy tábori lelkész homiliájában az 1077 és 1095 között uralkodott, majd 1192-ben szenté avatott Szent László király példáján keresztül a katonai hivatás alapvető értékeit emelte ki. Mint mondta, a fegyelem, a felelősség, a bajtársi hűség és a szolgálattal járó áldozatvállalás olyan erények, amelyek ma is meghatározzák a katonák mindennapjait. A katonai ordinariátus honlapján olvasom azt is, hogy szertartás keretében áldotta meg a Magyar Honvédség Lapka György első páncélos dandár felújított kápolnáját július 6-án Tatán Berta Tibor dandártábornok katolikus tábori püspök és Mészáros László dandártábornok protestáns tábori püspök. A tábori püspökök Isten áldását kérték a kápolnára, valamint mindazokra, akik imádságban keresnek lelki megerősítést a felszentelt kápolnában. Kiemelték, hogy a katonai szolgálatban a hit, az összetartozás és a közösség ereje különösen fontos támaszt jelent. További híreket is ajánlok figyelmükbe a katolikus tábori püspökség honlapján, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. Érdemes felkeresni az oldalt. Nádasi Alfonz hadinaplójának felolvasását folytatjuk, a tábori lelkész sorait ezúttal is Bőzsöny Ferenc tolmácsolja önöknek.
1: Március 12-e. 8 órakor nálunk miséztem. Már 6 órakor itt volt egy kocsi Valinkáról, pedig tegnap elintéztem, hogy ne reggel, hanem délután 2-re jöjjenek értem. De úgy látszik, hogy a főnök ismét be volt rúgva, és nem vette tudomásul a második üzenetet. 9-kor az Elmóban miséztem, ide szeretek a legjobban járni, mert Vajdai Artúr hadnagy olyan imponáló hitvallással szervezi meg mindig a misét, hogy messze kimagaslik a többi közül. Pedig az első benyomásom elég rossz volt róla, félreérthető, meggondolatlan viselkedése miatt. De hála Istennek már teljesen megcáfolta. Vezek 10-kor a páncélosoknál semmit sem tudtak rólam. Már második eset, hogy így bánnak velem. Ha nem rágom a tisztjük szájába a parancsomat, baj van. Uraim, uraim, hát hol hordják az eszüket? Délután 2-re itt volt egy kocsi Valinkáról. 5 perc múlva ideáll egy második Vulkáról. A két község 2 kilométerre van egymástól. Erre elhívtam Kálmánt és a két ápoló nővért, Júliát és Boriskát. Az első kocsinők 3-an, a másodikon a kísérők, Józsi legényem és én. Valamennyien fegyverrel, mert ezen a tájon mostanában olyan partizánok is felbukkannak, akik nem ismernek bennünket. Kinn a réten, esős, havas időben mondtam misét. Sátrat építettek ugyan, de a nagy szél erejéből nem sokat vett el, sőt, ártott a miseéneklésnél, mert folyton tartani kellett a sátorrudat. Az oltárra a kazányi szűzképét tették. Az az orosz család, amelyik ideadta, szintén végighallgatta a misét. Utána bementem hozzájuk, hogy megköszönjem a kedves figyelmüket. Nagy tisztelettel vettek körül, feltűnően tiszta verandájukon. Ennyi virágot télen, benne a szobában és verandán még nem is láttam sehol. finom lelkű családnak látszik. Nagyon meghatódtak, amikor lengyel-orosz-német keverékbeszédben elmondtam jövetelem célját. Mise közben nem beszéltem, látva a didergésüket, de buzdítottam őket a bátor éneklésre. Mise végére egészen elkékült a kezem. Úrfelmutatásig minden csupa hó lett, aztán olvadt, és a végén szortyogott a csizmám. Megdicsértem őket, mert mindenki hűségesen a helyén maradt, énekelt és közösen felelt. Imakönyveket adtam nekik. Nagy élmény volt ez nekem is.
0: Köszönöm a figyelmüket. Az Interarma Caritas Fegyverek között a szeretet 15. évfolyamában a 623. adást hallották. További szép napot kívánok. George Bernard Shaw-tól idézek. Ha az a fiság, a hited, hogy ez az ország különb mindegyiknél, mert te ide születtél. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
2: Mária Rádió.
3: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
4: Július 20. Az imádság segít kiolvasni az idők jeleit. Az imádság által, különösen Jézushoz imádkozva a szent áldozás során, nagyon sok mindent meg fogtok érteni a világról és annak hozzáfűződő kapcsolatáról, és olyan helyzetbe kerültök, hogy pontosan kiolvashatjátok az idők jeleit. És mindenek előtt lesz valamitek, amit felajánlhattok azok számára, akik nehéz helyzetükben hozzátok fordulnak. Az imádság révén Krisztus birtokába juttok, és képesek lesztek arra, hogy másokkal is megismertessétek őt. És ez a legnagyobb elismerés, ami érhet titeket életetek során, megismertethetitek Krisztust a világgal. Az imádság révén erőt fogtok nyerni, hogy ellen tudjatok állni a jelen világ szellemének. Erőt kaptok, hogy együtt érezzetek minden emberi lénnyel, ahogyan Jézus tette. Jézus segítségével az imádságban részesei lesztek a megváltás történetének, amint az saját nemzedéketek számára kiteljesedik. Az imádságban képesek lesztek bejutni Jézus szívébe, és megismerni érzéseit egyháza iránt. A Zsoltárokat olvasva, azt az imádságos könyvet, amelyet Jézus használt, képesek lesztek megismételni a Szentlélek közreműködése által azt a dicséretet és hálaadást, melyet évszázadokon keresztül az ő népe ajánlott fel Istennek. Életetek minden körülményében meg fogjátok látni, hogy Jézus veletek van, közel van hozzátok az imádságban. Az ima fog örömet hozni életetekbe, és segíteni fog abban, hogy legyőzzétek a keresztény élet nehézségeit. Amikor Jézushoz járultok imádsággal, és általa az Atyához, mindig ihletést kaptok Atyától, Máriától is. A tanítványok minden nemzedékével együtt megtanultok a szűzanyával együtt imádkozni, és vele együtt várni a Szentlélek munkálkodását életetekben.
3: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 2 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
3: A Szent Atya heti tanítása következik.
4: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál
5: Tibor atyám
4: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, a háttérben hallatszik Vatikánból a Szent Péter tér, hiszen kapcsoltuk a pápai audienciát. Sajnos a technika ma itt ismét vicces kedvében van, elég sokat szakadozik. Sajnos nem a mi hibánk, úgyhogy kedves hallgatók, türelmét és elnézését kérjük. A Szent Atya már megérkezett a helyszínre.
5: Igen, szeretettel köszöntelek minden is minden kedves hallgatót. A szokott módon a ma délelőtti általános kihallgatás a Szent Péter téren 14. Leó pápa az alántokok és nagyon sok hívő csoporttal találkozik Olaszországból és a világ minden tájáról. Most a háttérben halljuk, hogy felkérik a Szent Atyát, hogy tartsa meg a katekézését, és a végén pedig az áldását adja. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség legyen veletek. Gondolom, hogy a Szent Atya folytatja majd rómaiakhoz írt levélből, ami meg volt írva, amit hajdan megírtak, azt tanúságul írták, hogy az írásból türelmet és vigasztalást merítsünk a reményünk megőrzésére. Adja meg nektek a béketűrés és a vigasztalás Istene, hogy Jézus Krisztus akarata szerint egyet értsetek, és egy szívvel, egy lélekkel magasztaljátok az Isten Urunk Jézus Krisztus Atyát. Még egyszer felolvassuk a katekézisre választott szentírási részt, amelyet most már a háttérben hallhatnak a kedves hallgatók, több nyelven is felolvassák. Amit hajdan megírtak, az tanúságul írták, hogy az írásból türelmet és vigasztalást merítsünk, reményünk megőrzésére. Adja meg nektek a béketűrés és vigasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyet értsetek, hogy egy szívvel, egy lélekkel magasztaljátok az Istent, Urunk Jézus Krisztus Atyát.
6: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti!
5: Kedves testvérek, szép jó napot, Isten hozott benneteket!
6: Dell'enciclica Mediator Dei, il venerabile Pio XII scrive,
5: 12. tiszteletre méltó 12. Pius ezt írja a Mediator Dei enciklikában, az egyház élő szervezet, ezért a szent liturgia tekintetében is tanításának sértetlenségét megőrizve növekszik és fejlődik, alkalmazkodva és igazodva azokhoz a körülményekhez és szükségletekhez, amelyek az idők folyamán jelentkeznek. Ezzel az elvvel teljes összhangban a II. Vatikáni zsinat, hát gondolom a Sacrosanctum Concilium konstitúciót hozza most a Szent Atya, csak sajnos a technika miatt nem halljuk, hogy mit mond. Egy kis türelmet kérünk.
6: Era stata riunita infatti con lo scopo di far crescere sempre più la vita cristiana tra i fedeli, di far crescere sempre la vita cristiana tra i fedeli, di meglio adattare alle esigenze del nostro tempo quelle della sacra liturgia, ferma restando l'integrità del suo insegnamento, cresce e si sviluppa, adattandosi e conformandosi alle circostanze e alle esigenze che si verificano nel corso del tempo.
5: A II. Vatikáni zsinat a Sacrosanctum Concilium előszavában elismeri, hogy különös
6: nel premio della Costituzione Sacrosanctum Concilium